0: Szalon. Rádió Dick. Rólunk, neked. Roma Szalon.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. január 29-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem ismét Ólá Dezső, a Magyar Köztársaság bronz érdemkeresztjével kitüntetett klarnétosa, aki a napokban volt 65 éves, és mesélt nekem az életéről, a Rajkó zenekarban betöltött éveiről, és a száztagú cigányzenekarról, valamint a cigányzene jövőjét is megemlítettük. Most meghallgathatják a tegnapi adás folytatását. Tartsanak velünk ma este is! És a hoteli fiúságban, ott is musikált akkor.
2: Igen, ott egy szálloda, igen, a Rózsatomból. Még azt hiszem, hogy most is megvan.
1: Ez volt tulajdonképpen Rajkónak úgymond a kis kihelyezett tagozata, hiszen igen, oda mentek a rajkósok.
2: Hát igen,
1: az ott a gyakorlati terep.
2: Igen, ott ugye hát a kávéházi cigányzenét ott lehetett bőségesen gyakorolni, mert tele volt külföldiekkel a szálloda, muzsikáltunk műsort. Jó volt az nagyon.
1: De ez is óriási dolog egyébként, hogy, hogy a szakmát, illetve a színpadi rutint azt nem csak a turnék alkalmával tudták megszerezni, hanem itt a hoteli fiúságban is. Tehát ennyi koncert mellett még a gyerekek is olyan profizmusra tettek.
2: Mert minden lehetőség meg volt adva ilyen bandikán. Amit el tudsz képzelni, mindent. Ugye magában ez, hogy ha akartál, akkor két hétre is beosztottak oda. 14 napig mehetél oda szállodába. Akkor ugye a színpadi zen, amit aztán tanultunk, minden nap két próba volt. Nagyon jó iskola volt. Bár most is ilyen lenne, meg lenne ennyi növendék.
1: Kaptak ezért valami fizetést is?
2: Hát az én szerződésem is olyan volt, hogy 10 évre szólt a szerződés, hogy 5 év tanviszony és 5 év munkaviszony. Én meg pont a közepénél jöttem el.
1: 8 év után?
2: Hát 6. Már akkor én is kaptam volna fizetést. Csak én akkor eljöttem a katonaság miatt, mert képzeld el, hogy ilyenektől ijedtem meg, hát mondjuk jogosan, hogy minden nap mész a hoteli fűságba este, és hogyha a katonaságnál kapsz szabadságot, akkor nincs hol aludnod, mert mind a hoteli fűságban kötelező volt járni,
1: igen,
2: akit beosztottak. Hát most aki kollégiumból vonult be katonának, az mit csinál? Kollégiumban nem tudtál visszavenni.
1: Akkor ez a része nem volt megoldó.
2: Hát, ez az egy. Aztán akkor mentem én haza a szülővárosból az Zalaegerszegre, aztán eltelt az a másfél év, meg közben másfél év lett a katonaság is csak.
1: Ja, két évről levitték akkor. Katonaság után mit csinált? Hol muzsikált? Merre járt?
2: Hát vártam 3 napot, aztán visszajöttem Budapestre. Minden gyerekkori barátom.
1: Igen.
2: Itt volt.
1: Már csak itt nőtt fel.
2: Most képzeld el, hogy 60-ban születtem, 1960-ban, és akkor 66-ban költöztek a szüleim Zalaegerszegre. Most 66-tól meg csak 73-ig voltam én ott. Aztán alig vártam, hogy visszajöjjek.
1: És akkor itt volt lehetőség muzsikálni?
2: Hát volt.
1: Dolgozni?
2: Volt bandikán.
1: Hát akkor egész más idők voltak, miért?
2: Volt. Sőt, annyi megkívás volt, hogy akkor mehettem volna apukáthoz is a Budapest együttesbe.
1: Ja, igen, akkor ő most akkoriban ott játszott a 80-as évek elején, ha jól emlékszem.
2: Volt nagyon sok lehetőség. Aztán hát nagyon gyorsan elment az idő.
1: Aztán jött a száztagú cigányzenekar is később.
2: Igen. A megalakulásánál akkor ott voltam, akkor megalakult a zenekar, és akkor én utána nem tudtam járni. Egyszerűen, mert akkor volt ez a 84-es vonópárbaj, amit a Karcsi nyert, és akkor abban a zenekarban is én voltam klarinétos, és akkor kezdtünk a New York kávéházba. És akkor Karcsinak is annyi elfoglaltság volt a kávéházon kívül, hogy nagyon sok is. Ez már nem fért bele. Ez hogy száztagúzunk, meg próbálunk, bejárunk, meg mit tudom én, mondjuk az belefért volna, csak semmiben nem tudtunk részt venni. És akkor ugye ott én voltam 5 évet ott a New York kávéházban. Utána 1-2 év eltelt, nagyon sok haknik voltak, ilyen nóta műsoros előadások, amiben részt vettem. Ugye az Orin keresztül.
1: Ja, az országos rendezője.
2: Igen, akkor jártam a Sánta Ferivel, csináltam ezt jó hosszú ideig, hosszú hónapokig. A aztán, meg hát más privá, más zenekarokba is.
1: Kikkel muzsikált még?
2: Hát, abban az időben, hogy mondjam neked, olyan nagyon sokkal nem. Mert például a Karcsival voltam a New York kávéházba 5 évet.
1: Hát akkor mellette nem kellett.
2: Igen, akkor
1: nem,
2: utána, mikor volt ez az alkalmi muzsikálás, hogy nóta műsorokra, meg ilyenekre gondolok én, meg ilyen színpadi egy-két dolog összejött, akkor ugye jártam a Sárta Ferivel ilyenekre, rádióba, lemezre, stb. És avval egy időben én már jártam a Boros Lajossal is. És akkor 89-ben, azt hiszem, ha jól emlékszem, rá akkor én be is kezdtem ővele, az ő zenekarába stabilan. És akkor ott 15 évet töltöttem el. Az elég hosszú idő.
1: Ez hol volt?
2: Ez a Margit kert étterem.
1: Margit kertben, így van.
2: Ez egy nagyon nagy nevű étterem volt. Hát akkor még volt olyan is, képzeld el, hogy egy prívásnak voltak törzs vendégei. Hát ide jártak ilyenek is. Nagyon szép 15 év volt az. Meg ami talán a legkedvezőbb volt az én részemre, hogy képzeld, engem mindenhova elengedett. Jártam más zenekarok, akkoriban jártam ugye apukáddal nagyon sokat, mindenféle fellépésekre, egynapos külföldekre, amit még a anyai nagyapád is járt velünk Grazba, meg ide-oda. A Bandi apukádnak nagyon sok volt, jártam ővel akkor, a Sánta Ferivel, a Pukával nagyon sokat, a Puka Karcsival. Úgyhogy ezek nagyon szép évek voltak, nagyon szép évek.
1: Elég régóta azért már ott van a 100 tagú cigányzenekarban, és elég stabilan.
2: Hát igen. Szeretek egyébként ott lenni.
1: Nyilván nem mindig fenékig tejfel, ha lehet ezt mondani, hiszen ezek az utazások azért elég megterhelők.
2: Hát a 100 tagúval is képzeld el, hogy rengeteget utaztunk. De itt is, ez, amiről az előbb beszéltünk a Rajkóról, hogy hazudnák, ha valami olyat mondanák, mert csak a szép jut az ember ezért. Bármelyik nagyon strapás külföldről.
1: És melyik volt az a legemlékezetesebb helyszín, ahol járt a 100 tagú cigányzenekarral?
2: Hát, nehéz, mert nagyon sok olyan helyen voltunk.
1: Tehát tényleg tudom, hogy a 100 tagúval is bejárták.
2: Talán a legemlékezetesebb, az akkor nem is 100-an voltunk, hanem azt hiszem csak 20 vagy 25-en Monte Carlo-ba, és ott van egy ilyen jótékonysági nap, amin a világsztárok, a legnagyobb világsztárok vesznek részt. Az első ilyenen mi léptünk föl, amikor külföldről is hozattak zenekar, de rajtunk kívül volt még több fellépő, és képzeld el, hogy amikor mi voltunk ott, mi részt vettünk ezen, akkor azt találták ki, hogy ezek a világsztárok a 20-as évek kocsiaival jöttek oda.
1: Jó ideje.
2: De most, Bandikám, nem tudok neveket mondani, akit el tudsz képzelni, nagy világsztárok, azok mind ott voltak. Ez nagyon emlékezetes.
1: Aha.
2: Ez azért volt ennyire különleges, ezek miatt, a nagy világsztárok miatt. Uh-huh. De előtte mi már voltunk 15-ször, 20-szor ott, mert minden turnén ez a Monte Carlo benne volt.
1: Igen, így van.
2: Aztán hát ugye Franciaországot azt keresztül kasul jártuk 30 év alatt. Olyan kisváros se volt, ahol ne fordultunk volna elő. Meg hát ugye a legnevezetesebb színházakba, Párizsba, akkor a kaszinóba volt sorozatban előadásunk, azt hiszem egymás után 7. Annyi jegy kelt el, képzeld el.
1: Nagyon szeretik Franciaországban a 100 tagú cigányzenekart.
2: Hát jobban ismertettek minket abban az időben, mint itthon.
1: De ez főleg a 2000-es évek.
2: Igen.
1: Ha jól
2: igen.
1: emlékszem, akkor igen. volt egy külföldi impresszáriója a cigányzenekarnak.
2: Igen.
1: És ő rengeteg koncertet
2: nagyon sok.
1: Szervezett. Igen, az egy szép időszak volt.
2: Most képzeld el, januárban megkezdődött. A januári turnék azok ilyen másfél hónapos csak szoktak lenni átlagban. Akkor onnét hazajöttünk, március 1-én már mentünk Törökországba, Görögország, ez egybe volt szinte. Mind a két országban 5-5 előadás volt. És akkor utána megint Franciaország. Egész évet végig utaztuk, 30 évig. Képzeld, de Izraelben nem voltam. Jó Isten, nekem ezt nem adta meg, nem tudtam oda eljutni. Most az utolsó, ami volt a 100 tagúnak Izrael, abba se tudtam kivenni, mert akkor meg a Bajkával volt egy közös koncert a zenekarnak, és ő kérte, hogy maradjak otthon. Mert akkor is volt még, azt hiszem, 1 vagy 2 előadás abból a turnéból. Oda nem jutott el, nem sikerült eljutni.
1: Hát azért még nyilván terve van Izrael a 100 tagú cigányzenekarnak, úgyhogy lehet, hogy...
2: Már nem, hogy... mert én már repülőre nem hiszem, hogy ülhetek, tudod, a betegségem miért se. Hát nem baj, ez legyen az életben legnagyobb baj.
1: Beszéljünk egy kicsit a családról. Vannak gyerekei is. Az egyik az kedves jó barátom, aki már itt volt is
2: a
1: műsorban. Dezső, híres jazz zongora művész. Nyilván nagyon büszke rá.
2: Hát képzelhet, hogy hogy örülök a sikereinek.
1: Hogy nem klarnétos lett?
2: Ő az akart lenni. Kérlek szépen, egész kisgyerek volt, és akkor utánozott engem, mikor én készülődtem, este mentem dolgozni, meg mit tudom, vagy mentünk előadásra, és akkor ő is úgy állt meg az előszobába tükör előtt, nézegette, és akkor volt neki ilyen kicsi klarnétok. Valahogy sikerült rábeszélni, hogy először zongorát kell tanulni, akármilyen hangszeres lesz, mert akkor nagyon könnyű lesz minden a zeneelmélettől kezdve. Így próbáltam rávezetni, hogy ne klarinétos legyen. És akkor 9 vagy 10 éves volt, azt hiszem, vagy 11, de most annyira nem is fontos ez. Volt egy országos zongora verseny, amit ő megnyert. És akkor jött haza, oklevelet mutatt, és az volt az első kérdés, hogy apu, akkor mikor térek át klarinétra? Mondom, soha. Oda már nem térsz át, fiam.
1: Miért nem akartad, Ezső bácsi?
2: Nem tudom. Nem tudom, mert akkoriban már ezelőtt 20-25 éve már elkezdődött a cigányzenészeknél az, hogy legtöbb külföldbe csak 3-an mentek a zenekarok, 4-en. A klarinét abban az időben bátran ki lehet mondani, hogy kicsit felesleges hangszer lett. Még szállodákban is, meg éttermekben legtöbb helyen már akkor kezdtek 4-en lenni. Mm. Meg külföldekre, meg klarinét nem is nagyon esett bele. Mm. Még ilyen kézede voltak ilyen vállalati külföldi utak, egyik szálloda a másikkal, például a Hyattból mentek, itt tudom én, Németországba, és akkor csak 3-an ment a zenekar. Hiába volt a szállodában 5 tagú zenekar, sokat mentek már akkor, és én, hogy mondjam neked, ezt nem akartam, fiamnak. Mm. Hát meg ugye most nyert egy zongora verset, jó, hogy nagyon kicsik volt még, meg kisgyerek, de akkor már én már mindent elkövettem, hogy maradjon azon a hangszeren.
1: Hát lehetett látni a tehetségét.
2: Igen,
1: és a
2: meg hát ő, igen. Hála Istennek, akkor képzeld el, jazzzenész meg úgy lett, hogy a konzit végezt, és akkor már én előtte beszéltem neki róla, hogy jó lenne főiskolára, meg stb. És akkor bejelentette, hogy ő nem megy. Hát mondom, miért? Mert ő jazzzongorista lesz. Hát mondom, azt nem most kellett volna kezdeni, fiam. Kézzel, de nem tudtam róla. Már ő előtte 2 évvel éjjel-nappal hallgatta a CD-ket, meg mit tudom én. És akkor ahhoz volt, igazán a jazzzenéhez volt ő neki tehetsége, és akkor ő, amikor ment a egyetemre, abban a pillanatban föl is vették. Ott végig kitűnő volt 4. a vizsgáig. Nagyon szorgalmas gyerek volt. Nagyon. Akkor abban az időszaka az életében, az csak a tanulásról szólt. Meg amit kitűzött magának célt az, hogy meg tudja valósítani, és sikerült neki, hála Istennek.
1: Unokái hogy vannak?
2: Ja, van egy 8 éves unokám, a Benike, ő tanul zongorázni.
1: Uh-huh. A kisebbik... Szerencsés, mert az apjától akkor tudja tanulni.
2: Nem tanul.
1: Nem tanul zongor.
2: Az anyja is zenetanár.
1: Igen.
2: Nem tanul egyiktől sem.
1: Anyukája futballista.
2: Igen. Külön tanárhoz jár. A szüleitől nem tanul. A kisebbik unokám pedig, a Danika, az meg minden nap más hangszeres. Most a dob neki a sláger. Kapott tőlünk dobfelszerelést.
1: Cigányzenészek lesznek? Ha zenészek lesznek?
2: Szerintem nem tudom, de a Benike biztos, hogy zongorista lesz. Uh-huh.
1: Hát a zongora az mondjuk a cigányzenekarban nem annyira nem, jellemző.
2: De az biztos, hogy arra mondom, hogy talán cigányzenészek nem, mert a Benike biztos zongorista lesz. Uh-huh. A Dalit azt nem tudom elképzelni, mert ő neki még kicsi is, meg minden nap más tetszik.
1: Nyilván ők fogják eldönteni a dolgot, nem is mi. Hát ez csak azért érdekes, hiszen van egy közös kultúránk, igen, amit azért nyilván próbálunk továbbadni valahogy, igen, ezeket a hagyományokat.
2: De most ehhez, ha nem haragszol, hozzáfűzöm azt, hogy nem fogok lelkileg attól szenvedni, hogyha esetleg bármelyik unokám azt mondja, hogy nem tanul. Mert én nem akarom rájuk erőtetni ezt. Ha ők akarják, akkor mindent elkövetek, hogy tudjak segíteni bármivel. Uh-huh. Taníttatástól kezdve mindenbe, de ha azt mondja, hogy nem, akkor nem lesz jó érzés, de belenyugszok. Nem fogok erőszakoskodni, hogy...
1: Ez kicsit olyan, hogy az legyen zenész, aki ezt igazán akarja.
2: Igen.
1: Ugye? Mert hiszen ez nem is tud
2: egyébként az életbe, Bandikám, nem is tud létezni. Uh-huh. Uh-huh. Másképp nem tud létezni, mert ha most megnézed, hogy a szobafestő mennyit keres meg, te akkor abba hagyod. Ezt csak úgy tudod végigcsinálni, ha neked ez az életed. Ez nem szakma, ez hivatás, ez élet. Uh-huh. Ez az élete egy muzsikusnak, az, hogy muzsikus. Ezt másképp nem lehet. Ebbe belekeversz másokat, hogy anyagi, meg így, meg úgy, meg ő mennyit van a családjával, te meg nem vagy annyit. Nehéz dolog ez. Ez csak vérbeli muzsikus tudja végigcsinálni. Akinek ez az élete.
1: De viszont ez a kultúránk része. Tehát tulajdonképpen valahol ez adja a cigány kultúrának, vagy hát a romugróknak mondjuk így.
2: Igen.
1: A kultúrájának egy jelentős, egy óriási szeletét.
2: Igen.
1: Nem tudom, hogy mi lesz azokkal a családokkal, hogyan fogják megőrizni ezt a értéket.
2: Nem tudom, már egyébként ezekkel a dolgokkal már most is baj van, Bandika, mert például a száztagúba az elnök, hogyha megy egy tárgyalásra, már többször szóvá teszik, hogy fiatalítani kell, be kell fogadni a fiatalokat a zenekarba, meg támogassuk őket. De hát két generáció már ment, akik nem tanultak. Nagyon nehéz. Nagyon nehéz.
1: Mi lesz így akkor a száztagú jövőjével? Vagy mi lesz a cigányzenének a jövőjével?
2: Maga a cigányzene, meg a száztagú, tudod, hogy mondjam neked? Nagyon nehéz lesz, mert a fiataloknak, amiért nem is szabad megítélni a szülőket se, meg a fiatalokat se, hogy nem igazából nincs, ami inspirálja őket arra, hogy cigányzenészek legyenek. Hát most, amiről a legelején is ugye egy-két szóval megemlítettük, hogy se diploma, semmi, tudod aztán tanulni. Nincs, ez elveszett. De már régen, mert ugye szerintem két generáció már kiesett, akik nem tanultak. Most akikre én azt mondom, hogy fiatal, az 45 éves. Az 45 éves. Hát nálunk a száztagúba a klarinét, csak a klarinétosokat mondom, a legfiatalabb 55 éves. 30 éves klarinétos nem találsz Budapesten, aki 30 éves.
1: Vagy éppen találunk, csak lehet, hogy másként keresi a boldogulást, nem biztos, hogy a cigányzenével, vagy nem biztos,
2: hát
1: hogy...
2: talán ilyen is van. Talán ilyen is van. Nem könnyű ez. Nem tudom, hogy a vége ennek mi lesz, de ez nagyon nehéz lesz ezt behozni, hogy legyenek. Persze teszünk érte, hogy a fiataloknak kedvet csinálni, meg minden, csak ha nem válasszák, azt is meg lehet érteni. Mert letanulsz iskolába, elvégzed, ugye leérettségizel közben, tanulod ezt, és akkor nem kapsz semmit. Hova mész?
1: Igen. Meg tudom számolni egy kezemen is, hogy hány lehetőség van most Budapesten játszani, vagy hogyha éppen jönnének külföldi ismerősök, akkor nem tudom, hogy hova küldeném őket, hogy hallgassanak cigányzenét.
2: És ugye hát hosszú évtizedekig volt minden szállodában volt zene. Sőt, a zene cigányzene volt mindenhol. Mindenhol cigányzenekarok voltak. Jobbnál jobbak.
1: Vannak most különböző programok, amik azért segítik a cigányzenészeket arra, azzal, hogy szerződéseket kötnek különböző vendéglátóhelyiségekkel.
2: Igen.
1: Ezek mennyire működnek? Mi a tapasztalat?
2: Olyanokat hallottam, hogy ha példázzuk 10 helyből, ahol volt ilyen pályázat, egybe se kötöttek tovább, hogy maradjanak. Uh-huh. Mert megszokták az emberek, hogy nincsenek zenés helyek.
1: Pedig igényelnék őket?
2: Hát igen, a közönség az nagyon. Például, ahol én voltam abba az étteremben, ott kérlek szépen nagyon sok a 3-4 hónap alatt, ilyen 5-6 esetben, még talán több esetben is elvittek minket máshova fellépni. Uh-huh. A vendégkör. Oda jöttek és szeretnék, hogy ez lesz, az lesz fellépés. És akkor mentünk.
1: Milyen helyek voltak ezek, például esküvő vagy rendezvény?
2: Volt esküvő, akkor családi rendezvények, ilyenekre. Még onnét elvittek bennünk. De ott is például az üzlet tulajdonosnak nincs rá keret. Abba, ahol mi voltunk, én csak arról beszélek most, hogy már továbbiakra nem volt neki rá keret, hogy most egy 5 tagú zenekart alkalmazott, de szerintem még 2 tagút se tudnak.

0: Hát még a közepes helyen. Minőségű is.
1: Igen.
0: Még a közepes minőségű
1: akkor esetleg van zene is, igen, akkor az meg kimondottan drága.
0: Meg vannak olyan helyek még, ahol egy-két hely, ahol még alkalmaznak zenekarokat, azok január-februárban nincsenek ott. Kényszer szabadságon van. Uh-huh. Úgyhogy mindenki kicsit elment inkább a úgymond csúlya szóval hakni világ felé, uh-huh. tudod.
1: Zenészeknél ez egy nagy probléma egyébként, hogy általában a nyugdíjuk sajnos elég alacsony. Főleg, hogyha hakni zenészek, hiszen elmennek muzsikálni valahova, ott nem biztos, hogy teljesen bejelentik őket, vagy teljes fizetéssel, hiszen csak arra veszik föl őket, hogy esetleg csak borravalót kapjanak, tehát tulajdonképpen ez az esti fizetésük. És ez elég nagy gondot jelent.
0: Hát nagyot. Én is rádöbbentem erre egyébként, amikor lebetegedtem, hogy amit kaptam az élettől, akkor mi lenne, ha nem tudnák már hangszert venni a kezembe. Nyugdíjabot ott meddig tudnák meginni? 5 napig. Hm. Vagy 6.
1: És milyen megoldás lehet erre? Vagy kellene?
0: Hát nem tudom. Én ehhez nem tudok hozzászólni, mert nem tudom, hogy hogy csinálják. Hogy lehet egy zenész ennyire alul fizetett? Most képzeld el, Bandika, mikor 1984-ben kezdtünk a New York kávéházba, 100 forint volt a napi fizetésünk. Akkor az havi 2000 forintra jött ki. Egy takarító...
1: Az egy jó fizetés volt akkor.
0: Nagyon rossz fizetés volt, mert akkor egy takarító ja. már keresett 5-6 ezre.
1: Ja. Uh-huh.
0: Én ezt nem lenézésből vagy bántásból gondolom, csak mondtam egy szakmát,
1: igen.
0: egy takarító.
1: Igen.
0: Akkor már 5-6 ezer forintot keresett. Uh-huh. Külön kaptunk azt hiszem 50 forintot a műsorért, amit a koncertirodán az Oriba fizettek, de az nem tudott beleszámolódni ebbe. Uh-huh. Az egy külön statisztika volt, ahol ott kaptad a pénzt. Hát most...
1: Na de a borravaló az viszont gondolom, hogy
0: na jó, csak
1: az jó volt.
0: Az a borravalót nem tudtad megkeresni, amire most lenne szüksége. Uh-huh. Ezért vannak rossz helyzetben nagyon sok zenész. Nagyon kevés nyugdíjjal, uh-huh. aztán...
1: Nagyon sok a munkára kényszerülnek a zenészek közül, még most is.
0: Osztályon felüli muzsikusok.
1: Igen, így van.
0: Osztályon felüli muzsikusok. Vandikám a 100 tagúban is van, amikor egy szólamvezető, akinek azt kell, hogy mondjam, hogy jó fizetése van, jó próbapénzt kap, jó fellépti díjat kap. Nem tud eljönni próbára, mert most már munkahelyet kell nézni, az az első. Ilyen világ lett a muzsikusokra. Nehéz, nagyon. Nagyon nehéz egyeztetni dolgokat.
1: És ez nyilván nagyon nehéz egy olyan embernek, akinek a hivatása...
0: Na most képzeld, aki
1: az az
0: ezt csinált a gyerekkora óta.
1: Így van. Tehát így nő fel az ember, hogy tulajdonképpen a zenélésből él, ez az ő szakmája, ehhez ért igazán.
0: Most azt mondom neked, hogy 10 nagyon jó muzsikusból 8 dolgozik. Uh-huh. Vagy biztonsági őrként, vagy taxizik. Uh-huh. És most azt mondom neked, megint csak a 100 tagot mondom, hogy bevegyünk próbára, és vezető embereknek már nagyon szép próbapénze van. Már próbapénz is jó. Fellépti díj. Ugye most például decemberben is volt 8 vagy 9 fellépés. Uh-huh. De ez nem rendszeres sajnos. Uh-huh. Erre már nem tudsz úgy építeni, mint ezelőtt 30 éve. Most akinek van egy munkahelye, annak sajnos még van esetenként azt is meg kell gondolni, hogy most jöjjön előadásra, mit csináljon, mert kiteszik a munkahelyén. Uh-huh. És én most nagyon profi, első osztályú muzsikusokról beszélek.
1: Igen, mert hogyha van valakinek egy munkahelye, akkor azt nem hagyhatja ott igen. bármikor, azért, hogy elmenjen muzsikálni egy-egy alkalommal. Mi lenne erre a megoldás? Esetleg egy nagyobb állami támogatás? Vagy egy
0: hát az mindenképpen. Most úgy
1: hiszen
0: néz ki.
1: Hiszen a 100 tagú cigányzenekar azért azt hiszem, hogy a magyar kultúrának egy olyan közvetítője, ami igen. kiemelt helyen van.
0: Hát most, hogyha minden sikerül, akkor talán szerencsés helyzetben leszünk. Fogunk egy olyan támogatást kapni, hogy havi fizetést fogunk tudni kapni, amire már lehet alapozni. Egy olyan összeg, uh-huh. ami már azt jelenti, hogy abból már meg lehet élni. Hát ez most, hogyha létrejön, akkor ilyen sose volt még ilyen nagyon kedvezményes körülmény, ami most, hogyha létrejönne.

0: azon az úton van, hogy ez fog nekünk sikerülni.
1: Mi a tervei a jövőre nézve?
0: Hát,
1: akár a száztagúval, vagy akár szakmailag, család hát, egyéb téren.
0: A tervei már nem nagyon vannak. Csak azt kívánom magamnak, hogy még tudjam egy pár évig csinálni. Ezzel a betegséggel ne legyen probléma több. Meg tudjak még klarinétozni, mert még azt nagyon szeretnék.
1: Hát ez nagyon fontos egy zenész számára. Tárogatóról még nem beszéltünk. Szokott tárogatózni?
0: Én sajnos nem, Baddika, nem tudok tárogatózni, mert én vagyok az a generáció, 65-70 évesek, akik mikor fiatalok voltak, akkor ez tiltott hangszer volt. Az előttünk levőben, ugye a Kállai kisernő, a Burka, ezek tudtak, de igazából nem tudták használni szállodákba, éttermekbe. Csak egy-két rádiófelvétel, vagy a rádiózenekarban volt olyan, amit kellett tárogatni, azt csinálták, de meg se közelítette az, ami most van, mert most meg nagyon nagy divat hangszer.
1: Uh-huh. Mióta?
0: Hát egy olyan, szerintem olyan 15-20 éve nagyon nagy divat hangszer. Uh-huh. És az én tőlem ilyen 15-20 évvel fiatalabbak, azok szinte minden együtt tud tárogatózni. Meg nagyon sok klasszikus zenész is.
1: Nagyon klasszikus zenében nem nagyon használják a tárogatót, amennyire tudom.
0: Hát nagyon, nagyon ritka mű, amiben van írva tárogató. Nagyon ritka, talán 100-ból 1-be.
1: Uh-huh. Tehát nyilván inkább a népzenében jellemző ez.
0: Persze, illetve... mert ugye klasszikus zenészeknél is szerintem volt egy olyan, hogy már nem az a régi, az a nagyon olyan vaskalapos, hogy csak az, hanem elnézegetnek más műfajokba is, ami nagyon jó. Aha, aha. Na most így ismerek én egy pár klarnétos klasszikus zenészt is, aki nagyon jó tárogatózik. Persze a cigány zenészek közül is nagyon sok van, aki jó.
1: És lehetőség van ezekkel fellépni?
0: Hát van egy-két tárogatós, akinek szinte rendszeresen vannak fellépései. Vannak.
1: Mert hogy különleges hangszer akkor.
0: Van, illetve említhetném hát ezt az Erdő Zoltán, klarnétművész, őt is nagyon sokszor lehet tárogatózni. A cigányzenészek közül a Seres Vilmost, a Suki Tóni, ezek mind jó tárogatóznak. Uh-huh. Meg olyan helyekre mennek, akkor kérik is tőlük. Benne vannak abba a csomagba, akikről tudnak, hogy jó tárogatós. Hogy jó tárogatósok is, nem csak jó klarinétosok, jó tárogatósok is.
1: Meg szoktam kérdezni itt a műsor végén, hogy ha kitennék egy lakatlan szigeten, Dezső bácsi, akkor mi lenne az a CD, bakelit, album, amit elvinne magával? Milyen zenéket vinne?
0: Hát,
1: biztos voltak kedvenc lemezei régen.
0: Lehet, hogy most egy kicsit csodálkozom, amit mondok. Klasszikus CD-t hallgatnak.
1: Ó, de jó.
0: Tudod miért? Mert abból hiányérzet volt nekem mindig, mert nagyon egy hosszú időszakig én keveset hallgattam klasszikus zenét. És most nagyon szeretem hallgatni. Nem is tudom egyébként, meg se nézem a címet, hogy mit hallgatok a CD-t, mert nagyon sok van. Klarinétos CD-im, Kovács Bélától, Berkes Kármántól, akkor zenekari szólózongora koncertek. Nagyon szeretek klasszikus zenét hallgatni. Uh-huh. Na, engem kimondottan nyugtat. Aha. Kimondottan nyugtat. Például ezelőtt 30 éve, amikor hallottam egy Bartók művet, akkor összerándultam egy kicsit, hogy milyen hangokat hall az ember. Nekem annyira szokatlan. Idegen volt.
1: Aha, igen.
0: Most meg alig várom, hogy halljak. Egyébként a jazzzenével is így vagyok. Én egyáltalán nem tudom csinálni, elismerem neked. Én egyáltalán, de hallgatni nagyon szeretem.
1: Zongoristákat? Vagy kiket hallgat ilyenkor?
0: Hát, zongoristákban megmondom neked őszintén, hogy nagyon régóta az Oscar Peterson a kedvencem, akit nagyon szeretek hallgatni, mert nekem az nagyon érthető.
1: Igen.
0: Az a stílusú jazzen, amit ők játszanak, az nekem érthető. Nagyon tudom élvezni, mikor muzsikálnak. Miles Davis-t imádom jazzben még. Persze, vannak magyarok is, akit nagyon szeretek. Például, most ha nem haragszol, zongoristát nem mondok, jó?
1: Jó, persze, Dezső miatt sem mondjunk zongoristát.
0: De kérlek szépen.
1: De hát nyilván a Dezsőt hallgatja, a fiát hallgatja legszívesebben.
0: Volt szerencsével egy CD-n is játszani.
1: Jó, ide jó.
0: Volt egy, csináltak neki egy olyan CD-t az EMI egyébként, amin a szerzeményei vannak, és írt nekem egy ilyen népdal stílusú számot, és mondta, hogy apu, ezt tett játszd, aztán az meg is van CD, meg van örökítve. Az a címe, amit írt, hogy egy kis madár nem találja hazáját. Azt hiszem, hogy jellemző is rám ez a cím egy kicsit. Aztán kérlek szépen, hogy visszakanyarodjunk. Magyarokban az Ablakos Dezső szaxofonost, azt mikor meghallom, akkor a fellegekbe járok, mert egy olyan muzsikust hallok, hogy annak a játéka nagyon tetszik nekem. Tehát nagyon sok van, akik tényleg...
1: Cigányzenét hallgat?
0: Az mindig. Az az első egyébként.
1: Kiket szokott hallgatni ilyenkor? Vagy ezt nem szabad mondani, nehogy a kollégák?
0: Miért ne szabadna? Én mindenkit hallgatok. Aha. Én mindenkit. CD-n, rádióba. Például a kocsiba csak Dankó rádió szól. Aztán én minden, a cigányzenén belül én nekem nincs név, hogy én most ezt mindenkit meghallgatom. Persze vannak ugye kedvencek az embernek, mert mindenkinek van. Burka Sándor, mikor meghallom klarinétozni, akkor elolvadok. Kállai Kisernőt, meg hát a mostani generációkban is olyan klarinétosok vannak, hogy szinte mondhatnám azt, hogy egyik jobb, mint a másik. Nagyon jók vannak. De minden hangszerben. Prímásokban is vannak. De hát a régiek felé húz inkább egy kicsit a szívem.
1: Mit jelent Dezső bácsi számára a Magyar Köztársaság bronz érdemkeresztje, amivel kitüntették?
0: Hát ez nagyon-nagyon örömet okozott. 25 éve kaptam egyébként, 2000-ben. Budai Park színpadon vehettem át ezt a kitüntetést. Nagyon örültem neki.
1: Meg ez egy nagy megtiszteltetés.
0: Igen. És aránylag fiatalon kaptam, hát 25 éve.
1: És ez egy jó leső érzés volt, hogy elismerik a zene művészetben végzett teljesítményét?
0: Sőt, még erőt ad a továbbiakhoz is, hogy még jobban kell csinálni. Olyan erőt is ad egy ilyen kitüntetés.
1: Mit tanácsolna egy fiatal roma gyereknek, aki érdeklődik a cigány zene iránt, vagy esetleg kimondottan a klarnét vagy tárogató iránt?
0: Hát lebeszéli, biztos nem beszélném le róla, csak biztatnám. Jó lenne, ha lennének fiatalok, akik tanulnak. Nagyon jó lenne. Mert szerintem most abban a világba fogunk belépni, hogy újra nagyon fog kelleni. Van egy olyan érzésem, hogy abba fogunk átlépni. Mert akár merre megyünk előadásra, akár melyik zenekarral, kisebb zenekar, 6-7 tagúval, 100-25-en, mindenhol nagyon szeretik, és nagyon nagy siker. Igény az biztos, hogy van rá. És nagyon jó lenne, hogyha a fiatalok is tanulnák ezt.
1: Akkor lehet, hogy egy újabb aranykor előtt, illetve előszobájában vagyunk.
0: Úgy legyen, hogy így lesz.
1: Hát köszönöm szépen, Dezső bácsi, hogy itt volt velem és beszélgetett.
0: Én köszönöm, hogy
1: megtiszteltetés
0: volt. Nagyon örülök, hogy meghívta.
1: Ez csak természetes. Úgyhogy várjuk vissza legközelebb is természetesen egy hasonló jókedvű, jókedélyű beszélgetésre.
0: Köszönöm szépen, Bandikám. Nagyon szépen köszönöm.
1: Mai vendégem ismét Olá Dezső, a Magyar Köztársaság bronz érdemkeresztjével kitüntetett klarnétosa volt, aki a napokban töltötte a 65. életévét, és mesélt nekem az életéről, a Rajkó zenekarban töltött éveiről, a 100 tagú cigányzenekarról és a cigányzene jövőiről is. A szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: mi rádiónk,
1: a mi hangunk, a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Dík, Rádió Dík.
1: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak.
0: Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk.
1: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Roma Folk
1: a 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
3: Munkacsoport alakult a Ferihegyi repülőtér éjszakai forgalma miatt, miután a megengedett hatnál jóval több repülőgép mozgását regisztrálták éjfél és hajnali 5 óra között, vagyis a mélyalvási időszakban. A Hungarokontroll által közzétett adatok szerint 2026 első negyedévében összesen 829 gépmozgást regisztráltak ebben az időszakban. Ez napi átlagban 9,2 fel vagy leszállást jelent a megengedett 6 helyett. A legforgalmasabb éjszaka január 6-án volt, amikor 30 repülőgép szállt fel vagy landolt a repülőtéren. Budapest körül forog az országos költözési térkép, és még mindig a Ratko unokák írják a lakáspiac történetét. Így összegezhető az ingatlan.com legfrissebb ingatlanpiaci elemzése. Az utóbbi jó néhány évben jellemzően többen költöztek el Budapestről, mint ahányan beköltöztek. 2025-ben 9500-an költöztek be, és 16000-en költöztek ki például Pest megyébe, tehát az agglomerációs övezetbe. Összességében pedig Budapestről majdnem 30000-en költöztek ki, és 25 ezren költöztek be. Tehát Budapest vándorlási egyenlege mínusz 4-5 ezer fő. A Budapestre vándorlók száma jelentősen visszaesett, ez részben annak is köszönhető, hogy 2025-ben egy nagyon komoly áremelkedési hullám söpört végig több ízben a fővárosban, ez pedig kevéssé tette vonzó célponttá a fővárost. A külügyminisztérium tájékoztatása szerint újabb lépést tettek a magyar-német párbeszéd megerősítésére. Breyer Klára államtitkár Budapesten fogadta Türingia képviselőjét, Stefan Königet, valamint a német Bundestag CDU-s politikusait. A találkozó célja a kölcsönös bizalom és a rendszeres politikai kapcsolattartás helyreállítása, amelyben a felek kiemelt szerepet szánnak a parlamenti kapcsolatoknak. A Konrad Adenauer alapítvány szervezésében megvalósult látogatás új lendületet adhat a Türingia való együttműködésnek, és elősegítheti a kétoldalú kormányközi vegyes bizottság munkájának újraindítását is.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dík.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik.
0: Ez a Trájó.
1: A 100.3 Rádió Dík egyházi műsora.
4: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Nagy József az én vendégem, akit nagyon szeretnek a hallgatóink. Szándékosan a folyosón nem mondtam el neked, Józsi, bizonyos történeteket, mert most szeretném elmondani neked, hogy nem tudom, hogy mennyire látszik most a képernyőn, mert képernyőn is rögzítjük a dolgokat, kedves hallgatók, de voltam fodrásznál tegnap, köszönöm szépen, és ahogy nyírt a fodrász, még ő is azt mondja, hogy te figyelj, a múltkor volt a Nagy Józseffel egy interjúd, hát én azt vissza akarom hallgatni. De akkor menj fel a TikTok csatornára a Józsinak, is vissza tudod hallgatni, úgyhogy nagyon szeretik a romák, ahogy hozzász a dolgokhoz, de ugye nem csak romák felé szolgálsz te, és erre vagyok kíváncsi, hogy másmilyen módon kell állni a romák felé, amikor feléjük szolgálsz, mint a nem romák felé vagy. Vagy ez csak így a Szentlélek vezet téged, vagy van valami ilyen technikád, vagy hogy szívügyed a romákkal foglalkozni, vagy valamit tudnál nekünk erről így bevezetésként egy picit mondani, aztán belemegyünk a témánkba.
5: Szeretnék a romák felé szolgálni, hogy nagyon nyitottak az Úrra, meg a Szentléleknek a munkájára, tehát nem szoktam külön megkülönböztetni, most a romák felé így szolgálok, mások felé úgy szolgálok, mindenki felé úgy szolgálok, hogy a legtöbb erőmből telik, meg a legjobb szívemből, tehát nem különböztetem meg az embereket, de az biztos, hogy a romáknál nagyon nagy összetartás van, hogyha valaki beteg, akkor nagyon összefog az egész család, ott van a kórházban az egész rokonság, együtt imádkoznak, tehát sokkal összetartóbbak ilyen szempontból, mint a nem romák. Sokszor nem is törődnek egymással a családtagok, hogyha a magyarok közül valaki megbetegszik, nyilván nem lehet általánosítani se, de az biztos, hogy a romáknál nagy csodavárás is van, meg nagy összefogás is, amikor valaki bajban van, hogy segítsenek egymásnak.
4: Nos, ez egy nagyon jó dolog, hogy pont így válaszoltál, mert hogy a csodákra nyitottság, meg a Szentlélek munkája most úgy benne lesz a témánkban, hiszen pünkösdről szeretnénk beszélgetni veled. Na de a pünkösdöt megelőzi egy bizonyos dolog, ugye? Legutóbb, amikor bent voltál nálunk a rádióba, akkor Jézus haláláról és a feltámadásról beszéltünk, és most nemrég volt pünkösd, úgyhogy szeretnénk ezt a témát is átvenni veled. Mi történt egészen pontosan a feltámadáskor? Hogy volt ez a feltámadás?
5: Hát a Szentlélek lement Jézus után a pokol legmélyére, és hogy mondja a Róma 8-ban Isten igéje, hogyha annak a szelleme lakozik bennetek, aki föltámasztotta Jézus Krisztust a halálból, akkor megeleveníti a Szentlélek a ti erőtlen testeteket is, mert bennünk lakozik, és reméljük, hogy nem úgy, hogy csak hálni jár belénk a lélek, hanem bennünk lakozik a Szent Lélek, Szent Szellem helyesebben mondva, és a Szent Szellem szeretné úrrá tenni Jézus Krisztust az életünkben. Ugye Jézus azt mondta még mielőtt megfeszítették volna tanítványoknak, hogy bizony-bizony mondom nektek, hogy jobb nektek, hogy én elmegyek, mert ha nem megyek el, akkor nem küldöm el hozzátok a vigasztalót, a Szent Szellemet. Ha pedig elmegyek, akkor elküldöm hozzátok. Ugye nehéz elhinni, hogy jobb nekünk, hogyha Jézus nincs itt velünk, és hogy még jobb, hogy a Szentléleket viszont elküldi. Ezt nehéz megérteni, de mégis így van, mert Jézus igazat mondott, mert amikor itt járt Jézus a földön, egyszerre, egy időben csak egy helyen tudott ott lenni, és úgy a Szentlélek is rajta keresztül egy helyen tudott egy időben csodát tenni. De amikor Jézus fölment a mennybe, és elküldte a Szentléleket hozzánk a földre, így viszont a Szentlélek mindenhol ott tud egyszerre lenni, és mindenki benne is tud munkálkodni. És mi bennünk belül lakik a Szentlélek, akik már Jézusban hisznek és újjászülettek, víztől és Szentlélektől, és belőlünk árad ki az élő víz folyama, rá másokra is. És az Úr azt szeretné, hogy minél több emberen keresztül a Szentlélek munkálkodjon, és másokat is megérintsen.
4: Nagyon sok embert foglalkoztat egy kérdés, ugye az elején említetted te is most a mondani valód elején, és sokan kérdezik tőlem ezt, hogy kell azt értelmezni, hogy Jézus lement a pokolba 3 napig, amikor a kereszten, ugye a mellette lévőnek azt mondta, hogy bizony mondom néked, még ma velem leszel a paradicsomba. Akkor most Jézus a paradicsomba is volt, meg a pokolba is volt, ez hogy volt akkor?
5: Úgy, hogy akkoriban ugye akkor még nem volt, mert akkor történt meg a megváltás, amikor ezt mondta Jézus, és a pokolnak volt egy olyan része, a Seolnak volt egy olyan része, amit paradicsomnak nevezünk, tehát az a felső része, ahova az Édenkert elsüllyedt, azt mondják, hogy az lehetett az, és a Ószövetségben meghalt szenteknek, elaludt szenteknek az a gyűjtőhelye volt. Akkor még nem volt megnyitva az út a mennybe, hogy egyből a mennybe menjenek az emberek, mert Jézus még nem ment vissza a mennybe. Hanem a Seolnak a paradicsom részébe volt ez a lator, és ez a jobb lator, aki hit Jézusba, és ott tényleg találkozott Jézussal, de az ott megmaradt ott azon a helyen, Jézus meglement a pokolnak az alsóbb részeibe, a legalsóbb részeire, mert Jézus nem csak a bűneinket vette magára, nem csak a betegségeinket, hanem még a büntetésünket is magára vette. Sokan úgy gondolják, hogy a Jézus szenvedésének véget ért a kereszten, de hát az folytatódott lent a pokolba, mert hát ő az összes ember minden bűnét magára vette, a legnagyobb bűnösökét is, és így a pokol legmélyéig is lement, miután kiment a testéből a lelke és a szelleme. De az a jó hír, hogy még onnan is van visszaút, mert Jézus onnan is föltámadt. És a Szentlélek minket is
6: meg akar eleveníteni, újítani, erősíteni, és azért ment le Jézus a pokol legmélyére, hogy nekünk ne kelljen a pokolba kerülnünk. Ez viszont hinnünk a Jézusban, hogy ő az Isten fia. És az a jó hír, hogy nem találtak Jézusban semmi bűnt vagy rosszat lent a pokolba. Hát nagyon ideges volt az ördög is, a gonosz angyalok is, a pokol is, mert aki meghalt, az olyan még nem volt, hogy ne lett volna benne bűn. Mert pont a bűnök miatt tudnak meghalni az emberek, vagyis kényszerű módon meghalnak a bűneik miatt. És Jézus ugyan meg tudott halni, de nem a saját bűnei miatt, hanem mert a miénket vette magára. És ilyet még előtte nem láttak. Ez a Istennek egy ilyen vezércsele volt, egy titkos trükkje volt, hogy kicselezze az ördögöt, mert ha tudta volna az ördög, hogy úgy is meg tud halni valaki, hogy a másik bűnét veszi magára, akkor mindent elkövetett volna, hogy Jézus nehogy meghaljon. Mert akkor nem tudott volna megtörténni a megváltás. Így viszont megtörtént, hála Istennek, és Jézus kifizette értünk a váltságdíjat. És utána pedig, amikor Jézus visszament a mennybe, miután a pokolból visszajött, akkor magával vitte azokat a ószövetségi szenteket, akik előtte hittek ő benne, és addig a paradicsomban voltak, a Seolnak a paradicsom részébe. Itt mondja az ige, hogy foglyokat vitt fogva, és fölvitte magával őket a mennybe utána. És ők már most a mennybe várják a igazak föltámadását, ami nem sokára lesz, amikor Jézus megjön.
1: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
4: Nos, mielőtt ez megtörtént, hogy ő felment az atya jobbjára, és visszament a mennybe, még itt volt feltámadása után a földön. Menjünk át ezeken a sztorikon, hogy mi is történt akkor egészen pontosan, és hogy jött utána ez a pünkös dolog, mert ugye Jézus megígérte, hogy itt hagyom nektek a vigasztaló szent lelket, és most elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Ezt is hogy kell értelmeznünk egészen pontosan? Kérlek, hogy vezess be minket ebbe a dologba, hogy érthető legyen számunkra. Meg azt is, hogy azt is nagyon sokan kérdezik tőlem, hogy de hát hogy ment fel az atya jobbjára, csak úgy felszállt, és akkor olyan meseszerű ez az egész, vagy hogy lehetett ez a dolog?
6: Hát szó szerint fölrepült, mert ez több mint 500 szemtanú látta az Olajfák hegyén, erről beszámol a Biblia, hogy 500 ember ott volt, és a szemük láttára emelkedett föl. És mondta, hogy maradjatok Jeruzsálem városába, míg nem vesztek mennyei erőt. És lesztek az én tanúim Jeruzsálemben, Judeában, Szamariában és a föld végső határáig. Nagyon fontos, hogy a Szent Szellemet, amikor vesszük, akkor a Szent Szellem bizonságot akar tenni Jézus Krisztusról. És azért is fontos Szent Szellemmel betöltekeznünk, mert Szent Szellem nélkül nem tudjuk Jézust Úrnak mondani az életünkben. Nem mi tudjuk kigondolni, hogy kicsoda Jézus. A Szentlélek tudja megmutatni nekünk, hogy kicsoda Jézus. Nincs más út az Atyához, csak Jézuson keresztül, Jézushoz meg a Szent Lelken keresztül vezet az út. És ezért fontos, hogy vegyük a Szent Szellemet, de csak úgy vegyük a Szent Szellemet, mint a János Evangélium 20. fejezetében le van írva, megjelent Jézus a tanítványoknak a föltámadás után rájuk lehelt, hogy vegyetek Szent Szellemet. Akinek a bűnét megbocsátjátok, megbocsájtatnak, akit megtartjátok, megtartatnak. És így már vették a Szent Szellemet, de nem úgy, mint pünköstkor. Tehát, hogyha valaki már megtért Jézushoz, és Jézussal közeli kapcsolatban van, abban is ott van a Szent Szellem már egy bizonyos módon, de nem egy olyan túlcsorduló módon, hogy folyjon belül az élővizek folyamai. Az az abcsel 2-be van leírva, amikor először eljött így a Szent Szellem, és a tanítványok egy akarattal voltak összegyűlve a felházban, és egy szívvel lélekkel gyűltek össze. És akkor sebesen zúgó szél jött, és megtelítődött az egész ház, aztán ilyen lángnyelvek voltak az embereknek a fején, ilyen konkrét emberi nyelv formájú és lángból az emberek fején, és közben nyelveken szóltak, és közben részegek is voltak, és közben mindenki mennyei nyelven dicsőítette Istent, és akkor nem is bírtak bemaradni a házba, kiszaladtak. És amikor kiszaladtak, akkor az emberek közül volt, aki azt mondta, hogy tudom mi ez, részegek ezek. És édes bolton részegettek meg. A másik azt mondta, nem, hát még három órája van, csak napfelkelte után, és hogy lennének már részegek ilyen korán? és akkor Péter előállt, és mondta, hogy nem részegek ezek, hanem erről beszélt Joel proféta, hogy elküldöm a Szent Szellemet, az Atyának az ígéretét, és veszitek a Szent Szellem ajándékát, és ez az, amit ti most láttok a szemeitekkel. És aznap 3000-en meg is keresztelkedtek, meg is tértek, és ez volt az egyháznak a születésnapja. A Szentlélek által volt az egyháznak a születésnapja. És utána elkezdődött az apostolok cselekedeteinek a könyve, és igazából az a Szentléleknek a cselekedetei, amiket a Szentlélek cselekedett az apostolokon keresztül. És a pünkösd nekünk a mi életünkben se csak egy emlék legyen, hanem a pünkösd az legyen egy folyamatos együttélés Istennel, és folyamatos együttjárás Jézus Krisztussal. És adjuk át a testünket a Szentléleknek. Azt mondja Pál, nem tudjátok, hogy a ti testetek, a bennetek lakozó Szentléleknek a temploma? Nem a magatoké vagytok, áron vétettetek meg. Te is, Armandó, kifizeted ezért a jó pólóért a jó pénzt a boltba, és elhoztad a pólódat. Mivel megvetted, most már a tiéd. És te öltözöd föl magadra, mert a tiéd. És ugyanígy, hogyha Jézus kifizette értünk az árat, akkor ne engedjük, hogy gonosz szellemek vagy bűnös vágyak irányítsák az életünket. Mi már Jézusé vagyunk, mert ő megvet minket magának, mégpedig a saját vére árán. Hogyha veszel egy kocsit, és más ül be helyetted, és elhagy vele, nem örülsz neki. Ugyanúgy Isten sem örül, amikor kifizet értünk a váltságdíjat, és akkor bűnös dolgok előjönnek az életünkbe, és régi vágyak, régi bűnös kívánságok leuralják az életünket. Ezért tudatosítani kell magunkba, hogy a testünk a Szentlélek temploma, nem a magunké vagyunk, hanem Istené. És ez jár felelősséggel is, meg sok áldással is. Tehát felelősség azért, mert hogy bennünk lakik a Szentlélek, ez egy nagyon nagy tisztesség. És nem csak hány jár belénk a lélek, hanem mi bennünk lakik folyamatosan. A Szentléleknek az állandó lakcíme a megtért embereknek a szíve. És egy pecsétként is ott van a szívünkbe, hogy el vagyunk pecsételve Jézus számára, hogy ez a zálog, hogy biztos, hogy bejutunk a mennybe, mert a Szentlélek ott van a szívünkbe, és ő vezet minket. És nem szabad, hogy a bűnös dolgok leuraljanak, és oda kell adni magunkat Istennek, és az Isten szolgálatának. És az egyik legfontosabb ilyen dolog, hogy hirdessük az evangéliumot. Ugye mit mondott Jézus, hogy elküldöm az Atyának az ígéretét, a Szent Lelket, Szent Szellemet, aki bizonságot tesz az igazságról. Az Atyától származik, de ti is bizonságot tesztek az igazságról. Tehát nem szabad, hogy önző életet éljünk, és elhagassuk az emberek elől, hogy mit tett értük Jézus. Hanem a Szentlélek által engedjük a szívünkben felszabadulni az örömöt, a hitet, a jó reménységet, és mondjuk el az embereknek, hogy Jézus hamarosan visszajön, szereti őket, és van esélyük, hogy mennyasszonyként a mennybe Jézussal be tudjanak lépni. Az egy jó dolog a mennybe bemenni, de ahhoz például kell, hogy mennyasszonyá legyünk előtte. Úgyhogy a Szentlélek tudja ezt kimunkálni, és a másik, hogy a Szentlélek az Atyától származik, bizonságot tesz az igazságról, de mi is bizonságot teszünk. A Szentlélek nem egyedül tesz bizonságot, képzeld el, a nagynénéd ott kavarja a rántást a konyhába, és akkor a Szentlélek megszólítja hangosan, meg is ijedne. Hanem rajtad keresztül akarja megszólítani, a te hangodat akarja használni, a te szódat, a szádat, a beszédedet, ezért ne szégyeljük az evangéliumot. És hogy mi beszélünk az embereknek Jézusról, Jézus meg beszél rólunk fönt a mennyben. Mert aki megval engem az emberek előtt, én is megvalom az én Atyám előtt.
4: Amen. Úgyhogy kedves hallgatóink, hogyha van jó bizonságotok, akkor nyugodtan a 06303030-100-as telefonszámon írjátok meg nekünk, és gyertek be bizonságot tenni ide a rádióban, mert akkor Jézus is bizonságot fog tenni az Atya előtt rólatok.
1: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
4: És közben menjünk tovább, ugye van még egy kérdés, amit gyakran feltesznek az emberek, hogy ezért van az, amit most elmeséltél, hogy Péternél vannak a mennyország kapujnak a kulcsa? Vagy ez egyáltalán benne van a Bibliában, vagy ez csak egy vallási dolog, amit úgy emlegetnek, hogy Szent Péter vár téged a mennyország kapuinál. Hogy van ez a dolog?
6: Hát a Péternek adott kulcsot Jézus, de nem egy ilyen nagy városkapu kulcsot, hanem a Máté 16-ban van leírva, amikor Jézus kérdezi a tanítványokat, hogy kinek mondanak engem az emberek? és akkor mondják, hogy némelyek Keresztelő Jánosnak, némelyek egynek a proféták közül, és Jézus mondja, de ti kinek mondtok engem? És mondja Péter, te vagy a Krisztus, az áldott Isten fia. És azt mondja Jézus, boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt ki neked, hanem az én mennyei atyám. És akkor itt, és nektek adom a pokol kapuinak a kulcsait, és amit megköttök a földön, az a mennyben is kötve lesz, amit feloldotok, az ott is oldva lesz, és az egyházon a pokol kapui sem diadalmaskodnak. Tehát ez a kulcs, ez nem azt jelenti, hogy egy ilyen földi kulcssal, vagy valamilyen fém kulcssal, vagy valami kulcsszerű valami szerszámmal nyitogatják ott az ajtót, hanem a kulcs az az oldás és a kötés. Ezért mondta azt, hogy nektek adom Isten országának a kulcsait, és amit megkötök itt a földön, a mennyben is kötve lesz, amit feloldotok, ott is oldva lesz. Tehát igazából nekünk az Isten országába be kell vezetnünk az embereket. És amikor beszélünk nekik Jézusról, elkezdenek hinni benne, akkor már be is léphetnének, csak sokan azért nem tudnak belépni, mert a famirális szellemek megkötik őket, vagy a démonok fogva tartják őket, és ezeket, vagy átkok fogva tartják őket, és ezeket meg kell kötözni a Jézus nevében, és akkor ott fönt is meg lesznek kötözve. Az embereket föl kell oldani, és ők is föl lesznek oldva. És akkor nem lesznek megláncolva, hogy ne tudjanak belépni Isten országába, az igazságba, a békességbe, és a szentektől való örömbe, mert ez Istennek az országa. Nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség, és öröm a Szentlélekben. És van úgy, hogy egy ember hisz Jézusba, szeretné is követni, de le van láncolva, a családi démonok, okulterők, átkok fogva tartják. Szeretne Jézus után menni, de nem tud, mert le van kötözve. És ezért kell a kulcsot használni, az oldást és a kötést. Az embert föl kell oldani a gonosz szellemek alól, a gonosz szellemeket meg kell kötözni, hogy ne tudják fogva tartani az embereket. Na ez az oldás és a kötésnek a hatalma. És mondok egy viccet is ezzel kapcsolatosan. Megy föl a mennybe egy ember, és akkor a Péter nem akarja beengedni a kulcsával. Persze mondom, hogy nincs ilyen, de ez a vicc. És akkor mondja, hogy engem nem engedsz be, hát én katolikus pap vagyok, hogy nem engedsz be. És akkor ott van az a buszsofőr is, az meg beengedted? És akkor mondja neki a Péter, hát amikor te prédikáltál, mindenki aludt. Amikor ez meg buszt vezetett, mindenki imádkozott.
4: Igen, ez jó vicc. Igen. Persze nem megbántva ezzel nem, a katolikusokat, senkit, ez csak egy vicc. Így van. Nos, pünköstkor kiáradt a Szentlélek, és említettél egy olyat is, hogy Jézus akkor egy helyen, csak egyszerre csak egy helyen tudott lenni Jézus, és ugye akkor mérföldeket is kellett gyalogolni hozzá, meg sokan nem is tudtak odaférkőzni hozzá, hogy meggyógyítsa őket, hogy találkozzanak vele, hogy beszélgessenek vele, és ma már mindenhol ott van, ma már el lehet érni Jézust, mert a Szentlélek ott van velünk. Ezt hogyan lehet értelmezni? Hogy lehet az, hogy te, ha itt Pesten szolgálsz, akkor Pesten van itt a Szentlélek, és hogyha te Gyöngyösön szolgálsz, akkor Gyöngyösön van ott a Szentlélek, de közben meg nem csak ott van gyülekezet, ahol te vagy a lelkész, és éppen megy az istentisztelet, hanem még különböző pontjain az országnak mennek istentiszteletek, és mindenhol ott van a Szentlélek. Ez hogy lehetséges?
6: Hát úgy, hogy a Szentlélek olyan, mint a levegő, szellemnek is mondja, vagy víznek. A víz is mindenhova befolyik, a levegő is mindenhova oda megy. Tehát a Szent Szellem, ő kitölti a teret, és nem látod a szelet sem, de amikor kilépsz az utcára, és megfújja a hajadat, akkor tudod, hogy itt volt. Nem tudod, hogy honnan jön és hova megy, de azt érzékeled, hogy itt van is, hogy halad egy irányba. És a Szentlélek nem csak egy felekezetben munkálkodik minden felekezetben, mert felekezeteken kívül is, ahol hitet talál. És igazából a Szentlélek mindig szeretne embereket találni, akik engedelmeskednek neki, akik átadják az ő üzenetét a többi embereknek, és akik nyitottak a vele való közösségre. A Szentlélek egyszerre tud minden helyen, egy,

0: megtörténik, mégis látjuk a szemünkkel, mégis működik.
1: Az oxigént sem látjuk, mégis ha nem kapunk levegőt, akkor megfulladunk.
0: Igen, vagy például azt sem látjátok, hogy most hogy kerültem bele a rádiódba, vagy a telefonodba, mert mi itt ülünk egy stúdióba és beszélünk, de kimegy a rádió hullámon keresztül a éterbe, meg a digitális téren keresztül a mobilodba a hangunk. És azt is egyszerre mindenütt tudják fogni, pedig mi csak egy helyen vagyunk. Tehát ha mi emberek tudunk ilyet csinálni földi szinten, Isten mennyei szinten még inkább tud, még ilyenebbeket csinálni.
1: És ez egy nagyon csodálatos dolog. Említetted többször, hogy Szentlélekkel kell betöltekeznünk, ugye a megtérés és a Szentlélek keresztsége az más. Te emlékszel erre, hogy mikor volt neked először ilyenben részed? Ugye nyilván te hamarabb tértél meg, mint hogy jött a Szentlélek keresztsége, vagy egyszerre történt veled neked? Milyen volt a személyes tapasztalat?
0: Általában előbb megtér az ember, mielőtt jön a Szentlélek keresztsége. De már amikor megtér az ember, a Szentlélek elpecsételi a szívét az embernek. De a Szentlélek keresztség nekem egy jó másfél hónappal utána történt, és nagyon vártam már, hogy mikor lesz, nagyon hiányzott, hogy szerettem volna, és akkor összegyűltünk, vagy 20-an, és akkor volt egy tanításért, hogy vegyük a Szentlélket, és akkor utána imádkoztak értünk. És mindenki megszólalt mennyien nyelveken, csak én nem szólaltam meg egyedül. Ma gondtam is, hogy én szerettem volna legjobban, azt én nem szólalok meg. És akkor odajött egy testvér, és mondta, hogy hittel kérted, hogy Szent Szellem töltsön be? Igen. Hát azt mondja a Biblia, hogy aki kér, az kap. Akkor higgyem el, hogy meg is kaptam. Csak én arra gondoltam, hogy majd a Szentlélek fogja mozgatni a számat meg a nyelvemet, és akkor majd ő fog szólni rajtam keresztül, így belőlem. De nem, hanem nekünk kell elkezdeni szólni, nekünk kell elkezdeni kinyitni a szánkat, hangot adni. És akkor csak nem a fejünkből jön a gondolat, és azt kimondjuk szavakba, hanem belülről föltör a szó. Úgyhogy csak akkor halljuk meg, amikor már kimondtuk, hogy mit mondtunk ki. És a földi értelmünk nem érti, amit a szánkkal kimondunk, mert amikor szellemben mondunk áldást, akkor az értelmünk az gyümölcstelen, azt mondja a Biblia. De mégis Isten számára érthető dolgokat mondunk. És akkor, amikor így elkezdtem hittel beszélni egy-két szót, utána egy mondatokat, aztán utána úgy betöltött a Szentlélek, hogy reggelig majdnem abba sem bírtam hagyni. És nagy tűz töltött be a számat, mindenemet, és akkor azóta is megvan a nyelveken szólás. Legtöbbször ez csak egy, nem idézőjebb csak, legtöbbször ez mennyi nyelvként fogalmazódik meg, nem az értelmünkből, hanem a Szentlélek hogy adja. Hogy mondja a Biblia, hogy erőtlenségünkbe a nyelveken szólunk, akkor a Szentlélek segítségünkre siet, és Isten szerint esedezik miértünk. Ez a Róma 8-ba van leírva. Mert amint kérnünk kellene, nem tudjuk, de maga a Szentlélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. És ez egy fantasztikus dolog, hogy még az imába is segít a Szentlélek. Nem tudod kigondolni, most hogyan is kéne imádkozni, mit is. És akkor nyelveken imádkozol, igaz, hogy te se érted, de az Isten viszont érti. És akkor jön és megsegít.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hát ez egy nagyon csodálatos dolog tényleg a nyelveken szólás, és ugye azzal magunkat építjük, amikor meg olyan nyelven imádkozunk, akkor meg mások is tudnak épülni belőle. És szerintem vannak emberek, akiket frusztrál, hogyha még nem tudnak nyelveken szólni, vagy bántja őket ez a dolog. Azért nyugtassuk meg őket, Isten ugyanúgy szereti őket, hogyha még nem tudnak nyelveken szólni, ugye?
0: Igen, ez ajándék, ha Szentlélek által van nyelveken szólás. Lehet, hogy valaki még nem szól nyelveken, de attól még szereti őt Isten. Viszont ezt ajándékot ki tudod csomagolni, hogyha hittel átveszed, és akkor fogsz tudni nyelveken szólni. Mert a Bibliában le van írva Márk 16-nak a végén, mondja Jézus, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, az elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben démonokat űznek, új nyelveken szólnak, ha kígyót vesznek föl, az se árt nekik, és a halálos méreg se, és betegek imádkoznak, és meggyógyulnak. Tehát ezeket senki nem tudja magától csinálni. És nincs odaír, hogy aki apostol, vagy proféta, vagy evangélista, na szól nyelveken, vagy aki lelkész, hanem mindenki, aki hisz, azt ezek a jelek követik. Tehát igazából, hogyha nem megy, akkor a hitedet kell erősíteni.

0: tölteni. Már nincs odaírva a Bibliák, mindenki szól nyelveken, kivétel a Pisti, a Mari meg a Kati. Hanem mindenki. És a mindenkibe a Pisti, a Mari meg a Kati is beletartozik. Igazából nem a Isten akarja visszavonni valakitől, hogy ne tudjon, hanem a mi gondolatunkban, a mi viszonyulásunkban van a hiba, hogyha mégsem megy. És nem kell erőtetni se. Volt olyan ismerek olyat, aki nem szólalt meg először nyelveken, és amikor ment a buszon hazafelé, és nem volt bérlete, és látta, hogy jön az ellenőr, akkor mindjárt megszólalt nyelveken, hogy az Úr segítse meg, de azért jó, hogyha vesz a jegyet a buszra, meg a villamosra. De van, aki például mások előtt nem mer megszólalni, mert olyan furcsa neki, hogy olyat mond, amit nem ért. Az igyekszünk okosakat mondani, amikor ma megszólalunk. És hogyha olyat mondasz, amit te se értesz, ahhoz nagy hit kell, hogy olyat kimerjél mondani, és az kell a bizalom Istenbe, hogy attól, hogy te még nem érted, akkor még, attól még Isten érti. És ehhez kell a hit. Szoktam mondani, hogy a nyelveken szólás az az értelem trónfosztása. Mert abból az értelmeddel semmit sem értesz meg, amikor nyelveken imádkozol. Viszont én velem már többször volt, hogy nyelveken imádkoztam, és földi nyelvet adott az Isten, és értette az, aki hallotta, és én meg nem értettem semmit belőle. És volt olyan, amikor egy tüdődaganatos hölgy jött Hollandiából, és angol tolmácson keresztül beszéltünk. És amikor imádkoztam érte, angolra le is tolmácsolták, és akkor nyelveken szólva is imádkoztam érte. És érdekes módon a félelem átkát törtem meg fölötte angolul, úgyhogy én nem tudok angolul. A tolmács is értette, meg ő is. És utána meggyújult a tüdőrákból ez a hölgy. És így jöttem rá arra, hogy a félelem és a fulladásos betegségek között összefüggés van. És hívtak vidékre egy anyukához, akinek két gyereke mindig fulladásos rohamokat kapott, és mentők vitték a kórházba a gyerekeket. És akkor elmentem, és csak így kíváncsiságban megkérdeztem, hogy nem volt-e baja a félelemmel. Azt mondja, de mert őt meglátogatták ilyen jovisták, és azzal ijesztegették, hogy imádkozzon, nehogy szombaton meg télen legyen a szülése, mert jaj azoknak. És ez meg elhitte, és szombaton is télen volt a szülése. És úgy olyan félelem szelleme jött be, hogy akit megszült gyereket, az rájött ez a fulladás. Csak elmagyaráztam neki a Bibliából, hogy ez csak a zsidókra vonatkozik, csak a Jeruzsálemben lakókra, az utolsó napokban, ez nem rá vonatkozik ez az ige. És akkor megnyugodott, kidobt ezt a félelmet, és meggyógyult mind a két gyereke. Tehát fantasztikus az Úr.
1: Vannak mindig olyan hallgatóink, akik érdeklődve hallgatják hétről hétre, és eljutnak ahhoz a döntéshez, hogy végre én is szeretnék akkor keresztény módon élni. Szeretném úgy csinálni, hogy a Józsi mondja, meg más vendégek mondják ebben a rádióban. Szeretném követni Isten, de nem tudják, hogy kell. Úgyhogy kérlek, hogy vezess be minket egy ilyen imhába, hogy szájukkal meg tudják vallani Istennek, hogy ők követni szeretnék őt, és egy picit így imádkozza megtérőkért.
0: Akkor elmondunk együtt egy ilyen megtérő imát, ez olyan, hogy az útra ráteszed a lábad. De itt még csak ráléptél az útra, és végig is kell menni rajta. Azt mondja a Biblia, szívünkkel hiszünk az igazságba, és szánkkal teszünk megvallást, hogy örök életet nyerjünk. És te is ott a rádió előtt ülsz, vagy a mobilod előtt, akkor mondd el ezt az imát. Mennyei atyám, köszönöm, hogy a te fiadat Jézust elküldted a mennyből. Köszönöm, hogy ő helyettem halt meg a kereszten, s magára vette a bűneimet, betegségeimet, átkaimat. Én beismerem, Jézus, hogy bűnös ember vagyok. Kérlek, bocsáss meg minden bűnömet. Tisztíts meg, Jézus, a te véred által, s adjál nekem egy új szívet, s az új szívembe írd föl, Jézus, a te élő igédet. Én hiszem, Úr Jézus, hogy te hamarosan vissza fogsz jönni. Kérlek, tégy engem méltóvá, hogy amikor itt leszel, én is mehessek veled együtt a te dicsőségedbe. És addig is, amíg eljössz, tudjak hitben a te követőd lenni, és mindent el tudjak végezni, amit te rám bíztál. A Jézus nevében. Amen.
1: Amen.
0: Ezt a imát, hogy elmondtad, Jézus meghallgatta. Te kimondtad ott, ahol éppen most tartózkodtál, Jézus maga te nevedet kimondta fönt a mennybe. Most már beléptél az Isten gyermekeinek a táborába. Fontos, hogy kövesd is Jézust, menj a gyülekezetbe, olvasd a Bibliát, és találkozzál keresztényekkel, akikkel együtt tudsz imádkozni. És figyelj oda, hogy ne a bűnös vágyaidat kövesd, hanem Isten igazságát.
1: Amen. Nagyon szépen köszönöm neked, Józsi, hogy itt voltál a mai nap folyamán, és hogy elmesélted nekünk ezeket a dolgokat.
0: Én is köszönöm, és Isten gazdag áldását kívánom a kedves hallgatókra.
1: Viszont kívánjuk. Ti pedig, kedves hallgatók, ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor. Trájó, sziasztok!
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Trájó Sztojka Armandóval.
3: Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról. Romákról. Nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Hagyományok és jövő. Egyensúlyra törekszik a frissen megalakult bátaszéki roma nemzetiségi önkormányzat. Hivatalosan is megalakult a bátaszéki roma nemzetiségi önkormányzat. Vajda Emese elnök örömmel és büszkeséggel osztotta meg a szervezet közösségi oldalán, hogy tegnap megalakult a bátaszéki roma nemzetiségi önkormányzat. A posztban külön gratulált képviselőtársainak, Balogné Gál Dórának, Balog Attilának a mandátumok megszerzéséhez. Az önkormányzat elnöke egy új időszak kezdetéről is szót ejtett, amelyben szeretné, ha együtt, egymást tisztelve és támogatva tudnának dolgozni a bátaszéki roma közösségért. Ezen felül bízik abban, hogy egy jó együttműködés révén képviselőtársaival meg tudja újítani a bátaszéki roma nemzetiségi önkormányzatot. Ápolni fogják mindazt, amit elődjeik rájuk hagytak, megőrzik roma értékeiket, miközben nyitottan, együttműködve építik a jövőt. Józsefvárosi roma nőket vonnak be egy új kutatásba. Részvételi kutatás indul a Józsefvárosban élő roma nők igényeiről és tapasztalatairól. A több hónapos folyamat célja, hogy maguk az érintettek mondják el, milyen szolgáltatásokra, programokra és támogatásokra lenne szükségük a kerületben. A kutatás lebonyolításával a Józsefvárosi Önkormányzat az UCU Roma Informális Oktatási Alapítványt bízta meg. Józsefvárosban élő roma nő vagy? Elmúltál 18 éves? Akkor most téged keresünk, szól az UCU felhívása. Az alapítvány arra kíváncsi, mit várnak a kerületben élő roma nők az önkormányzattól, milyen szolgáltatásokra volna szükségük és milyen programokon vennének részt szívesen. Mi lenne az, ami neked, a gyermekeidnek vagy más nőknek valóban segítséget, lehetőséget, vagy egyszerűen egy jó közösséget jelentene? Ezt szeretnék kitalálni. A programba 18 év feletti Józsefvárosban élő roma nőket várnak, kisgyermekes anyák, fiatalabb és idősebb nők, dolgozók, munkát keresők, tanulók és diplomások jelentkezésére egyaránt számítanak. Az UCU hangsúlyozza, minden élethelyzet és minden tapasztalat számít. A résztvevők 2026. októberétől 2027. márciusának végéig összesen 10 alkalommal találkoznak, várhatóan havonta egyszer. A találkozók többsége 2,5-3 órás lesz. Az időpontokat a résztvevőkkel közösen egyeztetik. Beszélgetések, közös gondolkodás és kreatív programok segítségével gyűjtik össze, mi fontos a józsefvárosi roma nők számára, és ezek alapján közösen tervezik meg a józsefvárosi roma női programot.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádiódik.
3: Lapozatok kérlek az első Mózes könyvéhez, a 40. fejezethez. Ugye József életét tanulmányozzuk. Sokszor említettük már, hogy ez a történet attól annyira különleges, József története, hogy szinte minden pillanatában, minden elemében Jézusra mutat. Majd most is látunk sok-sok ilyen példát, sok-sok párhuzamot. Hol tartunk most a történetben? Ugye azt láttuk, hogy egy eléggé széthulló, diszfunkcionális családba született József, egy tinédzser, aki az apja kedvence. Őt szereti az apja a legjobban, ennek hangot is ad. Hát kellő elégedetlenséget szül ez a többi testvér között. Egy színes kabáttal ennek még hangsúlyát is teszi. A testvéréhez őt gyűlölik. Irigykednek rá. És olyannyira, hogy egy gonosz terv kapcsán fogják, eladják, és elkerül József rabszolgaként Egyiptomba. Pedig ez a fiú hatalmas álmokat dédelgetett. De nem csak kipattantak a fejéből, hanem Isten adott neki két álmot, ami messze előre mutatott az ő jövőjével kapcsolatban. Viszont amikor Egyiptomba megy láncokkal a kezén, és egy börtönben találja magát, ettől az álomtól nagyon-nagyon messze érezhette magát. Hogy lesz ebből bármikor is valami? Viszont a történet, József története újra és újra megerősít minket, hogy Isten végig jelen volt József életében, és Istennek egy másfajta megvalósulási terve volt, mint amit József kitalálhatott volna magára. Ez igaz mindannyiunkra. Robi nagyon hangsúlyosan és jól hangsúlyosan kiemelte, hogy hányszor mondta az ige József életével kapcsolatban, hogy de vele volt az Úr. Ez igaz ránk is. Bár néha nem látjuk, meg néha úgy érezzük, hogy olyan messzire kerültünk Isten látszólagos tervétől, mint Makó Jeruzsálemtől, de Isten jelen van, és Isten munkálkodik. Isten nem enged el minket. Szóval elkerül József Potifár házába, Potifár egy magasrangú tisztviselő Egyiptomban, és nem sokra rá Potifár felfigyel József képességeire, és felemeli őt egy vezetői pozícióba. Valószínűleg József nagyon jól tudott adminisztrálni, nagyon jól tudott menedzselni, ezek a képességek rendelkezésére álltak, és mindamellett megbízható volt. És Potifár erre felfigyel, és nem csak ő figyel fel rá, hanem bár felesége is, hogy itt egy különleges fiú van a házban, és elkezdi megkörnyékezni. Próbálja elcsábítani, kiereszti rá a bűbáját, és József pedig ellenáll, sőt, egy kritikus ponton, amikor Potifárné megragadta őt, József otthagyva a felső ruháját elszaladt. Kiugrott ebből a helyzetből. De nem úszta meg, mert hamis vádak miatt börtönbe került. Itt tartunk most. József messze van a családjától, messze van a népétől, de azt látjuk, hogy Isten félő maradt. És odaszántan dolgozott, és vigyázott a jellemére. Én azt gondolom, hogy az igen nagyon hangsúlyosan figyelmeztet minket József története kapcsán, hogy vannak dolgok, amiket elvesztettünk, van, amikor az élet nagy fordulatokat vesz, de igazából a jellemünk az, amit mindenhova magával viszünk. A jellemünk az jön velünk. Azt más nem fogja nekünk adni, azt más nem veheti el. Azt csak én munkálhatom ki, vagy én dobhatom el. És ennek a hangsúlya József történetében kiemelt. Újra és újra a jelleme volt az, amire fölfigyeltek, az az istenfélő hozzáállása, az engedelmessége, ami kapcsán ő fölemelkedhetett újra és újra. Persze Isten szuverén terve megy itt véghez, de hadd tegyem a szívedre, kedves tesóm, hogy többet törődj a jellemeddel, mint a körülményeiddel. Az fogja az életünk minőségét leginkább meghatározni. Szóval ellenállt a kísértésnek, és sokszor ez gyors távon jó eredményt szül, de képzeljétek el néha rövid távon rosszat. József ellenállt a kísértésnek, és emiatt börtönbe került. Emiatt szenvedett. Szóval nem mondhatom azt, hogy ha te most Isten útján jársz és ellenállsz a kísértésnek, akkor minden rózsás lesz, ezt nem ígérhetem. Itt van József példája, aki pont emiatt a jelleme miatt küzdelmeket élt meg, hamis vádakat élt meg, de pont ugyanez az útja Jézus Krisztusnak is. Aki ártatlan volt, aki tisztán élt, aki az emberek javát kereste. Aztán, amikor hamisan vádolták, akkor emiatt ítélet alá került. Itt is van egy párhuzam József és Jézus élete között. De azt látjuk József életében, hogy minden mélyponton ott volt Isten vele. Ez egy ismétlődő kifejezés. Kicsit olyan József története, mint egy hullámvasút, hogy egyszer fönn, egyszer lent, de nagyon látható Isten következetes munkája vele. Mert Isten véghez viszi azt az utat, amit eltervezett. A mai történet egy sötét börtönben folytatódik, és itt kapcsolódunk be a 40. fejezetben. Történt ezek után, hogy az egyiptomi király pohárnoka és sütőmestere vétkezett uruk az egyiptomi király ellen. Megharagudott azért a fáraó a két főemberére, a főpohárnokra és a fősütőmesterre. Őrizetbe vétette őket a testőrparancsnok házában, abban a börtönben, ahol fogva tartották Józsefet. A testőrparancsnok Józsefet rendelte melléjük, hogy szolgálja ki őket. Jó ideig maradtak őrizetben. Itt két új szereplővel bővül a történet, egy pohárnok és egy fősütőmester. Mind a kettő egy magasrangú tisztviselő volt a fáraó mellett, egy nagyon bizalmi állásban. ő feladatuk volt az, hogy a fáraó elé csak olyan étel kerüljön, ami nem mérgezett. Leegyszerűsítve ez volt az ő munkájuk. Szóval, ha ők valamilyen szempontból meginoktak, akkor azonnal el kell őket távolítani. Pontosan nem tudjuk, hogy mi volt a probléma, de azt olvassuk, hogy megharagudott a fáraó mindkettejükre. Lehet, hogy volt valami összeesküvés, pontosan ezen a területen, és hát a két főnököt ezért el kellett távolítani, bekerülnek abba a börtönbe, ahol József is van. Valószínűleg egy időre úgy döntöttek, hogy becsukják őket a börtönbe, amíg lefolytatják a nyomozást, hogy kiderüljön, hogy ki felelős. Nem véletlen ez, mert Istennek terve volt ezzel a találkozással. Azt olvassuk, hogy a börtönparancsnok József gondjaira bízta őket. Emlékeztek, az előző fejezet azzal zárult, hogy József börtönbe került, de az egész börtön irányítását a börtönparancsnok Józsefre bízta. Ott is kitűnt, hogy egy megbízható ember, egy jól adminisztráló ember, egy jó menedzselő ember, látható volt az ő istenfélő élete. Az, hogy mennyit tudsz a Bibliáról, mennyi igevers van a fejedben, azt nem látják az emberek. Az, hogy mióta vagy keresztény, az nincs rád írva. De az a jellem, amit Isten kimunkál benned, az minden tevékenységedet áthatja, és láthatóvá válik. Az, hogy Isten illatát terjesztjük mindenhová megyünk, az leginkább a jellemünkön keresztül tud kimunkálódni. Ezt veszik észre az emberek. És nyilván nem azt jelenti, hogy tökéletesnek kell lennünk, de még a hibáinkban is megmutathatjuk azt az istenfélő jellemet, ahogy alázatosan, bocsánatkérően tudunk ezekhez a küzdelmeinkhez hozzáállni. Amikor megbántunk valakit, akkor van erőnk bocsánatot kérni. De a jellemünk az átsugárzik. Én nagyon vágyom erre, hogy Isten folytassa azt a jellemmunkát bennem, amit elkezdett, mert még több van előttem, mint mögöttem. Szóval itt van József, és a gondjaira bízza őket, a börtönparancsnok, ennek a főpohárnoknak, meg a fősütőmesternek a dolgait. És figyeld meg, olvassuk, hogy József kiszolgálta őket. Ő volt a vezető a börtönben, de József szolgálta őket. Isten országában az az ember, akit Isten vezetésre hív, az szolgálatra hívja. Ha te vagy az otthonod vezetője, ha a munkahelyeden vezetés van rád bízva, vagy gyülekezetben vezető vagy, akkor Isten arra bízott embereket a gondjaidra, hogy szolgáld őket. Bekerül József mellé ez a két ember, és egyébként ez is egy jézusi párhuzam, hiszen azt látjuk, hogy amikor megfeszítették Jézust, akkor két lator között volt, két bűnös között volt. Az egyikük majd felemeltetik, mint akkor ott a kereszten, az egyik a mennybe került, a másik pedig elkározott. Itt is pont ugyanez lesz történet, de így folytatódik, nézd meg az 5. verstől. Egyszer álmot láttak mindketten ugyanazon az éjszakán. Az egyiptomi király pohárnoka és fősütőmestere, akiket a börtönben fogva tartottak. Mindkét álomnak megvolt a maga jelentése. Amikor reggel bement hozzájuk József, látta rajtuk, hogy izgatottak. Megkérdezte a fáraó főembereit, akik vele együtt voltak őrizetben, gazdája házában. Miért olyan szomorú ma az arcotok? Azok így felelték neki, álmot láttunk, de nincs, aki megfejtse. József azt mondta nekik, Istennél van a megfejtés, mondjátok el nekem. Nem tudom, hogy az akkori börtön úgy nézette ki, hogy ilyen kis cellák voltak-e, vagy egy nagy helység, nem tudom, de valahogy találkoztak aznap reggel. A fősütőmester, a pohárnok találkozott Józseffel, és aznap reggel mind a kettőnek gondterhelt volt az arca. Ma reggel álmodtam, mondja az egyik a másiknak. Én is. És mind a kettőjüknek a lelke föl volt zaklatva. József pedig, amikor észrevette, látta ezt rajtuk, és megkérdezte, hogy miért szomorú az arcotok. Most valljuk meg, hogyha börtönben valaki ilyet kérdez a másiktól, hogy miért szomorú az arcod, azt egy kicsit hibbannak nézik. De hogy túl volt ez a, én börtönben vagyok, és rossz napon van szomorúságon, tehát itt valami más volt az arcukon, és észrevette ezt József. Már ez is sokat elmond Józsefről, nem? Amikor egy ember észreveszi a másikon, hogy gondterhelt és szomorú. Józsefnek minden oka meg lett volna, hogy ő legyen gondterhelt, hogy ő legyen szomorú. Hogy keserű legyen, mert a bátyai csúnyán elbántak vele. Hogy megkeseredjen azon, hogy már megint hamis okok miatt börtönbe került. Tele lehetett volna a szíve haraggal, de ehhez képest József törődött másokkal, és telve volt a szíve együttérzéssel. Ez is Jézus szívét mutatja felénk.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
3: Mert Jézus, amikor eljött a mennyből, akkor belépett a mi világunkba. Szenvedett az ő életében sokat, ártatlanul. De nem sajnáltatta magát. Hanem ő lépett oda másokhoz, és ő lépett oda hozzánk is. Hogy látom, hogy gondjaid vannak. Miért szomorú az arcod? Miért vagy szomorú? Annyira szeretem, amikor Jézus így közeledik felénk, az ő szelíd módján. Akik tele vannak ma keserűséggel és haraggal, azok olyan emberek, akik nem igazán tudnak mások gondjaival törődni. Mert tele vannak a saját gondjaikkal. De akik hajlandóak kinézni ebből, odafordítani magukat mások felé, képzeld el, azok megvédik magukat attól, hogy tele legyenek a saját kis keserűségükkel, a saját haragjukkal. Pál írja a Filippi belieknek, hogy tesók, tartsátok egymást különbnek magatoknál. És törődjetek őszintén, ne csak a saját dolgaitokkal, hanem a máséval is. És azt mondja Pál előtte, hogy legyen bennetek ugyanaz az indulat, ami Jézus Krisztusban is volt, mert ő ilyen. Ő eljött, és őszintén törődött, és törődik velünk. És valahogy ebbe hív be Isten minket. Hogy így nyisd ki magad mások felé. A szegény én hozzáállás helyett ez az őszinte törődés, ami nem én központú, hanem más központú. Nem tudom, hogy ma őszintén tudnád-e mondani, hogy igen, tudom, hogy Isten engem szeret, és ezt tapasztalom és élem. Én bátran tudom mondani, hogy Isten szeret téged, és törődik veled. Ugyanúgy, mert tudom én magammal kapcsolatban is. Hogyha te épp nem érzed, akkor nem azért van, nem azért érzed így, mert nincs így, hanem mert valamilyen módon, vagy egy egyszerű, vagy egy összetett ok miatt távol tartod Isten szeretetét magadtól. De tudd, hogy ez igaz. Tudd, hogy ő törődik veled. Miért szomorú az arcod? Mi bánt téged? És amikor elmondják ezt a helyzetet Józsefnek, ő azt mondja, hogy Istennél van a megfejtés, mondjátok el nekem. És higgyétek el, hogy József nem ilyen kíváncsi kacsa, aki csak na, mondjátok el, olyan kíváncsiak, hogy mit álmodtatok, hanem tényleg ez is a törődés része. Ő egy álomfejtő. Emlékeztek, így gúnyolták a testvérei is, hogy itt jön az álomfejtő. És ez a fajta kapcsolat az álommal, meg az álomfejtéssel végigkíséri az egész életét. Majd a fáraóval való találkozáskor is visszatér. Mondjátok el azt az álmot, ami aggaszt. Istennél van a megfejtés. Mennyire biztos József benne, nem? És érdekes egyébként, hogy egy másik híres álomfejtő a Bibliában, van még egy ilyen személy, Dániel. És milyen érdekes az, hogy József és Dániel a két ember a Bibliában, akikkel kapcsolatban, Jézuson kívül, akikkel kapcsolatban a Biblia nem árulja el, hogy vétkeztek volna valaha is. Nem mondjuk kétségbe, ők is vétkes emberek voltak, de valahogy abszolút nem ez jellemezte az ő életüket. Isten adta mindkettejüknek az álomfejtés képességét. És jogosan vetődik fel a kérdés, hogy ma is Isten szól az álmainkon keresztül. Lehet, hogy tudnátok ezeket mondani, hogy Isten hozzátok szólt az álmaitokból. Ma is szól Isten az álmainkon keresztül? Igen. Egy csomó igei példa van rá, hogy Isten szólt emberekhez, Abimelekhez, Izsákhoz, Jákobhoz, Lábánhoz, a Midjániakhoz, Salamonhoz, Nabukadnezárhoz, Dánielhez, Józsefhez, mármint Jézus nevelőapja Józsefhez, Pilátus feleségéhez, és sorolhatnám. És szeretném valami érdekes dologra felhívni a figyelmeteket. Hogyha megnézed az igei példákat, és így összegyűjtenéd, észreveszünk egy érdekes arányt. 2:1 arányban szólt Isten álmokon keresztül nem hívő és hívő emberekhez. Többször látjuk az igében szólni Istent nem hívő emberekhez álmokon keresztül, mint hívő emberekhez, és ez nem véletlen. Nem tudom, hogy mennyire szeretsz olvasni ilyen missziós híreket, engem ezek mindig is nagyon érdekeltek, de képzeld el, hogy rendszeresen visszatérő jelenség a Közel-Keletről, a muzulmán világból, hogy emberek álmokon keresztül találkoznak Jézussal. Ezek sokféle álmok lehetnek, de van egy közös vonás bennük, általában van egy hasonló mintázatuk. Mégpedig az, hogy valaki álmodik, elé áll Jézus, és azt mondja, hogy én azt szeretném, hogy menj el erre a helyre, és találkozz ezzel és ezzel az emberrel. És ha az az ember elfogadja azt, amit hallott, elmegy, egy olyan emberhez küldi az Úr, aki bizonyságot tud neki tenni. És hall az evangéliumról. És nem tízesével, százasával, ezer számra térnek meg így emberek a muzulmán világban egy olyan helyen, ahol az evangélium előtt csukott ajtók vannak, állami szinten. Ők más módon nem hallhatnak Jézusról, de Isten az ő fiáról bizonyságot tesz álmokon keresztül. Én azt gondolom, hogy Isten üzenő csatornája nyitva van ma is, nem hívők felé álmokon keresztül, és hívők felé is, de a mi csatornáink más irányba is nyitva vannak. Leginkább hozzánk Isten az igéjén keresztül szól. Ezért talán ez a 2-1-es arány. Nem minden álom van Istentől. Hogyha gondterhelten fekszel le, pláne jól bevacsorázol a korábbi este, akkor is fogsz álmodni, csak nem biztos, hogy Isten üzen neked. Azt mondja a prédikátor könyve azt mondja, hogy a gondterhelt elme álmokat gyárt. Tehát van olyan álom, amivel nem kell sokat foglalkozni, nem Istentől van. Nem kell túl nagy hangsúlyt fektetni rá. Nem mindig hordoznak ezek jelentést. Sőt, azt mondja az ige, hogy sokszor Isten a hamis profétákon keresztül álmokat és álomfejtéseket, tehát a hamis proféták így próbálnak hamis tanítást elkinteni. Mi van akkor, hogyha te álmodtál valamit, és úgy gondolod, hogy Isten szólt hozzád? Hát legyél nyitott rá, hogy Isten szól hozzád, de hadd hangsúlyozom, hogy ne úgy néz Istenre, hogy adott problémában elsősorban egy álmon keresztül fog hozzád szólni. Szólhat hozzád így, de ne ezt várd elsősorban. Ha így szól, akkor viszont rendben van. Mit tehetsz, hogy megvizsgáld, hogy Isten szólt-e? Például vesd össze Isten igéjével. Mert ha Isten szólt hozzád álomban, akkor nem fog ellentmondani az írott igének. Hasznos dolog, ha elmondod egy hívőt barátodnak, testvérednek, és ketten megvizsgáljátok, hogy az Úrtól van-e. De vannak olyan álmok, amivel nem lehet mit kezdeni. És valahol József is egy ilyet kapott az elején, amiről így annyira távol volt, hogy nem tudta, hogy ebből bármi is lesz. És az a jó benne, hogy nem is kellett konkrétan tenni semmit ezért. Vannak olyan álmok, amit föl kell tenni a polcra. Írd le, hogy egyszer Isten szólt hozzám, tedd föl a polcra, mert ha beteljesedik, akkor azt fogod mondani, hogy Isten nekem ezt már kijelentette. Egy éve lehettem hívő, amikor egy olyan álmot álmodtam, amiről tudtam, hogy Istentől volt. Egy kép volt, egy pillanatszerű kép, amikor egy havas tájat láttam magam körül, egy folyó zúgott át ezen a tájon, és én benne voltam ebben a folyóban, aminek elvileg csonthidegnek kellett volna lennie. Egy téli táj volt, a környék tele volt vastagon hóval, én meg ebben a folyóban mentem és sodródtam. És nem volt hideg, egy nagyon kellemes érzésem volt, és olyan békesség, amit soha nem éreztem előtte. És mintha Isten azt mutatta volna meg, amikor fölébredtem, ez volt bennem, hogy egy morzsáját láttam a mennynek. Nem a hó miatt, nem a fák miatt, nem a folyó miatt, hanem a békesség miatt, amit Isten engedett átélni. De olyan, amit nem felejtettem el. Tehát olyan élénken él bennem most is, mint akkor. És nem tudom, hogy miért engedte Isten látni, de tudom, hogy motivál engem. Vágyom erre a helyre, és vágyom, hogy más is átélhesse ezt. Vannak, amikor Isten szól hozzánk álomban, de azóta százszor és ezerszer szólt ugyanilyen konkrétan az ő igéjéből hozzám. És nagyon hálás vagyok érte. Na nézzünk vissza a történetbe, 9. vers. A főpohárnok elmondta az álmát Józsefnek. Ezt mondta neki. Álmomban egy szőlőtő volt előttem, a szőlőtőn 3 vesző volt. Alig, hogy kihajtott, már ki is virágzott, és fürtjein megértek a szemek. Kezemben volt a fáraó pohara, fogtam a szőlőszemeket, belefacsartam a fáraó poharába, és a poharat a fáraó kezébe adtam. József ezt mondta neki. A megfejtés a következő. A 3 vesző 3 nap. 3 nap múlva felemel téged a fáraó, visszahelyez a hivatalodba, és te adod a poharat a fáraó kezébe, ugyanúgy, mint korábban, amikor a pohárnoka voltál. Szóval elmondja ez a pohárnok az ő álmát, és ha megfigyeled egyébként, ez az álom teljesen a borkészítés lépéseit jelenti. Hogyan lesz a szőlőből bor, de így föl van gyorsítva az álomban. Gyorsan őt a szőlő, gyorsan megérett, kifacsarta a pohár, és kész volt a bor. És József megfejti az álmot. Az a 3 vesző, az 3 nap. 3 nap? Honnan tudta ezt József? Volt egy álomfejtő kézikönyv, hogy vesző azt jelenti, hogy nem, ezt az álom magyarázatot Isten adta neki. Lehetett volna 3 hét, miért nem 3 hónap, miért nem 3 év? Azért, mert Isten azt mondta, hogy ez a 3 vesző 3 nap. És majd visszakerülsz 3 nap múlva a fáraó elé, és visszahelyeztéged a hivatalába. Ez egy elég merész húzás József részéről, ha belegondoltok. Ha azt mondja, hogy 3 év, akkor még 3 nyugodt éve, hogy hát majd akkor kiderül. De azt mondta, hogy 3 nap. 3 napon belül Józsefről ki fog derülni, hogy ő egy hiteles ember, vagy sem.

0: el a pohár szó. Tehát annyian apróság van elhintve, és milyen érdekes egyébként, hogy az egyik a pohár a szőlőléről, a másik meg a kenyér, a fősütőmester a kenyérről szól, pontosan az, ami az úrvacsora részletei. Nézzétek meg, mit mond neki, még ez a, mit mond neki József. De ne feledkezz meg rólam, amikor jó dolgod lesz, és légy hozzám hűséges. Említs meg engem a fáraónak, és vitess ki ebből a házból. Mert Galádul rabutak el engem a héberek földjéről, és itt se csináltam semmi rosszat, mégis tömblőzbe vetettek. József, amikor elmondja ezt az álomfejtést, azt mondja, hogy 3 nap múlva ki fog derülni. És azt mondja, hogy ha ez megtörténik, akkor ne felejts el engem, kérlek. József nem keserű, és nem haragú, ezt már tisztáztuk, de nem is bolond. Hanem azt mondja, hogy emlékezzél rám, légy szíves. Én most jót tettem vele, emlékezz rám. József tervezhetett volna egy szökést. Simán lehetett volna ez a terve, meg az elméjének elfoglaltsága. De nem ezt tervezte. De lehetett volna az is az elfoglaltsága, hogy hát ha Isten ki akar én szabadítani, akkor úgyis ki fog szabadítani. Nem. József bízott Istenben, és élt a lehetőségekkel. Figyelj, nem azt mondtam, hogy Istenbe bízott, de élt a lehetőségekkel, hanem és élt a lehetőségekkel. Mert van, amikor a keresztény ember ilyen fatalista hittel hisz. És ezt utálom, amikor magamban látom, és nem szeretem, amikor másban látom. Hát, hogyha Isten akarja, akkor majd úgyis úgy lesz. Igen, de az Isten cselekvésre hív mindannyiunkat a bizalom mentén. Hogy mi is munkáljuk azt, amit Isten mutat nekünk, hogy a magunk részét megtegyük. Hát, ha Isten ki tud vinni innen, akkor én itt leülök és megvárom. Nem, azt mondta József, hogy figyelj, ha innen kikerülsz, emlékezzél meg rólam. Néha a lelki hozzáállásunk, a lelkét most így zárójelbe téve, nagyon passzívvá tesz minket. És nem harcolunk azért, amiért harcolnunk kéne. Legyen az a családunk, egy ügy, egy cél, tennünk kell érte, az nem csak úgy megtörténik. Ugyanez a jellemünk növekedése, az nem csak úgy megérkezik postán. Azért nekem tennem kell, követni Isten útmutatását. Tényleg József nem szabadulhatott volna ki a börtönből Isten nélkül. De sosem volt az a szándéka egyik gyermekével sem, hogy ne legyen bölcs és előrelátó abban, ahogy lépeget előre az életben. Azt mondja a Biblia, hogy isteni értelem, isteni lélek birtokába kerültünk. Amikor megtértél és fiatal hívő voltál, akkor lehet, hogy mindenért imádkoztál, hogy akkor arra ma reggel melyik busszal menjek, milyen zoknit vegyek föl. És ez egy tök jó dolog, amikor az ember ilyen abszolút a részletekben menő bizalomba jár. De az fura, hogyha 10 év után is még ezt csináljuk. És ez nem azt jelenti, ha erről leszokunk, hogy ne bíznánk Istenben, de megtanulunk egy idő után Isten szíve szerint gondolkodni. Isteni értelem birtokába kerülünk. Vannak dolgok, amit már nem kell így imába elővinni. Nyilván nem a nagy dolgokról beszélek. Vannak dolgok, amiről tudom, hogy Isten mit akar. Miért? Azért, mert már megváltozott az értelmem. Ahogy a Róma 12 mondja, mert már átváltozott egy még sokat kell neki, de már értem Isten útjait valamelyest. Figyelj, hogyha lelki ember vagy, és bízol Istenben, akkor is cselekedhetsz. Ne csak várd, hogy Isten eléd hoz valamit. Munkálkodj Isten terve mentén. Amikor a fősütőmester látta, hogy kedvező megfejtést adott, ezt mondta Józsefnek. Nekem meg az álmomban 3 kosár kalács volt a fejemen, a felső kosárban mindenféle sütemény volt, ami a fáraónak készült. De a madarak megették azokat a fejemen lévő kosárból. József ezt válaszolta neki. A megfejtés a következő. A 3 kosár 3 nap. A 3 nap múlva fölemel téged a fáraó, de felakasztott egy fára, és madarak eszik le majd a húsodat. Már bánja, hogy nem ő mondta el először, igaz? Nyilván nem ez volt a lényeg, hogy ki mondta el először, hanem azt mondta, amikor hallja a fő pohárnoknak a sztoriát, akkor azt mondja, hogy várj, most évök. És milyen izgatott, hogy az én álmomban voltak hasonlóságok. Ott is volt 3 dolog, 3 kalács. De amikor elmondja, és József megfejti, csak annyit mondhat, hogy rossz hírem van számodra.
1: Ez a Trájó, a 100.3 Rádiódik egyházi műsora.
0: Nem érdekes, hogy itt vannak az úrvacsora kellékei, a pohár és a kenyér. Szeretnék valamit így a szívetekre tenni ebből a történetből. József ugyanolyan hűséges volt a jó hírek és a rossz hírek átadásában. Persze sokkal

0: szívesebben adunk át bárkinek is jó híreket, mint a pohárnoknak, hogy oh, nyugodj meg, 3 nap múlva minden rendben lesz. Ne aggódj, tényleg minden oké. Okay. De van helyzet, amikor nem ez az üzenet. És van helye annak, amikor a fősütőmester üzenetét kell elmondanunk, átadni egy rossz hírt. Annak is helye van. És hogyha valakit Isten tanításra hívott, valakit Isten a pulpitushoz hívott, el kell mondania a jó hírt és a rossz hírt is. Isten teljes üzenetét át kell adni. Sőt, a jó hírnek nincs értelme, ha nem hangzik el mellé a rossz hír. Miről beszélek? Vannak olyan kereső barátgyülekezetek, akik arra törekednek, hogy az ember fülének csak kedves dolgokat mondjanak, és ezért nem beszélnek a bűnről, nem beszélnek az ítéletről, nem beszélnek a kárhozatról, nem beszélnek a pokorról, de még a vérről sem igazán, mert hogy ez az embereket fölzaklatja és bántja. De ha ezekről a dolgokról nem beszélnek, akkor nincs értelme Isten kegyelmét hirdetni. Mert Isten kegyelme akkor értelmezhető, ha érdemtelenségben hangzik el. Amikor úgy hallom, hogy Isten jó hozzám, de én ezt nem érdemlem meg. Elő kell tudnunk állni emberekhez, emberek elé, és mondani, hogy kedves barátom, a menny és a pokol is egy valóságos hely. Mind a kettő. És a földi élet, amiben élünk, az nem tart örökké. Amit itt a földön kezdünk Jézussal, az határozza meg azt, hogy hol töltjük az örökké valóságot. Akár elfogadod, akár nem. A te döntésed Krisztussal kapcsolatban határozza meg, hogy hol töltöd az örökké valóságot. Akár elfogadod, akár nem. Tudd, hogy ő meghalt a te bűneidért. Ő a te szégyenedet, a te bűneidet vitte fel a keresztfára, és ártatlanul szenvedett. Ő kapta ezt mi helyettünk. De ha végre ránézel, ha végre bízol benne, ha végre odafordulsz, ha beléveted a bizodalmadat az örök életeddel kapcsolatban, akkor megmenekülsz. Hiszen ezt mondja a Biblia, hogy aki szívében hisz, aki szájával Urának vallja őt, az üdvözül, az megmenekül. Nem csak most, hanem az eljövendő világban. De ha úgy döntesz, hogy elfordulsz tőle, akkor a sütőmester története illik rád. És az örökké valóságot Isten nélkül töltöd. Ugyanannyira fontos a jó hírt és a rossz hírt is átadni. Mind a kettő egy igaz hír. Hogyha valaki kiállna egy repülőre, ami A-ból B-be tart, és a pilóta fülkében már látják, hogy az üzemanyaggal valami probléma van, valahol elfolyik, és annyira kevés az üzemanyag, hogy nem fognak A-ból elérni B-be. De ezt a hírt nem osztják meg az utasokkal, csak előáll a stewardess, hogy két étkezés között szeretnénk egy rendkívüli akciót hirdetni, hogy most bárki kaphat ejtőernyőt. Vegyétek föl! Elég nagy csomag, lehet, hogy rosszul fogsz ülni az ülésben, és majd egy kicsit kényelmetlenné teszi az utazást, de most bárki kaphat, szeretne valaki? Nem hiszem, hogy túl sok jelentkező lenne. De hogyha ezt a beszélgetést úgy kezdik, hogy egy nagyon rossz hírünk van, valami műszaki probléma miatt ez a repülő nem fog elérkezni oda, ahova tartunk. Az életünk veszélyben van. Viszont van egy jó hírem, mindenki kaphat ejtőernyőt. Ki szeretne? Más lesz a jelentkezők aránya. Sőt, hogyha az első felhívásra valaki még azt mondta volna, hogy na jó, én kérek egy ejtőernyőt, fölveszi, és így ül, az ő amúgy sem túl nagy helyén, én azt tudom, így ilyen méretekkel, hogy nem túl jó, anélkül se utazni repülőn, de még egy hátizsákkal a hátadon, aztán nem. És ott ül görnyedve, nem tudva azt, hogy miért kell azt neki viselni, nem tudva, hogy miért jó az neki, előbb-utóbb be fog tálni neki a pohár. Sőt, lehet, hogy még gúnyolni fogják is, hogy nézd azt a hülyét, egy hátizsákkal megy az ül a repülőn. És néhány keresztény így érezheti magát, aki nem hallotta, hogy miért kell neki Krisztushoz jönnie. Ó, az jó lesz neked. És ott ül az ejtőernyével a repülőn, küzdve. Ah, nem is olyan jó ez a keresztény élet. De hogyha ezt perspektívába tudod tenni, hogy Krisztus az örökké valóságom ügyébe szól bele, és ha nem adom az életem neki, akkor elkárhozom. Egy zuhanó repülőn sokan akarják fölvenni az ejtőernyőt, mert tudják, hogy miért kell azt viselniük. 3 nap múlva lezárul a nyomozás, és kiderül, hogy az álomfejtés igaz vagy sem. 3. napra születés napja volt a fáraónak, lakomát rendezett valamennyi udvari emberének, és fölemelte a főpohárnokot és a fősütőmestert szolgái jelenlétében. A főpohárnokot visszahelyezte tisztségébe, és ő adhatta a poharat a fáraó kezébe. A fősütőmester pedig felakasztatta úgy, ahogy József megfejtette az álmokat. Eljött a fáraó születésnapja, 3 nappal később, és mind a kettőt behívták a palotába. A főpohárnok mondhatta, hogy na, teljesül az álom, de valószínűleg a fősütőmester is, hogy de jó, József tévedett, én is megyek a palotába. Az egyikük fölemeltetett, a másikat pedig felakasztatta. Minden pontosan úgy történt, ahogy Isten Józsefen keresztül előre megmondta. Pontosan úgy, ahogy szólt. Ha egy pillanatra elgondolkodsz ezen a történeten, te kinek a szerepébe bújnál? Kit szeretnél felvállalni? Legtöbben azt mondanánk, hogy jó, a fáraó nem szülinapja volt. Legtöbben azt mondanánk, hogy József, hát még szép, nem? Hát itt egy igaz embere Istennek, Isten szól rajta keresztül, szolgál a környező embereknek, micsoda jellem. Én is az akarnék lenni. Nagyszerű. De hadd mondjam el, hogy valójában mi inkább a pohárnok, meg a sütőmester történetébe illünk bele. És itt ebben a történetben József Jézus képe leginkább, aki 3. napra igaznak bizonyult. És amikor elmentek az asszonyok 3. nap reggel a sírhoz, a sírt üresen találták. Pontosan úgy, ahogy Jézus előre mondta nekik. 3. napra feltámadok. Jézus szavai életet hoznak egyeseknek, másoknak pedig halált. Annak mentén, hogy ki az, aki elfogadja őt, és ki az, aki elutasítja. De van egy nagy kontraszt a történetben, ami miatt József nem Jézus képe. József szavai az ártatlannak életet, a bűnösnek halált jelentettek. Jézus nem ilyen. Jézus azért jött, hogy egy olyan üzenetet hozzon, ami életet ad a bűnösnek. Na, kik vagyunk mi ebben a történetben? Inkább mi lennénk azok, akiknek el kéne veszni. De jött Jézus, és egy üzenetet hozott a bűnös embernek. És ő elmondja nekünk, hogy ő kész megbocsájtani, kész megtisztítani, és kész felemelni bármelyikünket. Micsoda meghívás, azt mondja a János 3.16, hogy aki, akárki hisz ő benne. Akárki, akármelyikünk, bármelyikünk, a bűnös embert, aki hisz ő benne, nem vészel, hanem örök élete lesz. De a főpohárnok nem gondolt Józsefre, hanem megfeledkezett róla. Ez az élet története. Ez olyan, mint egy szappanopera története, és olyan, mint a mi életünk is néha. A főpohárnok kikerült, élt Marci, mint Marci Hevesen, elnézést a Marciktól, de hogy utána egy elfeledkezett róla, így nem törődött vele. Igazolódott az, amit József mondott, ő pedig megfeledkezett Józsefről. Nem volt hálás, és nem emlékezett. Ha megnézzük a kronológiáját a történetnek, valószínűleg József még 2 évig volt börtönben. Úgy látszik, még 2 évet. De hadd mondjam el, hogy a történetnek nincs itt vége. Amikor egy ember elfeledkezett volna Józsefről, és ezért József útja megállt volna. Tudod, hogy a mi életünk az így nem akad meg az emberek hiányosságai és hitványságai és feledékenységei miatt? Itt van egy újabb történet, ahol valaki vétkezett József ellen. Aki tehetett volna valamit Józsefért, de nem tett. De József élete az nem ember kezében volt. Isten valami más tervezett. Hadd mondjam el neked, tesó, hogy ha Isten engedne egy forgatókönyvet írni a saját életemre, akkor én egy csomó ilyen hullámvasutat kihagytam volna belőle. Ha Isten megkérne, nem csinál ilyet, hogy írjak egy tervet a te életedre, én nem írnék bele ilyen küzdelmeket. Mert én nem tökéletes szeretettel szeretlek téged, ellentétben Istennel. És én nem látom az örökké valóságot, de ő igen. Eltelt már 10-20 év Istennel, és egyre inkább látom, és bízok benne a küzdelmeim közepette is, hogy ő pontosan tudja, hogy mit csinál. Lehet, hogy nem a küzdelem első napján látom ezt benne, nem az első héten, de egy idő után tudom, hogy te ma is ugyanúgy a kezembe tartod az életem, hiába nehéz most. És képzeld el, hogy pontosan a nehézségeink közepette készít fel Isten, hogy az az ember lehessek, akinek lennem kell. Hogy József az a jellem lehessen, amire Istennek szüksége van. Ezért megengedi azt, hogy egy ember elfeledkezzen róla. Hát miből állt volna még egy álmot adni ennek a főpohárnoknak? József még mindig ott van a börtönben. Nehéz lett volna Isten? Semmiség. Ó, tényleg! És ezért József még maradt 2 évig a börtönben. Hotel Egyiptom. El tudjátok képzelni, hogy milyen lehetett akkor egy börtön? A maihoz képest. Én jártam a Váci börtönben. Többször. Mindig jó volt bemenni, de jobb kijönni. Én a gyülekezethez mentem, ahol Isten dicsőíteni mentek. De milyen lehetnek ott a mindennapok? Hogy bánnak egymással a rabok? Mit tesznek egymással a rabok egy ilyen helyen? József ott volt még 2 évig, de Isten a kezén hordozta. Isten tervéből nem esett ki. Ezt azért mondom el, mert lehet, hogy úgy érzed magad, hogy így elfelejtettek téged. Lehet, hogy úgy vagy, hogy eltelnek hetek, eltelnek hónapok, és hogy Isten egy emlékezik rám. Ha így érzed magad, akkor emlékezzél József történetére. Hamis vádak miatt szenvedett, ott volt a börtönben. És azért mondtam az előbb azt, hogy ez a történet nem ért még véget, mert el fog jönni egy pillanat, egy nap, amikor minden megváltozik. És József kikerül a börtönből. Egy pillanat alatt minden megváltozhat. És ez nem a vak szerencse, remélem most már látod, hanem Isten terve, időzítése akkor érkezett meg József életébe, és így fog megérkezni a tiédbe is. Amikor Jézus haladt az ő földi élete során előre, sokszor mondta, hogy az én időm még nem jött el. Emlékeztek, hányszor mondta ezt? Kész volt a terv, és tudta is, hogy mi a terv, de azt mondta, hogy nem, nem most, nem még. De amikor ott volt azon az estén előtt, akkor azt mondta, hogy az én időm eljött. Hogy átmenjek ebből az életből, elmenjek a keresztre. Én hadd bátorítsalak téged Jézus szavával, hogy amikor azt mondta, hogy az én időm még nem jött el, hogy el fog jönni. Bíz az Úrban. Várj az Úr időzítésére. Úgy érezzük, hogy hosszú idők tudnak eltelni úgy, hogy Isten nem tesz semmit látszólag. De képzeld el, hogy ezekben az időszakokban, amikor látszólag Isten nem csinál semmit, akkor változik meg a jellemünk a legjobban. Akkor változhat. Az életünk kevésbé szól az eseményekről, ami velünk történik, mint sem arról, hogy milyen kapcsolatban élünk Istennel. És amikor várunk Istenre és bízunk benne, akkor változik a legjobban a jellemünk. Ő pontosan tudja, hogy mit csinál. Hasonlóvá akar formálni minket önmagához. A történet folytatódik, bár nem a jövő héten, mert egy különleges vendégtanítónk lesz jövő héten, akit nem árulok el. De én szeretnék most imádkozni veletek. És amúgy ritkán szoktunk ilyesmit csinálni, de most csinálni fogjuk. Szeretnék imádkozni azokért, akik szeretnének döntést hozni az Úr Jézus mellett. Szeretnélek megtérésre hívni téged, aki esetleg még ezt nem tette meg. Csütörtökön volt egy nagyon hangsúlyos téma a csütörtöki bibliaórán. Jakab levelét tanulmányozzuk, és észrevettük, hogy van olyan fajta hit, ami nem üdvözít. Tamás, miről beszélsz? Olvasd el Jakab 2. fejezetét. Azt mondja, hogy van olyan hit, ami csak intellektuális. Hogy tudok sok mindent Istenről, tudom, hogy ő ki, tudom, hogy mit tett, ismerem az igeverseket, de a szívemben nem hiszem. Van olyan hit, ami ugye, hogy az ördögök is hisznek, mégis rettegnek. Van egy olyan fajta hit, hogy tudsz dolgokat Istenről, még lehet, hogy a bűnbocsánatát is szívesen elfogadod, mert jól hangzik, hogy érted, meghalt a kereszten. nem engeded át az életed irányítását neki. Idéztem ma már ezt az igeverset a Róma 10-ből. Aki a szívében hisz, és szájával urának vallja Jézust, az üdvözül. Két döntést hoz egy ember, aki megtérésre jön. Az első az a bűneivel kapcsolatos. Azt mondja, hogy én egy bűnös vagyok, nem tudom magam megmenteni, és szükségem van rád. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Elfogadom a te véred tisztítását. Ez az első. De van egy ugyanilyen fontos második lépés, hogy uradnak nevezd őt. Hogy átengedd az életed irányítását neki. Jó pár embert ismertem, aki az elsőt örömmel élte. Én is ilyen ember voltam. Sokáig. És azt hittem, hogy hívő vagyok. És nem is értettem pontosan, hogy miért nem élem azt a kapcsolatot az Úrral, amit más életében látok. De volt egy pont az életemben, amikor megtörtem. Édesapám halála után volt egy nehéz időszak, és 8 hónap küzdelem után tudtam Istennek azt mondani, hogy ezt az életet így nem akarom tovább élni. Most már átengedem az irányítást neked. Legyél az életem ura, és abban a pillanatban átéltem az újjászületést. És éreztem is, hogy ez volt az a döntésemre Isten várt, hogy uramnak nevezem őt. Lehet, hogy igaz rád ez, mint rám volt. Hogy jössz, jársz, sok mindent tudsz. Sok mindent láttál. De még te ülsz a kormánynál. Jézus szívesen beültetnéd magad mellé, mert ő egy jó társaság. Ő egy kedves ember. De az életem az enyém. Ezért szeretnék imádkozni veletek. És nem tudom, hogy kit érint, és nem fog senkit zavarba hozni, hogy tedd föl a kezed, ha te nem. Igaz ez a Soproni Gyülire is, és a Váci Gyülire is most, hogy kérlek, hajtsátok meg a fejeteket, és imádkozzunk együtt. Ha igaz rád ez, amit elmondtam, akkor kérlek, imádkozz velem, mondd, és mondd utána magadban. Uram, én megvallom, hogy bűn. Felismerem, hogy bűnbocsánatra van szükségem. Elhiszem, hogy te, Jézus, az én bűneimért haltál meg a kereszten. Elhiszem, hogy feltámadtál, és kapcsolatra vágysz velem. Köszönöm, gyere az életembe. Bocsásd meg a bűneim. Legyél a megváltóm és az Uram. El akarok fordulni a bűneimtől, és követni akarlak téged. Segíts engem ebben. Változtass meg, és a szent lelkeddel erősíts, hogy neked élhessek. Amen.
1: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Közösen fejleszti a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát és kikötőit. Erről számolt be vasárnap reggel Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, aki szerint a dunai hajózásból származó bevételek a jövőben a budapesti rakpartok és azok környezetének fejlesztését is szolgálhatják. A miniszter szerint jelenleg a meder használat az államhoz, míg a parthasználat a fővároshoz tartozik, miközben a kikötői szerződések sok esetben mindössze 1-2 évre szólnak, ami szerinte nem kedvez a hosszabb távú beruházásoknak és fejlesztéseknek. A miniszter arról is beszélt, hogy az új rendszerben az érintett kérdésekről egy olyan társaság rendelkezhetne, amelynek tulajdonjoga 50-50%-ban oszlana meg az állam és a főváros között. Sikeresen lezárult az országos varázsdoboz program, amelynek keretében összesen 500 oktatási intézmény részesült támogatásban. A kezdeményezés utolsó két egysége Aszódra és Rákospalotára került. Az érintett iskolák igazgatói a minisztériumban vették át a csomagokat Kókainé Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkártól. A dobozokban található eszközök, részletes útmutatók és játékos feladatok összesen 12 látványos természettudományos kísérlet elvégzését teszik lehetővé a diákok és pedagógusaik számára. A program célja a természettudományok iránti érdeklődés felkeltése és a gyakorlati tapasztalatszerzés támogatása. Október 10-én indul a Dívány új irodalmi séta sorozata, amelyen Bálint Lilla, a Múzsák a csók után című könyv szerzője kalauzolja résztvevőket Budapest irodalmi emlékei és történetei között. Az első séta a főváros régmúlt éjszakai életét idézi fel, a Nagymező utca mulatóitól és orfeumaitól a Lipótvárosi kaszinón át a kártyabarlangokig. Szó lesz művészekről, arisztokratákról, politikusokról, híres botrányokról és szerelmekről. A városjárást pódiumbeszélgetés és követi.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon, Rádiódik, rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. február 27-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A zene mindig is az emberi lélek egyik legmélyebb kifejezési formája volt. A fiatal tehetségek bemutatása nem csupán lehetőség számunkra, hanem felelősség is mindannyiunk részéről. Hiszen minden nagy művész egykor kezdő volt, és az első biztató tapsok, az első bátorító szavak nélkül talán sosem teljesedtek volna ki. A fiatalok tehetsége a jövő zenei örökségének alapja. Ők azok, akik új színekkel gazdagítják a művészetet, friss lendületet adnak a hagyományoknak, és akik tovább viszik mindazt az értéket, amit az előttük járó generációk megteremtettek. Ma este is egy olyan fiatal zenészt hallhatunk, aki elkötelezetten, kitartó munkával fejleszti a tehetségét, és akinek minden egyes megszólaltatott hangja egy lépés a művészi kibontakozás felé. Hallgassuk őt nyitott szívvel, támogassuk őt figyelmünkkel, és adjunk neki erőt azzal, hogy megértjük és értékeljük azt a csodát, amit a zene által közvetít nekünk. Sallai Dániel fiatal tehetség a mai vendégem, aki a napokban kapott első díjat a 6. Lakatos Ablakos Dezső emlékére megszervezett országos jazzzenei versenyen, jazz ének kategóriában, a Rajkó Talentum tánc és zeneművészeti iskola növendékeként. Mesélt nekünk a versenyen szerzett élményeiről, a tanulmányairól és az iskolájáról egyaránt. Köszönöm, Dani, hogy itt vagy és beszélgetsz velem.
4: Üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
3: Milyen érzés volt, amikor kimondták a neved, hogy te vagy a kategóriádban az első?
4: Hát igazából hihetetlen érzés volt, még most is nehezen hiszem el, mert nagyon erős kategória volt, és nem gondoltam volna, hogy én leszek az első.
5: Hányan voltatok egyébként?
4: Az én kategóriámban 5-en voltunk, és talán ebbe a kategóriába voltak a legtöbben.
5: Ha jól emlékszem, akkor a te korcsoportod volt az, ahol a 12. évfolyam és a 13. évfolyam együtt versenyzett, illetve egymás ellen, hogyha szabad ezt mondani. És mivel ez egy országos verseny, ezért itt természetesen az ország legjobb jazz konziaiból mentek a diákok. A Rajkót természetesen nem hagyjuk ki, hiszen te a Rajkóban tanulsz jelenleg is. A Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnáziumban. Honnan jöttek még egyébként?
4: Ugye jöttek a Pesti Bartók konziból, Miskolci Bartók konziból, Vácról, azt hiszem voltak Székesfehérvárról is, szóval tényleg a legerősebb zenei középiskolákból voltak.
5: És ez egyébként én azt gondolom, hogy nagy kitüntetés, hogy egy Rajkós nyerte meg ezt az egészet.
4: Igen.
5: Én erre nagyon büszke vagyok, hiszen nekem nagyon közel áll a szívemhez a Rajkó iskola, hiszen én is korábban ott tanítottam.
4: Hát én is örülök neki, és annak meg főleg örülök, hogy rajtam kívül még egy gyerek is első helyezett lehetett. Ő pedig basszusgitárosként, ő Baranyi Bertalan.
5: Úgyhogy, évfolyamtársad?
4: Nem évfolyamtársam, ő 10. osztályos. Szóval ő
5: a másik kategóriakor.
4: Igen, ő a másik kategóriába nyert, de gratulálok neki is, mert megérdemelte, és hát örülök neki, hogy népszerűsíthetjük az iskolát.
5: Ez így van, így van. Kik alkották a zsűrit?
4: A zsűri elnöke Binder Károly volt.
5: A neves jazz zongorista.
4: Így van.
5: Jazz zongora művész. A Zene Akadémián is tanít.
4: Igen. Igen. Gyárfás István, jazz gitárművész, és Berki Tamás, jazz énekes.
5: Ez igazán színvonalas zsűri, ezt el lehet mondani.
4: Igen, ezt el lehet, ezért is nagyon is izgultam előttük muzsikálni.
5: És milyen érzés volt, hiszen azért tényleg ilyen legendák előtt azért az ember nem csoda, hogyha egy picit próbálja magát minél jobban összeszedni. Egyrészt azért is, mert hamarosan közeledik a felvételi, ahol például a Binder tanár úr szintén ott lesz és hallgatni fog téged.
4: Igen, hát hogy is mondjam, azért egy versenyhelyzet az más, mint egy felvételi, meg más, mint egy koncert. Itt másféle izgulás van az emberbe, főleg mikor ilyen emberek ülnek előttem. Én nekem az elsődleges célom az volt, hogy muzsikálás legyen, szóval nem versenyezni akartam, hogy most megmutatom a többiekhez képest, hanem én muzsikálni szerettem volna a zenekarral, kiváló kísérő zenekar volt, és szerintem ezzel tudtam őket megfogni, hogy ez muzsikálás volt, és élveztem én is, a zenekar is, és szerintem ez az élvezet, ez átment a zsűrire is, és ezért ők is élvezték. Szóval hogy mondjam, ilyenkor kikapcsol az ember agya, és nem azzal foglalkozik, hogy ki ül előtte, ez csak az első pár másodpercben pörög le a fejembe, vagyis pörgött le, hanem inkább azzal, hogy muzsikáljunk, és hogy jó legyen.
5: Uh-huh. És ki volt a kísérő zenekarban?
4: A kísérő zenekar az a dobos Berdis Tamás volt, aki az Egressy Béni Református Művészeti Szakgimnáziumnak a jazz dobtanárja, valamint a Zeneakadémián is tanít. A zongorista Nagy János Jancsa, aki szintén az Egressy Konziba tanít. A nagybőgős pedig Glaser Péter volt. Szóval egy kiváló trió kísért minket.
5: Ez nagyon fontos, hogy egy jó minőségű zenekar kísérni ilyenkor benneteket, akik esetleg nagy tapasztalattal rendelkeznek.
4: Igen. Hál' Istennek olyan jó volt a légkör, amikor muzsikáltunk, meg a verseny előtti nap volt mindenkinek próba lehetősége, és már a próbán is nagyon jó hangulat volt.
5: Az fontos.
4: Szóval nem úgy mentünk oda, hogy már ismeretlenekkel fogunk zenélni, hanem hogy mondjam, jó emberi kapcsolatok is kialakultak a próbák és a verseny során a zenekarral.
5: Mit énekeltél?
4: Úgy volt, kétfordulós volt a verseny, volt egy elődöntő és egy döntő. Uh-huh. és az elődöntőbe és a döntőbe is voltak megadva a kötelező jazz standardek, amikből lehetett választani. Én az elődöntőbe a kötelező számokból a Night in Tunisiát énekeltem, a szabadon választottam pedig a George Benson-tól a This Masquerade volt. A döntőbe pedig minden énekesnek a Whispernatot kellett énekelnie, a szabadon választottam pedig ott James Moody-tól a Moody's Mood for Love volt.
5: Ez egy nagyon szép kis műsor.
4: Igen.
5: Nyilván nehéz volt a felkészülés, és itt mindenféleképpen említsük meg a tanárodnak a nevét, a felkészítő tanárodat, hiszen tulajdonképpen ilyenkor azért rajta is rengeteg múlik, sőt.
4: Így van, hát nagyon sokat köszönhetek neki. A felkészítő tanárom az Novák Éva, aki a Rajkó Talentum művészeti szakgimnáziumba tanít éneket, és hozzájárok már lassan 3 éve, és hát ő neki nagyon sokat köszönhetek, mert az egyik az, hogy ugye nagyon sokat éneklünk vele, nagyon sokat technikázunk, minden stílusból mindig nagyon jó dalokat mutat nekem, szóval bővíti az ízlésemet, zenei ízlésemet, a másik pedig a lélektani hatás. Rengeteget motivál engem, és mindig hisz bennem. És ez nekem nagyon sokat jelent, és nem tudom neki elégszer megköszönni azt a sok segítséget.
5: Nekem mindig az az érzésem, hogy Novák Évi, akit ugyebár én is már régóta ismerek, ezért merem mondani róla, hogy olyan igazi tyúkanyó.
4: Igen.
5: Ugye?
4: Igen.
5: Nem tudom, tehát ez olyan jó értelembe vett tyúkanyó, tehát hogy nagyon összefogja az osztályát, nagyon pátyolgatja a növendékeit, és ez szerintem ez óriási, amit ilyenkor ő csinál, és végez vissza a növendékeivel.
4: Így van, de még egy embert meg kell, hogy említsek a felkészülésem során, aki nem más, mint Balog Zoltán, aki szintén a Rajkóban tanít jazz zongorát és zenekari gyakorlatot, mert ő is nagyon sokat segített nekem, nagyon sok zenekari rutint köszönhetek neki, és nem csak neki, hanem Bordás József tanár úrnak is, aki szintén ott tanít.
5: Szóval, jazzdobot.
4: Jazzdobot, igen. Ezek az emberek nekem annyit, ezeknek az embereknek annyit köszönhetek, hogy azt én soha nem fogom tudni meghálálni, vagyis remélem, hogy egyszer valamilyen formában sikerülni fog, de tényleg rengeteget köszönhetek nekik, és nagyon hálás a szívem nekik.
5: Én azt gondolom, hogyha egy növendék nyer egy ilyen rangos versenyen, hiszen ez egy országos jazzzenei verseny, és mondhatni a legrangosabb középiskolai verseny Magyarországon, tehát hogyha egy ilyen igazi versenyen nyer egy diák, akkor az szerintem óriási büszkeség lehet minnyájuknak, és természetesen az iskolának is, a Rajkó Talentumnak.
4: Igen, hát nagyon örülnek neki, és hát remélem, hogy így gondolják ők is.
5: Milyen a kapcsolatod egyébként velük, a tanáraiddal?
4: A tanáraimmal nagyon jó kapcsolatom van. Én nem szívesen mondanám azt, hogy tanár-diák kapcsolatunk van, hanem egy nagyon jó emberi kapcsolatunk van a tanárainkkal. Szerintem elég közel állunk egymáshoz, mert nem csak addig jó fejkedünk egymással, ameddig a tanóra van, hanem hogyha például én nekem van egy rosszabb napom, és ülök mondjuk az aulába, és ilyesmi, és ezt például meglátja valamelyik tanárom, akkor oda jön és beszélget velem, és megkérdezi, hogy mi újság van. Vagy például, hogyha hétvégén meglátunk valami, mondjuk valami vicces mémet, vagy valamit, akkor azt elküldjük egymásnak, nevetünk, vagy együtt Fortnite-ozunk este, úgyhogy ilyen is elő szokott fordulni. Igen, szóval elég jó kapcsolatunk van.
5: De hát valahol a Rajkó egy nagy család. Nem érzed így? De én amikor ott tanítottam, tehát én azért sokáig ott voltam, ott kezdtem a pályámat, és 2018-ig ott tanítottam, és mindig ezt éreztem, hogy egy óriási nagy család.
4: Igen, ez egy nagy család, és itt akkor szeretném megragadni az alkalmat, hogy aki szeretne ennek a családnak a részese lenni, az jöjjön el és felvételizzen, mert nem fogja megbánni.
5: Jó hely, igen, kétségtelen. És ilyen színvonalas tanárok vannak, akiknek ilyen növendékei vannak, mint te is, Dani, úgyhogy ez tényleg tényleg egy igazi büszkeség szerintem az iskolának.
4: Igen, hát remélem, hogy az nekik.
5: De mesélj az ide vezető útról, hiszen azért az, hogy valaki eljut idáig, azért én azt gondolom, és ismerve téged régóta, hát nem volt egyszerű, és nem volt egy olyan egyenes utat, hogy tulajdonképpen mint egy rakéta.
4: Hát igen, az én utam az elég kanyaros volt, ugyanis én nem énekkel kezdtem a zenei tanulmányaimat, hanem zongoráztam, klasszikus zongoráztam, és hát nem más volt a tanárom, mint dr. Suki András.
5: Igen, innen ismerjük egymást.
4: Igen, és a zongora az nekem olyan most már, mint egy erős szikla, ami egy alapot letett nekem a zenei életembe, olyan, mint hogyha egy házat építettünk volna fel, és ez volt az alap. És már amikor úgy éreztem, hogy ez az alap már eléggé megkötött, már egyre jobban szerettem volna tovább lépni erről az alapról, és akkor döntöttem úgy, hogy akkor ez egy nagy váltás az életembe, és így váltottam akkor az énekre. De nem bántam meg.
5: Igen, igen, ez így van. Tehát beszélgettünk mi is akkoriban sokat, hogy nagyon szereted a klasszikus zongorát, de valahogy a jazzének mégiscsak közelebb állt hozzád.
4: Igen, ez elragadott.
5: És ezt tudtuk, hogy ezzel fogsz később foglalkozni, meg te ezt akarod majd igazából az életed során vinni. Igen. De szükség volt viszont a klasszikus zenei alapokra, amik tényleg megalapozták a technikai és zenei tudásodat, zenei alapokat adtak. Én azt gondolom egyébként, hogy azok a legjobb énekesek, akik valamilyen hangszeren is jól tudnak játszani.
4: Ja, hát ezzel maximálisan egyetértek, hiszen az én énektanárom is az Éva mellett, hogy egy nagyszerű énekes, ő mellett egy hegedűművész is.
5: Így van. Szóval ő elvégezte a Zeneakadémiának a tanárképzőintézetét. Pontosabban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanárképzőintézetét.
4: Hát nagy váltás volt ez nekem akkor, nagyon sokan meglepődtek rajt, ugyanis az akkori baráti körömmel, hogyha találkoztam, akkor kérdezték, hogy hát hogy megy a zongorát. Én meg már akkor már nem zongorát tanultam egy ideje, és ez egy idő után már engem nagyon zavart, mert valamikor nyomást éreztem, hogy ők ebben nem nagyon hisznek. Amivel nem is volt probléma, csak akkor ez külső hatásokra akkor nagyon hallgattam, de hála jó Istennek, hogy ezek annyira nem tudtak befolyásolni ezek az érzelmek, és nagyon hittem, meg hiszek ebbe az egészbe, amit csinálok, és úgy érzem, hogy megrendíthetetlen vagyok, és ennek a sok év munkája, ez most tudott termést hozni, és remélem, hogy még nagyon sok termést fog hozni. Szóval soha senki ne adja fel, amit gondol, hanem nyomja, csinálja.
5: Küzdeni kell a célunkért.
4: Így van.
5: És én azt gondolom, hogy ha minden nap teszünk egy picit az álmunkért, azt, amit el akarunk érni, akkor azt meg tudjuk valósítani.
4: Igen. Így van. Hogyha
5: valami hiszel ebben?
4: Igen, én abban hiszek, hogyha valamit szívvel, lélekkel csinálunk, és hiszünk benne, és azt minden nap csináljuk, és tényleg belerakunk mindent, akkor azt az élet vissza fogja hálálni. Uh-huh. Én ebben hiszek.
5: Neked egyébként nem ez volt az első sikered, tehát azért voltak már korábbi sikereid is a jazzének területén.
4: Igen, tavaly a Premier iskola szervezett egy országos szólóénekversenyt, ez Szegeden volt, ez a verseny, és azt kell tudni, hogy én akkor egy évet tanultam énekelni, akkor a második helyezést hozhattam el ezen a versenyen, és egyáltalán nem voltam csalódott, nagyon örültem neki, és mai napig nagyon büszke vagyok erre a helyezésre, mert tényleg még egy éveset tanultam akkor énekelni, és mondta az Évi akkor, hogy ez csak a kezdet, mert hogy a jó Isten majd odaadja a nagyobbat, és most egy évvel utána most odaadta a nagyobbat, úgyhogy megéri küzdeni.
5: Sőt, tulajdonképpen te még csak néhány éve énekelsz, és még most is nagyon fiatal vagy, hiszen most érettségizel, jövőre leszel 13. évfolyamos, és akkor fogsz OK-i vizsgázni.
4: Így van.
5: És utána gondolom, vannak terveid a továbbiakra nézve. Mit szeretnél elérni így a következő néhány évben?
4: Hát mindenféleképpen szeretnék főiskolára menni, szeretném folytatni a legfelsőbb fokon a zenei tanulmányaimat. Azt, hogy még melyik egyetem, azt még nem döntöttem el, de mindenféleképpen az a tervem, hogy egyetemen folytathassam a tanulmányaimat. Szeretnék majd külföldre is kimenni, és ott tovább bővíteni ezeket a zenei dolgaimat. És hát még ami tervnek mondható, az, hogy ennek az évnek, a 2025-ös évnek a végére legyen egy albumom. Ezt nagyon szeretném, és ezen nagyon dolgozok.
5: Miért tartod fontosnak, hogy egyetemre menj? Miért fontos az, hogy legyen egy diplomád?
4: Az egyik az, hogy szeretném tovább képezni magam. Uh-huh. Szóval, amíg tudok tanulni, addig szeretnék is. Szóval szokták mondani, hogy a jó papa szoltig tanul. Uh-huh. Szerintem a zenészek is így vannak ezzel.
5: Hát,
4: nem szabad megelégedni azzal a szinten, amin éppen vagyunk. A másik pedig az, hogy én nagyon szívesen tanítanék, uh-huh. akár éneket, akár zenekari tanár is lennék. Szóval engem érdekel is ez, és szívesen is foglalkoznék vele. A másik meg az, hogy én szeretnék diplomát. Nekem ez egy vágyam, hogy legyen egy diplomám. Ugyanis a bátyám is hegedűművész, ő is lediplomázott, én szeretném követni a példáját ebben.
5: És hát most végzi a művészmastert a bátyád, Sallai Jenő, akit azért Igen. említsünk meg mindenféleképpen, és hát most fogja megkapni, ha minden rendbe megy, a művésztanári,
4: Így
5: illetve
4: van.
5: A művészmaster diplomáját.
4: Igen, és én ezért nagyon büszke vagyok rá.
5: Uh-huh. Tehát akkor tulajdonképpen ez valahol egyfajta elvárás is a ti családotokban?
4: Hát, elvárásnak nem mondanám. Nyilván örülnek neki, hogy ilyen jövőképen van, de ennek én is örülök, hogy egy nagyon jó példa van előttem a bátyám személyében. Elvárásnak nem mondanám, szóval szerintem nem szidnának meg azért, hogyha nem mennék tovább tanulni, hanem mondjuk, hogyha kimennék mondjuk egy koncertsorozatra, vagy kimennék hajóra azokba az évekbe, de nyilván támogatják az ötletet, és örülnek neki. Mm-hmm.
5: Akkor egy picit említsük meg a családi hátteredet is. Nagyon fontos. Többek között édesapád, aki szintén a Rajkó zenekarban tanult.
4: Van,
5: igaz?
4: Igen.
5: Tehát tulajdonképpen nem esett messze az alma a fájától.
4: Hát nem.
5: Sőt, a bátyád is rajkós volt így régen.
4: Így van.
5: Mesélj erről egy picit. Apukád mit szokott mesélni? Milyen történeteket?
4: Hát apu nagyon fiatalon került a Rajkó zenekarba, ugyanis 11 éves volt, mikor vidékről, Kertáról, az egy nagyon kicsi falu Veszprém megyébe, onnan felkerült Budapestre, Rajkó zenekarba. Hát mindig jókat mesél, és egyébként apukám ő hegedűs, és tehát mindig nagyon jó szívvel emlékszik vissza, mert már fiatal korukban bejárták a világot,
5: így van.
4: Nagyon sok helyen koncerteztek, és az a zenei tudás, amit akkor a Farkas Gyula bácsi tanított nekik, az úgy gondolom, meg ő is úgy gondolja, hogy az felbecsülhetetlen. Uh-huh. A bátyám is oda járt a Rajkóba, aki most már egyébként ott tanít, uh-huh. ráadásul klasszikus hegedűt, és ugye én is ott tanulok, és tehát remélem, hogy egyszer majd én is ott taníthatok, ez egy ilyen jó kis családi dolog lenne nekünk az életünkben.
5: Nem ritka az ilyen egyébként, tehát, hogy nekem édesapám szintén ott tanult a Rajkó zenekarban, és én is ott tanítottam, miután kikerültem a Zeneakadémiáról. Bátyád is így van Igen. vele, sőt, egyébként a minap készítettem egy riportot például Ganyi Robival, aki szintén ott tanult még az Ökrös Ottónál jazzzongorát, és most ott tanít a Rajkóban. Tehát a Rajkó az egy nagyon speciális intézmény, általában nagyon szeretik fölvenni azokat a volt növendékeket, akik elvégzik mondjuk az egyetem tanulmányaik során
4: Így van.
5: Az adott
4: tanszakot. De szerintem, hál' Istennek ez azért köszönhető, mert tényleg akik ebbe az iskolába tanultak, azok annyira megszerették ezt az iskolát, és, uh-huh. és szerintem ők is úgy vannak, ahogy én, hogy próbálják visszahálálni azt a sok mindent, uh-huh. amit kaptak. Uh-huh. Úgyhogy szerintem ez ezért lehet.
5: Habár egész más most a Rajkó, mint régen volt, hiszen azért régen nem volt például klasszikus zenei oktatás, nem volt ilyenfajta jazz oktatás, ez csak az utóbbi 35 évben, mondjuk ez nem kevés, de ugyebár régen nem ez volt a profi, amikor igen, még a te apukád vagy az én apukám ott voltak a Rajkóban, hát akkor elsősorban igen, a cigányzenemet. Beszéljünk egy picit az iskoláról még. Ha be kéne mutatni az iskoládat, akkor mi az a néhány szó, ami először eszedbe jut?
4: Az első, ami nekem a Rajkóról eszembe jut, az a cigányzene.
5: Aha.
4: Ugyanis úgy tudom, hogy Magyarországon csak a Rajkóban lehet tanulni a kávéházi cigányzenét. És ez nagyon fontosnak tartom, hogy ez a műfaj, ez ne halljon ki, és hogy ebben az intézményben még ezért küzdenek, hogy legyen ennek a zenének újabb és újabb generációja. A másik, ami eszembe jut róla, az a család. Ugyanis ez egy

0: feladatunk is.
1: Említetted, hogy szeretném még az idén egy albumot kiadni. Igen. Ez miért fontos számodra? Főleg ilyen fiatalon.
0: Én mostanában nagyon sok dalt írok. Egy ideig nem tudtam. Nekem volt egy zeném, amit 2020-ban írtam, és valahogy ez a folyamat ez megállt. Nem tudtam írni, nem jött az iklet, és egy évvel ezelőtt újra elkezdett jönni. És ezek a zeném, amik most íródnak és készülnek, ezek már minőségileg is, szövegileg is és tartalmilag is sokkal minőségibb, mint amik a múltban íródtak. És hát ez nem feltétlen jazz lesz, de lesz benne az is. Ez inkább populárisabb, R&B-sebb, új stílusúbb zenék lesznek, nagyon minőségire meghangszerelve, és már nagyon várom, hogy megjelenjen ez a dolog. Nekem egy nagyon nagy álmom, hogy egy albumom legyen.
1: Uh-huh. És hol szeretnéd terjeszteni? CD-t szeretnél, vagy esetleg a streaming szolgáltatókon keresztül lehet ezt majd elérni?
0: Hát mindenhol is, ahol lehet. Szóval az elsődleges az nyilván a streaming, szóval Spotify, YouTube Music, Apple Music, stb. De én szeretném, hogyha lenne majd ennek kézbe fogható formája is, akár egy CD, vagy akár egy bakelitje, mert úgy gondolom, hogy az elég menő dolog egyébként, a bakelit.
1: És miért van erre szükség, erre az egészre?
0: Az albumomra?
1: Igen.
0: Mert szeretnék valamit az utókornak itt hagyni magamból. Ugyanis ezek az én saját dalaim, úgy gondolom, hogy a dalaimba mindig tudok egy kicsit magamból belerakni. Akár valamelyik mondatjába, vagy valamelyik akkordba ott benne vagyok, és nem tudom, egy 20 év múlva, hogyha ezeket visszahallgatom, akkor tudni fogom, hogy akkor éppen milyen élethelyzetben voltam, milyen érzelmek voltak bennem. És ezekre jó lesz visszaemlékezni, és szerintem az embereknek is tetszeni fognak ezek, és őket meg más élmények fogják hozzáfűzni ezekhez a dalokhoz.
1: Gondolom az is cél, hogy ezzel elérd valahogy a közönségedet.
0: Hogyne, nyilván. Szeretnék idővel egy közönséget kiépíteni, egy hallgatóságot, akik szeretni fogják a zenéimet, mert én máshogy gondolkozok ezzel, mint a többi előadó, mert nekem nagyon fontos az olyan hallgató, aki át is érzi ezeket a dalokat, ezeket a történéseket, amik le vannak írva a daljaimba. Nyilván tudom, hogy ebből kevés százalék lesz, de hogyha már az a kis százalék megérti az üzenetet, vagy értelmezi a mondani valót, akkor már megérte. Hogyha 100 emberből 2 megérti a mondani valókat, és a többi 98 csak jól érzi magát, akkor én már nyertem.
1: Hogy tekintesz a különböző média platformokra, illetve közösségi oldalakra? Ezek szerinted szükségesek a közönség építéshez?
0: Hát a mai világban a social média és a közösségi média az elengedhetetlen, úgy érzem, főleg a TikTok. Uh-huh. TikTok, Instagram, Facebook, mindenhova ki kell pakolni a dolgokat, főleg egy zenésznek, minden, amit van, mindent is, ami van, ki kell pakolni, és egyébként ezen is dolgozok, és segítenek ebbe. Úgyhogy amint lesznek anyagjaim, meg videóim, tele lesz a TikTok vele.
1: Akkor úgy, lehet követni téged.
0: Így van. Aki szeretne követni, Skukac Sallai Dani 19 lehet követni.
1: És mondd csak, mi a véleményed a mostanában egyre divatosabb és egyre terjedő AI-ról, vagyis a mesterséges intelligenciáról? Sőt, kimondottan azon belül is van egy olyan oldal, egy olyan mesterséges intelligencia oldal, ahol zenét lehet írni.

0: Ugyanis, hogyha beírom például, hogy mi az a téma, amiről írni szeretnék egy dalszöveget, akkor ő ezt legenerálja nekem, ami persze nem minden esetben tökéletes, tehát azért hagy némi kívánivalót maga után, ez kétségtelen időnként. De ha már van egy jó szövegem, amit úgy sikerült összecsiszolni, utána hihetetlen jó minőségben tud zenekart alátenni, sőt, egy énekes fel is énekli azt, amit én legeneráltatok vele. Nem tudom, hogy van-e tapasztalatod ilyen téren.
1: Van, igen, én szórakoztam ezzel egy időben, akkor ráértem. Hát ez félelmetes egyébként. Uh-huh. Ez félelmetes, hogy tényleg már szinte bárki, hát nem szinte, hanem bárki tud saját zenét generálni magának. Uh-huh. És itt kiemelném a generálás szót, mert ezért az más, mikor generál valaki egy zenét, meg más, mikor csinál valaki egy zenét, hogy formázza, és saját magára csinálja a zenét. Na azért más, mikor egy gép nekem megcsinálja a saját zenémet, meg más az, mikor én csinálom meg magamnak a saját zenét. Hát erről az a véleményem, hogy ez mindegyébként ez nagyon komoly, meg nagyon jó, hogy itt tartunk már, de ez nem lesz olyan szerintem, mint egy ember által megírt dal, ugyanis amit az előbb is mondtam, hogy egy kis darabot a lélekből elrejt a szerző a zenébe, ezt a gép ezt nem fogja tudni megcsinálni, és hát a zenének szerintem az egyik nagy rejtelme, célja az ez, hogy közelebb kerülünk a szerzőhöz, és ez műfajtól függetlenül. Uh-huh. Szerintem ezt a gép nem fogja tudni überelni.
0: És nem veszélyezteti esetleg a zenészeknek, vagy a dalszövegíróknak, vagy a zeneszerzőknek a munkáját ez?
1: Hát
0: főleg, hogy ilyen fiatal vagy.
1: Azok bajban vannak egyébként, de nem egészen egyébként, ezt is megcáfolnám. Ezt egy gép írja, ebben nincs lélek. A zene a lélekről szól, a lélek sivongatásáról szerintem. Úgyhogy én szerintem, amíg valaki szívvel, lélekkel csinálja a zenét, az robot nem lehet, addig nem kell félnie. Aki meg nem szívvel csinálja, akkor az meg lehet egy robot is akár. Ez az én véleménye. Uh-huh.
0: Nagyon érdekes a véleményed a mesterséges intelligenciáról, és remélem igazad lesz.
1: Hát reméljük, igen.
0: És nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem, és beszélgettél velem itt a műsorban. Salay Dániel fiatal tehetség volt a mai vendégem, aki a napokban kapott első díjat a 6. Lakatos Ablakos Dezső emlékére megszervezett országos jazzzenei versenyen, jazzének kategóriában, a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Iskola növendékeként. Mesélt nekünk a versenyen szerzett élményeiről, a tanulmányairól és az iskolájáról egyaránt. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velem jövő héten is. A viszont hallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Yo, yo. Ez itt T-Boss a mikrofonnál.

0: Rádiódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Ösztöndíj szerződés, újabb roma származású fiatal tanul rendőrnek. Újabb roma származású, a rendőri hivatás iránt elkötelezett fiatal kapott lehetőséget arra, hogy tanulmányai mellett a rendőrség támogatásával készüljön leendő hivatására. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság ösztöndíj szerződést kötött Nyerges Jánossal. A déli ASC mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium 10. évfolyamos tanulójával. János jelenleg rendészeti képzésben tanul, és már most határozott elképzelése van a jövőjéről. A középiskola befejezése után a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karán, vagy valamelyik rendvédelmi technikumban szeretné folytatni a tanulmányait. Dr. Hablicek Nikoletta rendőrezredes tájékoztatta Nyerges Jánost az ösztöndíj szerződésről. Az ösztöndíjas fiatalt Dr. Hablicek Nikoletta rendőrezredes, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság vezetője fogadta. A találkozón a rendőri hivatásról, a továbbtanulási lehetőségekről és János jövőbeli terveiről is szó esett. A pályázati lehetőség célja, hogy a roma származású rendőri pálya iránt érdeklődő és arra elhivatottságot érző fiatalokat már középiskolás éveik alatt támogassa. A rendőrség számára fontos, hogy a lehetséges fiatalok megfelelő támogatást kapjanak ahhoz, hogy későbbiekben rendőrré válhassanak. János számára az ösztöndíj nem csak anyagi támogatást jelent, hanem egy újabb lépést a kitűzött célja a rendőri hivatás felé. Híres roma nők példaképek a művészetben és a közéletben. A roma történelem és kultúra számos olyan női alakot őriz, akik tehetségükkel, kitartásukkal és bátorságukkal nem csak saját közösségükben, hanem nemzetközi szinten is ismerté váltak. Az egyik legismertebb roma nő Ezma Recepova, akit világszerte a roma zene egyik legfontosabb alakjaként tartanak számon. 1943-ban született Skopjéban roma családban. Már gyermekkorában megmutatkozott különleges ének és zenei tehetsége. 10 éves korára már komoly sikereket ért el, később pedig több mint 5 évtizeden keresztül lépett fel Európában és a világ számos más részén. Ezma Recepova nem csak kiváló énekesnő volt, hanem a roma kultúra egyik fontos nagykövete is. A roma nyelvű dalokat olyan színpadokra vitte el, ahol korábban kevés roma előadónak volt lehetősége megjelenni. Egy másik különleges roma nő Ceira Stoica volt. Az osztrák roma származású művész, író és festő gyermekkorában túlélte a náci üldöztetést és több koncentrációs tábort, köztük Auschwitzot, évtizedekkel később művészetével kezdte feldolgozni és bemutatni mindazt, amit átélt. Ceira Stoica munkásságának egyik legfontosabb üzenete az emlékezés volt. Festményein és írásaiban nem csak a roma holokauszt borzalmait örökítette meg, hanem a háború előtti roma élet szépségeit és emlékeit is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Dikben. Rádió Dikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Lányok, táncoljatok! Fiú, adjatok neki!

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando!
2: Na most már elhagyjuk a fejen lévő testrészeket, és haladunk lejjebb. A nyak az úgy van, hogy kóri.
3: Kóri.
2: Szityúvász Losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick.
0: Rádió Dick. Rádió Dick. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. 10 év után újra képzési programot indítanak. Örömteli hírként jelenthetem be, hogy 10 év után újból képzéseket indítunk a hátrányos helyzetű romák felzárkóztatása érdekében, jelentette be Ferkovics Menyhért, a Hódmezővásárhelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a város gyors hírszolgálatán közzétett videóban. Hódmezővásárhely polgármesterével közösen készítették el. A legjobb szobafestőket alkalmazzák. 2 szakmára képezik majd az önként jelentkezőket. Az egyik szakma a családellátó, aminek képzését a hölgyeknek szervezzük, a másik pedig a szobafestő, amire a férfiak jelentkezését várjuk. A képzéseken 20 férfi és 20 nő vesz majd részt, a családellátó csoport létszáma már betelt, szobafestőnek még 5-6 férfi jelentkezését tudjuk fogadni, mondta a videóban Ferkovics Menyhért. Mivel a Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodája kicsi, a 2 képzés végzésére nem alkalmas, ezért a város polgármesteréhez fordultak segítségért olyan helyiséget, ami alkalmas az oktatásra. Az önkormányzat a gyakorlati helyet is biztosítja a cégében a szobafestőknek. Ferkovics Menyhért arra is ígéretet kapott, hogy a legjobb szobafestő tanulókat a város cége alkalmazza majd. Az ügyintézéseknél is hasznosíthatják majd a tanultakat. A családellátó képzés úgy tudjuk, hogy egy felzárkóztató jellegű képzés, olyan ismereteket szereznek majd a 3 hónapos oktatás során a roma asszonyok, amelyeket a saját háztartásuk vezetésében is hasznosan tudnak alkalmazni, például az ügyintézések területén. Roma ízek és hagyományok kerültek terítékre Békés Csabán. 26. alkalommal rendezték meg a Roma Gasztronómiai Napot Békés Csabán a Király vendéglőben. A résztvevők ezúttal a nemzetiségi konyha 3 ízletes fogását kóstolhatták meg. Kovács Erzsébet, a szervező Békés Csaba megyei jogú város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke elmondta, a közel 3 évtizedes múltra visszatekintő program célja, hogy közelebb hozzák a többségi társadalomhoz a roma gasztronómiát. A hagyományainkat szeretnénk minél szélesebb körben bemutatni, hogy ezáltal is jobban megismerjenek minket, romákat. Szeretnénk ráirányítani a figyelmet az értékeinkre, a kultúránkra és a vendégszeretetünkre, hogy ne csak a negatív jelenségek éljenek a köztudatban, fogalmazott az elnök. Hozzátette, a visszajelzések évről évre pozitívak, a gasztronómiai nap nagy népszerűségnek örvend, az elkészült fogások pedig rendszerint pillanatok alatt elfogynak. A vendégek körében a sikerlista élén töltött káposzta áll, bár a magyar konyhában megszokott fűszerekkel készítik, azok eltérő arányának köszönhetően sajátos gazdag ízvilágot kap. A népszerű fogás idén is szerepelt a kínálatban a túrós tészta mellett. A fogás alapja egy egyszerű csipetke tészta, amelyet tojásból, lisztből, sóból és vízből állítunk össze, ezt követően kinyújtjuk, majd kézzel a forró vízbe csipkedtük, miután megfőtt a tészta, átmostuk, végül túróval és tejföllel kevertük össze, és így tálaltuk. Osztotta meg az elkészítés fortéjait Jakab Elvíra.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick Roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick-ról.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Zsali, hója!
2: Szép jó reggelt kívánok minden drága hallgatónak. Hát újra hétfő van. Sajnos újra hétfő van. És október 5-ét mutat a naptár. Hát azért mondtam, hogy sajnos újra hétfő, hogy egy picit Garfield után szabadon. Szerintem ember nincs, aki örül a hétfőknek. Ugye az rögtön hétvége után van, még vasárnap tud az ember programozni, ezt csinálni, azt csinálni, pláne még ezen a hétvégén, remélem kihasználtátok ezt a csodaszép időt, ami volt, mert hogy sajnos ezen a héten már még olyan csütörtökig azt írja, hogy jó idő van, tehát 8-áig ilyen 24 fok marad, ma már egy picit felhős lesz az égbolt, de ugyanúgy 23-24 fok lesz, holnap is 25-24, tehát egy egész szép időnk marad még, illetve most hétvégén már csak 21-22 fok lesz, szintén felhős, de azért napsütéses, és aztán sajnos jövő héttől, amikor már a hónap közepe van, úristen, akkor már jönnek az esőfelhőcskék, és utána jönnek ezek a napközbe 15-18 fokos maximumok. Úgyhogy az már nem éppen tavaszias idő, mint ami eddig volt, mondhatjuk, hogy ez a 20-25 fok, ez elég tavaszi volt, és az is. Úgyhogy remélem, hogy kihasználtátok ezt a hétvégét, és jól éreztétek magatokat. A mai napon Aurél névnap van, úgyhogy nekik nagyon boldog névnapot szeretnék kívánni, illetve ma van a pedagógusi jogok világnapja, ugye Zsuzsival szoktunk ezen viccelődni a süsfen abban, hogy igazából már mindennek is van világnapja, tehát csodálom, hogy olyan még nincsen, hogy nem tudom, a bal kézen kisújjon gyűrűt hordó emberek világnapja, mert körülbelül már itt vagyunk. Szóval ma, lényeg a lényeg, 60 éve a pedagógusi jogok világnapja van. Szóval az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet fogadta el ezt a pedagógusi jogokról szóló 150 paragrafusból álló határozatot, és akkor ennek tiszteletére 1966 óta van ez a világnap. Hát szerintem ennyi érdekesség így kora reggelre elég is volt, úgyhogy jöjjön egy kis zene.

0: A mi zenéink változatosan. Rádió Dík.
1: Adjon Isten erőt, egészséget, nem sokára 7:30 van, nézzünk meg egy kis közlekedést. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A 7-es és a 107-es autóbusz, továbbá a 907-es, 933-as és 933-A éjszakai járat terelve közlekedik a budai végállomások felé, nem érinti a Rudas gyógyfürdő megállót. A Podmanicki utcát egyirányosították az 5-ös utcától a Terész körútig csatorna javítása miatt. A 72-es trolibusz terelve közlekedik Zugló vasútállomás felé, és nem érinti a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. Tudjátok, ami ott van a nagy posta előtt, hogy ott van egy nagy Meki, mellette egy nagy posta, és közte megy ugye a 72-es troli. Na, azt a megállót most nem érinti, úgyhogy erre figyeljetek oda, aki azzal közlekedik. Lezártak egy sávot a 10. kerület Bihari utcában, a Kőbányai út előtt gázvezeték javítás miatt, és végül a 13. kerület Dagály utcában, a Jakab József utcánál lezárták a félútpályát, mert hogy

0: Szólunk neked. Rádiódik.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek. 7:30 múlt, ez nem jelenthet mást, mint hogy jönnek a roma hírek itt az FM 100.3-on, úgyhogy füleljetek.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányasszony fogalom az európai gondolkodásban. Karcsú, feketebőrű, villogó szemű, csábító, vagy pedig fejkendős, tenyérjósló asszony, esetleg nagyszoknyás, válkendős, aranyfülbevalós, aranykarpereces asszony sok gyermekkel. Néha megjelenik akár megbotránkoztató nőként, néha gyermekeit védő anyatigrisként, néha pedig gyermekeit éppen nem túl jól nevelő hanyagként. Milyen is egy cigánynő, milyenek a cigánynők a nem cigányok szerint? Milyen az ideális cigánynő alakja? Hol és miért van határa roma és nem roma világok között? Egy tanulmányban egy mikroközösség cigánynői történetein keresztül erre keresték a választ. 2004-ben 3 hónapot töltött el Bakó Boglárka egy dél-erdélyi településen, ahol roma és nem roma együttélést vizsgált. Kutatása során szembesült a falu nem roma világának a cigányok ellen irányuló, keretekkel bíró sztereotípia rendszerével. Kutatását a történetek vizsgálatának is lehet nevezni. Roma, magyar és román beszélgető társaival cigányokról, magyarokról és románokról beszéltek, magnóval vagy akár magnó nélkül. Nem kérdezte őket előítéletekről vagy cigány női létükről, csak beszélgettek a falu béli viszonyokról. Meséltek arról, hogyan viselkedik egy rendes nő, milyen egy ideális férfi, hogyan kell gyermeket nevelni vagy háztartást vezetni, akár a pénzzel bánni. Történeteket, falubéli pletykákat meséltek. Ennek eredményeképpen a terepmunka utolsó heteire több hosszabb, rövidebb falubéli történetet rögzített és írt le a helybéli romanőkről. Az elmesélt történetek bemutatták azt a mérhetetlen feszültséget is, ami a két világ között van, arról, hogy milyen is lehet egy cigánynő. Ezekben a történetekben a nem romák közhelei, előítéletei szembe kerültek a cigányság saját női eszméivel. A lubéli magyar közösség leggyakrabban a roma nők korai párválasztása felett botránkoznak meg. Az általa felállított első elemzéskor is ez fontos szerepet kap. A nem roma társadalom legnagyobb félelme, hogy valamelyik férfi tagja cigánynőszt visz a közösségbe. Kicsi Mári tavaly augusztusban ment férjhez. Vőlegényével, Oviduval már 2 éve beszélgetett. Ovidu a Jehova tanúi felekezetének volt tagja, menyasszonya pedig az ortodox felekezethez tartozott. A lakodarmat már nyár elején elkezdték szervezni, szülei téglát vetettek, melynek ára fedezte a lakodalom költségének egy részét és az esküvői ruha bérlését. Ez utóbbit Mári egy falubéli magyar fiatalasszonytól kérte kölcsön, bizonyos összeg fejében. A ruha klasszikus menyasszonyi ruha volt, hófehér tülfátyorral, kicsit hosszú és bő, de az asszonyok pillanatokon belül hozzáigazították. A cipőt a közeli város nagypiacán hosszas válogatás után választották ki. Olyan volt, amilyennek lennie kellett, fehér magas sarkú. A lány szülei Nagy Mári és Pista, a fiú szülei Rodica és Dolfi már korábban elmondták minden romnak, hogy mikor lesz a lakodalom. Hívniuk nem kellett senkit a cigányok közül, mert mindenki tudta, hogy ott van-e a helye.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei.

0: Szapáty v Tumenge.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Hamarosan 8 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek. Hát sajnos egy szomorú hírrel fogom zárni ezt a 7 órás blokkot. Múlt hét hétfőn egy kamion és egy motorkerékpár ütközött össze Budaörsön, a motoros életét már nem tudták megmenteni. A tragikus baleset 37 éves áldozata, Nagy Ferenc, Karádi díjas cirkuszművész, a Recircle társulat tagja volt. Az Origo azt írta, hogy a rendőrség tájékoztatása szerint a kamion a Vasút utca felől haladt az Akron utcán található Kamel Park irányába, amikor a Temető utca és az Akron utca keresztező nésénél balra akart kanyarodni. Eközben nem vette figyelembe a szemből érkező motorkerékpárt, amely a vontató tank beöntő területére csapódott. A motort vezető 37 éves férfi súlyos, több szervrendszert érintő sérülés szenvedett. A férfi újraélesztését a tűzoltók kezdték meg, majd a kiérkező mentők folytatták. Több életmentő beavatkozást végeztek, gyógyszereket adtak és vérzést csillapítottak, majd folyamatos újraélesztés mellett indultak vele a kórházba. A rendőrség közlése szerint azonban a motoros olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét vesztette. A Recircle társulat a közösségi oldalán azt írta, hogy hétfőn közlekedési balesetben elhunyt Nagy Ferencről, hogy a hazai és a nemzetközi cirkuszművészet egy kiemelkedő alkotót, kivételesen karizmatikus és meghatározó művészt veszített el. Feri nem csak szakmai tudásával és a rendkívüli színpadi jelenlétével, hanem személyiségével és maradandó nyomot hagyott mindazokban, akik együtt dolgozhattak vele, és akik ismerték őt. Én jó magam is ismertem Ferit, és dolgoztunk együtt a Fővárosi Nagycirkuszba, nem is egy alkalommal, feleségével, Zsófival egy nagyszerű Rönnrád számot adtak elő. Aki itt érdekel, hogy mi is pontosan ez a cirkuszi zsáner, az most nézzen utána. Nagyon sajnálom, és nagyon-nagyon meglepődtem én is, amikor elolvastam ezt, és tényleg hihetetlen, és tényleg tragédia. Úgyhogy Nagy Feri családjának tényleg a lehető legnagyobb kitartást tudom csak kívánni, szerintem az egész rádió nevében mondhatom ezt, és őszinte részvétünket szeretnénk kinyilvánítani. Na, hát most el is megyek zenélni, és 8 után jövök vissza egy programajánlóval.

valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak.
1: Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk.
0: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
1: Roma Folk.
0: A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickben.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando!
2: Na most már elhagyjuk a fejen lévő testrészeket, és haladunk lejjebb. A nyak az úgy van, hogy kóri.
3: Kóri.
2: Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick.
1: Rádió Dick. Rádió Dick. Rólunk, neked! Hírek rólunk, neked! A 100.3 Rádió Dickben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Évforduló, 15 éves az evangélikus roma szakkollégium. Igazgató tanácsi üléssel ünnepelte megalakításának 15. évfordulóját a nyíregyházi evangélikus roma szakkollégium. Az elmúlt másfél évtizedben a szakkollégium tagjaként 160-an szereztek diplomát mentorok segítségével a nyíregyházi egyetemen. Jelenleg 27 hallgató vesz részt a kollégium munkájában 15 segítő támogatásával. Az evangélikus roma szakkollégiumot 2011-ben alapították azzal a céllal, hogy a nyíregyházi felsőoktatásban tanuló elsősorban roma származású és hátrányos helyzetű fiatalokat támogassák, segítve őket diplomájuk megszerzésében és a felelős értelmiségivé válásban. Az évforduló tiszteletére az igazgató tanács ünnepi ülést tartott a nyíregyházi egyetemen. Laborci Géza, az igazgató tanács elnöke, a szakkollégium alapítójaként kérdésre elmondta, hogy milyen feltételekkel kerülhet be valaki a tehetséggondozó programra. Saját felvételi eljárás a tagság feltétele. Hallgatói jogviszonnyal rendelkező polgárokat tudunk felvenni, roma hallgatókat és nem roma hallgatókat is. Ennek megvan a százalékos aránya, körülbelül 3/4-1/4 arányban. Akinek van hallgatói jogviszonya, azt mi a saját felvételi eljárásunkat követően vesszük fel a roma szakkollégium tagjai közé, ahol aztán segítjük őket, mert az egyik oldalról ez egy tehetséggondozás, sorolta Laborci Géza. A szakkollégium a megalakulás óta jelen van az egyetemen, amelynek jogelődjével a nyíregyházi főiskolával 2014-ben kötöttek együttműködési megállapodást. Az intézmény nem csak helyet biztosít a szakkollégiumnak, hanem aktívan részt vállal a hallgatók patronálásában is. Segítik a hallgatók céljaik elérésében. Jelenleg 27 hallgató vesz részt a roma szakkollégium munkájában, akiket 15 tutor támogat a nyíregyházi egyetem oktatói közül. Ez nagyon fontos küldetés a roma szakkollégiumoknak és a nyíregyházi egyetemnek, hiszen az intézmény egyik kiemelt célja a tehetséggondozás, illetve a felzárkóztatás. Lehetőséget biztosítanak arra, hogy a hallgatók el tudják érni azokat a célokat, amelyeket kitűznek maguk elé, mondta el dr. Vajda Ildikó, a nyíregyházi egyetem oktatási elnök helyettese. A szakkollégiumot a Magyarországi Evangélikus Egyház tartja fent, amely ösztöndi programmal segíti a hallgatókat. Keckó Pál püspök szerint több hasonló kezdeményezésre lenne szükség az országban, 160 hallgatót kísértek el a diplomáig. Azt gondolom, ennek az aktualitása csak erősödött a mögöttünk lévő időszakban. Nagyon büszkék vagyunk a roma szakkollégium eredményeire, hiszen mintegy 160 hallgatót kísértek végig, ez alatt az idő alatt sikerült egy eredményes felkészítéssel elvezetni őket a diplomaszerzésig. Nagyon sok hasonló kezdeményezés kellene, ahol elkötelezett, segíteni akaró emberek és fiatal tehetségek megtalálják egymáshoz az utat, és így módon ebből valami nagyon jó, az egész társadalom, a szélesebb közösség számára fontos és értékes végeredmény születik. Reménykedett a Magyarországi Evangélikus Egyház, Északi Egyházkerület püspöke. Az ünnepi ülésen főleg az elmúlt 15 évről esett szó, de egy picit már a jövőről is beszéltek a résztvevők.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dickroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról nem csak romáknak.
1: 8 óra múlt, jó reggelt kívánok mindenkinek. Na jöjjön egy kis program ajánló, méghozzá a fővárosi nagycirkuszba invitállak benneteket, ugyanis hát véget ért a fél éves műsor sorozat, ugye ezt hívtuk mindig nyári műsornak, függetlenül, hogy tavasszal kezdődött, és hát így kora ősszel lett vége. Nem sokára, november 7-én, jó, az nem sokára, azért persze tudom, még egy picikét odébb van, kezdődik a Gömbtánc című vadonatúj produkció, amit mi általában karácsonyi műsornak neveztünk, és nem feltétlenül a tematikája miatt, hanem azért, mert már ilyen késő őszi, koratéli időszakban kezdődik, és egészen január 10-éig fog ez tartani, például ez a műsor, de rengetegszer volt olyan, hogy akár februárig is tartott egy ilyen úgynevezett téli vagy karácsonyi szezonunk a fővárosi nagycirkuszban. De ahogy ezt említettem, ez november 7-től tekinthető meg, ez egy vadonatúj műsor természetesen, és ahogy említettem, ugye január 10-ig lesz látható és hallható, tehát bő két hónapig lesz a porondom. A porond közepén megszületik egy gömb, először csak játék. Labda, lufi, buborék, hógömb, kristálygömb. Aztán lassan világgá változik. Földgolyóvá, bolygóvá, égi szférává, emlékké, álommá és próbatétellé. A Gömbtán című karácsonyi cirkuszi előadás egy mindig mozgásban lévő világról szól, melyben arra az egyszerű, mégis örök kérdésre keressük a választ, hogyan maradhatunk egyensúlyban egy olyan világon, amely soha nem áll meg alattunk. A labdából bolygó lesz, a porondból pedig az egész világ. A föld forog alattunk, a szférák keringenek körülöttünk, mi emberek pedig lépésről lépésre tanulunk járni rajtuk, hogy megtaláljuk az egyensúlyt a világban és a lelkünkben. Írja itt az ismertető az előadással kapcsolatban. Lesz benne hullahop gömbön, zsonglőrszám gömbön, galambszám, golyónjárás magas dróton, légi gömbszám, aztán bohóc is lesz, lengő, pallós és deszkaszám. Úgyhogy lesz minden, ami szemszájnak ingere. Én csak azt tudom mondani nektek, hogy ha már tudjátok, hogy mikor értek rá, családos túl akár, hiszen a cirkusz abszolút egy családi program, akkor már most vegyétek meg jegyeteket, ugyanis november 7-től január 10-ig látható a cirkuszban az új műsor, melynek címe, ahogy mondtam, Gömbtánc. Na, most pedig zene, és nem sokára jövök vissza közlekedési hírek.

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Mindjárt itt a 8:30. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Szakaszosan lezárják a külső sávot a Budaörsi úton, a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között aszfaltozás miatt. A 13. kerület Dagály utcában, a Jakab József utcánál lezárták a fél útpályát, mert gázvezetéket javítanak. Útszűkületre kell készülni a 13. kerület Gogol utcában, a Váci út közelében, mert csatornát javítanak. Lezárták a 13. kerület Raoul Wallenberg utcát a Pannonia utcánál gázvezeték javítása miatt. Útszűkületen kell áthajtani szintén a 13. kerület Pannonia utcában, a Katona József utca után, mert javítják a gázvezetéket. Most elég sok felújítás van a 13. kerületben, ezt saját szememmel is látom és tapasztalom. Aztán a 139-es, a 140-es, a 140A autóbusz, valamint a 917-es éjszakai járat Bakcsomópont irányú Királyhágó utca megállóját előrébb helyezték a Királyhágó után épületfelújítás miatt. Aki azzal közlekedik ezekkel a buszjáratokkal, amiket felsoroltam, az figyeljen oda. Most pedig figyeljetek ide, mert jön a zene.

0: rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten, 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp, hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
2: Szityúvász losasza, tanuljunk örömmel! Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
3: Szia, Hajni!
4: Szia, Ármándó! Papó és mámi, ezt már tudom, mivel folytatjuk ma?
3: Így van. Az anya úgy van, hogy mamo.
4: Mamo?
3: Igen.
4: És te így hívod az édesanyádat, hogy mamo?
3: Igen, viszont van egy másik kifejezése, ezt én mondom az anyukámnak, viszont hogyha valakire mondom, hogy anya, akkor az déj.
4: Déj.
3: Így van. Szityúvász losasza.
4: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík.
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: műsorok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.
1: Hamarosan 9 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek. Na jöjjön egy kis sporthíri záróakkordként a Vekkerben, aztán jövök vissza majd Zsuzsival 9 után. A Svájci Labdarúgó Szövetség megvonta a támogatását a Nemzetközi Szövetség svájci születésű elnökétől, Gianni Infantinótól. A szakembert így már egyre kevesebben támogatják. A következő elnökválasztást jövő márciusban tartják. Júniusban a szövetség még úgy nyilatkozott, támogatja a hivatalban lévő elnök jelöltségét a jövő évi FIFA elnökválasztáson. A szervezet álláspontja azonban megváltozott a botrányok sorozata nyomán. Kiemelt volt ezek közül Infantino azon végül elvetett terve, hogy magántőkét vonjon be a világbajnokság megrendezésébe. A Svájci Labdarúgó Szövetség a legmagasabb szintű elvárásokat támasztja a FIFA vezetésével szemben az átláthatóság, a nyomon követhetőség és az intézményi felelősségvállalás terén, közölte Peter Knabel, az SFV elnöke. Ugyanakkor továbbra is nyitott kérdések övezik a hátteret, a felelősségi köröket és a döntéshozatali folyamatokat. Mivel ezek tisztázása nem volt meggyőző, nem tudjuk indokolni Gianni Infantino jelöltségének további támogatását. A FIFA elnök választása előtt számos európai ország jelezte, hogy nem támogatja Infantino negyedik ciklusát, ugyanakkor a világ más részein továbbra is élvezi a támogatók bizalmát. Hát tény, ami tény, hogy az, ami például a most nyári világbajnokságon történt Amerikában, amikor is ugye az egyik amerikai piroslap miatt nem tudott volna játszani a következő mérkőzésem, vagyis hát sárgák összegyűltek, és úgy kapott pirosat, tehát eltiltást a következő meccstől. Azt hiszem Barrognak hívják az amerikai futballistát. És ugye hát Trump odaszólt, ugye az amerikai elnök odaszólt Infantinónak, aki fittyet hányva a szabályokra, hogy így mondjam, mégis megengedte, és oda szólt, hogy hát hadd játszon az amerikai csatár, függetlenül attól, hogy eltiltást kapott. Hát így valóban nevezesse a FIFA-t, tehát hogy a focinak igenis mindentől mentesnek kell lennie, ez egy teljesítmény alapú sport, semmi helye nincs benne a politikának, az üzleti érdekeknek, természetesen ne legyünk álszentek, persze nyilván azért reklámoznak különböző sportszereket, különböző márkákat, chipseket, stb., mint ugye a szoboszlai honfitársunk is, mert abban van üzlet, ezzel nincsen semmi baj, de ott a pályán, amikor pályára lép az a 2x11 ember, és 90 percig küzdenek tényleg sokszor szó szerint a testi épségüket sem féltve, akkor azt gondolom, hogy ott semmi helyen nincsen semmilyen befolyásolásnak, üzletnek vagy politikának, úgyhogy én, ha szavazhatnék, bár nem szavazok, én is arra szavazok, hogy az Infantino urat cseréljék le a FIFA élén, és egy olyan elnök kerüljön oda, aki tényleg a sportot helyezi előtérbe, és a fair play-t. Ez a legfontosabb szerintem. Na jó, zene következik méghozzá olyan hosszadalmasan, hogy majd csak 9 után pár perccel, olyan 9 óra 10-15 körül jövünk majd Völgyi Zsuzsival a Süsfelnap kapcsán.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Romákról nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrát cigány.
0: Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket.
1: Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrát cigányban.
0: 100.3 Rádiódik.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Meg kell fontolni az árréstop kivezetését. Magyar Péter szerint 120 ezer forintra emeli a kormány az öregségi nyugdíjminimumot. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Meg kell fontolni az árréstop kivezetését Magyar Péter szerint. A miniszterelnök azt mondta, habár az árréstopot azért vezette be a Fidesz, hogy kevésbé dráguljanak az élelmiszerek, ennek eredményeként tönkrementek az agrárium szereplői. Ez a gyakorlat nem csak a termelőket érintette rosszul, de sok kereskedőt is több kisboltnak be kellett zárnia. Az árréstop kivezetését egyre szélesebb körben kérik a kormánytól. 120 ezer forintra emeli a kormány az öregségi nyugdíjminimumot 2027. januárjától. Az összeg 2008 óta változatlan volt, 28.500 forint. Kármán András pénzügyminiszter azt is elmondta, hogy 2027-ben sávos nyugdíjemelést is végrehajtanak a legalacsonyabb nyugdíjak felzárkóztatása érdekében. Ez azokat érinti, akik 146 ezer forint alatti összeget kapnak. Egyszerűbb és egyértelműbb rendszerben működik tovább a rendőrség. Pósfai Gábor belügyminiszter kiemelte, a terrorelhárítási központ és a Nemzeti Nyomozóiroda közvetlenül az ORFK irányítása alatt működik tovább. A TEK feladatai a speciális műveleti és személyvédelmi tevékenységekre összpontosulnak, míg a készenléti rendőrséghez kerülnek az egységes objektumvédelmi feladatok. 6 közlekedési projektet indítaná el a kormány. A beruházások összköltsége mintegy 48,5 milliárd forint lenne, javarészt uniós forrásból. A projektek között szerepel a Budapest-Bécs-Varsó nagysebességű vasút magyar szakaszának tervezése, valamint elektromos töltőállomások és katonai polgári célú repülőtéri infrastruktúra kialakítása. A jövő évi költségvetést és a klímatörvényt is tárgyalják az erdővényei kihelyezett kormányülésen. Kármán András pénzügyminiszter emlékeztetett, hogy a 2027-es költségvetés részét képezi a Tisza nyugdíj emelés, sávosan emelik a kis nyugdíjakat. Továbbá emelik az árvaellátást, a rokkantsági és rehabilitációs ellátást, illetve az időskúrok járadékát is. Emellett megteremtik a jogszabályi hátteret ahhoz, hogy minél több vizet meg tudjanak tartani Magyarországon. Szombaton újra látogatható lesz a Sándor Palota. A jelentkezők vezetett séta keretében tekinthetik meg a koraklasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, és hallhatnak különleges történeteket a palota históriáiból. Például többet megtudhatnak a titokzatos római szarkofágról, Teleki Pál miniszterelnök rejtélyes haláláról, a szalonok kulisszatitkairól, vagy éppen a berendezési tárgyak és szobrok misztikus többletjelentéseiről.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

nem hiszem, hogy még egyszer is találkozunk. Vasárnap. Többé nem hiszek magának, véget ért egy déli bábos varázslat.

vasárnap. Nem is tudnám kimondani azt a szót, hogy szeretlek. Mert ezer emlék zajog itt benne.

attól lett a szívem könnyebb, a szememből ér.

Hétköznap is több száz régi vasárnapot feletted, mert attól lett a szívem könnyebb, a szememből égő könnyek.

0: Kedves hallgatóink, a süsfelnap azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 Rádiódik. Süsfelnap már elkezdődött.
1: Szép jó reggelt kívánunk minden drága arany lelkű hallgatónak. 9 óra múlt, hétfő van és október 5-e. Szerbusztok.
2: Jó reggelt, hát ennél szebb beköszönést már nem is tudnék überelni sem. Ásítással. Igen, nekem ásítani kellett volna. Jó reggelt mindenkinek.
1: Jó reggelt, erőt, egészséget. Hát túl vagyunk ezen az utolsó 2026 utolsó meleg hétvégéjén. Ezen a héten még ugyan szép idő lesz, de már jelen jelennek meg felhők, már jelennek meg esőcskék, záporok, zivatarok, és jövő héttől, tehát a 12-i héttől jön is a lehűlés, 15-16 fok lesz nappal.
2: De
1: nappal.
2: Mi ezt nem bánjuk, és ti se bánjátok, mert hát októberben is lesznek. Októberben is lesznek szuper jó szabadtéri programok, itt van a szüret, itt vannak a szüreti bálok, úgyhogy mehettek magatoknak
1: inni a szüret, itt van
2: mustot, meg szüretelni, meg a szüreti mulatságokra. Nézzetek utána, de majd erről mi is fogunk majd bővebb tájékoztatást adni ebben a hónapban is.
1: Így van, mindenféleképpen természetesen. Múlt hétvégén is, vagy múlt héten is adtál hétvégére program lehetőségeket. A legtöbb, ha jól emlékszem, balatoni Balcsi. Volt.
2: Igen, Balaton környéke.
1: De nem baj, mert miért is ne? Tehát reméljük, hogy voltatok len akár a Balcsin is, mert miért ne lehetett volna. Csodaszép időnk volt tényleg, úgyhogy ezen a erre a hétvégére is majd keresünk nektek.
2: Ó, van bőven az én kis kosaramba.
1: Programot. Viszont rögtön belevágva a lecsóba, most olvastam viszont, ez viszont itt van előttem ez a nagy cikk, hogy a Meta jelentős jogi és pénzügyi következményekkel néz szembe, mivel a platformjait, a Facebook, Instagram, ugye, összefüggésbe hozták a gyermekek közösségi média függőségével. A vállalatot összesen akár, és most kapaszkodjunk meg, 18 milliárd dolláros kártérítésre, és további 945 millió dolláros bírságra kötelezték, amelyet 10 évre elosztva kell kifizetniük. Képzeljétek el, és akik ugye ezt már megkérdeztem, hogy ki bünteti őket, itt ugye az AI-tól, mert mondom, a cikkbe se szerepel, de az AI viszont tudja. A Meta vállalatot az amerikai tagállamok és azok igazságügy miniszterei, főügyészei büntetik egy Kalifornia szövetségi bíróság előtt zajló gigaper és az azt lezáró egyesség keretében. 47 tagállam indította a pert, többek között Kalifornia, Colorado, Kentucky, New Jersey és például Washington DC és több amerikai terület igazságügyi minisztere közösen perelte be a Metát. A kaliforniai Oaklandben a szövetségi bíróságon indult meg a per, ahol végül a ferek megállapodást, egyességet kötöttek, amelyet a szövetségi bíró jóvá is hagyott. Az államok ugye azzal vádolták Mark Zuckerberg cégét, hogy tudatosan úgy tervezték meg a Facebook és Instagram algoritmusait, hogy azok függőséget okozzanak a fiatalkorúaknak, miközben félrevezették a szülőket a platformok mentális egészségre gyakorolt káros hatásairól.
2: Maximálisan egyetértek, tényleg.
1: Gigapénz, gyerekek, még egyszer azért mondom, bocsánat, 18 milliárd dollár.
2: Sok, igen, el sem tudom képzelni, mennyi az. Volt egy dokumentumfilm, amiben a projekten dolgozókat interjúvolták meg, és akkor hát ők is nagyon komolyan beszéltek erről, hogy hát igen, ez egy tudatos döntés volt, hogy hogyan legyenek függők az emberek, persze. És hogyan csináljanak függőket.
1: Igen,
2: de egyébként azt durva. Hiszem, hogy a gyereknevelésben ma már szinte egyébként szerintem lehetetlen úgy gyereket nevelni, hogy ne legyen képernyőidő, vagy jelen a képernyőidő. Telefon, tablet, tévé, számítógép, tehát ez mind képernyő.
1: Persze.
2: Videójátékok, játékok és a közösségi oldalak, amikről most akkor be is bizonyosodott, hogy tényleg úgy
1: függőséget, igen.
2: Úgy is készítették el a gyártók, hogy ez függőséget tudjon okozni.
1: Így van. Viszont ezen a óriási gigapénzbírságon felül korlátozásokat is be kell vezetniük, és most kapaszkodjunk meg. A tinédzserek alapértelmezetten maximum napi 2 órát használhatják az alkalmazásokat, amit csak szülői engedéllyel lehet majd feloldani. Tehát úgy lesz beállítva a 18 év alattiaknak, hogy 2 óra lehet az alkalmazás, és utána gondolom kikapcsol vagy leáll, kivéve, hogyha a szülője, olyan, mint a, tud, a tévén is be lehet állítani ilyen korlátot bizonyos csatornákra, hogy van PIN-kód hozzá, és akkor csak a szülő tudja.
2: Igen.
1: És itt is így lesz.
2: Igen, például, igen, hát csak elvileg, egy pillanatra hát álljunk meg, mert igen. Évek óta azért rengeteg gyerek regisztrál fel úgy, hogy elmúlt már 16 vagy 18 éves, tehát már nem gyerekként, közben meg 10-11 éves, és a szülők is belemennek abba, hogy így regisztráljon fel egy gyerek. Na most innentől kezdve már, mivel nem gyerekcsoportba tartozik, így a képernyőkorlátot a szülő nem tudja állítgatni. De ez a hiba. Ez a legnagyobb hiba, hogy a és én is elkövettem ezt a hibát. Az én gyerekem mondjuk nincsen közösségi oldalon, viszont a telefonjában ugye egy csomó beállítás miatt egyszerűbbnek láttam, hogyha nem kiskorúként tüntetem fel őt, mint telefonhasználó, és aztán utána vissza is állítottam, mert rájöttem, hogy ez egy butaság volt, mert egy csomó mindent nem tudtam a képernyő idejét így az én telefonomról korlátozni, pedig az egy nagyon jó dolog, hogyha a képernyő időt tudja a szülő korlátozni, mert nem akarja letenni a telefont, akkor rendben van, fogom, és az én telefonomról már le is húztam, és ennyi volt a játék, vagy az éjszakait, hogyha mondjuk esetleg nyáron a gyerek belecsúszik még egy este 11 órába vagy egy éjféles játékba, akkor fogom, nem akarod letenni, lehúzom szépen. És itt követik el a szülők, hogy közösségi oldalra úgy regisztrálnak föl gyerekeket, hogy azok még nem múltak el, mondjuk 18 vagy 16 évesek, és sokkal idősebbnek állítják be. De szerintem lesz erre is majd szabályozás, mert ID-val, tehát hogy nézd meg, angolul jött, személyigazolványt kell majd szerintem a jövőben befotózni.
1: De egyelőre azt tegyük hozzá, mert azzal kezdtem, hogy nem, ez nem Európában történik, ez ugye mivel amerikai történik, ez most jelen pillanatban ez az Egyesült Államokban van. Tehát, hogy
2: mivel, hogy ez egy amerikai oldal, ez úgyis minket is fog érinteni, hiszen mi is ezt használjuk, azt a Facebookot mondjuk, vagy azt az Instagramot.
1: Persze, az Európai Bizottság jelenleg külön eljárás keretében vizsgálja a Facebook és az Instagram addiktív működését, így majd a jövőben az EU is rákényszerítheti a Metát hasonló globális szigorításra, de egyelőre ez a gigaper, amiről most beszéltem, ez csak és kizárólag jelenleg az Egyesült Államokban van, és hamarosan megkezdik a funkciók fokozatos bevezetését, és minimum 10 évig marad hatályban. Na de miket fognak még ezen kívül bevezetni? Mondtam ugye ezt a napi 2 órás használatot. Lesz ilyen, hogy éjszakai zár, éjfél és reggel 6 óra között a fiatalok nem férhetnek hozzá az appokhoz, bár a közvetlen üzenetküldés funkció ekkor is elérhető marad. Tehát éjfél és reggel 6 között nem lehet majd ezekhez az appokhoz hozzáférni.
2: De ez csak a kiskorúaknak.
1: Arról beszélünk. Igen. A 10 évesek 15 percenként kapnak majd értesítést, amely a képernyőidő csökkentésére ösztönzi majd őket.
2: Igen.
1: Ez is. Aztán tanítási napokon reggel 8 és délután 15 óra között a push értesítések teljesen ki lesznek kapcsolva, hogy a diákok az óráikra tudjanak koncentrálni. Tehát reggel 8 és délután 3 között nem fognak értesítést kapni semmiről. Tehát az, hogy lájkolták a képet, üzenetet küldtek, élőzésre hívnak, sattara, tehát hogy push értesítések.
2: Azért itt nagyon komoly átalakítás lesz innentől kezdve. Tehát egy itt látod, csak utól érte őket ez a jogszabály, meg a jog, meg az, hogy ők mindenféleképpen úgy akarták tényleg ezt beállítani, és sikerült is, hogy az emberek függővé váljanak. Igen. És tényleg elérték a célt, de látod, azért itt kellett nyomni egy féket, meg kell nyomni egy féket, nagyon úgy érzi ott az amerikai bíróság, hogy ez nem mehet így tovább a fiatal generációnál, meg a gyerekeknél.
1: De sok felnőttnél is lehetne ezt amúgy nyugodtan, de most egyelőre ugye csak...
2: Felnőtt az maga el tudja dönteni, igen, hogy mennyire addiktív valami neki, vagy mennyire nem, és mi az, amit függőségnek érez már. Tehát egy felnőttnél más ez a szituáció.
1: Más, persze. Aztán azt mondja, a fiatalok véglegesen átválthatnak időrendi sorrendre, így kikerülhetik a függőséget okozó manipulált algoritmus tartalmakat. Hát, ha észreveszik, ugye most ez is olyan, hogy ez is rájuk van ilyen szempontból bízva, oké.
2: Mi az a függőséget okozó algoritmus? Mi ez a tartalom? Te mire
1: ez
2: gondolsz?
1: Ez jó kérdés.
2: Ezen gondolkodtam most el.
1: Mi okozza? Hát, ami ilyen nagyon virális, tudod, amit nagyon sokszor, mert mindig vannak ilyen trendek, mindig van egy olyan videó, hogy mit tudom én, valaki elkezd, nem is tudom, most mondjunk egy hülye példát, mondjuk egy török táncot, na, most ez jutott eszembe. És akkor minden egyes második videód, vagy harmadik videód az arról fog szólni, hogy Szerbiában is ezt csinálják, Kirgizisztánban is ezt csinálják, Amerikában is, és akkor ez egy virális videó tulajdonképpen. Szerintem itt ilyesmire gondol.
2: Hogy, meg az, hogy amikor megnézel egy videót, például megnézek mondjuk én egy balesetről egy videót, és onnantól kezdve az algoritmus folyamatosan a baleseteket fogja bedobni onnantól kezdve.
1: Például.
2: Tehát már van olyan, hogy már én tényleg inkább nem nyitok meg mondjuk egy Shakira videót, mert onnantól csak Shakira dalokat, és csak Shakirát fogja a minden harmadikba bedobni az algoritmus.
1: Még ez a jobbik verzió, ha ez nem baleset, persze, igen.
2: Persze, de ez is milyen durva, nem? Hogy már inkább meg se nézed, mert nem akarsz már onnantól kezdve folyamatosan Shakirát hallgatni, igen, nézni.
1: Nekem mindig ételeket dob be, mert én szeretem megnézni az, hogy hogyan készülnek ilyen kaják, meg minden, és tegnap este is, mit tudom én, reklámba így görgetem a izéket, néztük a tévét,
2: a reklámba,
1: és hallod, rendesen 10:30 olyan éhes lettem, mert csak az ilyen halózás videó, persze, hamburgerek, pasta, és csak ilyet dob be, de még ez is egy jobbik verzió, mintha mondjuk tényleg igen eseteket néz az ember, vagy bármi ilyesmit.
2: Nem, hogyha véletlenül tényleg egy ilyen videóra rámész, megnézed, onnantól kezdve csak azt kapod.
1: Igen. Aztán azt mondja, a kedvelések és a reakciók száma alapértelmezetten láthatatlan lesz a kiskorúak számára, és csak szülői jóváhagyással jeleníthető meg. Ezek az úgynevezett rejtett lájkok lesznek.
2: Értem, tehát akkor a kommentek is, mert a reakciókban hozzátartozik.
1: Igen.
2: Akkor a kiskorúak nem, tehát be tudjuk mi állítani majd nekik. Bár felmerül a kérdés, hogy tehát, hogy egy közösségi oldalon miért van kiskorú? Tehát, hogy én értem, vagy hát nem tudom, szóval, hogy lehet, hogy már, mit tudom, felsőben már azért jó csatlakozni a Facebookhoz, vagy már ott már, mert most nekem kiskorú gyerekem van, 10 éves, de neki ő nincs fent a közösségi médiában, tehát nincs fent sehol, nincs TikTok oldala, nincs Facebook oldala, nincs Insta oldala, és hogy mikor jön el az idő, amikor majd azt fogja mondani 13 évesen, 14 évesen, hogy igen, anya, csináljunk egy oldalt nekem, mert mindenki fent van, és mindenki a Messengeren beszél. Mert volt egy idő, amikor Snapchaten beszélgetett, és akkor mondta, hogy na jó, anya, ebből elég volt, letörlöm, mert hogy olyan idegen emberek is próbálnak befrendelni, akiket azt se tudom, hogy ki az, minden, és
1: világos.
2: Akkor ő magától letörölt a Snapchatet, de a Snapchat az olyan, nem tudom, az olyan gyerekes oldal.
1: Hát, azért hallani onnan is sajnos sok rossz sztorit, ami
2: mindenhol
1: történt.
2: Mindenhol.
1: Igen,
2: de
1: sajnos,
2: hogy mondjuk
1: sajnos.
2: Facebookon, vagy
1: pont
2: Instán.
1: Pont emiatt, mert hogy gyerekes oldal, pont emiatt tudnak prédává válni,
2: igen,
1: sajnos. Igen,
2: igen. Ezt egyébként mindig elmondom a gyereknek, hogy tehát erre figyelmeztetem, hogy ne gondolja azt, hogy az, aki mondjuk Londonból bejelentkezik hozzá, hogy barátja akar lenni, hogy ez egy 13 éves lány, mondom, az bárki lehet. Tehát, hogy erre mindig felhívom a gyerekem figyelmét, hogy ne gondolja azt, hogy ez tényleg egy kis 13 éves tini lány, mert úgy át lehet verni felnőtt embereket is.
1: Bizonyán.
2: Hát még gyerekeket, hát hány ilyen csalóról hallottunk, na de mindegy, nézzük tovább, hogy...
1: Ennyi itt a záróakkordként ehhez a témakörhöz, hogy a Meta felszólította a többi nagyvállalatot akkor erre ennek a lépéseknek a követésére, viszont a TikTok az elutasította az ötletet. Uh-huh. Nem hülyék, vagy hát de hülyék, mármint olyan szempontból, hogy
2: hát akkor szépen be lesznek szüntetve, hát
1: hogy nyilván nekik
2: utasítani.
1: Ez a fő lényeg, hogy virálissá váljon minden náluk, és ugye főleg fiatalok, és főleg ilyen tinikorúak, vagy annál idősebbek rajonganak a TikTokért tulajdonképpen. Mi felnőttek is nézzük persze rajta a tartalmakat, mert már minket is elért ez a történet, de hogy a TikTok persze, hogy elutasítja ezt. Aztán majd igen, vagy még nagyobb büntetést kapnak, vagy

0: felnőttek is bele tudnak menni, pedig egy szülő volt, egy több gyerekes anya, bele tud menni egy felnőtt is egy ilyen TikTok trendbe, vagy nem tudom minek nevezzem, egy butaságba, hogy élő live-ba meggyújtja magát, akkor most a gyerekektől ne várjunk csodát, hogy ha egy ilyen közösségi oldalon részt vesz a közösségi, és akkor ott kérik, meg challenge-ek vannak, meg ezt kérnek, meg azt kérnek, akkor egy gyerektől nehéz elvárni azt, hogy ne csináljon butaságot. Tehát mennyi ilyen challenge van, amit így fiatalok meg gyerekek követtek, és tragédiába fulladt. Például ez a tarts vissza a levegőt, bírod visszatartani a levegőt a víz persze. alatt, és
1: na
0: akkor
1: és látod, elájult is a fiatalok. Elsősorban igen, fiataloknak készül ezek a hülyeségek, meg a buta felnőtteknek.
0: Meg így van.
1: Sajnos.
0: De hogy még mindig felmerül bennem a kérdés, hogy mikor fog odaállni elém a gyerek, hogy anya, most már szeretnék Facebook oldalt, vagy egy YouTube 3-4 csatornát.
1: Év.
0: Ugye? Tehát, hogy ilyen 13-14 évesen.
1: Szerintem.
0: Mert vannak osztálytársai, akiknek vannak YouTube csatornái, és akkor ők, azok a gyerekek oda készítenek videókat, feltöltik, persze nyilván gondolom én, hogy a szülők azért engedélyezik, vagy felügyelik azt, hogy milyen tartalmakat töltenek föl. Szóval, hogy ez nagyon veszélyes.
1: Amúgy még lesz olyan tiltás is, ezt most láttam csak itt az alján, bocsánat, hogy figyelj, letiltanák azokat a szélsőséges mink és plasztikai sebészeti szűrőket, amelyek negatívan befolyásolhatják a fiatalok önképét. Tehát ezek az úgynevezett, mi az? Face up, ugye? Úgy
0: face
1: hívják.
0: Up, igen. De ez ki?
1: Ez is jó.
0: De mit hogy a face up-ot tiltják le a gyerekeknek?
1: Ennyi van,
0: nem nagyon értem.
1: Letiltanák azokat a szélsőséges mink és plasztikai sebészeti szűrőket, amelyek igen, jól értetted, igen. Tehát, hogy alkalmazáshoz a gyerek alkalmazása,
0: ne tudjon
1: olyat, igen, hogy ne legyen rossz az önké, ne befolyásolja a fiatalok önképét, az van ide írva, és igen, jól értjük a történetet.
0: Igen, mert egy face up-pal simán egy sminket, egy teljesen más arcot is
1: nagy
0: magára.
1: Itt van sebészeti szűrők, aha. Plasztikai sebészeti szűrők.
0: Aha, igen, mert vannak ezek a testformáló, nem tudom, mik ezeknek a neve.
1: Én sem tudom, de tudom, mire
0: gondolsz. Body up.
1: Jó név amúgy, de nem ez a neve biztos, de
0: igen, amikor
1: így,
0: igen. Ilyen melleket tudsz varázsolni, igen. Meg derekat be tudsz húzni, én nekem nincs ilyenem, de majd lehet letöltöm, de hogy is. Tehát nekem nincs ilyenem, csak úgy mindig bedobja nekem is reklámba olykor, hogy van ilyen lehetőség.
1: Persze.
0: Tök jó kockás hasakat tudsz csinálni, igen. Magadnak.
1: De ellenőrizni fogja a Meta valóban ezt, hogy a kiskorúak azonosítása, tehát hogy olyan fiókok, amelyeknél felmerül, hogy a felhasználó valótlan életkort adott meg.
0: Hú, de jó. Ez jó.
1: Ezzel is tudja védeni ugye a történetet, illetve további korlátozások vonatkoznának többek között az iskolai zaklatásra, az étkezési zavarokra, az önkárosításra és az öngyilkossággal kapcsolatos tartalmakra, valamint a gyanús felnőtt kiskorú kapcsolatokra.
0: De jó. Igen. Meg a másik pedig az, hogy igen, most egy kicsit leragadtam ennél a arc megcsináló, kép megcsináló programoknál, mert hogyha egy kiskorú mondjuk egy face-up-os fotójával van fönt a közösségi oldalon, simán bele tud csúszni egy felnőtt férfi, mondjuk csak egy ilyen pedofiliára gondolok, hogy egy felnőtt férfi így rá tud kattintani az oldalára, meg tudja nézni, tehát hogy ott is lehet egyfajta becsapás, hogy többnek néz ki, aztán csak 13 éves, de ugye meg van csinálva, meg van szerkesztve a kép, kinéz a kislány mondjuk 23-nak a képei alapján, és aztán elindul egy olyan beszélgetés, amiből általában annak sosincs jó vége, mert amiket így látok TikTokon, azért már sok ilyen pedofil vadász van, többé-kevésbé ott, amikor már elindul egy ilyen beszélgetés, és hiába tudja meg a felnőtt férfi, hogy egy 13 évessel beszélget, már onnantól kezdve már elindult a vonat, úgyhogy ott már nincs megállt. Szóval ezek jó bevezetések, és nagyon érdekes, miközben egy olvastad ezeket, hogy miket szeretnének korlátozni, és miket szeretnének szigorítani. Így folyamatosan azt vettem észre, hogy ökölbe van szorítva a kezem, és feszülök a témától, mert anyaként...
1: Mert téged ez érint, igen.
0: Igen, anyaként ez egy olyan téma nekem, hogy igen, ez engem borzasztóan megfeszített.
1: El is hiszem, viszont
0: hogy
1: sajnos...
0: még nincsenek ezek, és úgy belegondoltam.

0: Hogy... Hova tovább, még ezt mondom, még mindig csak Amerikáról beszélünk. Amire Európába eljut, az még nem most lesz. Tehát ez most kezdődik el csak Amerikában. Mire egyáltalán ez eljut Európába, még az Európai Bizottság ezt megszavazza, ők is a Metával megtárgyalják, sattara-sattara, mert más algoritmus van egy amerikainak, és más egy európainak. Szóval mire még oda jutunk, addig még sajnos a körbe lehet a kezed.
1: De közben meg azon is, igen, ezeken is szorongtam, hogy tényleg, hogy az iskolai bullying oda is be tud gyűrűzni.
0: Persze.
1: Tehát ott is a kommentek ben, hogy nézel ki, mi vagy, tehát mint ahogyan a felnőttek is simán bullyingolják egymást, simán, hogy igen. Ki hogy néz ki a közösségi oldalon, tehát egy gyerek esetében meg ez tényleg egy nehéz feldolgozandó, mikor egy felnőtt is nehezen tudja feldolgozni, hogy bullyingolva van mondjuk igen. Egy fotója, hát
0: igen. Hát várjuk ki a végét.
1: Szerintem az lenne a legjobb, hogyha egyáltalán a gyerekeknek nem lehetne ilyen közösségi oldalon szerepelniük.
0: Jó lenne, de ha már ezek a szigorítások Európába is elérnek, először kezdjék el akkor az amerikaiak, elvileg kezdik, ugye, azt mondták, hogy hamarosan. A hamarosan az lehet ma is, holnap is, jövő héten is, meg két év múlva is, de amire Európába jut, győzzük kivárni, és hát igen, az olyan szülők, mint te, akiknek pont érintett korú a gyereke, hát azok nyilván most nagyon lélegzett visszafolytva várják, hogy az európai érába is elérjen ez a metaszigorítás.
1: Hát reméljük most már tényleg a legjobbakat.
0: Így van ám, mert főleg ugye hát ez téged még kifejezetten érint olyan szempontból, hogy kiskorú gyermeked van.
1: Pontosan.
0: Zsuzsám, de azt gondolom, hogy amúgy sokszor felnőttek is nyugodtan beállíthatnak maguknak kis szűrőt, ugye, hogy ne legyen.
1: Felnőtt tartalmakat ne adjon be a meta.
0: De azt ne, hogy leajánlítsuk. Legalábbis magunknak, ugye.
1: Én állítom be, ne félj. Vicceket. Nem vagyok álszent.
0: Vicceket félretéve, berúgtuk a hétfő ajtaját, rögtön egy szerintem egész izgalmas témával, szerintem, remélem, hogy ti is így gondoljátok. Most elmegyünk egy hosszabb zenei blokkra, és majd 10 óra után jövünk hozzátok vissza a Zsuzsámmal karöltve.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Na most már elhagyjuk a fejen lévő testrészeket, és haladunk lejjebb. A nyak az úgy van, hogy kóri.
3: Kóri.
2: Szityúvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi.
0: Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. 10 év után újra képzési programot indítanak. Örömteli hírként jelenthetem be, hogy 10 év után újból képzéseket indítunk a hátrányos helyzetű romák felzárkóztatása érdekében, jelentette be Ferkovics Menyhért, a Hódmezővásárhelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a város gyors hírszolgálatán közzétett videóban. Hódmezővásárhely polgármesterével közösen készítették el. A legjobb szobafestőket alkalmazzák. 2 szakmára képezik majd az önként jelentkezőket. Az egyik szakma a családellátó, aminek képzését a hölgyeknek szervezzük, a másik pedig a szobafestő, amire a férfiak jelentkezését várjuk. A képzéseken 20 férfi és 20 nő vesz majd részt, a családellátó csoport létszáma már betelt, szobafestőnek még 5-6 férfi jelentkezését tudjuk fogadni, mondta a videóban Ferkovics Menyhért. Mivel a Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodája kicsi, a 2 képzés végzésére nem alkalmas, ezért a város polgármesteréhez fordultak segítségért olyan helyiséget, ami alkalmas az oktatásra. Az önkormányzat a gyakorlati helyet is biztosítja a cégében a szobafestőknek. Ferkovics Menyhért arra is ígéretet kapott, hogy a legjobb szobafestő tanulókat a város cége alkalmazza majd. Az ügyintézéseknél is hasznosíthatják majd a tanultakat. A családellátó képzés úgy tudjuk, hogy egy felzárkóztató jellegű képzés, olyan ismereteket szereznek majd a 3 hónapos oktatás során a roma asszonyok, amelyeket a saját háztartásuk vezetésében is hasznosan tudnak alkalmazni, például az ügyintézések területén. Roma ízek és hagyományok kerültek terítékre Békés Csabán. 26. alkalommal rendezték meg a Roma Gasztronómiai Napot Békés Csabán a Király vendéglőben. A résztvevők ezúttal a nemzetiségi konyha 3 ízletes fogását kóstolhatták meg. Kovács Erzsébet, a szervező Békés Csaba megyei jogú város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke elmondta, a közel 3 évtizedes múltra visszatekintő program célja, hogy közelebb hozzák a többségi társadalomhoz a roma gasztronómiát. A hagyományainkat szeretnénk minél szélesebb körben bemutatni, hogy ezáltal is jobban megismerjenek minket, romákat. Szeretnénk ráirányítani a figyelmet az értékeinkre, a kultúránkra és a vendégszeretetünkre, hogy ne csak a negatív jelenségek éljenek a köztudatban, fogalmazott az elnök. Hozzátette, a visszajelzések évről évre pozitívak, a gasztronómiai nap nagy népszerűségnek örvend, az elkészült fogások pedig rendszerint pillanatok alatt elfogynak. A vendégek körében a sikerlista élén töltött káposzta áll, bár a magyar konyhában megszokott fűszerekkel készítik, azok eltérő arányának köszönhetően sajátos gazdag ízvilágot kap. A népszerű fogás idén is szerepelt a kínálatban a túrós tészta mellett. A fogás alapja egy egyszerű csipetke tészta, amelyet tojásból, lisztből, sóból és vízből állítunk össze, ezt követően kinyújtjuk, majd kézzel a forró vízbe csipkedtük, miután megfőtt a tészta, átmostuk, végül túróval és tejföllel kevertük össze, és így tálaltuk. Osztotta meg az elkészítés fortéjait Jakab Elvíra.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
1: Most indulunk.

0: Völgyi Zsuzsi és Makagyuszi nem süt el ócska poént, sem rozsdás puskát. Süss fel nap, 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: Szép délelőttöt mindenkinek, 10 óra múlt, hétfő van, és október 5-e, Guten Morgen.
2: Na, sziasztok!
1: Hát ismét egy kicsit párkapcsolati szakértők leszünk, olyan rég szakértettünk meg párkapcsolatokat. Hát arra gondoltuk, hogy egy kicsit vissza a gyökerekhez.
2: Jaj, ugye, de jó, már dobom a keresztet. Jaj, de szeretem ezt a témát.
1: Igen, volt idő, amikor úgy nagyon sok, de sok ilyen jön az emberrel szembe, és hát igazából ezek azok a témák, ami úgy aktuális, hogy igazából mindig van valaki, aki kapcsolatba most megy bele, vagy most jön ki, vagy gondolkozik, hogy jöjjön-e ki.
2: Úgy látjuk, hogy szeretitek ezt a témát, mert rengeteg SMS érkezik ilyenkor az üzenőfalunkra, úgyhogy valószínűleg szeretitek is ezt a témát, úgyhogy ezért
1: igen, valószínűleg
2: úgy
1: a nők jobban, egy picivel,
2: igen,
1: de hát...
2: Női hallgatóinktól nagyon sok üzenet szokott érkezni, aki vagy éppen a Gyuszival, vagy éppen velem ért egyet.
1: Így van, így van. Szóval egy párkapcsolatban teljesen természetes, hogy időnként elbizonytalanodunk. Egy vita, egy nehezebb időszak vagy egy csalódás önmagában még nem jelenti azt, hogy rossz ember mellett vagyunk. Más a helyzet akkor, amikor ugyanazok a nyugtalanító gondolatok újra és újra visszatérnek, miközben fontos érzelmi szükségleteink tartós kielégítetlenek maradnak.
2: Hát igen, sokszor mondják azt, hogy régen nem dobtuk ki, hogyha valami tönkrement, hanem hívtunk egy szerelőt, és igen, akkor megszerelte a mosógépet, vagy a hűtőgépünket, hát nem rögtön kidobtuk. Jó, régen ezek a gépek szerelhetők is voltak, de szerintem a párkapcsolatok is régen valahogy sokkal könnyebb.
1: Szerelhetőbbek voltak,
2: igen.
1: Jó mondod, jó a példa, mert valóban ma mindent úgy gyártanak le, hogy használd, amíg tudod, ha elromlik, dob ki, vegyi újat, úgyis minden le van akciózva, főleg
2: használt
1: egy ilyen.
2: 3-4-5 évig, aztán kész,
1: ja,
2: vége.
1: Körülbelül.
2: Addig szól egy mosógépnek az élettartama.
1: Egy telefon már addig se. Még ha vigyázol rá is, akkor is talán egy 3-4 évet így jól kihúz, de utána jönnek olyan frissítések, amik már arra telóra már nem jók, akkor venned kell újat, stb. Tehát direkt így van minden megcsinálva, és ezzel is ez az üzenet, hogy ne javítsa meg valamit, igaz is, hanem váltsd le, és vegyél egy újat.
2: És sajnos picit, a párkapcsolatban is ezt látom, hogy nem működik valami, akkor dob ki a fenébe, azt jöjjön a következő. Pedig az a baj, hogy keressük a tökéletest. De nincs tökéletes.
1: Hát nincs. Hát
2: olyan nem lesz, hogy se te, sem én, senki nem tökéletes. Mindenkinek megvannak a saját kis hülyeségei, rigójái.
1: Így van. És főleg egy bizonyos kor fölött.
2: Na hát a román ne is
1: főleg
2: beszéljünk.
1: Főleg egy bizonyos kor fölött már.
2: És amikor keresed a tökéletest, úgyhogy te magad sem vagy az, na ott a baj, hogy mindig jobbat akarunk, mindig hajszoljuk a jobbat, vagy az újabbat. Mint ahogyan, most egy jó példát hoztál a telefonnál is, mindig az újabb kell. Na most a kapcsolatoknál is szerintem ez annyira nagy a piaci kínálat, és ezért...
1: Ugyanezt akartam mondani, hogy akkora a kínálat,
2: tényleg?
1: Igen, persze.
2: És férfiak, nők is annyira kínálgatják magukat, reklámba dobják magukat, és óriási felhozatal van, és az ember csak görget, és közben meg nem jön arra rá, hogy valójában miért nem jó az, amiben vagyok. Tehát, hogy persze nyilván egy toxikus, mérgező kapcsolatba nem kell beleragadni, nem kell belesüppedni, nem kell benne maradni, amiben nem érzi jól magát az ember. Most ez érdekesen hangzik tőlem, aki egy elvált ember, de a mai párkapcsolataimban már én azt érzem, hogy sokkal inkább felnagyítom a partneremnek a jó dolgait, azt, amit szeretek benne, mint hogy felnagyítsam a rossz dolgait, amiket...
1: Tehát nem arra koncentrálsz.
2: Egyáltalán nem a rossz dolgaira koncentrálok, hanem arra, hogy igen, lehet, hogy ebben vagy abban éppen nem a legjobb, vagy nem tökéletes, viszont más ilyet nem csinálna, hogy. És akkor felsorakoztatom a mérlegre, de itt is azért igen, én mérlegelek, tehát nekem mindig van egy mérleg, mert mi a jó? Mik azok a jó dolgok, amiket fel tudok tenni a jó oldalra? És mi az, amikor már billen a rossz oldalra? Akkor nyilván az ember kilép meg, akkor már elég, hogyha toxikussá válik egy kapcsolat, vagy túlságosan a másik önzővé válik, abban a kapcsolatban, akkor igen, meg kell hozni a döntést, hogy lépjünk, de mindig mérlegelni kell, hogy mi az, ami még van ebben, meg mi az, ami még nekem ebben jó, és hogyha most ettől én szabadulnék, akkor szenvednék-e a hiányától. És hogyha még azt érzed, hogy szenvedsz a hiányától, akkor ne szabadulj meg tőle. Akkor próbáld megjavítani, vagy próbáld megbeszélni azokat, amik téged zavarnak egy kapcsolatban.
1: Egyetértek maximálisan. Ez nagyon jó, amit mondasz, ez egy nagyon jó tanács is tulajdonképpen szerintem azoknak, akik...
2: Könyvet kéne írnom, vagy ne, nem
1: lehet,
2: is tudom.
1: Vagy először csak kezd egy újsággal. Vagy azon könyv az,
2: könyv az még kis magazinokkal, mint amikor régen a Bravo-ba volt ez a tanácsadás, az volt, mi igen. Volt, szex, szerelem, valami ilyesmi
1: volt. Nem emlékszem,
2: volt
1: a... de volt Bravo magazinom,
2: volt,
1: persze.
2: Volt egy ilyen
1: csak akkor még nem érdekelt az ilyen, hát gyerek voltam.
2: Hát valami ilyesmit kellene.
1: De jó,
2: csinálok,
1: amit mondasz,
2: egy
1: ezt,
2: TikTok oldalt, hogy tanács kell, na, hát akkor gyere.
1: No. És ez lenne
2: nem írok, vlogolok.
1: Igen.
2: Kérdezz,
1: hogy,
2: felelek.
1: Hogy tényleg azok, akik elgondolkoznak dolgokon, hogy tök jó ez, amit mondasz, hogy ilyenkor viszont felerősíteni a pozitívakat, hogy viszont ezt más nem tette meg eddig, és akkor az is hiszed, hogy nem is tenné, mert így van, és kész, és pont, és ez tök jó.
2: Hát igen.
1: Mert hogy nincs olyan kapcsolat, ahol nincs konfliktus, ezt is tegyük hozzá, hogy valóban nem vagyunk sem én tökéletes, sem az én feleségem, te sem vagy az, a te párod sem az.
2: Nem.
1: Tehát tényleg nincsen tökéletes.
2: Mindenhol vannak mély pontok
1: és konfliktus is van bőven, persze. De...
2: Mielőtt még tovább mész. Nagyon érdekes volt, egyik nap a gyerekem úgy jött haza, és most tehát nem a párkapcsolatával volt problémája 9 évesen, hanem úgy jött haza, hogy anya, ilyen szomorúan, és tényleg sírt, hogy mi a baj? Hát, hogy 4-est kapott magatartásból, és akkor mondtam neki, hogy figyelj ide, mondom, mindig nem lehetsz jó. Mondom, néha kell, hogy te is valami hibát elkövess. Mondom, olyan nincs, hogy valaki hibátlan, és mindig ötös a magatartás, és mindig tökéletesen tudja fegyelmezni meg magát, meg kontrollálni magát, meg nem elnevetni magát mondjuk az órán bármiért. Úgyhogy mondom, tudod mit? Mondom, ezzel ne foglalkozzál, hogy te 4-est kaptál, mert mondom, az életben nincs mindig olyan, hogy mindig mindenben te tökéletesen jó vagy és hibátlan. Mondom, ez van, mondom, ez emiatt meg nem kell sírni, és ez is szerintem a párkapcsolatainkba is, ez be kell húzni a hétköznapjainkba, hogy nekünk nincs mindig tökéletes
1: nem
2: jó napunk.
1: Nem vagy mindig fenn, igen, nem vagy mindig nem. Fenn, sajnos, igen.
2: A napjaink olyanok, mint egy hullámvasút, befolyásoló tényezők vannak, lehet befolyásolja egy reggeli fejfájás, lehet igen. Befolyásolja, hogy aznap nem indexeltél, aztán leanyáztak, bármi befolyásolja a hangulatodat.
1: Sok minden, igen. Így van, így
2: és
1: van.
2: És a párodnak igenis a negatív dolgokat is el kell fogadnia, hogyha
1: és
2: téged
1: verza.
2: Szeret. És fordítva
1: és vice versa. Igen. Viszont, hogyha az embernek sűrűn visszajönnek bizonyos gondolatok, és most itt egy felsorolás fog majd következni, ha sűrűbben följönnek ezek a fajta gondolatok, akkor a pszichológus szerint érdemes elgondolkodni a szakításon, válláson, vagy csak szimplán a kapcsolatban való kiszállás.
2: Na, néha álljunk majd
1: hát
2: meg.
1: Hát a legelső, hát természetesen, hát a legelső az legevidensebb valóban, hogy nem tudom bele elképzelni a jövőmet.
2: Ha valakivel nincsen jövőképed, ezt felejtsd is el.
1: Tehát azt mondják, hogy nem kell pontosan tudnod, hogy hol fogtok élni 10 év múlva, és azt sem, hogy hány gyereketek lesz. A kérdés inkább az, hogy amikor a jövődre gondolsz, jó érzése elképzelni magatokat együtt.
2: Na,
1: ha
2: igen.
1: A közös jövő gondolata rendszeresen szorongást, ürességet vagy menekülési vágyat vált ki belőled, akkor hát érdemes ugye tovább állni.
2: Akkor most mondok valamit, csak egy apróság.
1: Na,
2: nem feltétlenül kell tényleg arra gondolni, hogy na majd mi olyan építkezésben leszünk jelen pillanatban a párommal, hogy olyan lesz. De az én párom az olyan dolgokat csinál, amit eddig soha nem kaptam meg senkitől, és bizony azt elképzelni, hogy ha ez így marad, és a jövőben én erre számíthatok, például arra, hogy reggel, amikor felkelek, akkor már a párom olyan figyelmes és kedves, hogy hozza be nekem a reggeli kávét. Vagy hogyha éjszaka érek haza, és mondjuk vele töltöm az este hátra levő részét, akkor tudom, hogy ő fog nekem készülni enni, inni, mindennel is, mert tudja, hogy én munkából jövök, tudja, hogy fáradt vagyok, tudja, hogy éhes vagyok, és mire én mondjuk megérkezem hozzá, addigra ott már ott már meg van terítve, ott már engem egy olyan asztal fogad, ami nekem nagyon jól esik a szívemnek. Nem kell, hogy most nagy csülkök legyenek, de egyébként azok vannak.
1: Mi más lenne? Mi más lenne?
2: De az a figyelmesség, ezeket az apró

0: nagyon akartam valószínűleg.
1: Nem. Na, úgyhogy
0: itt...
1: Volt, hogy én se. Volt, hogy amikor...
0: Persze.
1: De még úgy se, hogy volt gyerekem. Hát még úgy se.
0: Hát ez nem kötelező. Nem kötelezi az embert. Erre helyzetfüggő. De mondom, ez egy picit megint más, de ez is egy érdekes dolog. A következő, hogy ha ezek jutnak ugye eszedbe, sűrűn, hogy biztosan én reagálom túl. Az önreflexió fontos egy kapcsolatban. Nem egészséges azonban, ha valaki minden konfliktus végén ugyanarra a következtetése jut. Biztos vele van a baj. Vele. De nem velem, vele van a baj. Sokan automatikusan mentegetik partnerük viselkedését. Csak stresszes volt, nem úgy gondolta, most nehéz időszakon megy keresztül. Hát most pontosan erről beszéltünk, igen, hogy mindenkinek vannak nehéz napjai. Igazad van abban, hogy ilyen apróság is kiválthatja, mint az, hogy tényleg dugóba ültél reggel, már akkor az egész reggeled, meg a napod így egy föl idegesített helyzetben van, vagy az én esetemben, hogy én gyűlölöm a rossz időt, esős, hideg időt, akkor én azért vagyok depis, picit, rossz kedvű, stb. De ez nem lehet mindig mentség viszont. Tehát itt erre is próbál a pszichológus úr rávilágítani.
1: Olyan érdekes ez pont, ez a pont, mert ma reggel kaptam egy telefont, a barátnőm volt az, aki már nagyon szeretné a kapcsolatát lezárni, és szeretne belőle kilépni, és ezt jelezte a partnerének. És erre a partnere azt mondta, hogy fáradt vagy. Fáradt vagy, és pihent ki magad, mert túlhajszolt vagy, és fáradt vagy, és nem egyszerűen mindig ez a válaszreakció, mikor a nő szakítani akar, akkor így leveri magáról, mert nyilván ő nem akar még elmenni, és nem akar kilépni ebből a kapcsolatból, és ezért felmentegeti,
0: igen.
1: Valószínűleg csak fáradt vagy, de közben ez már nem fáradtság, hanem ez már
0: rég másról szól, igen.
1: Átmeteljesen.
0: Hát én is egyetértek ezzel, hogy azért nem szabad mindent azért valamire ráfogni. Van, amikor be kell. Ez a picit, ez a homokba dugod a fejes stratégia sem jó. Hogyha túl sűrűn van ez, hogy valakinek mindig rossz napja van, valami mindig fölidegesíti, valami mindig... Az nem jó. Azért az, hogy néha-néha van ilyen, mert persze emberek vagyunk, zajlanak a szürke hétköznapok, pláne most, hogy megyünk befele a télbe, rengeteg ilyen szürke hétköznap lesz, amikor 10 fok lesz, szürke az egész nap, nem süt egy picit se a napocska, olyan bedepizsett az egész helyzet, de nem lehet mindig erre ebbe burkolózva kifogást keresni. Szerintem.
1: De nem ám.
0: Harmadik pont, unatkozom ebben a kapcsolatban. Ez az érzés csalóka lehet. Aki korábban kiszámíthatatlan, drámai vagy érzelmileg viharos kapcsolatokban éltek, azoknak egy nyugodt kapcsolat eleinte akár unalmasnak is tűnhet. Ilyenkor érdemes feltenni magunknak a kérdést, valóban unatkozom, vagy egyszerűen csak hozzászoktam a folyamatos feszültséghez. Ez kérem, ez én vagyok. Ez én vagyok, mert amíg nem találkoztam a feleségemmel, azért hát eléggé... Hát mondjuk így inkább, hogy színes életet éltem, és amióta ő van, azóta mondhatnám azt, hogy unalmas, de én kifejezetten erre vártam, hogy ilyen nyugodt legyen, hogy én már öreg vagyok, én már ez az izgága élethez, meg
1: állandóan
0: nem
1: jönni,
0: tudom.
1: Menni,
0: meg nem, mi is jövünk, megyünk, tudod, csak ez állandóan, hogy randizzál, mindenkit hallgassál meg, a fiatal lányoknál fogadd el ezeket a diliket, mert akarsz tőlük valamit, el kell játszanod, hogy ja, igen, én is így gondolom, közben meg nem. Tudod, milyen? Most azt mondtad, hogy vicc, de amúgy tudod, milyen megterhelő ez? Amikor leülsz randizni náladnál mondjuk 10-11 évvel fiatalabb nővel, mondjuk vagy ilyen én korosztályom, és leülsz egy náladnál 10 évvel fiatalabb nővel randizni, mert akarsz tőle valamit, és hallgatod a tisztelt a kivételnek természetesen. Na, ha még az, de hogy ezek nagyon fiatalos, lendületes olyan dolgok, amikbe te amúgy már rég elhagytad, de ő még csak most megy bele ezekbe, és akkor tudod hallgatni, és akkor egyetérteni, bólogatni, azért hozzá is szólni, hogy ne
1: milyen
0: az legyen.
1: Milyen érdekes, hogy múlt héten pont arról beszélgettünk, hogy a korkülönbség. Most képzeld el azt, amikor nem csak 10 év korkülönbség, hanem 40.
0: Persze. Ó, hát amikor a világháborúban volt. Igen. De tényleg, tehát, hogy nekem voltak azért ilyen randiaim, hogy voltam, mit tudom én, 32-3 éves, és találkoztam egy 20-21 éves leányzóval, nővel, és azért én már 30-on túl voltam, ő meg épp, hogy 20 volt túl. És azért hát sok mindenben nem passzoltunk, viszont nem akartam annyiba hagyni ugye a dolgot értelemszerűen, és hát azért ott az elkövetkezendő 2-3 órában elég szépen meg kellett magam a színészi kvalitásaimat elővenni, hogy eljátszam azt, hogy engem ez mennyire érdekel, igen, és tényleg, és hihetetlen, és akkor tudod így nyomni ezt, hogy hát, ha
1: meg az udvarlást.
0: Persze. Hát nekünk férfiaknak ez mindig egy feladat tulajdonképpen, hogy meg kell hódítani ugye a nőket, nektek meg tök könnyű, csak fogadni kell. Tehát, hogy,
1: a bókokat?

0: Meg úgy az egész udvarlási folyamatot. Aha, nektek csak el kell fogadni. Jó, nektek is izginek kell lenni, mert amúgy meg, ha nem vagytok, akkor megyünk tovább, mert van sok más. Pont ezzel kezdtük ugye negyed órával ezt a témát, negyed órával ezelőtt, hogy akkor a kínálat.
1: Nagy a kínálat, ez biztos.
0: Hogy a nőnek is izginek kell ám lenni, de ugyanakkor én még hiszek ebbe a régi módi dologba, hogy a férfinak kell udvarolni, nem fordítva. Tehát, hogy ez,
1: hát
0: ez
1: elég szomorú, hallottam már egyébként a fordítottját
0: én is,
1: és
0: persze,
1: nagyon rossz hallani.
0: Csak azért mondom, hogy én régi vágású voltam mindig is.
1: És tudod, hogy a lányomat mennyit, tehát hogy volt egy időszak, még elsős volt, hogy be akart vinni a szerelmének valamit, mondom, hagyjad már, dehogy is.
0: Jó,
1: mondom,
0: vagy
1: nem, mondom, nem ülünk fordítva a lovon. Mondom, ha udvarolni akar, akkor ő udvaroljon, írjon neked ő szerelmes levelet,
0: így
1: meg
0: van.
1: Lepjen meg ajándékokkal, mondom, ne üljél fordítva.
0: Nem ez volt
1: általános
0: iskolában, dehogy nem, hát ott sutyiba csempésztem be a táskájába a kiszemelt leányzónak a kis levelecskémet egy
1: következő
0: szeles porcsokival.
1: Következő szünetben meg dobta ki.
0: És láttam, hogy a sportcsokit megeszi a levelet, meg fölgyújtotta.
1: A levelet ki se bontotta.
0: Persze, jó, csoki. Igen. Na de, utolsó pont. A barátaim és a családom szerint se jó nekem. Ugye itt még mindig ott tartunk, hogy mi az, amit ha sűrűn érzel, akkor az pszichológus szerint érdemes kilépni a kapcsolatból.
1: Na, erre hagyd mondjak valamit, mint nem pszichológus.
0: Na mond.
1: Nem. Ez szerintem az, hogy a barátaidnak mi tetszik és mi nem, azt ne engedje senki beleszólni barátoknak, meg családtagoknak. Nem. Ez szerintem ez nem szabad hagyni. Senki nem lát bele abba, hogy te miben érzed. Nem láthatsz bele más fazekába.
0: Köszönöm.
1: Nem látsz bele más fazekába, és így nem tudhatod, hogy neki abban a kapcsolatban éppen mi a jó, mert egy csomószor az emberek elkövetik azt a hibát, és ezt magamról is észrevettem, hogy panaszkodni nagyon szeretünk.
0: Persze.
1: De amikor jó dolgok történnek, azokat nem meséljük el. De panaszládából van a padláson, bőven, és amikor fölhívod a barátodat, akkor nagyon sokszor nem az a hívott, hogy képzeld el, olyan történt, hogy jaj, annyira kedves volt, hogy tegnap este rózsával lepett meg minden. Nem, valamiért nem dicsekszel ezekkel.
0: Vagy pedig, nem feltétlenül,
1: pedig
0: többet
1: ezzel
0: panaszkodsz.
1: Kéne,
0: igen,
1: ezzel kéne
0: igen.
1: Többet inkább flexelni, hogy mi a jó abban a dologban, mi a jó a kapcsolatodban. De igen. Sokkal többször hívott fel a barátaidat azzal,
0: na, hogy ez a moslék.
1: Na, igen, hogy mit követett el, már megint mi volt, már igen. Megint. Így hát a barátaid és a családtagjaid nem látják a csomó jó pozitív oldalát az embernek, vagy a nőnek, hanem csak kapják a negatívat, és akkor ők ítélkeznek, hogy neked ez már nem jó, te ebből már lépjél ki. Nem szabad.
0: De látod például én, ugye hát mi napi szinten találkozunk, már mint te meg én, és én például, az sokszor mesélek én is pozitívat, hogy milyen jól éreztük magunkat itt vagy ott,
1: igen.
0: Milyen jó volt ez, mit tudom én, a Margit szigeten, ha csak sétáltunk, elmeséltem, az jó mondjuk adásba is, de neked is akár privátba, vagy nem tudom. Én próbálok amúgy a pozitívakra koncentrálni elsősorban, ezt, és nem panaszkodni.
1: Ezt nagyon meg kell tanulni, hogy igen, a pozitívakra is felfigyelni, azt is, hogyha a barátaid esetleg érdeklődnek, hogy a kapcsolatot felől, akkor azt is elmesélni, hogy mik a jó dolgok, legyen az egy apró kedvesség egy kávé reggel az ágyba, vagy egy kedves simi,
0: az
1: amit szeretsz.
0: Az megint más, ugye?
1: Igen, szóval, hogy ez a baj, hogy nem, ne hallgassatok soha ilyen külsősökre, mert nem látják, nem tudják, hogy te neked mi abban a jó.
0: Viszont, kiegészítve Zsuzsi mondatóját, amivel amúgy egyetértek, azért azt meg tegyük hozzá az igazság jegyében, viszont, hogyha több egymástól függetlenül is megbízhatónak tartott ember a te környezetedből ugyanarra a problémára hívja fel a figyelmet, akkor viszont érdemes meghallgatni őket.
1: Hát hallgass meg, de akkor se fogjanak tudni befolyásolni. Én tudod, hányszor jártam úgy, hogy voltam egy kapcsolatban, egyáltalán nem volt már jó nekem, és hiába mondta bárki, hogy de ez már neked nem jó, ebből lépje ki. Nem az határozta meg, hogy én mikor léptem ki belőle, sőt a baráti társaságomban egy csomó barátnőmnek, én hiába mondom azt, hogy figyelj, ez már nem jó, elmondtam már. Elmondod egyszer-kétszer, aztán talán már nem mondod el, hanem már inkább azt mondod, hogy figyelj, ezt majd úgy is fogod tudni, majd úgy is el fogod te dönteni, de most én nem fogom többször elmondani, hogy szerintem ez neked nem jó, már tudja
0: persze,
1: ő is.
0: Persze, csak mondjuk most azért nagyon szélsőséges példát is azért tegyünk ide a végére, hogyha mondjuk tényleg több egymástól független forrásod mondjuk abba erősít meg, hogy ő bizony megcsal téged, mert
1: megcsalás,
0: nem tudom, most
1: az
0: csak
1: más.
0: Tudom, csak azért mondom, hogy nagyon szélsőséges
1: főleg,
0: példát is.
1: Főleg, képekkel is tudják igazolni.
0: Hát az...
1: Én, Kálmán?
0: Akkor azt azért igen, persze, az egy megint egy másik kategória, de igen, ha mondjuk több egymástól független forrás hívja föl egy olyan figyelem, vagy olyan, na hívja föl figyelmet egy olyan problémára, hogyha egy társaságban vagytok, akkor ő hogy viselkedik veled, és mit nem látsz te, mert elvakít a rózsaszín felhőcske, és nem tudom. Azt viszont érdemes szerintem megfogadni, mert nem egyszer volt nekem is ilyen, és fiú barátommal, hogy már nem is tudom, hogy jeleztük, tehát így próbáltuk jelezni annak a srácnak, hogy figyelj
1: már. Cink
0: a lány veled, és te nem veszed észre. Jaj, nem, hát ő azt nem úgy érti, de úgy érti. Tehát, hogy tudod, amikor próbálod, meg volt ilyen, és tényleg azért ezekre érdemes odafigyelni, mert végül kinek lett igaza, nekünk már szakítottak. Szóval, na.
1: Jó, de nem azért szakítottak, mert ti mondtátok, hanem azért, mert már akkor...
0: Mert ő is rájött, csak hogy miért nem jobb előbb rájönni valamire, tehát, hogy ez...
1: Na, pontosan ezt mondtam, hogy mindig úgy is azt fogja eldönteni, tudom, aki benne van, és nem szabad ebbe beleszólni, nem kell. Egyszer elmondhatod, hogy neked ez már nem jó, meg mit tudom, de úgy se fogja megfogadni a tanácsodat, hát tudom. Hát se én nem fogadtam meg senki tanácsát, se a barátaim soha nem fogadják meg a tanácsomat, hiába mondom. Nem is mondom már inkább.
0: Nem is
1: minek?
0: Mondod, de az alá, sokszor, igen, sokszor felesleges ilyen szempontból.
1: Igen, megbeszéltük már kész.
0: Igen, elmondtad, én ugyanígy vagyok, és bocsánat, hogy kiadom közeli rokonommal, hogy én is már többször elmondtam valamit, nem történik változás, mégis rosszul alakulnak a dolgok, de annak ellenére sem. Hát akkor mit csináljak?
1: Szabad,
0: tudod, erre szokták
1: kell
0: mondani, hogyha szólsz valakinek, hogy figyelj, már ott egy gödör előtted, és én már abba beleléptem, te kerüld majd ki, ha arra mész. Jó, rendben van, és csak arra megy, csak belé. Most mit tudsz csinálni? Tartsál elé hidat, vagy mit tudsz, érted, mit mondok?
1: Jól van, szeretem azt a rokonodat.
0: Tudom. Na, én is, csak tudok egy konkrét ilyen történetet ennek így zárásaként, hogy igen, hogy na mindegy. Igen. Na jó, zenélünk, aztán 11 órakor jövünk hozzátok vissza, drága arany hallgatók.

az élet. Merek csak úgy lenni, hogy tényleg ismerjelek téged. Az oázist kutatom, ma még adakutya, ami onnak tűnt egykor, most már hadakutya. Órák tűnnek el a fotóhomokban, a múlt vérzik szégyenütötte golyónyomokban. Hazudni bármiért is, ez minden perc drága már. A rácsok még őrzik testemet, de te vagy a láthatár.

0: a kis üv.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
2: Pótlólagosan 6700 gyermek kap még iskolakezdési támogatást. Szupergyors vasútvonal kötheti össze Budapestet Nyugat-Európával. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Pótlólagosan 6700 gyermek kap még iskolakezdési támogatást. Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter elmondta, az első 50 000 forintos részletet 15 napon belül utalják, a második 50 000-et pedig november 30-áig a többi jogosulttal egy időben iskolakezdési utalványként kapják meg. Szupergyors vasútvonal kötheti össze Budapestet Nyugat-Európával. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter elmondta, három kiemelt vasúti fejlesztéssel pályázik Magyarország uniós forrásokra. A tervek között szerepel az új gubacsi vasúti híd építése, a gyékényesi deltavágány előkészítése, valamint a Budapest-Győr nagysebességű vasútvonal engedélyezési tervezése. Amint egy 31 milliárd forintos gubacsi híd kivitelezése hamarosan elindulhat. Jelentősen átalakítja a kormány a lakossági energiatárolói programot. A csak akkumulátorra pályázóknál 2,5 millióról 1,8 millió forintra csökkentik a maximális támogatást, és ez azokra is vonatkozik, akiket már értesítettek pályázatuk befogadásáról. A teljes 105 milliárd forintos keretet ugyanakkor megtartják, az alacsonyabb támogatásokból felszabaduló összegből pedig mintegy 15 000 további háztartást vonnának be. Mellrák prevenciós mobilprogramot indít a legszegényebb településeken élő nők számára a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a higiéniai papírtermékeket gyártó Vajda Papír októberben a Mellrák elleni küzdelem hónapjában. Az ingyenes, egész évben elérhető szűrő és edukációs programban a Szeretetszolgálat 12 mobil egészségügyi rendelővel működik közre. A mobil egységben orvosi konzultáció, fizikális emlővizsgálat zajlik, szükség esetén pedig a pacienst mammográfiai vizsgálatra, illetve szakorvosi ellátásra irányítják. Több leállás is jön az OTP banknál októberben. 11-én, 18-án és 25-én a hajnali órákban nem lesznek elérhetők az üzleti ügyfeleket kiszolgáló digitális alkalmazások, így az eBiz szolgáltatás, az elektrorendszer, a vámpénztárrendszer, a webshop, illetve az SMS szolgáltatások, valamint az internetes kártyás fizetések jóváhagyása sem. Jövő januártól Kaliforniában betiltják a gyermekházasságot, amely 32 amerikai államban még ma is legális. Kaliforniában mostanáig mindössze szülői engedélyre és egy bíró aláírására volt szükség egy gyermekházasság megkötéséhez. 2018-ig csak nem 300 ezer 18 év alatti kiskorú kötött legális házasságot az Egyesült Államokban, köztük 10 éves gyermekek is.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: Tippel nap. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt, október 5-e van, és még mindig hétfő. Szép délelőttöt mindenkinek.
2: Sziasztok!
1: Erőt, egészség. Jézus! Na, gyerekek, hát arra gondoltam, hogy ezt így a teljesség igényével elmondom, bár én soha nem néztem ezt az adást, de hogy egy picit a televíziózás felé kanyarodjak. Holnap, azaz október 6-án fog indulni ismét az Árulók gyilkossága Castellóban című reality, aminek ugye hát Árpa Attila a játékmestere még mindig.
2: Nekem olyan unalmas ez a műsor.
1: Valahogy én is azért nem néztem soha, nagyon jó a koncepció amúgy, de valamiért mégis olyan, azt érzem az egész műsorban, hogy annyira kamu, mármint úgy értve annyira kamu, hogy mert a Farmon, vagy bármilyen olyan egyéb ilyen realityben összevesznek az emberek, akkor az úgy érzel benne valami tényleg ilyen feszültséget, mert hogy ott vagytok egy, mondjuk maradjunk a Farmnál, ott vagytok egy kietlen pusztán, mondjuk ha nem ti alszotok a parasztházba, hanem a kis faházacskába, akkor az a baj, mert nem alszol jó, tele van pókokkal, bogarakkal.
2: Ott a vágással van a baj, tudod? Tudom, a vége vágással.
1: De mindegy is, hanem hogy itt az Árulókban meg picit azt érzem, hogy onnantól kezdve, hogy átlépik a kaput ezek a szereplők, átváltanak színészé, és eljátszanak egy Agatha Christie filmet. Érted? Nekem ez a feelingem ezzel az egésszel.
2: Nem. Tudod, mi a feelinged? Rájöttem. Az, hogy egy kicsit átlátsz most ezen a szitán, és nem is feltétlenül a szereplők miatt, hogy a szereplők szerepelnek, vagy elkezdenek, hát mert nyilván ott, mint egy, ez olyan, mint egy pókerjáték, pókerfésszel kell viselned a meggyanúsítást.
1: Igen.
2: Rá kell mondanod másra, hogy ő a gyilkos, miközben te nagyon jól tudod, hogy te vagy az.
1: Igen.
2: Én azt gondolom, hogy itt, amit te érezhetsz nézőként, itt a háttér szerkesztői munka, amiben már a néző is érzi azt, hogy vannak irányított dolgok.
1: Igen.
2: Tehát, hogy tudják nagyon jó, hogy na, akkor kit fognak kiejteni. Szerintem itt vannak súgások is. Tehát itt nem hogy szerintem, hanem azért tudok egy-két szereplőről, aki már szerepelt ebben a műsorban, és bizony, én leszek, tudod, ki leszek én?
1: Na.
2: Én leszek, most már egyre jobban azt érzem, hogy én leszek az, amikor vannak ilyen bűvész mutatványok, hogy bemutatja a bűvész, hogy kell ezt a trükköt megcsinálni, és akkor én előjövök a mögüle, és megmutatom, hogy hát ezt a kártyatrükköt valójában úgy csinálja, hogy egy gumi húzza föl, és...
1: Mint volt a Kult TV-n az állarcos mágus, aki megmutatta a trükköt, illúziót, kis mikromágiát, stb., és utána, na de hogy csinálta? És akkor megy egy narráció alatt, és utána megmutatja, hogy amúgy ez tök egyszerű.
2: Én leszek az, aki majd most lerántja minden egyes televíziós műsorról a leplet, és elárulja, engem soha többet nem fognak szerintem semmi adásba hívni, mert én minden elárulok, hogy mi hogy készül. Nyilván itt azért én nem mondhatom azt, hogy tudom, hogy készül, de arról viszont tudok, hogy volt előző szériában, volt olyan, hogy sajnos egy versenyzőt majdnem kizártak, mert csalt. És pontosan úgy tudott csalni, hogy amikor valaki kiesett, akkor az a valaki hazament, ugye megkapták 4 naponta ők is a telefont, mert ilyen telefondetoxba vannak, és akkor ott a családdal tudott beszélni, és családnak meg elmondta a kiesett ember, aki lehet, hogy szövetségese volt, hogy elmondta a belső dolgokat. Meg titkokat, vagy éppen amit kívülről megtudott. És akkor így volt is erre példa, hogy ott, bár az adásba nem került, de tudom, most teljesen név nélkül tudom azt, hogy majdnem kizártak egy versenyzőt, mert azért volt ezzel kapcsolatban ilyen csalás. Szóval, hogy amit érzel, szerintem egy idő után a néző kezd rájönni arra, hogy ezek a realitik, ezek tényleg irányított realitik.
1: Igen.
2: Na, ahogy tudok olyan műsort is, vagy tudok olyan szituációt is, hogy technikai okok miatt volt egy verseny, nem mondom direkt a melyik műsort, nem mondom, hogy melyik műsornak a címe ez, de volt olyan, hogy ment a verseny, és le kellett állni egy párosnak technikai okok miatt, mert hogy állítólag nem ment a másik párosnak a kamera, vagy a hangot nem rögzítette. Uh-huh. És ezért megállították a versenyt nagyon sok párosnak, de közben ez soha nem volt bebizonyítva, hogy közben az a párocska tudott-e tovább haladni, értem, vagy sem. Tehát
1: Értem,
2: ezek,
1: igen,
2: az irányított realitik, amikben most már te is tisztán jobban átlátod azt, hogy mikor van az, amikor azt mondják, mikor érzed a versenyzőn, hogy mondják, hogy beszél össze ezzel, meg legyél egy kicsit erélyesebb, érezhető, érezhető, és ez most már sajnos átlátszik a tévén keresztül a nézőnek.
1: A legtöbb a legtöbb ilyenben valóban nagyon kevés az, amiben érzed a valóságot. Bár még mindig van egy-kettő olyan műsor, amiben tényleg azt érzem, hogy ennyire nem lehet megjátszani. Tehát van egy alapkonfliktus, tehát hogy azért akár egy farm, akár egy celeb vagyok, amiben tényleg bezárva vannak az emberek nem túl jó körülmények között, ott elhiszem, hogy tényleg van egyfajta feszültség.
2: Hogyne.
1: Tehát, hogy ott tényleg kijön az, főleg a celebben.
2: A feszültség az még, farmon is,
1: de hogy ott azért jobb egyel, sőt, kettővel, hárommal jobb a körülmény. Ott van egy feladat, amit el kell látnod aznapra, utána lefekszel, vagy a parasztházba, vagy a gagyiházba, de egy fedett helyen vagy. Míg a dzsungelbe ott az valóban ott vannak, aminek semmi értelme. Egyszer beszéltük is, hogy miért nem stúdióba forgatják, mindegy.
2: Egy filmstúdióba is simán berendezni.
1: Vagy egy réten, tényleg.
2: Vagy tehát, egy ez, réten, ó, simán. Hát ott vagy egy erdőben.
1: Persze. De a lényeg az, hogy ők tényleg a szabad ég alatt vannak, mert mindegy. Tehát úgy tényleg az emberbe fölmerül ez, hogy ott biztos, hogy van valóban konfliktus.
2: Konfliktus van, mert olyan emberekkel vagy kénytelen összebútorozni, akiket vagy nem ismertél előtte, aztán ott ismertél meg, és egyáltalán nem szimpatizálsz vele, nem szereted, nem érdekel, hogy mi van vele, és nem tudsz vele semmilyen szinten egy hullám hosszon rezegni.
1: Igen.
2: Hát igen, na ilyen emberekkel mindig van összeakadás, vagy el tudod kerülni ezeket az embereket, vagy tényleg konfrontálódsz.
1: Igen. Hát megint csak ami érdekes még ezzel az árulók műsorral kapcsolatban, hogy rengeteg olyan szereplő van benne, akik tényleg régi motoros nagy nevek, a szakmájuknak a kréméhez tartozó színészek, séf, stb. De megint, mivel rengeteg ember van, meg sem számoltam, hogy mennyi, mindjárt felsorolom őket a teljesség
2: igényével. Vannak
1: vagy
2: 24-en, nem?
1: Nem számoltam, mondom, nem tudom, nem számoltam meg, de nagyon sokan vannak, és nagyon sok benne az olyan versenyző, akiről életedben nem hallottál. De nem, hogy csak jó van, oké, azért, mert boomer vagy, és nem tudod, hogy ki a, mit tudom én, nagy trendi rapper most. Nem.
2: Vagy TikToker.
1: Hanem, vagy TikTok. Életedben nem. Szóval teljesség igényével akkor én mondanám is, hogy kik lesznek holnaptól, tehát október 6-ától az Árulók című műsorban. Kovács Dávid, csak így mutattam Zsuzsának, hogy Rácz Jenő, séf, ugye? Uh-huh. Hámori Barbara, producer. Őt tudom például, hogy kicsoda. Ő csinálta a Pokoli Rokonok című sorozatot például az RTL-en. Vona Gábor.
2: Na de te például tudod. Én nem tudtam.
1: Vona Gábor, ugye egykori Jobbik pártelnök, ugye politikus. Vasvári Vivien, őt tudjuk szerintem. Mérő Vera, őt is. Horváth Oszkár.
2: Igen.
1: Elek Péter, ő humorista, őt is tudom, hogy kicsoda. Ez a stand-upos humorista.
2: Okay.
1: Takács Zalám. Ő volt a Covid sorozatban, az a Birodalomban, ő játszott a Covid most, uh-huh, ami most volt sorozat. Mike Cestilla, ő színésznő, a Mi kis falunkban is játszik például. Csonka András, Banderas.
2: Király.
1: Na és most jön, figyelj, kettő olyan név, amiről biztos vagyok benne, hogy nem ismered. Beslin Bettina.
2: Fogalmam sincs.
1: És Ionescu Raul.
2: Okay.
1: Ugye? Jó, okay. Megyek tovább.
2: Léphetünk
1: Sipos
2: tovább.
1: Orsi, szintén ugye humorista, illetve ő vezette a Celeb vagyok ott ugye kint a fiúkkal. Filó, ő egy rapper. Na, nem tudjuk.
2: Nem, így néztem magam elé, így merengtem, így elgondolkodtam, hogy ki.
1: Ki? Az a, ki?
2: Igen.
1: Urbanovics Krisztina.
2: Nagyon ismerős a neve.
1: Sapkás Pirez.
2: És sapka nélkül nincs.
1: Sapka nélkül nincs. Szőke Rebeka, ő ugye most sokat szerepelt ilyen műsorokban, úgyhogy őt tudjuk azért nagyjából hova tenni.
2: Hova teszed?
1: Hát nem tudom. Most okay. Elgondolkozom, hogy hova tegyem. Több műsorban szerepelt ő már most az RTL-en, úgyhogy azt mondanám, hogy ilyen RTL-es celeb lett ez a lány. Egy csinos testedző fiatal csaj, 20-akárhány éves, edző.
2: Aha.
1: Pont. Oké? Okay? Maradjunk okay. ennyiben.
2: Jó, okay? Rendben.
1: Kacz Dávid, ismerős a név.
2: Dávidot ismerem, újságíró.
1: Újság, na tessék, voltak itt most meg kettőt, látod?
2: Amúgy mindig betesznek vagy egy írót, vagy egy újságírót, tehát hogy így az árulókba mindig bekerül valami ilyen szakmával foglalkozó ember. Egyébként Dávid szórakoztató, kíváncsi leszek. Most a Dávid miatt bele fogok nézni tényleg az első adásba, mert nem szoktam nézni az árulókat, de Dávid miatt most bele fogok nézni.
1: Mindjárt jönnek még ismerős nevek, várjál, most még kettőt várjál ki. Rajner Micsinyei Nóra, Sánta Xénia, és akkor most az utolsó hármat is mondom, őket tudni fogod te is. Németh Kristóf.
2: Micsoda.
1: Bizony, most a farm után, szabadon, most az árulókba.
2: De ahogy kiesett, már rögtön ment is
1: hát
2: oda.
1: Hát de te tudod a legjobban, hogy ezt a farmot, ezt tavaly forgatták.
2: Igen,
1: na,
2: igaz.
1: Hát akkor annyira ne lepődjünk meg.
2: Na jó, csak nagyon, nagyon jól, tehát hogy szépen időzítették, mert pont most esett ki a farmról, igen. És pont most indul igen. így az árulók, igen. Úgyhogy lehet a Kristóf miatt vártak.
1: Lehet. Polgár Tünde. Őt is tudjuk, ugye?
2: Így van, igen.
1: És most kapaszkodjunk meg az egyik legérdekesebb, hiszen ő még versenyben van a Sztárban Sztárba, de ugye ezt az árulókat is már fölvették, tehát ez sem titok. Lola.
2: Hát, nagyon érdekes.
1: Ugye?
2: Igen.
1: Ugye?
2: Igen. Nagyon,
1: a Lola
2: nagyon
1: a legérdekesebb
2: érdekes.
1: Ebben a kategóriában, én azt gondolom, mert hogy még ő versenyző, ugye, a Sztárban Sztárba.
2: Igen.
1: És
2: nem szoktak ilyet engedni, hogy fut itt is, meg ugye? Fut ott is.
1: Ugye? De ma már ez szerintem te még abból az érából való vagy, amikor úgy az volt, hogy TV2 volt, te világéletedben a TV2-nél voltál, nem az, hogy szerződésben, de hogy TV2-s műsorokra voltatok, mind a romantika, mind pedig egyedül is hivatalos. Uh-huh.
2: De a mai napig így van ez, hogy párhuzamosan nem mehetsz itt is, meg ott is.
1: Látod,
2: hát ilyet nem lehetem, akkor hétvégén lehet kiesik a Lola.
1: Lehetséges amúgy, uh-huh. Lehetséges.
2: Igen.
1: Na mindegy, egy szó, mint száz. Nagyon érdekes ez a névsor olyan szempontból, hogy tényleg a Csonka Bandi, a Rácz Jenő, Németh Kristóf, és akkor úgymond számunkra nem túl híres valakik, akiket nem is tudom, hogy keresnek ilyenkor a szerkesztők. Én annyira beszélgetnék egy ilyen szerkesztővel, amúgy komolyan mondom, akiket így azokkal a szerkesztők, akik eldöntik a műsoroknak a szereplőgárdáját, hogy mi a tézis, tehát mi történik ennél a bizonyos kerekasztalnál, amikor leülnek és azt mondják, hogy jó, gyerekek, október 6-án indul majd az árulók, kiket hívjunk szereplőknek? És akkor hogy kerülnek
2: tényleg
1: képbe?
2: Tudom.
1: Tudom, csak hogy a levegőbe dobom fel ezt a kérdést, ezt hogy én, annyira beszélgetnék
2: annyi mindent tudok így a háttérből, annyi mindent tényleg ilyen pletyit meg ilyeneket, de ez tényleg nekem is rejtély.
1: Nem, ugye?
2: Hogy ezt hogy rakják össze, és hogy jön
1: hogy
2: össze
1: mi
2: ez
1: alapján,
2: a 24 ember, vagy nem tudom hány ember.
1: Mondjuk legyen 24, hogy mi alapján választanak ki mondjuk ezt a Sánta Xénia nevű hölgyet, akiről fogalmam sincs, hogy kicsoda, neked sincsen. Lehet, hogy mi vagyunk ezért nem jártasak mindenféle területen, de nem tudjuk, hogy ő kicsoda, és mégis ott van egy műsorban,
2: jó,
1: amiben ott a
2: Csonka András ismerete. Szerintem hétköznapi emberek, akik mondjuk nem foglalkoznak azzal, hogy éppen ezt a cikket kiírta a Kacz Dávid, ott se fogják tudni, hogy ki a Kacz Dávid.
1: De most például te meg nem tudtad mondjuk a Hámori Barbaráról, és ugye, hogy meg egy producer. Én nem tudtam az újságírót. Van, amikor össze tudja az ember rakni, mert azért hallasz a tévéből neveket, látsz riportokat,
2: de ők
1: stb.
2: Annyira háttéremberek, de tehát annyira nem az objektív előtt vannak, uh-huh. Tehát annyira nem kamera előtt szerepelnek, ők háttérben dolgozó emberek, ezért nem tudsz róluk semmit nyilván.
1: Lehetséges. Na, mindegy is igazából, de én nagyon akarnék egyszer, ha el tudnánk csípni egy RTL-es vagy TV2-s olyan szerkesztőt, aki ténylegesen döntnök, vagy ötletadó, vagy ötletadó abba, hogy az adott műsorban milyen szereplőgárdát hívjanak. Nagyon-nagyon kíváncsi lennék erről, hogy magyarázza meg, akár szálljunk rá egy fél órás blokkot, akit nem érdekel már az elkapcsol, akit érdekel itt marad, hogy megtudjuk, hogy mi alapján döntenek úgy, hogy jöjjön egy 30 vagy, de hogy 30, 40 éve porondon lévő Csonka András is a műsorba, jöjjön a Lola, aki most még egy párhuzamos műsorba énekel, és jöjjön egy amúgy no name valaki is ebbe a műsor. Érted? Tehát, igen. Mi a koncepció?

0: évadból, a Megasztárból, ott is volt egy-két zsűri, akit nagyon-nagyon, aki nagyon megosztó volt, és nagyon tudtak utálni, és akkor ez a tévés producer, ez pont ezt mondta, hogy ő neki feltűnt az, hogy minden jobban utálnak valakit a nézők, annál jobban nézik. Szóval ezek innen is jönnek. Innen. De az, hogy mondjuk tényleg egy árlóba hogyan és miképpen rakják össze ezt a jó pár embert,
1: ugye?
0: Színesnek kell lennie, én
1: az
0: azt gondolom.
1: Az
0: színesnek
1: de
0: kell lennie, legyen benne egy újságíró, legyen benne, vannak benne civil emberek is.
1: Hát ez az, hogy olyan, mintha azok lennének, de valószínű, hogy nem azok, mert akkor ennyerővel benne lehetne a Nagy Tétény úti RTL-nek az egyik portása.
0: Lehet, hogy benne van, csak éppen nem tudod, hogy melyik,
1: lehet, hogy benne van.
0: Melyik volt a neve.
1: Gyerekek, lehet, olyan fajnak Géza lenne a portán. Tudod. Hívjuk már be ebbe a műsorba. Ezer éve mondja már, mert szereti ezt a műsort.
0: Igen.
1: Hívjuk már be.
0: Igen, nem tudhatod, hogy benne van.
1: Nem, csak na mindegy, szóval nekem ez nekem mindig is egy óriási kérdőjel ez az én szemembe, hogy ez hogy történik, hogy mi alapján vannak ilyenfajta versenyzők behívva egy ilyen műsorba, mint az Árulók, ahol ténylegesen vannak tényleg olyan nevek, mint mondom, maradjunk Csonka András barátunknál, aki ténylegesen több mint 40 éve porondon van, Família Kft., Ding Dong, egyéb műsorok, reggeli műsorvezetése, sattara. Tehát ő 40 éve a pályán van, és ott van mellette csomó olyan ember, aki meg tényleg lehet, hogy az RTL székháznak az egyik portása.
0: De Lola most nagyon közkedvelt. Most
1: visszatért. Hát, hogy ő régen azért futott, ő nagyon nagyot, azért amikor tini sztár volt.
0: Aha, de aztán utána nem csak ott, hanem ő a Petőfi tévén műsorvezető
1: így van,
0: volt.
1: Így van. Igaz is, ez így volt.
0: Csak aztán elment kismamáskodni.
1: Most vagy ez se derült ki teljesen, hogy most kirúgták, vagy ő mondott föl.
0: Hát nem, mert
1: úgy, mint
0: jött
1: az én esetemben, tudott engem kirúgtak, de rá 3 hónapra megszűnt a műsor. Tehát, hogy nem tudom, hogy azt még nem tudtuk már együtt kivárni, mindegy is igazából már együtt.
0: Nem, mert Lolának jött a baba, aztán utána szerintem ott egy kicsit így volt egy megállás, de ő Petőfi tévés műsor.
1: Én is úgy emlékszem, hogy a Petőfi tévén volt, de mondom, még mielőtt ő még babázni akart volna, már ő eljött, vagy kirúgták, ez mondom, nem derült ki a történetből, de mindegy is igazából, tehát, hogy régen azért az MTV tudott érdekes döntéseket hozni, mindegy, ez az ő dolga.
0: Mindegy, most Lolának fut.
1: Ha ne, hála Isten, nem sajnálom tőle, amúgy tényleg.
0: Itt is,
1: ott van. Na jó, viszont, még azért záróakkordként hagy búcsúzzunk a mai hétfői napon egy szép hírrel. Igaz, hogy nem most történt már, de csak nemrég jelentették be hivatalosan Palvin Barbie és Dylan Spurs, hogy megszületett a babájuk, méghozzá szeptember 7-én az amerikai munka ünnepén, viszont a szülők 3 hétig titokban tartották a pici érkezését, és csak múlt hét hétfőn, tehát szeptember 28-án mutatták meg őt a nyilvánosságnak, és én láttam a képet, egy nagyon cuki amerikai fotballmez, pici-pici amerikai fotballmezben van a babó, és háttal áll anyuka és apuka is, meg a babó is úgy tartják, és egy olyan Insta fotó készült róla, nagyon
0: boom,
1: cukika.
0: Nagyon jó.
1: Itt van, neked mutatom,
0: kívánunk,
1: is. Fogják a kis fejét, Dodgers mezben van,
0: nagyon
1: ugye az Amerikában.
0: Szeretem, mikor
1: nem
0: ilyen fiatal párok. Szeretem, mikor ilyen fiatal pároknak jön a baba, olyan egy kicsit, mint hogyha a gyerekeknek jönne gyerek. Cuki.
1: Cuki.
0: Én most már a következő hírt várom, hogy Szabó Zsófi műsorvezetőnél mikor érkezik meg a kis
1: baba. De tudsz aludni azért? Addig?
0: Nem nagyon.
1: Nem nagy forgolódsz, hallottam is.
0: Igen, tudtad?
1: Hát
0: figyelj, minden nap nézem, hogy most megszületette már, vagy nem, mert azt hallottam, hogy ő nem itthon hozza világra
1: nem,
0: a kisbabát.
1: Nem, mert neki Svájcba, csoki szülő otthonába.
0: És ilyenkor svájci állampolgár is lesz a gyerek?
1: Ez jó kérdés, szerintem igen. Uh-huh. Azt hiszem, igen.
0: Szóval lehet, hogy ezért.
1: Ja.
0: Na.
1: Bár hogyha nem él kint senki életvitelszerűen, akkor nem.
0: De szerintem él. Szerintem él kint azért valaki a életvitelszerűen. Lehet, hogy az úra kint él.
1: Ja, az lehet. Én kérek elnézést. De azért tényleg annyival nyugtass meg, hogy azért még ma alszol. Jó, nem?
0: Aludni lehet, hogy fogok, enni nem fogok.
1: Addig gyerekek a Zsuzsi...
0: Izgatottam, várom!
1: Fához köti magát, és addig ő nem fog enni, még a Szabó Zsófi meg nem mutatja, hogy megszületett neki a babója.
0: Igen, de egyébként tényleg jó szándékkal mondtam, na.
1: Én tudom, én voltam rossz indulatú.
0: Jó indulattal mondtam.
1: Tudom.
0: Mert már múlt héten is azt olvastam, hogy megszületett, csak a Gyuszi kikorrigált, hogy nem megszületett, hanem megfog.
1: Így van.
0: Igen. Na. Mindenkinek jó egészséget.

0: Aki éppen várandós, és mindenkinek jó egészséget, aki meg már megszült. Úgyhogy Gyuszikám, jó egészséget. Köszönöm neked szépen. Is. Te szültél ma már?
1: Én hát fogjuk rá. Én inkább azt mondanám most nektek, hogy én jó egészséget és étvágyat kívánok az ebédhez. Én egy nemes egyszerű csávó vagyok. Úgyhogy hajrá gyerekek, jó étvágyat. Holnap jövünk hozzá.
0: Menjél haza, egyél valami finomat. A feleséged úgyis mindig főz.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Na most már elhagyjuk a fejen lévő testrészeket, és haladunk lejjebb. A nyak az úgy van, hogy kóri.
3: Kóri.
2: Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi. Rádiódi.
0: Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Évforduló, 15 éves az evangélikus roma szakkollégium. Igazgató tanácsi üléssel ünnepelte megalakításának 15. évfordulóját a nyíregyházi evangélikus roma szakkollégium. Az elmúlt másfél évtizedben a szakkollégium tagjaként 160-an szereztek diplomát mentorok segítségével a nyíregyházi egyetemen. Jelenleg 27 hallgató vesz részt a kollégium munkájában 15 segítő támogatásával. Az evangélikus roma szakkollégiumot 2011-ben alapították azzal a céllal, hogy a nyíregyházi felsőoktatásban tanuló elsősorban roma származású és hátrányos helyzetű fiatalokat támogassák, segítve őket diplomájuk megszerzésében és a felelős értelmiségivé válásban. Az évforduló tiszteletére az igazgató tanács ünnepi ülést tartott a Nyíregyházi Egyetemen. Laborci Géza, az igazgató tanács elnöke, a szakkollégium alapítójaként kérdésre elmondta, hogy milyen feltételekkel kerülhet be valaki a tehetséggondozó programra. Saját felvételi eljárás a tagság feltétele. Hallgatói jogviszonnyal rendelkező polgárokat tudunk felvenni, roma hallgatókat és nem roma hallgatókat is. Ennek megvan a százalékos aránya, körülbelül 3/4-1/4 arányban. Akinek van hallgatói jogviszonya, azt mi a saját felvételi eljárásunkat követően vesszük fel a roma szakkollégium tagjai közé, ahol aztán segítjük őket, mert az egyik oldalról ez egy tehetséggondozás, sorolta Laborci Géza. A szakkollégium a megalakulás óta jelen van az egyetemen, amelynek jogelődjével a nyíregyházi főiskolával 2014-ben kötöttek együttműködési megállapodást. Az intézmény nem csak helyet biztosít a szakkollégiumnak, hanem aktívan részt vállal a hallgatók patronálásában is. Segítik a hallgatók céljaik elérésében. Jelenleg 27 hallgató vesz részt a roma szakkollégium munkájában, akiket 15 tutor támogat a nyíregyházi egyetem oktatói közül. Ez nagyon fontos küldetés a roma szakkollégiumoknak és a nyíregyházi egyetemnek, hiszen az intézmény egyik kiemelt célja a tehetséggondozás, illetve a felzárkóztatás. Lehetőséget biztosítanak arra, hogy a hallgatók el tudják érni azokat a célokat, amelyeket kitűznek maguk elé, mondta el dr. Vajda Ildikó, a Nyíregyházi Egyetem oktatási elnök helyettese. A szakkollégiumot a Magyarországi Evangélikus Egyház tartja fent, amely ösztöndi programmal segíti a hallgatókat. Keckó Pál püspök szerint több hasonló kezdeményezésre lenne szükség az országban, 160 hallgatót kísértek el a diplomáig. Azt gondolom, ennek az aktualitása csak erősödött a mögöttünk lévő időszakban. Nagyon büszkék vagyunk a roma szakkollégium eredményeire, hiszen mintegy 160 hallgatót kísértek végig, ez alatt az idő alatt sikerült egy eredményes felkészítéssel elvezetni őket a diplomaszerzésig. Nagyon sok hasonló kezdeményezés kellene, ahol elkötelezett, segíteni akaró emberek és fiatal tehetségek megtalálják egymáshoz az utat, és így módon ebből valami nagyon jó az egész társadalom, a szélesebb közösség számára fontos és értékes végeredmény születik. Reménykedett a Magyarországi Evangélikus Egyház, Északi Egyházkerület püspöke. Az ünnepi ülésen főleg az elmúlt 15 évről esett szó, de egy picit már a jövőről is beszéltek a résztvevők.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dik.

0: Az, tu menge.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Szép hétfői napot, és minden ügyében szerencsés kimenetelt kívánok a Rádiódik hallgatóinak. Baranyi Tamás vagyok. Október 5-e van, ma az aurélok ünneplik névnapjukat. Az aurél név jelentése arany, aranyló, értékes, ragyogó. A név legismertebb ókori rokona pedig Marcus Aurelius császár, aki igazán nem mindennapi uralkodó volt, és különleges gondolataival ma többször is találkozni fogunk. Képzeld el, hogy Marcus Aurelius a félvilágura, és közben esténként ezt írja saját magának. Idézem, életünk olyan, amilyennél gondolataink teszik. A megpróbáltatások nehézségi foka a fejünkben dől el. Ez a relatív hozzáállás azért nagyon érdekes, mert neki bizony lett volna oka megkeseredni. Uralkodása idején végig söpört a birodalmon az Antonius járvány, amit a történészek a himlő egyik fajtájával azonosítanak. Emberek tömegei haltak meg, és a tragédiák a császári palota ajtaján sem álltak meg. Aureliusnak és feleségének legalább 13 gyermeke közül több mint a fele elhunyt, és közben pedig szinte állandóak voltak a háborúk. És akkor ott volt az a fia Commodus, aki túléli mindezt, ő örökli majd apja trónját, de uralkodása szinte drámai ellenpontja épp az ellentéte lesz mindannak, amit Marcus Aurelius az önfegyelemről, a kötelességről és a hatalomról gondolt. És mégis, amikor minden szétesni látszik, Marcus éppen arról is saját magának esténként, hogy hogyan maradjon nyugodt. Hogyan kezelje a veszteséget és a dühöt, és hogy hogyan uralkodjon elsősorban saját magán. Igen, biztos, hogy ez az egyik legnehezebb küzdelmünk az életünkben, s jön az ismerős gondolat, hogy nem mi döntjük el, mi történik velünk, azt viszont igen, hogy hogyan válaszolunk rá. Marcus Aurelius egy birodalom ura volt, és arra jutott, hogy a legnehezebben meghódítható tartomány éppen saját maga. Ennek az embernek az életéről és mondásairól lesz szó a mai adásban. Most pedig következik az időjárás jelentés, előtte pedig a budapesti útinform. Egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig. Lezárták az 5. kerületben a Ferenci István utcát. A 6. kerületben a Városligeti fasorban a Bajza utcánál továbbra is csak a szervizúttal lehet közlekedni, illetve itt a Bajza utcát is lezárták a Városligeti fasor után. Lezárták a külső sávot a 14. kerület Stefánia útján a Hungária körút felé az Ifjúság útja után. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben az Esztergomi úton az Árpád híd alatt, a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Talán már tudjátok a döbbenetes hírt, hogy a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót lezárták a Szent Gellért rakpart felé. S ráadásul itt az Attila úton sávlezárásra is kell készülnötök a Döbrentei tér után. A 11. kerület Bartók Béla útján, befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik. Lezárták a félútpályát a 2. kerületben a Pasaréti úton, a Gáboráron és a Nagyajtai utca között egy rövid szakaszon, illetve szintén le van zárva a félútpálya itt a Pasaréti úton a Ditró utca közelében is, és itt a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Nem akarják abba hagyni a vasúti híd felújítását a Rákóczi híd Pesti híd főjénél, így a Soroksári úti lehajtón csak egy-egy, mikor melyik sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni, s aki esetleg különböző okokból kifolyólag itt a híd alatt szeretné tölteni az éjszakát, annak ajánlom figyelmébe azt a megszívlelendő tényt, hogy éjszakánként este 8 órától másnap hajnali 5 óráig a Soroksári úton a Rákóczi híd alatt sávlezárásra is készülnie kell. Az előttünk álló 3 napban szerdáig bezárólag még marad a kellemes vénasszonyok nyara. Az eddigi napokhoz képest a mai napunk folytatásában sem várható gyökeres változás, száraz idő és sok napsütés jellemzi majd a mai napunkat, csak pár fátyol felhő integethet majd az égről. Ezekből csapadék nem várható, és a légmozgás is gyenge marad, így igazán barátinak fogjuk érezni a délutára érkező 25 fokos maximumot. Ez a hőmérséklet este 6-kor 19, 8-kor 16, 10-kor 13 fokra vált, s a folytatásban éjfélkor 11, holnap hajnalban pedig 9 Celsius lesz. A keddi és szerdai napunk ugyanígy 25 fokos maximummal, holnap zavartalan napsütéssel, szerdán pedig hol napos, hol felhős időjárással kecsegtet.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Menge Penas.
0: Rólunk. Neked.
2: Kellemes délutánt és energikus, lendületes hétkezdést kívánok mindenkinek, aki a Rádiódiket hallgatja. Baranyi Tamás vagyok. Október 5-e hétfő van, ma az Auréloknak kívánok boldog névnapot. Nevük jelentése arany, aranyból való, ragyogó. És innen már csak egy lépés Marcus Aurelius, a második század híres római császára és gondolkodója. Ő 171-től uralkodott, és az utókor megítélése szerint is a világ egyik leghatalmasabb embere volt. Mégis újra és újra azt gyakorolta, hogy hogyan maradjon higgadt, amikor minden összecsap a feje fölött. Háborúk, járvány, belső feszültségek, a feleségemnek már megint valamiért lefelé van a szája. A gyereknek pénz kell, nem is akármennyit kért most kora reggel. A főnökömnek sajnos nem jött össze az élet, s ennek feszültségét bizony nekem kell naponta elhordoznom, nem tudom mi lesz. Szóval neki is volt, meg nekünk is van, mivel megküzdenünk. Ismerős lehet az az érzés, amikor egyszerre túl sok minden szakad ránk. Marcus ilyenkor írta le magának azokat a gondolatokat, amelyeket ma elmélkedések címen ismerünk. Arra figyelmezteti magát, hogy ne próbáljon fejben egyszerre cipelni minden bajt, ami még érheti. Azt mondja, maradj éppen pont annál csak, ami most éppen előtted van, és tedd meg a következő lépést, ami rád vár. Ennél többet ne fogj át egy napon belül. Nem varázslat ez, hanem egyszerű józanész. A véget, hogy a vihar közepén is maradjon bennünk valami, ami nem szakad szét. Különös tanács egy császártól, de talán éppen ezért érdemes meghallgatni. Most pedig következik az útinform, természetesen Budapestre vonatkozóan, és aztán megnézzük, hogy milyen időjárás vár ránk szerdáig. Egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig. Lezárták az 5. kerületben a Ferenci István utcát. A 6. kerületben a Városligeti fasorban a Bajza utcánál továbbra is csak a szervizúttal lehet közlekedni, illetve itt a Bajza utcát is lezárták a Városligeti fasor után. Lezárták a külső sávot a 14. kerület Stefánia útján a Hungária körút felé az Ifjúság útja után. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben az Esztergomi úton az Árpád híd alatt, a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Talán már tudjátok a döbbenetes hírt, hogy a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót lezárták a Szent Gellért rakpart felé. S ráadásul itt az Attila úton sávlezárásra is kell készülnötök a Döbrentei tér után. A 11. kerület Bartók Béla útján befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik. Lezárták a félútpályát a 2. kerületben a Pasaréti úton a Gábor Áron és a Nagyajtai utca között egy rövid szakaszon, illetve szintén le van zárva a félútpálya itt a Pasaréti úton a Ditró utca közelében is, és itt a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Nem akarják abba hagyni a vasúti híd felújítását a Rákóczi híd Pesti híd főjénél, így a Soroksári úti lehajtón csak egy-egy, mikor melyik sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni, s aki esetleg különböző okokból kifolyólag itt a híd alatt szeretné tölteni az éjszakát, annak ajánlom figyelmébe azt a megszívlelendő tényt, hogy éjszakánként este 8 órától másnap hajnali 5 óráig a Soroksári úton a Rákóczi híd alatt sávbezárása is készülnie kell. Az előttünk álló 3 napban szerdáig bezárólag még marad a kellemes vénasszonyok nyara. Az eddigi napokhoz képest a mai napunk folytatásában sem várható gyökeres változás, száraz idő és sok napsütés jellemzi majd a mai napunkat, csak pár fátyol felhő integethet majd az égről. Ezekből csapadék nem várható, és a légmozgás is gyenge marad, így igazán barátinak fogjuk érezni a délutára érkező 25 fokos maximumot. Ez a hőmérséklet este 6-kor 19, 8-kor 16, 10-kor 13 fokra vált, s a folytatásban éjfélkor 11, holnap hajnalban pedig 9 Celsius lesz. A keddi és szerdai napunk ugyanígy 25 fokos maximummal, holnap zavartalan napsütéssel, szerdán pedig hol napos, hol felhős időjárással kecsegtet. Yeah. A fekete hónap, a fekete hónap, a fekete hónap, a fekete hónap, a fekete hónap, a fekete hónap, a fekete hónap, a fekete hónap, a fekete hónap, a fekete hónap, a fekete hónap, a fekete hónap, a fekete hónap, a fekete hónap, a fekete hónap, a fekete hónap, a fekete hónap, a fekete hónap, a fekete hónap, a fekete hónap, a fekete hónap, a fekete hónap, a fekete hónap, a fekete hónap, a fekete hónap, a fekete hónap, a fekete hónap, a fekete hónap, a fekete hónap, a fekete hónap, a fekete hónap, a fekete hónap, a fekete hónap, a fekete hónap, a fekete hónap, a fekete hónap, a fekete hónap, a fekete hónap, a fekete hónap, a fekete hónap, a fekete hónap, a fekete hónap, a fekete hónap, a fekete hónap, a fekete hónap, a fekete hónap, a fekete hónap, a fek

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Meg kell fontolni az árréstopp kivezetését a miniszterelnök szerint. Feljelentést tett a miniszterelnökség az alapjogokért központ ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Meg kell fontolni az árréstopp kivezetését, mert tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, mondta Magyar Péter miniszterelnök országjárás a kisvárdai állomásán. A kormányfő kiemelte, az árréstoppot azért vezette be az előző kormány, hogy kevésbé dráguljanak az élelmiszerek, de azt eredményezte, hogy tönkre mennek az agrárium szereplői és a kisboltok is. A kormány legnagyobb feladatának nevezte a költségvetés stabilizálását, és hosszú távú stratégiát ígérte az almatermesztés jövőjének biztosításáért. Feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a miniszterelnökség az alapjogokért központot működtető cég állami támogatásának vizsgálata után. A tárca szerint felvetődhet a költségvetési csalás és a hűtlen kezelés gyanúja. A Jogállam és Igazság Nonprofit Kft. 2021 és 2024 között összesen 410 millió forint állami támogatást kapott. Az alapjogokért központ visszautasította, hogy jogszabályt sértett volna. A Duna csökkenő vízállása ellenére most nem fenyegeti a lekapcsolás veszélye a paksi atomerőművet, írta a miniszterelnök. Magyar Péter azt is közölte, hogy az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a napokban a Dunán, de a kormány által elrendelt paksi építkezésnek és a fenékküszöbnek köszönhetően is megfelelő az erőmű teljesítménye. 160 új alacsonypadlós elővárosi autóbusszal bővület a Volánbusz jármű parkja egy korábbi keretszerződés újranyitásával, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Ennek során kiderül, hogy az Iveco és a Setra közül melyik szállító nyeri majd el a beszerzést. A vezetés közbeni mobilozást ellenőrzi a héten a rendőrség. A Figyelj az útra elnevezésű akcióban a rendőrök Magyarországon is fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot, és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét. Ebbe a körbe tartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztethetik a személy és vagyonbiztonságot. Meghosszabbította a bölcsődei igényfelmérés kitöltési határidejét az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A települési és fővárosi kerületi önkormányzatok október 22-ig jelezhetik helyi bölcsődefejlesztési és korszerűsítési igényeiket. A felmérés célja, hogy a minisztérium pontos képet kapjon a helyi igényekről, és ezek alapján tervezhesse meg a következő időszak bölcsődei fejlesztéseit. A kérdőívben az önkormányzatok a további férőhelyi igények mellett a meglévő bölcsődei ellátás korszerűsítésével kapcsolatos szükségleteiket is jelezhetik.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádiódik.

kérésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: Szép hétfő délután kívánok, legyen könnyű és jókedvű a hét kezdete, Baranyi Tamás vagyok. Október 5-én az Aurélok ünneplik névnapjukat, Isten éltesse őket, nevük pedig azt jelenti aranyló, értékes. Ezt a nevet az ókori Marcus Aurelius császár tette igazán híressé. A második század római császára szinte mindent megkaphatott, amit a hatalom megadhat. Mégis egy befelé néző emberként pontosan tudta, hogy vannak dolgok, amelyeket sem ranggal, sem pénzzel, sem parancsszóval nem lehet kikényszeríteni, sem megtartani. Nehéz ezt elfogadni, mert rengeteg veszteség ér minket egy életen belül, most nem csak arra gondolok, ha valaki meghal. Veszteség az is, amikor véget ér egy kapcsolat, amikor elvesztünk egy munkát, vagy fucsba megy egy jó lehetőség, illetve olyan is van, hogy egy nagy tervünkről, amiért annyira lelkesedtünk, kiderül, hogy nem úgy lesz, ahogy elképzeltük. Marcus saját magának írt elmékedéseiben arra figyelmezteti önmagát, hogy maradjon és figyeljen arra, ami éppen most van. Ne cipelje egyszerre a múlt minden fájdalmát és a jövő minden félelmét. Nem azt mondja, hogy ne fájjon, sőt azt sem, hogy ne tegyünk semmit a jövőért. Inkább arra figyelmeztet minket, hogy ami elveszett, azzal együtt ne veszítsük el saját magunkat is. Felesleges költség volna. Marcus Aurelius császár a világ leghatalmasabb embere volt, mégis minden nap ugyanazt tanulta, amit mi is. Hogy vannak dolgok, amiket nem legyőzni kell, hanem lassan megtanulni, elengedni. Ennek a 4 percnek a hátralévő részében következik az időjárás jelentés, előtte pedig a budapesti utak helyzete. Egyirányosították a 11. kerületben a Karinthy-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig. Lezárták az 5. kerületben a Ferenczi István utcát. A 6. kerületben a Városligeti fasorban a Bajza utcánál továbbra is csak a szervizúttal lehet közlekedni, illetve itt a Bajza utcát is lezárták a Városligeti fasor után. Lezárták a külső sávot a 14. kerület Stefánia útján a Hungária körút felé az Ifjúság útja után. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben az Esztergomi úton az Árpád híd alatt, a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Talán már tudjátok a döbbenetes hírt, hogy a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót lezárták a Szent Gellért rakpart felé. S ráadásul itt az Attila úton sávlezárásra is kell készülnötök a Döbrentei tér után. A 11. kerület Bartók Béla útján befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik. Lezárták a félútpályát a 2. kerületben a Pasaréti úton a Gáboráron és a Nagyajtai utca között egy rövid szakaszon, illetve szintén le van zárva a félútpálya itt a Pasaréti úton a Ditró utca közelében is, és itt a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Nem akarják abba hagyni a vasúti híd felújítását a Rákóczi híd Pesti híd főjénél, így a Soroksári úti lehajtón csak egy-egy, mikor melyik sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni, s aki esetleg különböző okokból kifolyólag itt a híd alatt szeretné tölteni az éjszakát, annak ajánlom figyelmébe azt a megszívlelendő tényt, hogy éjszakánként este 8 órától másnap hajnali 5 óráig a Soroksári úton a Rákóczi híd alatt sávbezárása is készülnie kell. Az előttünk álló 3 napban szerdáig bezárólag még marad a kellemes vénasszonyok nyara. Az eddigi napokhoz képest a mai napunk folytatásában sem várható gyökeres változás, száraz idő és sok napsütés jellemzi majd a mai napunkat, csak pár fátyol felhő integethet majd az égről. Ezekből csapadék nem várható, és a légmozgás is gyenge marad, így igazán barátinak fogjuk érezni a délutára érkező 25 fokos maximumot. Ez a hőmérséklet este 6-kor 19, 8-kor 16, 10-kor 13 fokra vált, s a folytatásban éjfélkor 11, holnap hajnalban pedig 9 Celsius lesz. A keddi és szerdai napunk ugyanígy 25 fokos maximummal, holnap zavartalan napsütéssel, szerdán pedig hol napos, hol felhős időjárással kecsegtet.

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kellemes hétfő délután kívánok a Rádiódik minden hallgatójának, Baranyi Tamás vagyok. Október 5-e és Aurél névnapja erre a hétfőre esett, s ez a régi név pedig az aranyhoz, a ragyogáshoz és az értékhez kapcsolódik. Ha pedig visszamegyünk majdnem 2000 évet, de minimum 1800-at az időben, egy híres névrokonnal találkozunk, mégpedig Marcus Aurelius római császárral. Egy uralkodóval, aki bizony nem mindennapi ember volt. Megtehette volna, hogy csak a felszínnek, a látványnak, a hatalomnak és a mulatságnak él, de egy olyan emberrel találkozhatunk az ő személyében, akit ennél sokkal mélyebben és igazabb módon érdekelt az élet lényege. Egy uralkodóval, aki nem csak a világot figyelte maga körül, hanem azt is, ami az emberben belül történik. Például azt, hogy mi történik velünk, amikor valaki feldühít, felidegesít bennünket. Az Elmékedések című írásában, amit saját magának készített esténként, és nem akarta publikálni nyilvánosan, még utólag sem hagyott ilyen intézkedést, de ránk maradt, s ebben van egy gondolata, amelyet reggelre írt magának. Ez így hangzik, készülj fel rá, hogy ma nehéz, önző, hálátlan emberekkel is találkozni fogsz. De aztán hozzátesz valami nagyon fontosat. Azt írja, mégis együttműködésre születtünk. Ahogyan együtt dolgozik a két kéz, a két láb vagy a két szemhéj. Eddig az idézet. Vagyis menthetetlenül egymásra vagyunk utalva. Akkor is, amikor könnyű együtt lenni, és akkor is, amikor a körülöttünk lévő emberektől, hogy úgy mondjam, akár mondjuk éppen hány ingerünk is van, de legalábbis a Jóisten ne engedje, hogy el kelljen mondanunk nekik az adott pillanatban, hogy mit is érzünk éppen velük kapcsolatban. Ugye, vannak ilyen helyzetek az életünkben, nagyon-nagyon ritkán. De az a helyzet, hogy nem tudunk egyszerűen kiszállni az emberi közösségből, ezért néha feldühítjük, felbosszantjuk egymást. Marcus nem azt mondja, hogy ne legyél dühös, azt mondja, engedd meg ezt az érzést, de a dühközben ne felejtsd el, hogy nem tudhatod, hogy mikor lesz legközelebb valóban szükséged a másikra. Néha már az a felismerés is elég ahhoz, hogy visszafogjunk egy mondatot, vagy egy hirtelen reakciót, vagy legalább a hangsúlyunkon, amit egyébként a legjobban memorizál az emberi agy, na legalább azon tudjunk uralkodni. Nem kiszállni kell az emberi közösségből, mondja Marcus, hanem megtanulni időnként higgadtabban, másképp jelen lenni benne. Ehhez mindenkinek megvan a maga egyéni útja, mint ahogyan a Budapesten közlekedőknek is, ebben segítenék pár információval, aztán pedig az időjárásra vonatkozókat osztom meg. Lezárták a külső sávot, a 14. kerület Stefánia útján a Hungária körút felé az Ifjúság útja után. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben az Esztergomi úton az Árpád híd alatt, a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Talán már tudjátok a döbbenetes hírt, hogy a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót lezárták a Szent Gellért rakpart felé. S ráadásul itt az Attila úton sávlezárásra is kell készülnötök a Döbrentei tér után. A 11. kerület Bartók Béla útján, befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik. Lezárták a félútpályát a 2. kerületben a Pasaréti úton, a Gáboráron és a Nagyajtai utca között egy rövid szakaszon, illetve szintén le van zárva a félútpálya itt a Pasaréti úton, a Ditró utca közelében is, s itt a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Nem akarják abba hagyni a vasúti híd felújítását a Rákóczi híd Pesti híd főjénél, így a Soroksári úti lehajtón csak egy-egy, mikor melyik sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni, s aki esetleg különböző okokból kifolyólag itt a híd alatt szeretné tölteni az éjszakát, annak ajánlom figyelmébe azt a megszívlelendő tényt, hogy éjszakánként este 8 órától másnap hajnali 5 óráig a Soroksári úton a Rákóczi híd alatt sávbezárása is készülnie kell. Az előttünk álló 3 napban szerdáig bezárólag még marad a kellemes vénasszonyok nyara. Az eddigi napokhoz képest a mai napunk folytatásában sem várható gyökeres változás, száraz idő és sok napsütés jellemzi majd a mai napunkat, csak pár fátyol felhő integethet majd az égről. Ezekből csapadék nem várható, és a légmozgás is gyenge marad, így igazán barátinak fogjuk érezni a délutára ígérkező 25 fokos maximumot. Ez a hőmérséklet este 6-kor 19, 8-kor 16, 10-kor 13 fokra vált, s a folytatásban éjfélkor 11, holnap hajnalban pedig 9 Celsius lesz. A keddi és szerdai napunk ugyanígy 25 fokos maximummal, holnap zavartalan napsütéssel, szerdán pedig holnapos, hol felhős időjárással kecsegtet.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando!
2: Na most már elhagyjuk a fejen lévő testrészeket, és haladunk lejjebb. A nyak az úgy van, hogy kóri.
3: Kóri.
2: Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. 10 év után újra képzési programot indítanak. Örömteli hírként jelenthetem be, hogy 10 év után újból képzéseket indítunk a hátrányos helyzetű romák felzárkóztatása érdekében, jelentette be Ferkovics Menyhért, a Hódmezővásárhelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a város gyors hírszolgálatán közzétett videóban. Hódmezővásárhely polgármesterével közösen készítették el. A legjobb szobafestőket alkalmazzák. 2 szakmára képezik majd az önként jelentkezőket. Az egyik szakma a családellátó, aminek képzését a hölgyeknek szervezzük, a másik pedig a szobafestő, amire a férfiak jelentkezését várjuk. A képzéseken 20 férfi és 20 nő vesz majd részt, a családellátó csoport létszáma már betelt, szobafestőnek még 5-6 férfi jelentkezését tudjuk fogadni, mondta a videóban Ferkovics Menyhért. Mivel a Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodája kicsi, a 2 képzés végzésére nem alkalmas, ezért a város polgármesteréhez fordultak segítségért olyan helyiséget, ami alkalmas az oktatásra. Az önkormányzat a gyakorlati helyet is biztosítja a cégében a szobafestőknek. Ferkovics Menyhért arra is ígéretet kapott, hogy a legjobb szobafestő tanulókat a város cége alkalmazza majd. Az ügyintézéseknél is hasznosíthatják majd a tanultakat. A családellátó képzés úgy tudjuk, hogy egy felzárkóztató jellegű képzés, olyan ismereteket szereznek majd a 3 hónapos oktatás során a roma asszonyok, amelyeket a saját háztartásuk vezetésében is hasznosan tudnak alkalmazni, például az ügyintézések területén. Roma ízek és hagyományok kerültek terítékre Békés Csabán. 26. alkalommal rendezték meg a Roma Gasztronómiai Napot Békés Csabán a Király vendéglőben. A résztvevők ezúttal a nemzetiségi konyha 3 ízletes fogását kóstolhatták meg. Kovács Erzsébet, a szervező Békés Csaba megyei jogú város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke elmondta, a közel 3 évtizedes múltra visszatekintő program célja, hogy közelebb hozzák a többségi társadalomhoz a roma gasztronómiát. A hagyományainkat szeretnénk minél szélesebb körben bemutatni, hogy ezáltal is jobban megismerjenek minket, romákat. Szeretnénk ráirányítani a figyelmet az értékeinkre, a kultúránkra és a vendégszeretetünkre, hogy ne csak a negatív jelenségek éljenek a köztudatban, fogalmazott az elnök. Hozzátette, a visszajelzések évről évre pozitívak, a gasztronómiai nap nagy népszerűségnek örvend, az elkészült fogások pedig rendszerint pillanatok alatt elfogynak. A vendégek körében a sikerlista élén töltött káposzta áll. Bár a magyar konyhában megszokott fűszerekkel készítik, azok eltérő arányának köszönhetően sajátos gazdag ízvilágot kap. A népszerű fogás idén is szerepelt a kínálatban a túrós tészta mellett. A fogás alapja egy egyszerű csipetke tészta, amelyet tojásból, lisztből, sóból és vízből állítunk össze, ezt követően kinyújtjuk, majd kézzel a forró vízbe csipkedtük, miután megfőtt a tészta, átmostuk, végül túróval és tejföllel kevertük össze, és így tálaltuk. Osztotta meg az elkészítés fortéjait Jakab Elvíra.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Rádió Dick.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 rádiódik. Fogod?
1: Ah, trugut-e a keresztmán? Hát itt trugut is unesz. Hát elmarad duhabásolna.

0: dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádió Dik.
1: Egy igazán szép délutánt és jó hétkezdést kívánok mindenkinek, aki velünk tart. Baranyi Tamás vagyok. Október 5-én járunk, és ma az Aurélokat köszöntöm névnapjuk alkalmából. Nevük jelentése arany, aranyló, ragyogó, értékes. Az ókor egyik legismertebb Aurélusza, Marcus Aurelius római császár volt. Hatalmas birodalmat irányított, mégis rengeteget foglalkozott azzal, ami bennünk zajlik, a gondolatainkkal és az érzéseinkkel. És mivel talán ti is tapasztaljátok, hogy az utóbbi napokban igen erős időminőségben vagyunk, elég feszültek tudunk lenni egyik pillanatról a másikra, és legtöbbször ilyenkor persze, hogy azokat bántjuk meg, akik a legközelebb vannak hozzánk, hiszen velük érintkezünk a legközvetlenebb módon, s így nagyon természetes, hogy éppen ott fakadnak el a bennük lévő feszültségek. Ráadásul a rendezetlen gondolatainkkal, a legtöbbször negatív irányba elnehezülő fantáziánkkal és ennek nyomán születő érzéseinkkel még meg is nehezítjük az addig sem túl fényes helyzetünket. Képzeld el, hogy kapsz egy rövid üzenetet. Valaki ír néhány szót, és neked 5 perc múlva már kész egy egész történet a fejedben. Mit gondolhat rólam, mit rontottam el, mi lesz ennek a következménye, és hogyan rendezzük mindezt, amikor majd találkozunk. Rengeteg keszekusz a gondolat. Marcus, ez a császár, arra figyelmezteti saját magát, hogy sokszor nem csak az bánt bennünket, ami történt, hanem az is, amit mi hozzá képzelünk. Nem tudom, tudjátok-e, hogy volt egy kutatás ezügyben, megnézték, hogy ezek az elképzelések, amikor mi negatív forgatókönyveket gyártunk le, 99%-ban sohasem teljesülnek. Ez nem azt jelenti, hogy nem kellene gondolkodnunk a dolgokról, vagy hogy ne higgyünk az érzéseinknek. Csak azt, hogy néha érdemes megállni és megkérdezni magunktól, mi történt valójában. És mit gondolok én arról, ami történt. És érdemes azt a két dolgot azért külön kezelni. Marcus mások fölött uralkodhatott, mégis azt gyakorolta, hogy ne uralkodjon rajta a gondolkodás nélkül minden egyes gondolat, ami átfut a fején. És van, hogy ennek megakadályozására, ha tudatosak vagyunk, elég 10 másodperc megállás. De mi nem állunk meg, folytatjuk a zenék lejátszását, természetesen egy útinform és időjárás jelentést követően. Lezárták a külső sávot, a 14. kerület Stefánia útján a Hungária körút felé az Ifjúság útja után. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben az Esztergomi úton az Árpád híd alatt, a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Talán már tudjátok a döbbenetes hírt, hogy a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót lezárták a Szent Gellért rakpart felé. S ráadásul itt az Attila úton sávlezárásra is kell készülnötök a Döbrentei tér után. A 11. kerület Bartók Béla útján befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik. Lezárták a félútpályát a 2. kerületben a Pasaréti úton, a Gábor Áron és a Nagyajtai utca között egy rövid szakaszon, illetve szintén le van zárva a félútpálya itt a Pasaréti úton, a Ditró utca közelében is, és itt a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Nem akarják abba hagyni a vasúti híd felújítását a Rákóczi híd Pesti híd főjénél, így a Soroksári úti lehajtón csak egy-egy, mikor melyik sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni, s aki esetleg különböző okokból kifolyólag itt a híd alatt szeretné tölteni az éjszakát, annak ajánlom figyelmébe azt a megszívlelendő tényt, hogy éjszakánként este 8 órától másnap hajnali 5 óráig a Soroksári úton a Rákóczi híd alatt sávbezárása is készülnie kell. Az előttünk álló 3 napban szerdáig bezárólag még marad a kellemes vénasszonyok nyara. Az eddigi napokhoz képest a mai napunk folytatásában sem várható gyökeres változás, száraz idő és sok napsütés jellemzi majd a mai napunkat, csak pár fátyol felhő integethet majd az égről. Ezekből csapadék nem várható, és a légmozgás is gyenge marad, így igazán barátinak fogjuk érezni a délutára ígérkező 25 fokos maximumot. Ez a hőmérséklet este 6-kor 19, 8-kor 16, 10-kor 13 fokra vált, s a folytatásban éjfélkor 11, holnap hajnalban pedig 9 Celsius lesz. A keddi és szerdai napunk ugyanígy 25 fokos maximummal, holnap zavartalan napsütéssel, szerdán pedig hol napos, hol felhős időjárással kecsegtet.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: A gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kabinet a hétvégén. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Egyebek mellett a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kabinet a kétnapos kihelyezett kormányülés második napján Erdőbényén. Magyar Péter miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdaság fejlesztésének lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát, kikötőit, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Szombat éjjel a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közelte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Minden eddiginél többen vettek részt az idei müncheni Oktoberfesten, ezúttal csaknem 7,4 millióan látogattak el a több mint három hétig tartó hagyományos sörfesztiválra. Ez mintegy 200 ezer emberrel több, mint a 2023-ban regisztrált korábbi látogatói rekord. Csúcsot döntött a fogyasztás is, a vendéglősök 2-3%-os növekedéstől számoltak be. Emlékérmét bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank az Állatok Világnapján. A Pumi elnevezésű 5000 forint névértékű színes fémérme a Hegybank magyar pásztor és vadászkutya fajtákat bemutató sorozatának 7. tagja. A sorozatban eddig a magyar vizsláról, a komondorról, a magyar agárról, a mudiról, az erdélyi kopóról és a kuvaszról jelent meg érme. A virtuális evolúcióról szóló mesterséges intelligenciát is alkalmazó koncert debütál a Magyar Zeneházában. A Somodai Szíves Duó produkciója az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatát vizsgálja. A koncert egyedi képzőművészeti élményt kínál, a látványelemek valós időben reagálnak mozgást, a hangra és ritmusra. A vizuális teremtés koncertet október 21-én mutatják be.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: A Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szentgellért rakpart felé lezárták, illetve az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A Podmanicki utca egyirányosítva lett az Eötvös utcától a Teréz körútig, valamint a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sinekre terelték. Félpályás lezárásra kell készülni a Pasaréti úton a Gábor Áron utca és a Nagyajtai utca között egy rövidebb szakaszon, illetve a Ditró utca közelében is, ott a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Szakaszos sávlezárásra kell számítani a Nagykörösi úton befelé az Eke utca és a Hunyadi János út között, valamint útszűkületen kell áthajtani a Szent Imre téren a Kossuth Lajos utca előtt. A Rákóczi híd Pesti híd főjénél, a Soroksári úti lehajtónál csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni. Le van zárva a Bihari utcában egy sáv a Kőbányai út előtt, valamint szakaszosan le van zárva a Budaörsi úton a külső sáv a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között. A Gogol utcában a Váci út közelében útszűkületre kell számítani, mint ahogy a Pannónia utcában is a Katona József utca után. Vezesse mindenki óvatosan, megfontoltan, türelmesen, meg hát azért egy kicsit vagányabban is, ne bénáskodjunk vezetés közben. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 06303030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai hétfőnkön sem várható különleges változás igazából a múlt héthez képest. Marad a száraz idő, sok napsütéssel, csak egy-egy fátyol felhő lehet az égbolton, a légmozgás is gyenge marad, így a csúcshőmérséklet a mai délután folyamán 25 fok körül várható. Igaz, hogy a késő esti hajnali órákban kifejezetten hideg lesz, tehát 7 fok körül mérhetjük a csúcshőmérsékletet, attól még napközben teljes mértékben kellemes idő lesz.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: 06 30 30 30 100. Ide várom a zenei kívánságokat SMS, illetve betelefonálás formájában, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi csak kitelik tőlem, tehát törekszem arra, hogy a ténylegesen legtöbb kívánság teljesüljön, amennyi bele tud férni a napi bruttó 3 órányi műsoridőbe. Pontosan ezért nem is rabolom tovább a kis műsoridőnket, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, és hát értelemszerűen teljesítem is a kívánságot, melyet nem olyan régen kaptam Matildtől, vagy Matildtól, ahogy tetszik, így szól. Szia, szeretnék kérni egy jó kis számot, Matild voltam, magamnak küldeném. Köszönöm szépen. Na hát akkor Matild kérésére Matildnek fog szólni egy kiváló dal, amely legyen most az Aranyszemektől a My Baby.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió

0630303030. Ide várom a zenei kívánságokat, mint SMS, mint betelefonálás formájában, hiszen én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig csak is a tiétek vagyok. Itt vagyok veletek, nektek, értetek, tök mindegy a ragozás, a lényeg ugyanaz, a lehető legtöbb zenei kívánság teljesül, úgyhogy tárcsázzátok a telefonszámunkat, én pedig addig olvasom is a következő SMS-t, így szól. Sziasztok, szeretnék kérni egy számot a kollégáimnak, hogy jobban menjen a munka. Ha lehet, ifjabb Csóré Béla, kék a szeme. Hát hogy ne lehetne, viszont, hogyha SMS-t írtok, akkor egyrésztről nyugodtan be lehet mutatkozni, ahogy amúgy illik, ugye, mert akkor így tudom, hogy kivel állok szembe, illetve, idézőjelesen, illetve legalább be tudom mondani, hogy ki küldi a dalt. Illetve, hogyha mondjuk ebben a példában írta a kedves hallgató, hogy a kollégáimnak, legalább a keresztneveket soroljuk már fel, higgyétek el, egy apró gesztus, nekünk pár gomnyomás, nekik meg jó érzés, hogy be van mondva a nevük. Úgyhogy szerintem így szívhez szóló egy kívánság, de mivel a legendás Csóré Bélának a fiától kell most meghallgassuk ezt a Kék a szeme slágert, szerintem ez még így is elég szívhez szóló, úgyhogy szóljon sok szeretet!

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: buli az életem.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíkben.

0: közlekedési hírek.
1: A Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé lezárták, illetve az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A Podmanicki utca egyirányosítva lett az Ötvös utcától a Teréz körútig, valamint a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sinekre terelték. Félpályás lezárásra kell készülni a Pasaréti úton a Gábor Áron utca és a Nagyajtai utca között egy rövidebb szakaszon, illetve a Ditró utca közelében is, ott a váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Szakaszos sávlezárásra kell számítani a Nagykörösi úton befelé az Eke utca és a Hunyadi János út között, valamint útszűkületen kell áthajtani a Szent Imre téren, a Kossuth Lajos utca előtt, a Rákóczi híd Pesti híd főjénél, a Soroksári úti lehajtónál csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni. Le van zárva a Bihari utcában egy sáv a Kőbányai út előtt, valamint szakaszosan le van zárva a Budaörsi úton a külső sáv a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között. A Gogol utcában a Váci út közelében útszűkületre kell számítani, mint ahogy a Pannónia utcában is a Katona József utca után. Vezesse mindenki óvatosan, megfontoltan, türelmesen, meg hát azért egy kicsit vagányabban is, ne bénáskodjunk vezetés közben. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai hétfőnkön sem várható különleges a változás igazából a múlt héthez képest.

Kereset eléri, sőt meg is közelíti a 8-900 000 forintot. Az álláshirdetésekből kirajzolódik, hogy a magasabb fizetésekhez gyakran speciális szakmai tudás, tapasztalat vagy felelősségteljes munkakör társul, de még ettől függetlenül is rendkívül széles a kínálat amúgy Szabolcs megyében, és mivel ez egy közszolgálati blokk, az azt jelenti, hogy ez a közjót kell, hogy szolgálja, tehát a Rádiódik hallgatóinak szeretném felnyitni a szemét arra, hogy a szotyizáson, az utcán való hallgatózgatáson kívül azért még van élet bőven itt az országba, és hát azért vannak lehetőségek is. Azzal együtt, hogy bizonyos pozíciók speciális szaktudást igényelnek, vannak olyan álláshelyek is, ahol a jó pénzügyi érzék és az értékesítési tapasztalat is elegendő egy jól fizető állás megszerzéséhez. A legmagasabb fizetéssel meghirdetett állás a Szabolcs megyében a CNC gépkezelői pozíció. Főleg úgy, hogy van olyan cég a megyében, ahol nettó 800 000 forintos havi bért kínálnak számunkra. Ebben az esetben azért szükséges a megfelelő szaktudás is, jártasnak kell lennie a CNC vezérlésű gépek önálló beállításában és kezelésében, a műszaki rajzok értelmezésében, és fontos, hogy kiváló probléma megoldó képességekkel is rendelkezzen a jelölt. És ezt azért hangsúlyozom ki ennyire durván, mert a mai fiatalsághoz hát, hogyha eljut, hogy van élet a TikTokozáson, az utcán való sétálgatáson és óbégatáson kívül, és igazából ezeket az időket, amiket az ilyen dolgokra szánunk, hogyha ilyen CNC vezérlő, nem tudom milyen papírok megszerzésére szánnánk, illetve megfelelő szaktudást is szereznénk, akkor simán kezdő fizetésnek is 800 000 forintot meg lehet keresni az országban, és akkor nem abból áll ki az életünk, hogy egész nap igazából másnak a vagyona után vágyakozunk, illetve, hogy mindig az aktuális kormányt, vagy polgármestert, vagy igazából mindenki más hibáztassunk a saját életünk problémájáért, hiszen mindenkinek a létező legnagyobb ellensége az a saját önmaga, mint ahogy például ebben a beszédben is igazából ez teljesen kivehető, hogy szerintem semmilyen miniszterelnök nem kéri az embereket arra, hogy igazából tanulatlanok legyenek, tapasztalatlanok legyenek, és igazából ne keressenek egy forintot se, hanem egész nap üljenek otthon és nyomkodják a telefont, meg igazából zavarják a normális állampolgárokat az utcán. Szerintem senki nem kéri meg erre az embereket, úgyhogy a mai fiatalság most már lassacskán összeszedheti magát, hiszen itt van a példa, hogy jobbnál jobb lehetőségek vannak, és ez nem Budapest, meg a főváros, meg az 5. kerület, hanem egy Szabolcs megye, és ott is meg lehet keresni teljesen legálisan, tisztességesen 8-900 000 forintot úgy, hogy igazából csak adunk az embereknek, és nem elveszünk az emberektől. Én nekem mindig is célom volt, hogy igazából a magyar társadalomba a romák fölzárkozzanak rendesen és tisztességesen, illetve Magyarország is fölzárkozzon a világ többi országához is, hiszen itt mindenki mondja, hogy hú, ha megnyerném a lottót, hú, de sok pénzem lenne. Na most azzal, hogy nyerünk 2 milliárd forintot, igazából annyira nem vagyunk előrébb, hiszen mondjuk Amerikában másnak mondjuk 12 milliárd forint mondjuk csak a jachtja, és mondjuk van még magángépe is, ami mondjuk 35 milliárd forint, és ő is csak egy átlagos üzletember, mint mondjuk Magyarországon egy nem tudom kicsoda, annyi, hogy ő egy kicsit azért jobban odarakja magát az életbe, és ezért mondom, hogy van hova fejlődni, tehát hogyha még egy lottót is megnyernénk, se tudnánk felnőni a világ nagyjaihoz szerintem itt Magyarországon.

0: sajnál. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Mégis forog a föld.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS.
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Ez itt továbbra is a 100.3 rádiódik délutáni élő kívánság műsora, a Bódi Kívánság Show. Jó magammal, Bódi Csabi juniorral, a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi csak kitelik a napi három órányi műsoridőben, úgyhogy mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig akár fel is hívhattok, ha nem vagytok szigyelősök, és megmondhatjátok nekem úgy, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és milyen alkalomból szeretnétek küldeni, mint ahogy a kedves Szebi is tette, úgyhogy jöjjön a kívánsága, így szól. Sziasztok, Szebi vagyok, szeretnék kérni egy számot Makula Kincsótól, a Santa Lánát, a barátomnak, tőlem, Ádinak, Melóból, haza felé. Na hát akkor szóljon sok szeretettel Szebi kérésére a drága kedves barátjának, Ádámnak, Makula Kincsó, ugyanis a Melóból tartanak hazafelé, és képzeljétek már el, hogy ez az Ádám nevezeti úriember milyen munkát vágott le a mai nap folyamán, hogyha a Szebi képes volt ezért külön írni a 100.3 rádiódiknek, úgyhogy le a kalappal, Ádi, biztos megérdemled a most következő dalt, szóljon csak és kizárólag neked.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: szerelem.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: mi rádiónk,
1: a mi hangunk, a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík,
0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityúvász Losasa, tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelv oktatás a 100.3 Rádió Díken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando!
3: Na most már elhagyjuk a fejen lévő testrészeket, és haladunk lejjebb. A nyak az úgy van, hogy kóri.
4: Kóri.
3: Szityúvász Losasa.
4: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dík. Rádió Dík. Rádió Dík. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Díkben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Évforduló, 15 éves az evangélikus roma szakkollégium. Igazgató tanácsi üléssel ünnepelte megalakításának 15. évfordulóját a nyíregyházi evangélikus roma szakkollégium. Az elmúlt másfél évtizedben a szakkollégium tagjaként 160-an szereztek diplomát mentorok segítségével a nyíregyházi egyetemen. Jelenleg 27 hallgató vesz részt a kollégium munkájában 15 segítő támogatásával. Az evangélikus roma szakkollégiumot 2011-ben alapították azzal a céllal, hogy a nyíregyházi felsőoktatásban tanuló elsősorban roma származású és hátrányos helyzetű fiatalokat támogassák, segítve őket diplomájuk megszerzésében és a felelős értelmiségivé válásban. Az évforduló tiszteletére az igazgató tanács ünnepi ülést tartott a nyíregyházi egyetemen. Laborci Géza, az igazgató tanács elnöke, a szakkollégium alapítójaként kérdésre elmondta, hogy milyen feltételek kerülhet be valaki a tehetséggondozó programra. Saját felvételi eljárás a tagság feltétele. Hallgatói jogviszonnyal rendelkező polgárokat tudunk felvenni, roma hallgatókat és nem roma hallgatókat is. Ennek megvan a százalékos aránya, körülbelül 3/4-1/4 arányban. Akinek van hallgatói jogviszonya, azt mi a saját felvételi eljárásunkat követően vesszük fel a roma szakkollégium tagjai közé, ahol aztán segítjük őket, mert az egyik oldalról ez egy tehetséggondozás, sorolta Laborci Géza. A szakkollégium a megalakulás óta jelen van az egyetemen, amelynek jogelődjével a nyíregyházi főiskolával 2014-ben kötöttek együttműködési megállapodást. Az intézmény nem csak helyet biztosít a szakkollégiumnak, hanem aktívan részt vállal a hallgatók patronálásában is. Segítik a hallgatók céljaik elérésében. Jelenleg 27 hallgató vesz részt a roma szakkollégium munkájában, akiket 15 tutor támogat a nyíregyházi egyetem oktatói közül. Ez nagyon fontos küldetés a roma szakkollégiumoknak és a nyíregyházi egyetemnek, hiszen az intézmény egyik kiemelt célja a tehetséggondozás, illetve a felzárkóztatás. Lehetőséget biztosítanak arra, hogy a hallgatók el tudják érni azokat a célokat, amelyeket kitűznek maguk elé, mondta el dr. Vajda Ildikó, a nyíregyházi egyetem oktatási elnök helyettese. A szakkollégiumot a Magyarországi Evangélikus Egyház tartja fent, amely ösztöndíj programmal segíti a hallgatókat. Keckó Pál püspök szerint több hasonló kezdeményezése lenne szükség az országban, 160 hallgatót kísértek el a diplomáig. Azt gondolom, ennek az aktualitása csak erősödött a mögöttünk lévő időszakban. Nagyon büszkék vagyunk a roma szakkollégium eredményeire, hiszen mintegy 160 hallgatót kísértek végig, ez alatt az idő alatt sikerült egy eredményes felkészítéssel elvezetni őket a diplomaszerzésig. Nagyon sok hasonló kezdeményezés kellene, ahol elkötelezett, segíteni akaró emberek és fiatal tehetségek megtalálják egymáshoz az utat, és így módon ebből valami nagyon jó, az egész társadalom, a szélesebb közösség számára fontos és értékes végeredmény születik. Reménykedett a Magyarországi Evangélikus Egyház, Északi Egyházkerület püspöke. Az ünnepi ülésen főleg az elmúlt 15 évről esett szó, de egy picit már a jövőről is beszéltek a résztvevők.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
3: A Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szentgellért rakpart felé lezárták, illetve az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A Podmanicki utca egyirányosítva lett az Ötvös utcától a Teréze körútig, valamint a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sinekre terelték. Félpályás lezárásra kell készülni a Pasaréti úton a Gábor Áron utca és a Nagyajtai utca között egy rövidebb szakaszon, illetve a Ditró utca közelében is, ott a váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Szakaszos sávlezárásra kell számítani a Nagykörösi úton befelé az Eke utca és a Hunyadi János út között, valamint útszűkületen kell áthajtani a Szent Imre téren, a Kossuth Lajos utca előtt, a Rákóczi híd Pesti híd főjénél, a Soroksári úti lehajtónál csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni. Le van zárva a Bihari utcában egy sáv a Kőbányai út előtt, valamint szakaszosan le van zárva a Budaörsi úton a külső sáv a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között. A Gogol utcában a Váci út közelében útszűkületre kell számítani, mint ahogy a Pannónia utcában is a Katona József utca után. Vezessen mindenki óvatosan, megfontoltan, türelmesen, meg hát azért egy kicsit vagányabban is, ne bénáskodjunk vezetés közben. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
3: A mai hétfőnkön sem várható különleges a változás igazából a múlt héthez képest. Marad a száraz idő, sok napsütéssel, csak egy-egy fátyol felhő lehet az égbolton, a légmozgás is gyenge marad, így a csúcshőmérséklet a mai délután folyamán 25 fok körül várható. Igaz, hogy a késő esti hajnali órákban kifejezetten hideg lesz, tehát 7 fok körül mérhetjük a csúcshőmérsékletet, attól még napközben teljes mértékben kellemes idő lesz.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
3: Óriási szeretettel várom és teljesítem is a zenei kívánságaitokat, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, szóval tárcsázzátok a 0630-3030-100-as telefonszámot, és kövessétek az én drága testvérem példáját, aki itt vár engem a vonalban. Szia, hogy hívnak?
6: Szia, Horváth Alfréd vagyok.
3: Szia Alfréd, miben segíthetek?
6: Zenét szeretnék kérni a brigádomnak.
3: Felsorolnád őket, kérlek.
6: Persze. Barnus, Otto, Lojcsi, és jó magamnak is.
3: Mivel foglalkoztok, ti milyen brigád vagytok?
6: Építőipar, építőipar.
3: És azon belül lehet tudni, hogy milyen szakma...
6: Persze, térkövezünk.
3: Hát akkor magyarul a térkő királyoknak fog szólni egy dal.
6: Lehet azt is mondani, igen.
3: Szuper. Tudtad-e, hogy én a Batmanben az Alfredot jobban szerettem, mint a Batmant? Láttad a Batmant?
6: Tényleg?
3: Hát igen, mert hűséges és tisztességes. Igen.
6: Aha.
3: Úgy hívták a segédjét, hogy Alfred, és nagyon rendes csávó volt. Figyelj, mit szólnál egy jó kis Jamie-hez?
6: Jó lesz.
3: Haza kell menni?
6: Igen.
3: De csak miután rendesen megcsináltátok a munkát, utána menjetek haza.
6: Hát majd holnap leellenőrzik.
3: Hatalmas puszi nektek fog szólni a dal. Szép napot, szia!
6: Köszi, szia!

0: Csokor. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: 0630 30 30 100. Ide várom a zenei kívánságaitokat, kivétel nélkül mind SMS, mind betelefonálás formájában, hiszen minden hétköznap 3-tól 6-ig délutánonként a lehetőség szerinti legtöbb kívánságot teljesítem, mint ahogy most is, úgyhogy már köszöntöm is a drága kedves hallgatót, aki itt vár engem a vonalban. Szia Maestro, hogy hívnak?
1: Sziasztok, halló, halló, Ricsi vagyok.
0: Szia Ricsikém, miben segíthetek?
1: Egy számot szeretnék kéne a drága barátomnak, az Alexnak.
0: Na, milyen alkalommal?
1: Speciálban születésnapja van pont a mai nap.
0: Hanyadik születésnap?
1: 40. szülinapja.
0: Na és mióta ismered az Alexot?
1: 12 éves barátság már ez.
0: Le a kalappal, mi a legkedvesebb emléketek, ha nyilván publikus és vállalható a műsorba?
1: Hát, hogy inkább
0: hát akkor figyelj, ne visszaporja. Figyelj, mit szólál egy jó kis Rokkóhoz mondjuk? Coco Jumbo?
1: Nagyon jó, nagyon szépen, köszönöm.
0: Akkor Alexnak boldog születésnapot. Happy birthday, brother! Köszönöm szépen, hogy hívtál. Szép napot, szia!
1: Köszönöm.

0: Gyuri Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánság Show.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: A Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szentgellért rakpart felé lezárták, illetve az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A Podmaniszki utca egyirányosítva lett az Ötvös utcától a Teréz körútig, valamint a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sinekre terelték. Félpályás lezárásra kell készülni a Pasaréti úton a Gábor Áron utca és a Nagyajtai utca között egy rövidebb szakaszon, illetve a Ditró utca közelében is, ott a váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Szakaszos sávlezárásra kell számítani a Nagykörösi úton befelé az Eke utca és a Hunyadi János út között, valamint útszűkületen kell áthajtani a Szent Imre téren, a Kossuth Lajos utca előtt, a Rákóczi híd Pesti híd főjénél, a Soroksári úti lehajtónál csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni. Le van zárva a Bihari utcában egy sáv a Kőbányai út előtt, valamint szakaszosan le van

0: Időjárás.
1: A mai hétfőnkön sem várható különleges a változás igazából a múlt héthez képest. Marad a száraz idő, sok napsütéssel, csak egy-egy fátyol felhő lehet az égbolton, a légmozgás is gyenge marad, így a csúcshőmérséklet a mai délután folyamán 25 fok körül várható. Igaz, hogy a késő esti hajnali órákban kifejezetten hideg lesz, tehát 7 fok körül mérhetjük a csúcshőmérsékletet, attól még napközben teljes mértékben kellemes idő lesz.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: A rádióba fele jövet útközben láttam egy ilyen reklámtábla hirdetést az út szélén, igazából egy ilyen autóról, hogy ennyibe meg ennyibe kerül, ilyen meg ilyen felszereltséggel, és nagyon szuper, meg csúcs szuper. Hát nem szeretném megnevezni a márkát elvégre a reklám dolgok miatt, meg hát amúgy se szeretném így lejárni a márkát, meg a brandet, de belegondoltam abba igazából, hogy 8 millió forint 0 kilométeresen az autó, és ez nagyon kedvező, és igazából tényleg pénztárca barát. De mondjuk például ott a lökhárító aljánál az ilyen kis küszöb matt fekete, tehát nincs színre fújva. Ahogy például a sárvédőnek az ívjénél is van ott egy fekete kis műanyag betét, meg a lökhárító, hátsó lökhárító alján is. Tehát, hogy mondjuk nem bírom elképzelni, hogy miért nem fér bele a pénzbe az, hogy mondjuk az is színre van lefújva. De most tényleg gondoljatok bele, mondjuk egy átlagos szerelő mondjuk elemenként 40 ezer forintot kér fényezésre, és ez egy olyan ár, ami igazából nem egy ilyen nagyüzemi gyártósoron megtalálható összeg, amit gépek fújnak le, és mondjuk naponta több ezret, tehát hogy nem nagy tételbe, hanem csak szimplán bemegyünk egy mezei szerelőhöz, és ő egy darab elemet 40 ezer forintért fúj le. Most csak egy példa. De tegyük fel, hogy mondjuk a gyártás során is mondjuk ennyibe kerül, bár lehetetlen, de játsszuk azt, hogy mondjuk mégis 40 ezer forint. Na most, ha mondjuk 8-9 millió forint az autó, abban már miért nem fér bele az a 40 ezer forint, és akkor igazából tudom, hogy mondjuk 0,001%-kal kevesebb a profit, viszont a brandnek sokkal jobbat tesz, és akkor így nem kényszerítik bele az embereket igazából abba a szituációba, hogy ugyanennyi pénzért vegyen inkább egy 10 éves használt mondjuk német prémium autót. És csak hogy lássa mindenki, a kedvenc márkámat fogom most mondani, melyet nem szeretnék megnevezni, de aki ismer engem, ő pontosan tudja, hogy a három közül melyiket preferálom a legjobban. Na most ki szeretne venni egy 2015-ös 170 ezer kilométeres autót, mondjuk 9 millió forintért? Hát senki, de az ilyen alsó-középkategóriás igazából autógyártók rákényszerítik az embereket arra, hogy kajakra inkább vegyenek egy régebbi, rosszabb autót igazából, mármint így autóvásárlás szempontjából rosszabb, hogy mondjuk rizikós, hogy hát 170 ezer van beleírva, de közben meg, ha belegondoltok, 2026 van. Egy 2015-ös autóban nem lehet 170 ezer kilométer, hiszen mondjuk az ilyen tipikus ovis anyukák, akik elviszik a gyereket az oviba, meg bevásárolnak, délután elmennek az oviba a gyerekért, és megint bevásárolnak mondjuk, na ők mennek 20 ezer kilométert évente. Hát akkor ne mondjátok már nekem, hogy egy komoly, nem tudom milyen luxus szedánnal is, csak mondjuk 20 ezer kilométert, hogyha mennek évente, 11 év alatt pont, hogy 220 ezer kilométer kéne legyen benne, de aki ilyen autót vesz, ő úgyse az autópályán csak 20 ezeret megy évente, tehát ezért mondom, hogy lehetetlen, hogy 170 ezer kilométer legyen igazából az autóba, de mégis az ilyen alacsonyabb kategóriájú autógyártók rákényszerítik az embereket azért, mert mondjuk nem fekete a tetőkárpit, miközben mindegy, hogy milyen színű, ugyanannyiba kerül, de valamiért mégis lebutítják az autót. Vagy például ilyen műanyag betétek vannak oldalt, a sárvédőn, meg a lökhárító alján, és akkor direkt ilyen szegénységi bizonyítványokat raknak a kocsira, ezzel belekergetik az embereket abba, hogy vegyenek egy szétgyilkolt, széthasznált 10-15 éves német prémium autót, és igazából még a vételárnak még a nagyjából még a felét legalább rá kell költeni ahhoz, hogy egyáltalán az ember guruljon vele egy métert. Ja, és úgy, hogy általában ezek az autók szinte 100%-ban mindig vagy egy német bíróé volt, vagy egy svájci agysebészé, vagy nem dohányzó, garázsban tartott hölgy tulajdonostól, tehát, hogy még így is igazából szétesik az autó, gondoljátok el, hogyha nem ilyen gondos tulajoktól vennénk az autókat, na akkor milyen állapotban lennének.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi kívánság show.

itt továbbra is a Bódék Kívánság Show, szóval várom továbbra is az SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 0630303030-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap 3-tól 6-ig délutánonként a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem. Pontosan ezért mondom nektek, hogy ne kíméljetek meg sem az SMS-ektől, sem a betelefonálásoktól sem. Én pedig már olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet Bettitől kaptam. Nem is olyan rég, így szól. Szia Csabika, a Lolé Gabinak, a szerelmemnek szeretném küldeni a most következő zenét. Kívánok neki nagyon sok erőt, egészséget és boldogságot. Tudja, hogy mindig számíthat rám, és nagyon-nagyon szeretem. Tehát duplán nagyon szereti a kedves Betty a Lolé Gabit. Varga Zoli, ne add fel soha, köszi puszi mindenkinek, Betty. Na hát akkor Betty élete szerelmének a Lolé Gabinak fog most énekelni. Pacekba, Varga Zoli, és direkt mondtam a pacekba kifejezést, hiszen ez a speciálba, ez már szerintem kicsit uncsi, meg hát gyakorlatilag szinte már 10 plusz éves, kéne már egy új ilyen bemondó duma, és én azt találtam ki, hogy mit szólnátok hozzá, hogyha az engedelmó speciálba küldi, ehelyett azt mondanánk, hogy sok szeretettel küldi Betty pacekba, Lolé Gabinak, élete szerelmének.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: rádiónk,
1: a mi hangunk, a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
1: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak.
0: A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
3: Magyarország 3 kiemelt vasúti fejlesztés finanszírozására ad be uniós pályázatot. Költségvetési felügyelőt nevez ki a kormány a fővárosi önkormányzathoz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyarország 3 kiemelt vasúti fejlesztés finanszírozására ad be európai uniós pályázatot, közölte a közlekedés és beruházási miniszter. Vitézi Dávid Facebook oldalán azt írta, ebben az új Gubacsi vasúti híd építése, a Balaton-Szentgyörgy Nagykanizsa-Gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése, illetve a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezésének folytatása szerepel. Költségvetési felügyelőt nevez ki a kormány a fővárosi önkormányzathoz, olvasható a kormány.hu oldalon. A fővárosi közfejlesztések tanácsának csütörtöki ülésén született döntés arról, hogy Budapest egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap, amelyet a fennálló tartozások és kötelezettségek rendezésére fordíthat. Cserébe a fővárosnak jövőre legalább 20 milliárd forinttal csökkentenie kell működési kiadásait, a gazdálkodást pedig költségvetési felügyelő követi majd nyomon. Pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskolakezdési támogatást, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érintetteknek 15 napon belül 50 000 forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50 000 forintos utalványt kapnak. Március végéig kell rendezni a jogszabályi hátteret az egységes fővárosi parkolási rendszer bevezetéséhez, közölte Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. A kormány és a főváros megállapodása értelmében a kerületektől a fővároshoz kerül a parkolás üzemeltetése és bevétele, amit kizárólag útfelújításokra fordíthatnak majd. A rendszert kamerás autókkal tennék gyorsabbá és hatékonyabbá, a döntéstől pedig rendkívüli közgyűlésen szavaznak majd a képviselők. Egyre nagyobb az eltérés a szállodák és a többi szállástípus látogatottsága között, hívta fel a figyelmet a Magyar Szállodák Szövetsége. Augusztusban a hazai szállodákban csaknem 3 millió vendégészakát jegyeztek fel, ami megfelel az előző évi szintnek. A magán és egyéb szálláshelyeken ugyanakkor 12%-os volt a visszaesés. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a belföldi és külföldi nyaralók száma egyaránt csökkent. Főként a Mátra Bükk térsége, valamint Szeged és környéke vesztett népszerűségéből. A nyár végén kevesebben pihentek a Balatonnál is. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a MOHU önkormányzatoknak, oktatási intézményeknek, vállalatoknak, civil szervezeteknek és más közösségeknek biztosít ingyenesen textilgyűjtő konténereket a hulladékgazdálkodási ZRT. A tárolókat a cég weboldalán lehet igényelni.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
4: A Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szentgellért rakpart felé lezárták, illetve az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A Podmaniszki utca egyirányosítva lett az Ötvös utcától a Teréző körútig, valamint a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sinekre terelték. Félpályás lezárásra kell készülni a Pasaréti úton a Gábor Áron utca és a Nagyajtai utca között egy rövidebb szakaszon, illetve a Ditró utca közelében is, ott a váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Szakaszos sávlezárásra kell számítani a Nagykörösi úton befelé az Eke utca és a Hunyadi János út között, valamint útszűkületen kell áthajtani a Szent Imre téren a Kossuth Lajos utca előtt. A Rákóczi híd Pesti híd főjénél, a Soroksári úti lehajtónál csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni. Le van zárva a Bihari utcában egy sáv a Kőbányai út előtt, valamint szakaszosan le van zárva a Budaörsi úton a külső sáv a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között. A Gogol utcában a Váci út közelében útszűkületre kell számítani, mint ahogy a Pannónia utcában is a Katona József utca után. Vezesse mindenki óvatosan, megfontoltan, türelmesen, meg hát azért egy kicsit vagányabban is, ne bénáskodjunk vezetés közben. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
4: A mai hétfőnkön sem várható különleges a változás igazából a múlt héthez képest. Marad a száraz idő, sok napsütéssel, csak egy-egy fátyol felhő lehet az égbolton, a légmozgás is gyenge marad, így a csúcshőmérséklet a mai délután folyamán 25 fok körül várható. Igaz, hogy a késő esti hajnali órákban kifejezetten hideg lesz, tehát 7 fok körül mérhetjük a csúcshőmérsékletet, attól még napközben teljes mértékben kellemes idő lesz.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
4: Nagyon sok szeretettel várom, és teljesítem is a zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat 0630-30-30-100, és erre a telefonszámra várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt, úgyhogy ne kíméljetek meg. Én azért vagyok itt nektek, veletek, értetek, hogy a lehető legtöbb kívánságot teljesítsem. Pontosan ezért nem is húzom tovább az időt, olvasom gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Lacikától, így szól. Sziasztok, Lacika vagyok. Egy számot szeretnék kérni Sanyinak a Horváth Family-től, Menni Menni. Na hát akkor szóljon sok-sok szeretettel Horváth Family-től a Menni Menni Lacika kérésére, aki Sanyinak szeretne kedveskedni ezzel a dallal. Kövessétek ti is a példáját, és amíg szól a dal, várom a további SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 0630 30 30 100-as telefonszámra.

Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi kívánság

Minden egyes hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, ami annyit jelent számotokra, hogyha még augusztus 20-a van, vagy október 23, de hétköznap, rám akkor is számíthattok, úgyhogy mindenféleképpen tárcsázzátok a telefonszámunkat, ide várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat, csak szimplán annyit kéne a tudtomra adjatok, hogy kik vagytok, kinek, milyen dalt, és hogy milyen alkalomból szeretnétek küldeni, és már teljesül is a kívánságotok, mint ahogy most Alexi is fog, akitől kaptam egy SMS-t nem is olyan nagyon-nagyon régen, így szól a kívánsága. Hello, Alex vagyok, és a szakállas Gyurinak szeretnék küldeni egy Bobó dalt hazafelé menet. Na hát akkor kellemes utat hazafelé, kedves a szakállas Gyuri, és a most következő Bobós lágert sok-sok szeretettel küldi neked Alex, hogy kellemesebben teljen mondjuk a hazafele vezető utad. Remélem, hogy jó napotok volt, ha nem, akkor azért fog szólni a dal, hogyha meg igen, akkor meg mondjuk azért fog szólni. Minden esetre fogadjátok sok-sok szeretettel Bobót!

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a 100.3 Rádió Díjban.

0: Közlekedési hírek.
1: A Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé lezárták, illetve az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A Podmaniszki utca egyirányosítva lett az Ötvös utcától a Teréz körútig, valamint a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sinekre terelték. Félpályás lezárásra kell készülni a Pasaréti úton a Gábor Áron utca és a Nagyajtai utca között egy rövidebb szakaszon, illetve a Ditró utca közelében is, ott a váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Szakaszos sávlezárásra kell számítani a Nagykörösi úton befelé az Eke utca és a Hunyadi János út között, valamint útszűkületen kell áthajtani a Szent Imre téren, a Kossuth Lajos utca előtt, a Rákóczi híd Pesti híd főjénél, a Soroksári úti lehajtónál csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni. Le van zárva a Bihari utcában egy sáv a Kőbányai út előtt, valamint szakaszosan le van zárva a Budaörsi úton a külső sáv a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között. A Gogol utcában a Váci út közelében útszűkületre kell számítani, mint ahogy a Pannónia utcában is a Katona József utca után. Vezesse mindenki óvatosan, megfontoltan, türelmesen, meg hát azért egy kicsit vagányabban is, ne bénáskodjunk vezetés közben. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai hétfőnkön sem várható különleges a változás igazából a múlt héthez képest. Marad a száraz idő, sok napsütéssel, csak egy-egy fátyol felhő lehet az égbolton, a légmozgás is gyenge marad, így a csúcshőmérséklet a mai délután folyamatos.

számtáblára figyelmeztetett minket a kormány.hu. A csere egyes plug-in hibrid járművekre vonatkozik. Az érintett gépkocsi tulajdonosokat és üzemben tartókat arra kérik, hogy ne hagyják az ügyintézést az utolsó hetekre. A rendszám csere már most kezdeményezhető, igazából bármelyik kormányablakban. Amúgy jelenleg 32.325 olyan plug-in hibrid jármű van Magyarországon, amelyen zöld rendszámtábla található, és amely forgalomban van, vagy ideiglenesen ki van vonva amúgy a forgalomból, és hát ilyenkor csodálkozik el az ember, hogy igazából milyen szegénységről beszélünk, meg megélhetési problémákról. Tehát 32.000 olyan autó van, amiből még a leggagyibb, legrosszabb is 10 millió forintnál kezdődik, úgyhogy szerintem itt semmiféle probléma nincs amúgy Magyarországon, csak a magyar nép genetikailag szeret panaszkodni, mert mindig is elnyomásban élt, már az ezres évektől szinte a tatárjárás, török, mongol, szovjet, tehát mindig csak megszállva voltunk, és mindig csak uralva voltunk, genetikailag van belénk kódolva a negativitás és a panaszkodás, úgyhogy itt semmiféle probléma nincsen Magyarországon, hogyha ilyen sok zöldrendszámos autó van amúgy, viszont 2024. szeptember 1-től már csak és kizárólag tisztán elektromos és nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatnak világos zöld rendszámot. Az alábbi plug-in hibridek pedig 2026. november 30-ig használhatják a meglévő rendszámukat, tehát az 5N besorolású, szóval növelt hatótávolságú külső töltésű hibrid elektromos gépkocsik, illetve az 5P besorolású, tehát külső töltésű, hibrid elektromos és plug-in hibrid gépkocsik. Röviden és tömören, mert lehet itt 5Z, meg KP, meg Peng-Pang, meg mindenféle megnevezést adni. A lényeg, hogy csak és kizárólag olyan autókon lehet zöld rendszámtábla, ami kajakra csak elektromos. Tehát ha plug-in hibrid, vagy hatótávnövelt, nem tudom micsoda, az már nem lehet zöld rendszámos, csak és kizárólag, ami kajak 1x1 full elektromos, és november 30-a után például egy közúti ellenőrzés esetén a hatóság bevonja a rendszámtáblát, a hatósági engedélyt, valamint kezdeményezi a jármű forgalomból való kivonását, amennyiben igazából nem váltják le a zöld rendszámot fehérre. Az érintettek kérhetnek új karakterű rendszámot, ennek a díja a rendszám tábla és az új forgalmi engedély kiállításával együtt 17.000 forint, a karakterazonos rendszám csere pedig igazából 16.000 forint, pontosabban 17.475 és 16.605 forint, de nem szerettem az ilyen pár száz forintos dolgokat, mindig kerekíteni szoktam, illetve, hogyha például én ebben a helyzetben érintett lennék, hogyha 100.000 forint lenne a különbség, is azt választanám, hogy maradjon meg a karakterazonos rendszám csere, mert ezek az új karakterű rendszámok speciál nekem annyira nem tetszenek, hogy minden alkalommal, amikor meglátok egyet, belém áll a gyomorideg. Hogy ez a A-E-K-Ö-A-K-K-K, mire kiolvassa a rendszámot az ember, elsorolja az egész ABC-t. Szerintem sokkal szebb és vagányabb igazából az autón egy ilyen tipikus régi.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Dibben.

0: más már.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS.
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 rádió.

Sajnos van egy rossz hírem számotokra, elérkeztünk a mai műsoridő legvégéhez, hiszen én minden hétköznap csak 3-tól 6-ig teljesítem délutánonként a kívánságokat, úgyhogy én mára elbúcsúzom, viszont természetesen holnap délután 3-kor mindenféleképpen visszatérek, és várom sok szeretettel vissza az összes kedves hallgatót, aki hallgatott engem ma, akinek teljesült a kívánsága, de még azokat is, akiknek mondjuk véletlenül nem teljesült volna. Én nekem 3 óra áll rendelkezésre ahhoz, hogy minél több kívánságot teljesítsek, és mivel hála Istennek több 100 SMS, illetve betelefonálás érkezik így összesítve, sajnos mindenkire sosem fog tudni elég idő jutni. Ezt csak azért hangsúlyozom ki ennyire, hogyha mondjuk véletlen ma nem teljesült volna a kívánságod, elég nagy az esély arra, hogy mondjuk holnap lehet, hogy pont a tiéd fog teljesülni, úgyhogy várlak vissza titeket holnap nagyon sok szeretettel, addig pedig búcsúzásul itt hagyom nektek Nyisztor Rolandot, Varga Mikit, valamint Rajmi és Zsuri duettjét is. Sziasztok, Dévleszá!

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Dixben.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
2: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dicken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando!
3: Na most már elhagyjuk a fejen lévő testrészeket, és haladunk lejjebb. A nyak az úgy van, hogy kóri.
4: Kóri.
3: Szityúvász Losasa.
4: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick. Rádió Dick. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. 10 év után újra képzési programot indítanak. Örömteli hírként jelenthetem be, hogy 10 év után újból képzéseket indítunk a hátrányos helyzetű romák felzárkóztatása érdekében, jelentette be Ferkovics Menyhért, a Hódmezővásárhelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a város gyors hírszolgálatán közzétett videóban. Hódmezővásárhely polgármesterével közösen készítették el. A legjobb szobafestőket alkalmazzák. 2 szakmára képezik majd az önként jelentkezőket. Az egyik szakma a családellátó, aminek képzését a hölgyeknek szervezzük, a másik pedig a szobafestő, amire a férfiak jelentkezését várjuk. A képzéseken 20 férfi és 20 nő vesz majd részt, a családellátó csoport létszáma már betelt, szobafestőnek még 5-6 férfi jelentkezését tudjuk fogadni, mondta a videóban Ferkovics Menyhért. Mivel a Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodája kicsi, a 2 képzés végzésére nem alkalmas, ezért a város polgármesteréhez fordultak segítségért olyan helyiséget, ami alkalmas az oktatásra. Az önkormányzat a gyakorlati helyet is biztosítja a cégében a szobafestőknek. Ferkovics Menyhért arra is ígéretet kapott, hogy a legjobb szobafestő tanulókat a város cége alkalmazza majd. Az ügyintézéseknél is hasznosíthatják majd a tanultakat. A családellátó képzés úgy tudjuk, hogy egy felzárkóztató jellegű képzés, olyan ismereteket szereznek majd a 3 hónapos oktatás során a roma asszonyok, amelyeket a saját háztartásuk vezetésében is hasznosan tudnak alkalmazni, például az ügyintézések területén. Roma ízek és hagyományok kerültek terítékre Békés Csabán. 26. alkalommal rendezték meg a Roma Gasztronómiai Napot Békés Csabán a Király vendéglőben. A résztvevők ezúttal a nemzetiségi konyha 3 ízletes fogását kóstolhatták meg. Kovács Erzsébet, a szervező Békés Csaba megyei jogú város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke elmondta, a közel 3 évtizedes múltra visszatekintő program célja, hogy közelebb hozzák a többségi társadalomhoz a roma gasztronómiát. A hagyományainkat szeretnénk minél szélesebb körben bemutatni, hogy ezáltal is jobban megismerjenek minket, romákat. Szeretnénk ráirányítani a figyelmet az értékeinkre, a kultúránkra és a vendégszeretetünkre, hogy ne csak a negatív jelenségek éljenek a köztudatban, fogalmazott az elnök. Hozzátette, a visszajelzések évről évre pozitívak, a gasztronómiai nap nagy népszerűségnek örvend, az elkészült fogások pedig rendszerint pillanatok alatt elfogynak. A vendégek körében a sikerlista élén töltött káposzta áll, bár a magyar konyhában megszokott fűszerekkel készítik, azok eltérő arányának köszönhetően sajátos gazdag ízvilágot kap. A népszerű fogás idén is szerepelt a kínálatban a túrós tészta mellett. A fogás alapja egy egyszerű csipetke tészta, amelyet tojásból, lisztből, sóból és vízből állítunk össze, ezt követően kinyújtjuk, majd kézzel a forró vízbe csipkedtük, miután megfőtt a tészta, átmostuk, végül túróval és tejföllel kevertük össze, és így tálaltuk. Osztotta meg az elkészítés fortéjait Jakab Elvíra.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítés tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dickben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: 100.3 rádiódik. Fogod?
1: 100.3 rádiódik, romákról nem csak romáknak, Buruk Szabina vagyok, és tudjátok, minden hétköznap 6 órától este 8-ig a kedvenc kívánság műsorotok a rádióban, szerdán csütörtökön pedig a tévében is, csumi daftume, na de most fokuszáljunk ide, esetleg, hogyha van kedvenc dalotok, akkor írjátok le nekem a zenének a címét, ha nincs, akkor ajánlok én nektek jó zenét, csak az üzenetek itt a lényegek, hogy megkapja valaki valakitől. Na akkor kezdődjön a mai adás.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Auti Mami, Szandi nevű felhasználó azt írja, szia Szabina, Vácsa, szeretném küldeni a következő dalt Rudinak. Sok-sok szeretet rád. Hát akkor hadd szólj a Rudinak a következő dal, erőt, egészséget kívánunk hozzá, és jó szórakozást a zenéhez.

0: neked. Rádiódik.
1: Szia Szabina, barátnőmnek szeretnék Zoénak kedveskedni jó kis zenével, Jenny szeretne neki kedveskedni, sok-sok szeretettel, akkor a barátnőtök zálogaként meg szeretnének benneteket lepni egy jó hangulatú slágerrel, legyen a Barbie Romanes.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Neked csak Erika nevű felhasználó, szia, szeretnék én is a férjemnek egy szerelmes zenével kedveskedni. Hát akkor hadd szóljon a következő dal, szerelem forró, de jegesen.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Meg kell fontolni az árréstop kivezetését. Magyar Péter szerint 120 000 forintra emeli a kormány az öregségi nyugdíjminimumot. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Meg kell fontolni az árréstop kivezetését Magyar Péter szerint. A miniszterelnök azt mondta, habár az árréstopot azért vezette be a Fidesz, hogy kevésbé dráguljanak az élelmiszerek, ennek eredményeként tönkrementek az agrárium szereplői. Ez a gyakorlat nem csak a termelőket érintette rosszul, de sok kereskedőt is több kisboltnak be kellett zárnia. Az árréstop kivezetését egyre szélesebb körben kérik a kormánytól. 120 000 forintra emeli a kormány az öregségi nyugdíjminimumot 2027 januárjától. Az összeg 2008 óta változatlan volt, 28 500 forint. Kármán András pénzügyminiszter azt is elmondta, hogy 2027-ben sávos nyugdíjemelést is végrehajtanak a legalacsonyabb nyugdíjak felzárkóztatása érdekében. Ez azokat érinti, akik 146 000 forint alatti összeget kapnak. Egyszerűbb és egyértelműbb rendszerben működik tovább a rendőrség. Pósfai Gábor belügyminiszter kiemelte, a terrorelhárítási központ és a Nemzeti Nyomozóiroda közvetlenül az ORFK irányítása alatt működik tovább. A TEK feladatai a speciális műveleti és személyvédelmi tevékenységekre összpontosulnak, míg a készenléti rendőrséghez kerülnek az egységes objektumvédelmi feladatok. 6 közlekedési projektet indítaná el a kormány. A beruházások összköltsége mintegy 48,5 milliárd forint lenne, javarészt uniós forrásból. A projektek között szerepel a Budapest-Bécs-Varsó nagysebességű vasút magyar szakaszának tervezése, valamint elektromos töltőállomások és katonai polgári célú repülőtéri infrastruktúra kialakítása. A jövő évi költségvetést és a klímatörvényt is tárgyalják az erdővényei kihelyezett kormányülésen. Kármán András pénzügyminiszter emlékeztetett, hogy a 2027-es költségvetés részét képezi a Tisza nyugdíj emelés, sávosan emelik a kis nyugdíjakat. Továbbá emelik az árvaellátást, a rokkantsági és rehabilitációs ellátást, illetve az időskúrok járadékát is. Emellett megteremtik a jogszabályi hátteret ahhoz, hogy minél több vizet meg tudjanak tartani Magyarországon. Szombaton újra látogatható lesz a Sándor Palota. A jelentkezők vezetett séta keretében tekinthetik meg a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, és hallhatnak különleges történeteket a palota históriáiból. Például többet megtudhatnak a titokzatos tómai szarkofágról, Teleki Pál miniszterelnök rejtélyes haláláról, a szalonok kulisszatitkairól, vagy éppen a berendezési tárgyak és szobrok misztikus többletjelentéseiről.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dáv Tume Szabinával a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió

0: Rádiódik.
1: Szelim Balog. Szelim szeretne kedveskedni a következő dallal, mindenkinek is sok-sok szeretettel és a családjának. Előtt egészséget, és Szelim, engedd meg, hogy a következő dalt én neked is fel tudjam ajánlani, neked is megy a következő dal.

0: Rádió Dick. A rádió romákról, romákról, nem csak romáknak.
1: Szia, Szabina, én Rozi vagyok, és a szerelmemnek Balassagyarmatra, Tominak szeretnék küldeni dalt. Tomit már Rozi rég nem látta, úgyhogy remélem, kedves Tomi, hogy hallgatod most a rádiós adást, hiszen a következő zene csak neked megy.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádiódiket. Romákról nem csak romáknak.
1: Szia, szeretnék kérni a testvéremnek zenét, valami jót tőled, Mohácsra és Komlóra is. Hát akkor erőt, egészséget kívánok hozzá, és akkor hadd szóljon mondjuk a Nino, szeretettel nektek.

0: Facebookon rólunk neked 100.3 rádiódik.
1: Kedveseim, már lejárt a műsoridő, 6 órától este 8-ig itt voltam veletek. Kövessetek be az interneten keresztül, hiszen a TikTokon láthatjátok, hogy mikor leszek élőbe. Millió csók nektek, puszi, sziasztok!

0: Rádiódi. Ne féljetek! A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádiódikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando!
2: Na most már elhagyjuk a fejen lévő testrészeket, és haladunk lejjebb. A nyak az úgy van, hogy kóri.
3: Kóri.
2: Szityuvász Losasa.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. 10 év után újra képzési programot indítanak. Örömteli hírként jelenthetem be, hogy 10 év után újból képzéseket indítunk a hátrányos helyzetű romák felzárkóztatása érdekében, jelentette be Ferkovics Menyhért, a Hódmezővásárhelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a város gyors hírszolgálatán közzétett videóban. Hódmezővásárhely polgármesterével közösen készítették el. A legjobb szobafestőket alkalmazzák. 2 szakmára képezik majd az önként jelentkezőket. Az egyik szakma a családellátó, aminek képzését a hölgyeknek szervezzük, a másik pedig a szobafestő, amire a férfiak jelentkezését várjuk. A képzéseken 20 férfi és 20 nő vesz majd részt, a családellátó csoport létszáma már betelt, szobafestőnek még 5-6 férfi jelentkezését tudjuk fogadni, mondta a videóban Ferkovics Menyhért. Mivel a Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodája kicsi, a 2 képzés végzésére nem alkalmas, ezért a város polgármesteréhez fordultak segítségért olyan helyiséget, ami alkalmas az oktatásra. Az önkormányzat a gyakorlati helyet is biztosítja a cégében a szobafestőknek. Ferkovics Menyhért arra is ígéretet kapott, hogy a legjobb szobafestő tanulókat a város cége alkalmazza majd. Az ügyintézéseknél is hasznosíthatják majd a tanultakat. A családellátó képzés úgy tudjuk, hogy egy felzárkóztató jellegű képzés, olyan ismereteket szereznek majd a 3 hónapos oktatás során a roma asszonyok, amelyeket a saját háztartásuk vezetésében is hasznosan tudnak alkalmazni, például az ügyintézések területén. Roma ízek és hagyományok kerültek terítékre Békés Csabán. 26. alkalommal rendezték meg a Roma Gasztronómiai Napot Békés Csabán a Király vendéglőben. A résztvevők ezúttal a nemzetiségi konyha 3 ízletes fogását kóstolhatták meg. Kovács Erzsébet, a szervező Békés Csaba megyei jogú város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke elmondta, a közel 3 évtizedes múltra visszatekintő program célja, hogy közelebb hozzák a többségi társadalomhoz a roma gasztronómiát. A hagyományainkat szeretnénk minél szélesebb körben bemutatni, hogy ezáltal is jobban megismerjenek minket, romákat. Szeretnénk ráirányítani a figyelmet az értékeinkre, a kultúránkra és a vendégszeretetünkre, hogy ne csak a negatív jelenségek éljenek a köztudatban, fogalmazott az elnök. Hozzátette, a visszajelzések évről évre pozitívak, a gasztronómiai nap nagy népszerűségnek örvend, az elkészült fogások pedig rendszerint pillanatok alatt elfogynak. A vendégek körében a sikerlista élén töltött káposzta áll. Bár a magyar konyhában megszokott fűszerekkel készítik, azok eltérő arányának köszönhetően sajátos gazdag ízvilágot kap. A népszerű fogás idén is szerepelt a kínálatban a túrós tészta mellett. A fogás alapja egy egyszerű csipetke tészta, amelyet tojásból, lisztből, sóból és vízből állítunk össze, ezt követően kinyújtjuk, majd kézzel a forró vízbe csipkedtük, miután megfőtt a tészta, átmostuk, végül túróval és tejföllel kevertük össze, és így tálaltuk. Osztotta meg az elkészítés fortéjait Jakab Elvíra.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kell is szól nektek a Dikróban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
6: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Október 5-e hétfő van, és 20 óra múlt, ez pedig itt a Roma Szalon kulturális magazin. Az International Romani Unió, a világ egyik legrégebb és legnagyobb nemzetközi roma szervezete, amely a roma közösségek jogainak és életkörülményeinek javításáért küzd. 1971-ben jött létre Londonban, és hogy miért mondom el ezt most önöknek, mert hogy fogunk erről a szervezetről egy picit beszélgetni, hiszen mai vendégem érintett ebben a témában, ő pedig nem más, mint Varga Katalin, szakácsnőként ismerheti a hallgató. Nagyon sok szeretettel üdvözöllek itt a műsorban.
7: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, megtiszteltetés, hogy meghívtál a műsorba.
6: Hát én köszönöm, hogy eljöttél, és ugye mi legutoljára egy születésnapi alkalommal találkoztunk, amikor is a Bársony János 75. születésnapját ünnepeltük Újpesten. És ott nagyon finomakat is főztek egyébként, és az egyik szakács ott te voltál, ugye?
7: Igen.
6: Töltött káposzta volt a vacsora, mégpedig kétféle. Te melyiket főzted?
7: Én a borsodi töltött káposztát készítettem el, az Adaróci Ági kérésére, és a sajtos pogácsát és a tepertős pogácsát.
6: Ami azért volt számomra meglepetés, mert az a város egyik leghíresebb cigány éttermében főzöl, ahol pont a másik féle káposztát készíted, ugye?
7: Igen, a szabolcsi töltött káposztát, igen.
6: Na most te nem tudom, hogy tudod-e, de én életemben először körülbelül egy évvel ezelőtt ettem szabolcsi töltött káposztát, képzeld el, és pontosan ebben az étteremben. Úgyhogy én az életem első szabolcsi káposztáját a te kezedből ettem, úgymond. És nagyon ízlett, isteni volt, vajpuha, és én nem tudtam, hogy eddig miről maradtam le, mert én egy alföldi lány vagyok, és nálunk teljesen máshogy készül a káposzta. Figyelj, nagyon sok mindenről fogunk beszélgetni a mai este, de szeretném, hogyha visszakanyarodnánk ahhoz a témához, amivel indítottunk, mert számomra ez nagyon meglepő volt, hogy a Nemzetközi Roma Szövetség, ez a magyar fordítása?
7: Internacionális Románi Unió.
6: Tehát ez a hivatalos neve.
7: Igen, az IRU 1971 Magyarország.
6: Megkérdezhetem, hogy kerültél kapcsolatba ezzel a szervezettel?
7: A szervezet keresett egy hölgyet, aki képviselhetné a szervezetet Magyarországon, mint sajtószóvivő, és rám találtak, és felkértek erre a pozícióra, amit én megtiszteltetésnek vettem, hogy mint sajtószóvivő képviselhetem Magyarországot. Nagy kihívás, de igyekszem méltó módon végezni a dolgomat.
6: De hát ez csodálatos, csodálatos dolog, hogy ilyen bizalmat kaptál.
7: Igen.
6: Tudsz már bármit a munkáról, vagy elkezdődött már ez a pozíció, de ez már létező?
7: Ez már egy létező pozíció, én még a felkészülés időszakában vagyok, úgyhogy várom a megbízatást, és dolgozhassak.
6: Hát nagyon gratulálok neked, én nagyon örülök, hogy ezt elmondtad. Beszéljünk egy picit az életedről. Hogyan történt az meg, hogy te Budapest egyik leghíresebb cigány éttermében főzöl, illetve szeretném tudni, hogy milyen tanulmányaid voltak, hogy ennyiféle sokszínű területen tudsz mozogni. Kezdjük azzal, hogy te hol születtél, milyen családban.
7: Én Fehérgyarmaton születtem, nagy családba. Jánk majd is nevelkedtem fel. Tehát a gyerekkoromat Jánk majd is ott töltöttem.
6: Ez egy pici falu lesz, ugye?
7: Hát egy kis községnek számít. Tehát itt éltem 14 és fél éves koromig. Ugye a kultúrámnak köszönhetően, ugye a korai férhez menés, így kerültem Fábián házára. Oda mentem férjhez, ott éltem 34 évig. Született 3 gyönyörű szép fiam, van egy gyönyörű szép fiúnokám, 2 kis menyecském, és ugye a családnevelés közben végeztem az iskoláimat.
6: Milyen iskolát mesélj róla?
7: Hát, körülbelül 10 van. konkrétat amikor, emeljek
6: amikor ki, férhez tudom. Mentél, akkor a 8 általános volt. Igen. Meg neked. Tehát igen. A következő lépés az érettségi
7: A következő
6: volt.
7: Lépés nem egyből az érettségi volt, hanem én nekem egy nagyon jó művelt, tanult apósom volt, aki látta bennem azt a hát szinte gyereket, aki vágyik vissza az iskolába, mert hiányoznak az osztálytársai, mert hát szinte gyerek voltam, és ő iratott be kereskedelmi iskolába. Az volt az első, a kereskedelmi. Ez 1992, és onnantól kezdve a mai napig én tanulok, tehát onnantól kezdve ilyen képzés, olyan képzés, érettségi, főiskola, mindig az a témakör, ami éppen tetsz a gyereknevelés, akkor legyen dajka, akkor legyen ifjúsági gyermekvédelmi felügyelő, akkor szociális szféra, akkor legyen szociális rehabilitáció szakápoló, akkor tehát ami jött sorba, vendéglátó, imádok főzni, akkor legyen vendéglátó vállalkozó, de az kevés, akkor még legyen hozzá egy szakács is. Tehát így összetevődött, körülbelül 11-nél tartok. Ami még a cél, és az félben maradt a költözködéssel, a Debreceni Egészségtudományi Kar Szociális Munka Alapképzésén másodéves hallgató. Az megszakadt akkor, amikor Budapestre költöztem a családdal, de még terveim között szerepel ennek a befejezése.
6: Hát na, ez rengetegféle tanulmány. Én emögött azért egy nagyon támogató családot látok.
7: Igen, ehhez az kellett, hogy azért a család segítőkész legyen. Ugye a fiúk azok sokat segítettek, igaz, türelmetlen, hogy hát anyu, hát tanuld meg. De azért valahol azt látom, hogy jó húzóerő is volt ez a gyerekek számára, hogy azt látták, hogy anyu ott környed a könyv felett, tanul, segítséget kér, vizsgaidőszak van, felkészül, és nekik is ez szinte be akarták bizonyítani, hogy ők is képesekre, és hál' Istennek azért mind a három gyerekem értelmiségét tanultak, érettségiztek, tovább tanulnak, tehát ez egy sikerélmény, hogyha már csak ennyi sikerélményem lett abból, hogy én ennyi éven keresztül tanultam, hogy a gyerekeim példamutató értékű felnőttekké váltak, akkor már megérte ennyit tanulni.
6: Közben a férjed is felnőtt, mert hát ő is gyerek volt,
7: ő
6: ugye?
7: Ő is fiatal volt, igen. Fiatalon kerültünk össze.
6: Emlékszel arra az időszakra, hogy ezt ti hogyan tudtátok feldolgozni, amikor szembesültetek azzal, hogy igazából ti még gyerekek vagytok, mert nagyon fiatalok.
7: Tehát apósom együtt adott be minket iskolába, együtt jártuk a kereskedelmi.
6: Komolyan?
7: Igen. Lényegében.
6: Jaj, de aranyos ember.
7: Együtt jártunk iskolába, aztán összecsiszolódtunk.
6: Az igen.
7: Tehát két gyerek, igen.
6: Tehát egy nagyon igen. Aranyos akkor a te apósod, ez egy nagyon aranyos
7: hát bár élne még, sajnos ő már nem él, de ő volt az, aki látta bennem azt, aki, hogy igen, én képes vagyok azt elvégezni, meg vágyok arra, hogy tanulási ösztön bennem van, és ő támogatott ebben.
6: Kicsit biztassuk már azokat, akik félnek gyerek mellett tanulni, hogy... neked hogy sikerült ezt meg? Az, hogy három gyerek, házi munka, mégis őket is kell nevelni, amikor már iskolások, azért az ő tanulmányaikat is figyelni. Te hogy tudtad ezt? Hogy tudtad ezt így megoldani?
7: Hát talán a közös tanulás az, ami nagyon hasznos volt. Meg az a példamutatás, tudod, hogy látták, hogy én tanulok, akkor ők is azért egy jó húzóerő voltam én a gyerekek számára, hogy nekik is bizonyítani kell. Nekik más dolguk nincsen, csak tanulni. Nekünk, felnőtteknek, szülőnek az, hogy munka mellett ezt esténként ott környedni, megtanulni, felelni, vizsgázni, felkészülni, amellett ne hanyagoljam el a családomat, ott is teljesíteni kell, a munkahelyen is teljesíteni kell, az iskolában is. Nem könnyű, de viszont talán most van az az időszak, hogy hasznát tudom ennek venni. Mert ugye a gyerekek kirepülnek, felnőnek, mindenki éli a saját kis életét, hála jó Istennek, mindenki jól van, dolgoznak, hasznát veszik a tanulmányaiknak, és akkor nekem most van az az időszak, hogyha arról beszélünk konkrétan, hogy van a Maslow piramis csúcsa. Ez az önmegvalósítás, hogy Már mindegyik lépcsőfokot végigjártam, és most jön az az időszak, amikor magamról kell gondoskodni, hogy dolgozzak olyat, amit szeretek. Mindenféleképpen fontos az, hogy ne úgy éljem meg a mindennapokat, hogy már megint be kell menni dolgozni, és nem kívánom egyáltalán a hátam közepére sem, hanem az egy új nap, és azzal a lendülettel, mert hogy szeretem csinálni. Ez fontos nekem, hogy olyat dolgozzak, amit szeretek, meg az álmok, tudod, hogy vannak álmok, amit az ember szeretne valóra váltani, akár a munkában, akár az élet bármelyik részén, és nekem ez az időszak most van, hogy kirepült a család, már nem kell úgy babusgatni, persze a szükség van rám, megyek, segítek, főleg onokázni, meg minden, de azért van az az én időm, hogy akkor most mit szeretnék, még szeretnék tanulni, még képezni magamat, még olyat dolgozni, ami még belefér a fizikai erőmbe is, meg szellemileg is, még azért fejleszem magamat, tehát most ez az időszak van nekem.
6: Szerinted az emberek miért csinálnak egy ilyen saját korlátot az álmaik és önmaguk közé? Mert sok embert hallok, hogy szinte meg sem meri fogalmazni, hogy mi az, amire valójában vágyik. Miért lehet ez az emberekben, hogy félnek kimondani, nemhogy megtenni?
7: Hát pedig én arra biztatok mindenkit, hogy merjen álmodozni, mert vannak olyan álmok, amik valóra válnak, hinni kell benne. Tehát mindig kell egy cél legyen az ember életében, mert mikor elérek egy célt, én magamról tudok csak saját tapasztalat. Jó, ezt is megcsináltam. Tehát akkor azonnal ki kell tűzni egy másik célt, mert az éltet, van miért felkelni, van miért dolgozni. Tehát célok nélkül élni nem lehet. Álmok nélkül élni nem lehet, mert belefásul az ember a mindennapokba. Tehát én úgy élem meg, hogy pozitívan állok hozzá, és hálával mindenért. Tehát ha nincs hála az emberbe a munkámért, a lehetőségeimért, akkor valahogy úgy igen, épülnek akkor fel azok a falak, a korlátok magunk elé, hogy már megint ez van, meg befásolunk, meg dolgozni kell. Mindenkinek dolgozni kell. Saját magából nyer az ember erőt a mindennapokhoz. És igen, le kell bontani azok a korlátokat. Nem minden nap van az embernek energiája. Nem minden nap. De meg kell találni a pozitívat. Mindenben van pozitív dolog. Attól függ, hogy nézzük. Hogyha hálásak vagyunk érte, jó Isten mindig ad erőt minden napra.
6: Nekem nagyon tetszett, hogy valami olyasmit mondtál, hogy magad, hogy most már te következel, hogy magadat szereted. Az emberbe ki kell alakuljon egy olyan elengedés, hogy most már nem csak a gyerekekkel foglalkozok, az anyukámékkal, vagy a férjemmel, hogy mindenkinek jól legyen, hanem egy picit magammal megfogalmazzam, hogy mit szeretnék, megengedjem, ránézzek arra az útra, mert ha valaki állandóan azt hallja, mondjuk valaki egy kis községből jön, és látja, hogy ott senki nem mer álmodni, mert hát ez nekünk úgyse sikerül, vagy még a családban nem volt ilyen, vagy az nehéz dolog, azt az okos emberek tudják. Hányszor hallotta ezt az ember gyerekkorában, én magam is hallottam, hogy hát az azért nehéz, vigyázzál. Holott a többi ember is megcsinálja ezt, és ugyanúgy őket is anya szülte, igaz? Akkor én miért ne tudnám én is megcsinálni? És akkor jön az emberbe egy bátorság, mert sokszor olyan dologhoz kell bátorság, ami a másik embernek nem bátorság kérdése, egyszerűen csak fogja és megteszi. De ha az ember nem olyan környezetből jön, ahol ez természetesnek számít, akkor mégiscsak bátorság kell hozzá, hogy kimerjen mondani, hogy én ebbe a suliba elmegyek, meg nekem lesz üzletem, meg ide szeretnék menni. Szóval ez tényleg csak az érti meg, aki olyan környezetben nőtt fel, ahol nem biztos, hogy annyira hittek az emberek önmagukban. És nekem most nagyon példaértékű, amit mondtál, hogy apósod viszont hitt benned.
7: Igen. Igen, ez kellett ahhoz, ez a kis tuszkolás, hogy igen, kislányom, menjél és csináld meg, mert meg tudod csinálni. Tehát én szinte hallom a mai napig a szavait, amikor jogosítványt akartam szerezni, és mondta, hogy kislányom, először tanulj meg káromkodni, mert addig nem leszel jó sofőr.
6: Jaj, de
7: neki, hát ezt nem akarom, ezt nem, anélkül is tudok én majd vezetni, de megcsináltam. És ő nagyon büszke volt rám, tehát kellett az a biztató erő, hogy ő bízott bennem. És a munkám során volt még egy pár ember, aki biztatott arra, hogy igen, jelentkezél arra főiskolára, meg tudod csinálni, több van benned, mint csak egy sima átlagos dolgozót, csináld meg. És az a biztatás kellett, az a kezdő kis lökés. Meg azt tudod, hogy bennem mindig az volt, mindig azt mondtam a fiaimnak, hogy egyszer nagyon büszkék lesztek rám. De anyu, mi most is azok vagyunk, de az más lesz, fiúk, az más. Ez, hogy az önmegvalósítás, ez tűnhet önzőnek is, hogy egy kicsit önzőnek kell az ember legyen ahhoz, de ezt csak akkor tudja egy anya megcsinálni, mert én elsődlegesen anyának érzem magam, majd utána jöhet az, hogy nő vagyok, meg az én akaratom az, hogy én mit szeretnék, akkor lehet ezt megcsinálni, mikor azt látom, hogy jól vannak a gyerekeim. Mindenki megállja a helyét, mindenki elindult azon a kis pályán, amit ő magának megtervezett. És én hál' Istennek azt látom a családomban, hogy ki mit szeretett volna elérni, ők azt elérték. Dolgoznak, jól megvannak, a kis terveiket, amit kitűznek maguk elé, meg tudják csinálni. És akkor én is így nyugodtabban hátra tudok egy kicsit dőlni, és akkor tudok magammal foglalkozni úgy, hogy az én megélhetőségem, az én életem, én mit szeretnék még ebben az életben elérni, tehát máskülönben ez nem menne, hogyha nem látnám azt, hogy igenis a családi biztonság megvan. Tehát ehhez kell egy olyan családi háttér, hogy tudjak magamra koncentrálni, máskülönben ez lehetetlen lenne.
6: Arról nem is beszélve, hogyha kitaposunk egy utat, azt nem csak magunknak tapossuk ki, azon az úton a gyermekeink is tudnak minket követni, hiszen hogyha egy ember, egy hölgy, egy édesanya kitapos magának egy olyan karriert, egy olyan pozíciót, egy olyan életformát, amire vágyik, amiért megtesz mindent, azért azt a gyerekek is érzik, azt annak ők is hasznát veszik, ugye? Tehát ilyenkor sem mondhatjuk azt, hogy csak önző volt az ember. Én is abban a korban vagyok, amikor sokat gondolkodom ezen, azért boncolgatom ezt a témát, hogy igenis meg kell fogalmazni, hogy az ember mire vágyik, ezt akarom, meg kell nézni a világban, mik a lehetőségek arra, hogy én azt megvalósítsam, és nem szabad azt mondani, hogy nem vágok bele, hiszen a legrosszabb, ami történhet, hogy esetleg nem sikerül, ugye? Mert olyan is van az életben. Van még egy bodagnál is van olyan, de nem hát a te igen, csinálod.
7: Erre még ki fogunk térni, igen. Hát igen, az, hogy amikor azt mondom, hogy egyszer büszkék lesztek rám, ebben arra is gondolok, hogy amit én eddig úgy magamnak álmodoztam, például ott van az ötletem, hogy utazás a gasztronómia világába, Indiától Magyarországig, és én ezt levédettem a Szellemi Tulajdonok Jogvédő Irodába, hogy amikor majd nekem erre lesz lehetőségem, hogy megvalósítsam, akkor ez ki tudjon bontakozni. És én látom magamat ebben, hogy én tudok egy olyan kutatást végezni, amiben van gasztronómia, amiben van tudomány, amiből keletkezhetne egy történelemkönyv, egy gasztronómiai film, egy olyan beszélgetés, amiben rögzítjük a jelent a cigány kultúrában. Hogy élnek most a cigányok? Mi az a kultúra, amit még tartanak, amit hoztunk magunkkal? Mit tudunk a jövőnek hátrahagyni? Mert ez nekem nagyon fontos, hogy dolgozzak majd olyat, ami olyan értéket tud hagyni maga után, hogy amikor én már nem leszek, akkor maradjon fent az, hogy ha például az unokáim lesznek, hogy a mámi mit hagyott maga után. Maradjon olyan tudományos dolog, érték, akár a gasztronómiába, akár a tudományba, akár a történelembe, hogy ezt a mámi csinálta, és értékes legyen, mert én annyira vágynék rá, hogy én a nagyszüleimről lássak valami olyan értéket, hogy hogy éltek, hogyan dolgoztak, milyen értéket hagytak nekünk. Esetleg egy fotó maradt, esetleg az elbeszélések után, amit a család beszélgetett, vagy apám vagy anyám, amit mesélt. Jó, mert a gyerekkorból nagyon sok mindent hozok, amikor még kisgyermekként otthon voltam, ugye a mámiktól, amit tanultam, a apai nagymamámtól, a gasztronómia, sütés, főzés, mindent. Tőle ezt hoztam. Az anyai nagymamámtól a kedvességet, a szeretgetést, mert ő ezt képviselte nálam, hogy ő ne dolgozz semmit, se kislányom, csak itt legyél mellettem, meg ezt veszünk, meg azt veszünk. A másik nagyi akkor úgy fogtam fel, hogy hát nekem mindig dolgoznom kell valamit. De most meg nagyon nagy hasznát veszem, mert a főzési tudomány, a sütés, a befőttölés, a savanyúsághozás, a kertgondozás, a virágok, szeretet, de ezt mind az apai nagymamámtól örököltem. Most nagyon nagy érték az a kézi munkázást, hogy vartuk a kalocsait, a matyóhímzéseket, tévénézés közben, azok az esték, tehát most hatalmas értéke van. Szinte látom magam előtt, hogy amikor küszködésnek fogtam fel azt, hogy behozta a mámi a tésztát összeadva például, de nem gyúrta ki, és nem voltak szavak. Tudnom kellett azt, hogy azt ki kell gyúrni, ki kell nyújtani, megszárítani, összevágni, és visszavinni a máminak, hogy a húslevesbe például. És duzzogtam. De most viszont, mikor csinálom például az étterembe a vágott tésztát, és ezek az emlékek mindig előjönnek, és olyan pozitív. És hál' Istennek azt a pozitív visszajelzést kapom mindig, hogy olyan szeretettel főzöl. Igen, ez így van. Ez így van, mert valahol nem úgy érzem, hogy munka, hanem szeretettel, és tényleg szívem, lelkem benne van. Igaz, hogy fizikailag azért nem könnyű éttermi szinten vágott gyúrtésztát készíteni, de amikor az ember pozitívan áll hozzá, mire kész van, észre se veszem, hogy na most én 12 levéltésztát nyújtottam ki, de tényleg kell hozzá az a munkaszeretet, hogy úgy megélni azokat a elég nehéz napokat, hogy szeretettel, odaadással, és nem is érzed akkor azt, hogy mennyit dolgoztál, mert ezt csak így lehet csinálni, de ezeket mind a nagyszülőtől hoztam, ezeket az értékeket. Akkor teher volt, mert gyerekként azért 9 évesen 5 kilót dagasztani, és a nagypapám mondta, hogy akkor lesz kész a tészta kislányom, amikor a mennyezet izzadni fog, és én néztem felfele, de ő már annyira nevetett, hogy mikor fog már izzadni a mennyezet, mert én már nem bírom ezt dagasztani, és amikor kinevette magát, akkor mondta, most már kész lesz, mert a homlokodról szakad a víz. Tehát ezek gyerekkori emlékek, de viszont most meg annyira pozitív, annyira jól esik ezekre visszaemlékezni, és mind hasznos a munkámba. Az a kitartás, az az ízvilág, amit én képviselek. Ez mind onnan hozom, mert néha eszembe jut az is, hogy Kati, mennyi mindent akarsz te még csinálni, hát honnan, hogy fogod bírni? De ugye jön az, hogy a mamáktól, amit tanultam, én azt hasznosítom, és ezért vagyok talán sok színű. Azt mondják, hogy univerzális vagy, Kati. Lehet, most már ilyen modern megfogalmazva, lehet, hogy univerzális, de állok elébe.
6: Nekem azt tetszik ebben a történetben, hogy tulajdonképpen akkor a gasztronómiát azt nem választottad, hanem picinek először belekényszerültél.
7: Igen, igen, és megszerettem. Tehát ez egy nagy lépcsőfok volt egy évvel ezelőtt. Ugye tervezte a család, hogy felköltözünk Budapestre, mert akkor már mind a három fiam itt fog élni, ugyan már én mit csinálok vidéken, meg hát születni fog a kisunoka, akkor én mindenféleképpen jövök. És akkor a kicsi fiam nézett egy ilyen reklámot, egy sztárolta magát, hogy ő a Vernében evett.
6: Aha.
7: Mondom, mutasd már, anyu, nézd meg már, hát ez annyira rád illen ez a pozíció, hogy egy ilyen cigány étterembe főzzél, de nem volt meghirdetve pozíció, hogy üres pozíció. Mondom, én írok egy e-mailt, meg kell, hogy nézzék hát, hogyha nekem oda sikerülne elhelyezkedni, milyen jó helyem lenne, hogy szeretnék ott dolgozni. Ez vasárnap délelőtt, hát mondom, úgyse nézik meg, majd csak hétfőn. Nem, vasárnap délután hívott a tulajdonos, hogy szeretne velem találkozni, és mindenféleképpen megismerni, és nézzük meg a továbbiakat.
6: Na.
7: És én a hétfői napén felültem a vonatra, és feljöttem Budapestre állásinterjúra, és itt maradtam. Úgyhogy...
6: Ez mikor
7: egy
6: volt?
7: Egy évvel ezelőtt.
6: Akkor ugye, mi akkor találkoztunk, képzeld el.
7: Igen?
6: Mert ugye most van október, és én november 28-án voltam ott a fiam szülinapján, talán így volt, vagy már előtte is voltunk ott, nem, és már akkor téged mutattak be szerintem.
7: Lehetséges, igen.
6: Mert kérdeztük, hogy ki a szakácsnő. Igen. Szerintem te jöttél, és hát gratuláltunk.
7: Én szoktam,
6: és gratuláltunk, igen. Hogy igen. Igen, be voltál öltözve, ilyen
7: szép. Hát igen, én viseletben dolgozom, igen. Nekem ez a munkaruhám. Valahol a vendégek is ezt várják el, hogy akkor tényleg lássák azt, hogy cigány étterem, Budapest első cigány étterméről beszélünk, hogy ott tényleg cigányasszony főz, és tényleg az a cigány ízvilág. Hát nem csak cigány, tradicionális cigány ételeket főzünk, mert azért próbálunk megfelelni például a vegetáriánus étkezőknek is. Tehát mindenféle kultúrának, rengeteg turista. Hál' Istennek a magyar oldal is nagyon szívesen ellátogat hozzánk, mert azért a gulyás, nem csak a cigány szereti a gulyást, hanem azért nemzetközileg mindenki. Tehát rengetegféle
6: étellel. Bárhova megy a világba a gulyás.
7: Igen, tehát vannak kimondottan tradicionális ételeink is, amit csak nálunk lehet megkóstolni. Például ott van a malactartó. Hát én még nem találkoztam.
6: Én nem is tudtam,
7: Budapesten
6: hogy,
7: olyan ételemmel, ahol
6: tudtam,
7: ezt elkészítik. Nálunk van, igen. Hát ez egy tradicionális étel, megosztó, mert tényleg egy megosztó étel, de aki szereti, például nem evett 20 éve, az biztos, hogy eljön, hogy megkóstolja. Mert az a régi, tradicionális ízvilág. Nek hát rengeteg olyan étel, hogy minden megyének lassan próbálunk meg, mert attól függetlenül, hogy cigány étkezési szokás, különböző megyékként különböző receptjeink vannak. És én meg ezeket gyűjtögetem, mert hogy készülök egy saját szakácskönyvvel, amiben úgy szeretném megeleveníteni a nagymamáimnak az ételeit, például olyan szép cifra nevekkel, például az apai nagymamámat Gisztinnek hívták, és a Gisztin mámi tésztás paszúj levese, akkor van olyan benne, hogy a csókamama kígyófánkja.
6: Na hát.
7: Tehát ilyen cifra nevekkel, és nekem ezek olyan gyerekkori emlékeket hoz elő, amikor én ezeket irogatom, gyűjtögetem össze, hogy akkor mégis hogy állnak ki össze az a szakácskönyv, vagy például van a Julis mámi cinke puliszkája, és ezekhez mind van egy olyan picike kis történet az emlékeimben, hogy amikor a mámi azt főzte, hogy mi is volt akkor, amikor a mámi, vagy van olyan például, hogy azt már az anyósom sógornőjétől tanultam, a Biszirka néninek a töltött káposztája például, vagy a madárteje, vagy a húsvéti töltött tyúk, amit nagyon kevesen tudunk megcsinálni, elkészíteni. Mert ugye Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében azért húsvétkor mi még azt a tradicionális töltött tyúkot készítjük, amit még a nagymamáinktól tanultunk, és én azt a típusú ételt a Biszirka nénitől tanultam meg. Tehát ez egy elég bonyolult étel, de én kimondottan meg akartam tanulni, mert akkor már tudtam, hogy ez nagyon ritkaság lesz, és ezt nekem tudnom kell. És ezeket én mind szeretném összegyűjteni, és a szakácskönyvembe emlékként őket is megemlíteni, meg azt a kis történetet,
6: elolvasni.
7: Tudod, azt a alig kis történetet, hogy mi is volt akkor, amikor a cinkepuliszka készült a hónap végén, miért főzött a Julis mámi cinkepuliszkát? Egy ilyen legalap ételt, hogy miért főzték abban a korszakban a cinkepuliszkát, és mikor? Tehát ilyen kis különleges ételeket, meg aztán ezt a sokfajta tradicionális ízvilágot átváltoztatni egy kicsit reformkonyhává. Egy kicsit egészségesebb életmóddá. Azt a rengeteg zsírt, meg csípőséget, egy kicsit egészségesebb kókuszolaj, ilyen olaj, olyan kókuszzsír, meg egészséges reform konyhává alakítani, mert ugye nagyon sajnos most már a cukorbetegség, meg laktózérzékeny, meg különböző betegségekkel küzdő emberek, gyerekek, hogy ők is tudjanak ezekből a finom ételekből enni, tehát rájuk is gondolni kell. Régen nem tudtuk, hogy vannak ilyen betegségek. Most sajnos ez nagyon előfordul, és ez a téma különösen érdekel engemet, azt, hogy a korai elhalálozás például a cigány emberek körébe miért. Hát én a gasztronómiához vezettem vissza, a táplálkozási szokásainkhoz, ugye a csípős, fűszeres, zsírosabb ételeknek a káros hatása. Mert jó, hogy nagyon finom, de ugye nagyon kevesen gondolunk arra, hogy ez az egészségre mennyire hat. hogy jó irányba hat-e, vagy esetleg rossz irányba hat. És akkor ugyanezt a finom ízvilágot megalkotni úgy, hogy egészséges táplálkozás legyen. Úgyhogy ez a következő cél.
6: Olyan jó téged hallgatni, ahogy mesélsz. Komolyan. És nekem ez a történet, hogy te hogy kerültél be a cigány étterembe, és ugye én pont akkor, de látod, nekem meg ez, neked a gasztronómia, igen, nekem meg a történetek. És ez most nekem úgy megelevenedett, hogy itt ülsz velem szembe, és ott van az, amikor kiköszöntél a konyhából, hogy én csináltam ezt az ételt. Én meg még soha az életemben nem ettem olyat.
7: Hát örülök, hogy ilyen pozitív emlék maradt nekem.
6: Nagyon, nagyon. Kicsi csípős volt.
7: Igen, kicsi csípősen főzök mindent.
6: Mert a kis unokám is akart enni, töltött káposztát, azt megeszi, de nem mertük. Viszont olyan volt a káposzt, hogy ráraktam a villa súlyát, ezt a hallgatónak mondom, és a saját súlyánál fogva elvágta a villa a töltést. Én még soha az életemben ilyennel nem találkoztam. Tehát az alföldi káposztát, hát ezt azért el kell vágni, tehát ott nyeszeteljük, akármeddig van főzve. De gondolom ez a paradicsomos, sűrű lé, vagy nem tudom, mivel föl, olyan vajpuha volt a töltelék, hogy én komolyan elájultam, mondtam ide, a másik nem, ezért jövök, illetve a lazac volt az, amit a lányom dicsért, hogy mindenhol lazacot eszik, mert nagyon szereti. A lazac is nagyon finom volt. Fogunk még nagyon sokféle ételről beszélgetni, és minden egyéb másról 21 órakor folytatódik ez a beszélgetés, addig elmegyünk egy nagyot muzsikálni. Érkezik Emilio, Horváth Tamás, Diego El Chegala, a Valami Swing, és még sokan mások, és 21 órakor pedig folytatódik ez a beszélgetés.

0: Rádiódik. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Pótlólagosan 6700 gyermek kap még iskolakezdési támogatást. Szupergyors vasútvonal kötheti össze Budapestet Nyugat-Európával. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Pótlólagosan 6700 gyermek kap még iskolakezdési támogatást. Kátai Német Vilmos, szociális és családügyi miniszter elmondta, az első 50 000 forintos részletet 15 napon belül utalják, a második 50 000-et pedig november 30-áig a többi jogosulttal egy időben iskolakezdési utalványként kapják meg. Szupergyors vasútvonal kötheti össze Budapestet Nyugat-Európával. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter elmondta, 3 kiemelt vasúti fejlesztéssel pályázik Magyarország uniós forrásokra. A tervek között szerepel az új Gubacsi vasúti híd építése, a gyékényesi deltavágány előkészítése, valamint a Budapest-Győr nagysebességű vasútvonal engedélyezési tervezése. Amint egy 31 milliárd forintos Gubacsi híd kivitelezése hamarosan elindulhat. Jelentősen átalakítja a kormány a lakossági energiatárolói programot. A csak akkumulátorra pályázóknál 2,5 millióról 1,8 millió forintra csökkentik a maximális támogatást, és ez azokra is vonatkozik, akiket már értesítettek pályázatuk befogadásáról. A teljes 105 milliárd forintos keretet ugyanakkor megtartják, az alacsonyabb támogatásokból felszabaduló összegből pedig mintegy 15 ezer további háztartást vonnának be. Merrák prevenciós mobilprogramot indít a legszegényebb településeken élő nők számára a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a higiéniai papírtermékeket gyártó Vajda Papír októberben a Merrák elleni küzdelem hónapjában. Az ingyenes egész évben elérhető szűrő és edukációs programban a Szeretett Szolgálat 12 mobil egészségügyi rendelővel működik közre. A mobil egységben orvosi konzultáció, fizikális emlővizsgálat zajlik, szükség esetén pedig a pacienst mammográfiai vizsgálatra, illetve szakorvosi ellátásra irányítják. Több leállás is jön az OTP banknál októberben. 11-én, 18-án és 25-én a hajnali órákban nem lesznek elérhetők az üzleti ügyfeleket kiszolgáló digitális alkalmazások, így az EBIZ szolgáltatás, az elektrarendszer, a vámpénztárrendszer, a webshop, illetve az SMS szolgáltatások, valamint az internetes kártyás fizetések jóváhagyása sem. Jövő januártól Kaliforniában betiltják a gyermekházasságot, amely 32 amerikai államban még ma is legális. Kaliforniában mostanáig mindössze szülői engedélyre és egy bíró aláírására volt szükség egy gyermekházasság megkötéséhez. 2018-ig csaknem 300 ezer 18 év alatti kiskorú kötött legális házasságot az Egyesült Államokban, köztük 10 éves gyermekek is.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
3: Kőkény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódikben, és folytatódik a Roma Szalon. Tovább beszélgetek Varga Katalinnal, akivel éppen ott tartottunk, hogy milyen izgalmas roma ételek vannak, amiket ő főz ebben a bizonyos cigány étteremben. Én a malactartót nem kóstolnám meg, nekem nincs benne a gyerekkori emlékeimben, de egyébként van ott más olyan cigány étel, amit szintén érdemes lenne megkóstolom, ha legközelebb megyek oda?
4: Persze, hogy van, biztos, hogy találnál valami más, például a vágott tészt, ami tényleg különlegesség, mert azért kézzel készült, frissen főtt, és aha, a lecsós pörköltekkel, marha pörköltel, kakas pörköltel.
3: Persze,
4: a cigányasszony kakas pörköltjével vágott tésztát.
3: Igen, a fiam ette. És azt te készíted azt a tésztát.
4: Igen. Ez nem gyárilag készült tészta. Ez...
3: Jó nagy meló.
4: Hát, nagy meló, nagy
3: ízad
4: meló.
3: A plafon.
4: Ízad a plafon is, de viszont nagyon finom. Nagyon finom. Tehát minden olyan ételünk, amit él, még a húslevesbe is belerakjuk a vágott tésztát.
3: Jó,
4: és
3: ad
4: egy,
3: a húsleves.
4: Egy olyan tényleg tradicionális ízvilágot.
3: Most eszembe jut, mert igen, abból is. Most egy, figyelj, ez nem olyan komoly kérdés, inkább komolytalan. Hány töltés káposztát készítesz el egyszerre ott?
4: Hát, figyelj, olyan 300 darab.
3: Az kemény.
4: Mert konkrétan úgy számolgatni nem szoktam, mert van a megszokott fazék, amelyikbe töltöm, 300.
3: Na de nyilván de nálam, tudod, hogy nem hány kiló problémát. Húsból indulsz?
4: Hát ösztöltelék, rizssel, hússal együtt 10 kiló.
3: Azt a mindenit!
4: Hagymával mindennel egybevéve 10 kiló töltelék. Hát olyan lagzis mennyisége, de igen, szeretik a vendégeink, nagyon szeretik.
3: Bizony. Úgyhogy, és hogy nagyon picibe van töltve, és hát számomra kisebb, mint amit én megszoktam, tehát így rengeteg káposztával is van. Ez édes vagy savanyú? Már nem,
4: édes káposztával azt van töltve, és savanyú káposztával van a közök, a sor közök megszórva, és füstölt hús, füstölt szalona, füstölt császár, füstölt kolbász.
3: Ebben van apró káposzta?
4: Savanyú káposzta.
3: De levél?
4: Nem levél, hanem apró, vágott apró savanyú káposzta.
3: Jó, oké,
4: én
3: úgy hívom, hogy apró.
4: A sorok közé, igen, mert azért egy kicsit úgy próbálok megfelelni annak az ízvilágnak is, ami például a Borsod megyeiek szeretnek, mert például Szabolcsban nagyon kevesen rakunk bele savanyú káposztát.
3: Értem. Szabolcs,
4: a teljes kimondottan Szabolcsat már Bereg megyébe ezt a nagyon apró paradicsomos káposztát szoktuk mi elkészíteni, legalábbis Fábián házán, ez a nagyon pici.
3: Honnan
4: apró.
3: Jön ez egyébként? Nekem tudod, mi jutott eszembe az ilyen török, arab világ, ott vannak ezek a kis töltött.
4: Nagyon hasonlít
3: mindenféle.
4: A török a szármi. A szármi, a török neve szármi, az ízvilág a török étkezési szokásokra, a cigány konyha nagyon sokban hasonlít.
3: Igen.
4: A színvilág, azok a színes paprikás, paradicsomos, lecsós ételek nagyon-nagyon sokban hasonlít a török ízvilágra.
3: Meg ez az apró kis töltött.
4: Igen.
3: Valami. Én úgy képzelem, hogy ezeket az óriás nagy alföldi töltötteket, ezek inkább a szláv vonalról jön, de ezek a nagyon picik, ez mindig az arab-török világba látni, a pici töltött dolgokat. De ezért csodálatos dolog a gasztronómia, mert több száz, vagy akár több ezer éves kulturális felvett szokások keverednek, és abból alakul ki valami. És hiába mondjuk azt, hogy ez egy hagyományőrző. Jó, lehet, hogy érzi az elmúlt 2-300 vagy 400 év hagyományát, de az is közben folyamatosan formálódott.
4: Formálódik, mert ugye, mint látod, amit neked hoztam kóstolót a virágmintás
3: bodagom. Alig várom, hogy belecsípjek.
4: Ugye ez is változik. Jó, az alaprecept az, amit régen nagymamáink sütöttek, az az alaprecept. De formára, például egy éttermi szinten, ugye nem törjük a bodagot, mert ugye étteremben azért úgy nem illendő. Ha nem vágjuk, ezért kaptam is negatívot, hát az igazi bodagot nem vágjuk. De mivel, hogy meg kell felelni az elvárásoknak egy éttermi szinten, ezért vannak a kis apró kis bodagocskák kicsire szaggatva, vágva. Mert például a Gypsy King steak alá is bodagot rakunk, mert hogy nálunk kenyér nincsen. Mi bodagot használunk mindenre.
3: És most jutott eszembe, hogy mennyire jó ez a bodag. Most alig várom, hogy befejezzük az intét, és menjek, és nagyon jó bodagot csinálsz. Látod, már ennyire öreg vagyok, hogy kell egy idő, mire feljönnek az emlékek az agyamban.
4: De ez is egy tradicionális
3: jó.
4: Cigány
3: kenyér. Kitől tanultad ezt a bodagot?
4: Hát ez a cigány nőknél jön a gyerekkortól, az, hogy kimondottan kitől. Ez valahogy velünk születik, ez egy szerintem ritka cigánynő az, aki nem tud bodagot sütni. Tehát szerintem ez alap, meg mindenkinek van egy saját bodag receptje. Szerintem minden háziasszonynak van, és az a finom a családnak, amit az édesanyjuk megfőz, csak az a finom, az a legfinomabb, az a legpuhább. Tehát ez is ilyen megosztó, de szerintem minden nőnek van egy saját töltött káposzta receptje, ami a legfinomabb, egy saját bodag receptje. Nekem az enyém a legfinomabb, de viszont bárkiét megkóstolom, és finom. Mindenkinek a sajátja finom, de ez is változik, látod, formára meg kell felelni annak az elvárásoknak, de a virágmintást azt én nagyon szeretem. Abba úgy kiteljesedik a fantáziám, hogy mivel díszítsem a tésztát, mert akár szalonából, kolbászból is lehet virágmintát csinálni.
3: Nem. Nekem ez teljesen úgy, soha életemben nem láttam ilyet. és nagyon megleptél vele, és nagyon tetszik nekem.
4: Örülök. Ez volt a célom, hogy egy pici meglepetést okozzak.
3: És azon gondolkodom, hogy vajon milyen lépcsőfokok kellenek még ahhoz, hogy megvalósuljon a te szakácskönyved.
4: Hát remélem, hogy azért lesz ebbe is haladás.
3: Tehát először is össze kell raknod,
4: persze,
3: ugye?
4: Össze kell először még rakjam. Nagyon sok tervem van még vele, azért ez még nagyon kezdeti stádiumban van. Azért még egy jó pár receptem hiányzik, mert azért időben nem sok időm van, hogy csak ezzel foglalkozzam a munka mellett. Még így is örülök azért, hogy az étterem nagyon nagy teret ad nekem ehhez, hogy én az én kis megvalósításaimat véghez vigyem, meg a kis ötleteimet belevigyem, mert ugye ez nem csak egy kimondottan étteremről beszélünk. Ez egy közösségi tér.
3: Igen.
4: Ez a cigányságnak egy olyan teret ad, ami nem csak beülünk enni, és eszünk és elmegyünk, az egy jó beszélgetésre, egy jó rendezvényre, egy szülinap, egy esküvő, egy megbeszélés, egy munka megbeszélésre, egy találkozóra, mindenre lehet használni, mindenre ad teret. És itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy meghívjam a közönséget egy fantasztikus kiállításra. Október 14-én tartjuk a Lakatos Klára művésznő kiállítását, mondhatom a nevet, a Verne Gypsy Restaurantban, ahova várjuk a kedves vendégeket, este 6 órától lesz a megnyitó, és reméljük, hogy nagyon pozitív.
3: Mit tudhatunk a megnyitóról?
4: A megnyitót Kacvinszky Barbara Erzsébetváros pro überdíjas polgára, újságíró, kutató és filmrendező fogja megnyitni, és Daróczi Ágnes, etnológus, a kiállítástárs kurátora, Budapest díszpolgára fogja megnyitni.
3: Na hát.
4: És várjuk a kedves ellátogatókat, és mi közben megnézik a festménykiállításunkat, közben ehetnek egy tradicionális cigány ételt, megkóstolhatják, ami éppen kedvükre való lesz, és a kiállításról lehet vásárolni a festményekből, ami egy jótékonysági célra fog fordítani azt az összeget, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel.
3: Nagyon izgalmas, és ez nagyon jó dolog, hogy ez a tér most már nem csak egy étteremnek a tere, hanem tényleg kulturális rendezvényeknek is tud adni helyet. A legfőképp, amit én szeretek egyébként benne, úgy érzi magát ezen a helyen az ember, mint hogyha kint ülne egy udvaron. Nekem ez az udvarérzés ebben az étteremben egy ilyen felszabadult érzést ad. Tehát egy percig nem feszengek be, ne nagyon tágas. Aztán ugye van ez a szökőkút, gyerekek nagyon szeretik. Szóval maga a helynek nagyon jó energiái vannak. Valóban érzi azt az ember, hogy így szívesen meghallgatna akár egy irodalmi estet, megnéznék egy kiállítást, mert egyszerűen olyan az atmoszféra. Amikor belépünk, ott van a 100 tagú cigányzenekarról egy hatalmas poszter, és az én drága kedves barátnőm, akit múlt évben vesztettünk el, én olyan boldog voltam, hogy láttam, hogy ott van nálatok a falon, ott ül a zenekarban. Soha ne vegyétek le azt a képet.
4: Egy jó pár tehetséges embernek a fényképe díszíti a Verne Gypsy falait. Ugye ez egyrészt egy tisztelet megadás feléjük, hogy mit tettek a cigányságért, a cigányság fejlődéséért, tehát nagyon neves emberek, amire ugye a büszkeségünk azok a falak, és azért ez a jó csapat, aki a Vernébe dolgozik, azért ezt ki lehet emelni, hogy példaértékű emberek, akik szívvel lélekkel együtt dolgozunk, azért, hogy a vendégek olyan minőségi ellátást kapjanak, amit el is várnak.
3: Így van, fantasztikus a hangulat. Amiről még szerettem volna beszélned, ha megtudod az International Romani Unionba, nem is, hogy megtudod, tehát hogy amikor felkészítésen túl vagy, és elkezdődik a munka, és lesznek híreid, akkor nagyon szépen kérlek, hogy keresd meg engem azzal.
4: Nagyon szívesen el fogok jönni.
3: És egyébként elég sokat alapoztam az utolsó kérdésemet, de akkor eljutunk most odáig. Ugye a vágyakról, elképzelésekről beszélgettünk, és hogy hogy tudja ezt az ember önzetlenül csinálni, hogy szakítson magára időt. Ha neked van egy abszolút ilyen vágyad, hogy mi az, amiben el tudod képzelni magad, akkor mi lenne az, van-e ilyen? Kíváncsi vagyok, hogy ennek majd a gasztronómiához lesz köze, vagy egyéb máshoz.
4: Van. Van köze a gasztronómiához is, mert ezt én nem szeretném elengedni, de amellett, ami az a segítő szféra. Tehát szeretnék olyat például, hogyha olyan körökbe fogok majd egyszer dolgozni, ami a gyengém, hogy a reintegráció. Ez elég nagy szónak tűnik egy ilyen egyszerű ember szájából, mint én vagyok, de ez nagyon fontosnak tartom. A reintegráció, a visszaépítés a munkavilágába, például, hogyha beszélhetek erről, például a büntetésüket töltő fiatalkorúakra gondolok ezzel kapcsolatosan, hogy az ők reintegrálása, amikor kikerülnek abból az intézményből, vagy abból a fogvatartásból, hogy hogyan épülnek be a munkavilágába, honnan kezdik el őket felkészíteni arra, hogy például aki 18 év betöltése után kerül ki fiatalkorúak fogvatartásából, hogyan kezdi el az életét, hogy minél jobban sikerüljön elkezdeni, hogy ne kerüljön vissza. Tehát ez nekem egy nagyon régi álom, az, hogy én ilyen körbe tudjak dolgozni, segíteni, hogy ezeknek a fiataloknak egy normálisabb élete legyen, mert én szerintem nagyon-nagyon nehéz így kikerülni, és nem tudják elkezdeni az életet, és ebből van a sok visszakerülő. Erről írtam anno egy olyan dolgozatot még a főiskolán, hogy a reintegrálásról, hogy mik lennének az én elképzeléseim, és ezekből, ha egy nagyon minimális beteljesedne már, én akkor nagyon boldog lennék. A másik dolog ugyanez a fiatalkorú anyákról beszélnék, hogy az ők integrálása a munkavilágába. Tehát őket bevezetni, mert hogy fiatalon házasodnak, családot alapítanak, gyereket szülnek, és akkor utána ugye az a gyerek felnő, és ott állnak anyaként munkanélkül. Meg gyerek mellett is, ugye el kell menni dolgozni, és sokan azt nem tudják el sem képzelni, hogy hogy kell megjelenni egy munkahelyen, egy állásinterjúra felkészíteni. Amellett, hogy családot nevelünk, dolgoznunk kell, megélni kell, hogy ebben segíteni a fiatalkorú anyákat fejleszteni. Na, ez a két olyan gyengém van, amiben én a jövőben még szeretnék dolgozni és segíteni. Ez lenne az igazi pozitív visszajelzés nekem, hogy igen, Kati, dolgoztál benne, sikereid vannak benne, és akkor ezért megérte küszködni. Harcolni, dolgozni, menni, beszélni, csinálni, tehát ez egy ilyen életcél nekem, a segítés.
3: De örülök, hogy ezt elmondtad. Köszönöm, hogy megosztottad ezt velem, és nem is gondoltam. Tehát mennyi olyan dolog van egy emberben, amit lehet, hogy nem is gondolnánk elsőre. Egyébként szerinted azok, akik kiskorúként bekerülnek börtönbe, és aztán onnan kijönnek, mi az, ami leginkább hiányzik szerinted nekik ahhoz, hogy fel tudják venni a társadalom ritmusát?
4: Elsősorban a biztonságos háttér. Gondolok itt a családi háttérre, ha fiatalkorúakról beszélünk. Az a biztonságos, befogadó családi háttér, ahonnan újra el lehet indulni. Nulláról kezdeni, és elindulni úgy, hogy igen, ott van a család mögöttem, és segítenek. Hogyha ez a háttér nincs meg, akkor egy megfelelő tudás, hogy hogyan is kell ezt elkezdeni, azt, hogy én beilleszkedjek a munkavilágába, a társadalomba, elfogadjanak nulláról indulva. Az a tudás, tehát ha előtte nincs meg ez a felkészítés, és az a fiatal kikerül a való világban magyarul, honnan tudja azt, hogy most akkor hogy is? Mert ugye, hogy egy olyan életbe élt, ami akkor számára az volt a jó, és amiatt került ebbe a helyzetbe, hogy és akkor onnan úgy kerüljön ki, hogy igenis fel van világosítva, fel van készítve arra, hogy mi fogadja körül, és hogyan tudja magát elfogadtatni a társadalommal. Na, erre kellene felkészíteni ezeket a fiatalokat, hogy hogyan kell elfogadtatni magunkat a társadalommal, mert szerintem ez egy elég nehéz dolog, úgy megpecsételve, hogy börtönből, vagy fogvatartott helyről jön. Tehát ez egy olyan pecsét, amit nagyon nehezen lehet egy fiatalnak elfeledtetni. Nagyon sokat kell azért dolgozni, hogy elfogadják, beilleszkedjen, példaértékű emberré váljon, tudjon teljesíteni egy munkahelyen, megfeleljen, és lassan elmúljon az a múlt, ami miatt ő ilyen helyzetbe került. Úgyhogy itt a legfontosabb, én szerintem, a felkészítés. Meg annak a fiatalnak is akarnia kell azt, hogy igenis őt elfogadják, mert ha ő nem akarja, akkor az a dolgozó, aki ezért küszköd, harcol, hogy igenis te tanuld meg, és próbáld meg magadévá tenni ezt, akkor feleslegessé válik. Akarnia kell a fiatalnak azt, hogy igenis ő felkészülten kerüljen ki.
5: Igen, és egyszerre kell leküzdeni ugye a traumáit, amit szerzett, mert az ember még egy kórházban is szerez traumát, amikor nem valami fájdalmas, amikor a vérnyomását állítják be, na, ez így egyszerű. Tehát ott is van egy szorongás kialakul, egy feszültség, egy zárt helyen, nemhogy egy ilyen büntetőintézetben. Tehát fel kell dolgozni a traumáit,
4: igen,
5: biztosítani kell, hogy az életkörülményei legyenek valahol. Tehát nem biztos, hogy arra jön ki valaki, hogy egy családban, ott a szobád, aztán le tudsz feküdni. Ugye ez, van, akinek ezen is kell gondolkodnia, hogy hogyan tovább.
4: Erre értettem azt, hogy a biztonságot családi háttér nélkül nagyon nehéz.
5: Igen.
4: Nagyon nehéz. És tényleg, ha azzal a gondolkodás mellettel gondolkodok, ahogy egy ilyen fiatal például kikerül, hát nagyon nehéz elkezdeni. Már csak az alap szükségletek megoldása, lakhatás, hogy honnan indulok el egy munkát keresni. Tehát ezeken próbálna meg az ember segíteni, vagy motiválni, olyan motivációs, szituációs tréningeket
5: szervezetten
4: tartani.
5: Kellene ezeket a dolgokat.
4: Igen, mindenképpen azt, hogy legyen egy befogadó közösség, aki erre épül rá, hogy igenis segítjük tovább ezt a fiatalt, hogy beilleszkedjen. Egy olyan szervezet, igen, aki biztosítja azt a lehetőséget, hogy a nulláról elindul, de itt vagyunk mögötted és segítünk, és amikor már azt látjuk, hogy igen, elérted a célodat, dolgozol, lakhatásod megvan, alakul az élet, na, akkor el lehet engedni. Tehát erre kidolgozni egy ilyen lehetőséget, hogy egy olyan szervezetet, aki ezt támogatja, ezeket a fiatalokat, és akkor talán nagyobb esélyünk lenne arra, hogy nem kerülnek vissza. Mert az én agyamban ilyen gondolatok fordulnak meg.
5: Nagyon érzékeny téma. Valóban.
4: Igen, igen, nehéz téma. Én nagyon kicsi ember vagyok ahhoz, hogy erről ilyen nagyobb rendben beszéljek, de azért az én gondolkodásmenetemben ez nagy részt ott van, hogy én nagyon szeretnék majd ebben dolgozni. És hiszem azt, hogy lesz erre olyan tér, meg nem én vagyok az egyedüli szerintem, aki ebben dolgozik, már most ezen dolgozik, meg dolgozni fognak rajta, hogy ezek a dolgok megvalósuljanak.
5: Egyébként nagyon, nagyon nehéz a mentális hátráltatás is. Nagyon sok élethelyzetben most belegondoltam, hogy még az is lehet, hogy le tud valahol feküdni. Még az is lehet, hogy valamilyen úton, módon ott van a lehetőség arra, hogy dolgozzon, de amikor valaki mentálisan nem tudja felmérni a lehetőségét, elmondom, hogy miért mondom ezt. Valamelyik nap jöttem be a rádióba, és az egyik megállóban láttam két olyan 30-as hölgy és úr, vagy fiú és lány, azt tudom, hogy mondjam. Bár hát nekem fiatalok voltak. És könnyékig benne voltak, a kukába szedték ki ezeket az 50 forintos flakonokat, hogy visszaviszik. Mert ugye erre most már tényleg úgy, mint egy munkát úgy csinálják nagyon sokan Budapesten, is gondolom vidéken is. Tehát felkerekednek hátizsákokkal, szedik ki a kukából ezeket a visszaváltható mindenféle kis üvegeket, meg dobozokat. És látszott rajtuk is, volt 2-3 zsák, és kesztyű nélkül, könnyékig benne egy kukában. és éppen akkor jöttem fel a lépcsőn a metrótól, hát eléggé megliegtem a dolgot, mert nekem már nagyon fáj a gerincem, van egy kisebb gerincsérvem, és irigyeltem őket, hogy ott futottak, olyan gyorsan mozogtak, tudod, és mondom, milyen jó nekik, milyen fiatalok, és benne voltak, de mondom, könnyékig a kukába, hogy ők nem mérik fel azt észre, hogy fiatalok, erősek, el tudnak menni dolgozni. Éppen az egyik ismerősömnek nemrég néztem 4 órás munkát, és hogy milyen jó 4 órás munkák vannak Budapesten, 260 000 forint éjszakai munka, valamilyen kis címkézés, vagy csomagolás, szóval még csak nem is megterhelő, nem is nehéz. Egy fiatal bírja azt, hogy este 10-től hajnal 2-ig dolgozzon, hogy biztos vagyok benne, hogy itt is mentális probléma van. Hogyha valaki inkább fél óránként szerez egy 50 forintos visszaváltható ilyen kis flakont, mint hogy elmenjen dolgozni, tisztán, nem kell gusztustalan dolgokkal foglalkoznia, és akkor megkapja azt a kis pénzét. Szóval nagyon sokszor, nagyon sok szituációban nem is mindig a lehetőséggel van baj, hanem nincsenek rendezve a gondolatok, lehet ebben félelem, a visszautasítástól való félelem, az ismeretek hiánya, és ez nagyon szomorú dolog. És én nagyon büszke vagyok arra, hogy olyan nővel ülhetek itt szembe, aki minden akadályon átment, vállalta, hogy megpróbálja, és hogy még mindig ez a gondolata, hogy olyanokon segítsen, akik előtt van akadály.
4: Hát ez talán a munkám során nagyon sok ilyennel szembesültem, például a rehabilitáció szakgondozói munkám során 86 beteggel dolgoztam, akik demens, pszichiátria és szenvedélybeteg osztályon, sérült betegek mentális problémákkal. És amikor ugye az ember tanulmányozza, hogy kikkel is dolgozom, és vannak olyan élettörténetek, hogy miért került ő egy ilyen intézményben, mikor kívülről azt látod, hogy egy elegáns nőről beszélünk, egy szép ápolt ad magára, ugyan már hát miért van ez itt? És az ember szán rá időt, hogy üljünk le és beszélgessünk, és akkor szembesülök azzal, hogy hát valamilyen mentális probléma, talán a család miatt, talán az anya-apa kapcsolat miatt sérült, talán egy munkahelyi abózus miatt, vagy olyan lelki traumán ment keresztül, hogy leépült az idegrendszere, és nem képes beilleszkedni a társadalomba, szorongásai vannak, ami miatt gyógyszeres kezelés alatt áll, és így nem tud elmenni dolgozni. Tehát mielőtt elítélünk egy ilyet, amit például említel, hogy az utcán, amit látsz, mielőtt az ember elítélné, hogy hát az meg mit csinál, gondoljunk arra, hogy vajon miért? Mert a miértekben van a válasz, hogy mi történhetett azzal az emberrel, hogy ön ilyen állapotba került, hogy például így próbálja megoldani a mindennapi élethelyzetét. Én nagyon sok ilyesmivel szembesültem a munkám során, hogy olyan diplomás emberekkel dolgoztam, hogy olyan beosztásokban dolgoztak, hogy valami hihetetlen. És akkor egy ilyen intézménybe szembesül velük az ember, mert hogy mi történhetett ott? Hogy mi történhetett, hogy történ egy agyi történés miatt, egy váratlan pillanat miatt, ugye egy karrier keresztbe szakad. És például egy ilyen beteg embert nagyon nehéz egy családi házban gondját viselni. És rá van kényszerülve a család, hogy egy ilyen intézménybe például bejuttassa, hogy éppen a család fent tudja magát tartani, dolgozni menjen, mert ez 24 órás felügyeletet igényel. Tehát ezt csak azért hoztam fel példaként, hogy a miértekre, hogy mielőtt az ember ítélkezik, vizsgáljuk meg azt, hogy vajon miért került ez az ember ilyen helyzetbe, vagy mi az, amivel esetleg, ha tudok, akkor mivel tudok neki segíteni, egy útmutatást adni. Nem feltétlenül egyből az anyagi segítségre gondolok, hanem egy beszélgetés, hogy tudok-e valamit segíteni. Vagy van-e hol lakjál? vagy eljutatom egy ilyen intézménybe, vagy egy ami van például a nappali ellátás, vagy egy ilyesmibe, ahol tud egy kis segítséget igénybe venni, egy kis útmutatást. Tehát ez is brutál segítség, hogyha igen, felvilágosítom azt, pont, hogy hol jutol ilyen segítséghez, adok egy címet, vagy elkísérlek, vagy elviszlek, tehát brutál segítségek vannak. Én ezzel Szabolcs megyében nem szembesültem. Én ezzel akkor szembesültem, amikor Budapestre kerültem, mert Szabolcs megyébe azért úton útféle nem találkozunk hajléktalanokkal például. De itt Budapesten sajnos tehát méterenként lehet találni ilyen embereket, és mindig az jut eszembe, hogy vajon milyen élete volt, miért került ilyen helyzetbe. Tehát nekem ez egy nem jó leső látvány volt, mikor én ide kerültem, hogy úristen, mennyi ember él itt ilyen helyzetben, ilyen körülmények között. Persze az első gondolat, hogy miért nem megy dolgozni, de a második az, hogy vajon milyen élete volt, miért kerül ebbe a helyzetbe. Tehát elgondolkodtató ez a témakör is.
5: Képzeld el, Kanadában, hogyha valaki nagyon sokáig van szociális segélyen, és nincs semmi betegsége egyébként, tehát jól van, akkor elküldik pszichológushoz, mert akkor valamiért nem érti, hogyha dolgozna, több pénze lenne. És akkor elküldik ingyen, az állam fizeti pszichológushoz, hogy keresse meg azt a pontot, ahol ő ezt nem érti, hogy az neki milyen jó lenne, nem lenne bezárkózva egy lakásba, beosztja ki azt a kis segélyét, hanem emberek között lenne, több pénze lenne, el tudna menni nyaralni, kirándulni, vehetne magának finomabb élelmiszereket, stb. Szóval ezért foglalkozik vele egy szakember, mert nem azt mondják rá, hogy ú, hát ez rossz ember, meg munkakerülő, hanem azt mondják, hogy mivel nem logikus a viselkedése, ami a saját érdeke ellen van, ezért mentálisan lehet, hogy segítségre van szüksége. És ezt a segítséget megadják. És jobban jár vele a gazdaság, mert ha az az ember beáll majd dolgozni, adót fizet, és mondjuk ez 30 éves korában, akkor majd még hány évtizedig fog dolgozni, hasznos lesz a társadalomnak, és az a pici pénz, amit most ugye ingyenesen beleöl a társadalombiztosító, hogy kap egy pszichológust, vagy akár pszichiátert, az nekik megéri. Azt mondta, ez egy jó biznisz volt. Mert ez az ember 3 hónap vagy fél év alatt visszakerült a munkaerőpiacra, ami nekünk nagyon jó, hiszen dolgozni fog, adót fog fizetni. Szóval ez is egyfajta gondolkodás volt.
4: Igen.
5: Ugye?
4: Ez egy pozitív gondolkodás.
5: Így van. Igen. És nem mondhatjuk azt, hogy ez egy ilyen tényleg csak adományszerű. Hiszen elmagyarázták. Most úgy tűnik, hogy adomány ingyen van. De nekünk az államkasszában ez jó lesz. Milyen értelmes
4: gondolkodás. Gazdaságilag egy jó befektetés. Igaz? Tehát a dolgozójába fektet be, amiből majd nyeressége lesz.
5: Ezért nem jó, a hajléktalanok vannak az utcán. Mert nekünk gazdaságilag se jó, ugye? Milyen jó lenne, hogyha ezekkel az emberekkel foglalkoznának, nem csak szállót kapna, hanem kapna tényleg egy mentális segítség.
4: Ez egy nagyon jó ötlet lenne. Nem tudom, biztosan vannak ilyen erre kispecializálódott dolgozók, akik ilyen munkát végeznek itt Budapesten.
5: Biztosan.
4: És remélem, hogy vannak. De ez egy nagyon jó dolog lenne, mert azért nem mindegy azért, hogy milyen színvonalon élnek. Nem mindegy, hogy minél kevesebben legyenek az utcán, én ennek nagyon így nagy van. Híve lennék.
5: És mondom, én is önöket láttam, hogy irigykedtem a fizikai állapotukra, biztos vagyok benne, hogy nem is nyílik meg előttük az a gondolat, hogy elmegyek dolgozni, és ott keresek pénzt, tehát hogy ezek ilyen ellentmondások, és persze elfogadom, hogy biztos vannak olyan emberek, akik szándékosan lopják a napot, de amikor az ember megéhezik, akkor már feladja ő azt, tehát ez nem tarthat sokáig szerintem. És igenis törődni kéne az ilyen emberekkel, épp úgy, mint azokkal, akik egy büntetés végrehajtó intézetből jön neki. Nagyon köszönöm, hogy ezeket a fantasztikus témákat feldobtad itt nekem. Tudom, hogy egy picit beteg vagy.
4: Hát egy kicsit meg vagyok fázva, ezért a hangom egy kicsit reked, de túlélem.
5: Jobbulást kívánok. Köszönöm neked, szépen. Nagyon jó egészséget neked és a családodnak is, és kérlek, gyere hozzánk máskor is, nagyon szeretettel látnánk, gyere karácsony előtt még be, akkor itt nagyon receptezünk, meg sütünk, meg minden, úgyhogy nagyon szívesen látnálak,
4: köszönöm.
5: Hogyha
4: köszönöm
5: majd eljönnék. Köszönöm ezt a csodálatos beszélgetést.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando!
2: Na most már elhagyjuk a fejen lévő testrészeket, és haladunk lejjebb. A nyak az úgy van, hogy kóri.
3: Kóri.
2: Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi. Rólunk,
0: neked.
1: Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Évforduló, 15 éves az evangélikus roma szakkollégium. Igazgató tanácsi üléssel ünnepelte megalakításának 15. évfordulóját a nyíregyházi evangélikus roma szakkollégium. Az elmúlt másfél évtizedben a szakkollégium tagjaként 160-an szereztek diplomát mentorok segítségével a nyíregyházi egyetemen. Jelenleg 27 hallgató vesz részt a kollégium munkájában 15 segítő támogatásával. Az evangélikus roma szakkollégiumot 2011-ben alapították azzal a céllal, hogy a nyíregyházi felsőoktatásban tanuló elsősorban roma származású és hátrányos helyzetű fiatalokat támogassák, segítve őket diplomájuk megszerzésében és a felelős értelmiségivé válásban. Az évforduló tiszteletére az igazgató tanács ünnepi ülést tartott a nyíregyházi egyetemen. Laborci Géza, az igazgató tanács elnöke, a szakkollégium alapítójaként kérdésre elmondta, hogy milyen feltételekkel kerülhet be valaki a tehetséggondozó programra. Saját felvételi eljárás a tagság feltétele. Hallgatói jogviszonnyal rendelkező polgárokat tudunk felvenni, roma hallgatókat és nem roma hallgatókat is. Ennek megvan a százalékos aránya, körülbelül 3/4-1/4 arányban. Akinek van hallgatói jogviszonya, azt mi a saját felvételi eljárásunkat követően vesszük fel a roma szakkollégium tagjai közé, ahol aztán segítjük őket, mert az egyik oldalról ez egy tehetséggondozás, sorolta Laborci Géza. A szakkollégium a megalakulás óta jelen van az egyetemen, amelynek jogelődjével a nyíregyházi főiskolával 2014-ben kötöttek együttműködési megállapodást. Az intézmény nem csak helyet biztosít a szakkollégiumnak, hanem aktívan részt vállal a hallgatók patronálásában is. Segítik a hallgatók céljaik elérésében. Jelenleg 27 hallgató vesz részt a roma szakkollégium munkájában, akiket 15 tutor támogat a nyíregyházi egyetem oktatói közül. Ez nagyon fontos küldetés a roma szakkollégiumoknak és a nyíregyházi egyetemnek, hiszen az intézmény egyik kiemelt célja a tehetséggondozás, illetve a felzárkóztatás. Lehetőséget biztosítanak arra, hogy a hallgatók el tudják érni azokat a célokat, amelyeket kitűznek maguk elé, mondta el dr. Vajda Ildikó, a nyíregyházi egyetem oktatási elnök helyettese. A szakkollégiumot a Magyarországi Evangélikus Egyház tartja fent, amely ösztöndíj programmal segíti a hallgatókat. Keckó Pál püspök szerint több hasonló kezdeményezésre lenne szükség az országban. 160 hallgatót kísértek el a diplomáig. Azt gondolom, ennek az aktualitása csak erősödött a mögöttünk lévő időszakban. Nagyon büszkék vagyunk a roma szakkollégium eredményeire, hiszen mintegy 160 hallgatót kísértek végig. Ez alatt az idő alatt sikerült egy eredményes felkészítéssel elvezetni őket a diplomaszerzésig. Nagyon sok hasonló kezdeményezés kellene, ahol elkötelezett, segíteni akaró emberek és fiatal tehetségek megtalálják egymáshoz az utat, és így módon ebből valami nagyon jó az egész társadalom, a szélesebb közösség számára fontos és értékes végeredmény születik. Reménykedett a Magyarországi Evangélikus Egyház északi egyházkerület püspöke. Az ünnepi ülésen főleg az elmúlt 15 évről esett szó, de egy picit már a jövőről is beszéltek a résztvevők.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dik.
6: A villanegra nem a pálca zárda, a villanegra nem fényes lokál. Vagány legény a szép szerénybe szőnget, egy csöndes házban oltalmat talál. A villanegra nem a pálca zárda,

0: mi hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádiódi. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádiódi kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
1: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András.
2: Mai vendégem Banyák József, zongorista, zeneszerző és tanár. Köszönöm szépen, Józsi, hogy elvállaltad a beszélgetést.
3: Jó esélyt mindenkinek, hát én köszönöm a meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetek.
2: Nem először jársz már itt nálunk, úgyhogy elsősorban most nem is a művészi kiteljesedésedről, illetve a szakmai életedről szeretnénk beszélgetni, hanem az új lemezedről, amelynek a címe Vendéglátó.
3: Így van, hát köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy beszéltek a lemezemről, ami most fog megjelenni majd október 1-én, és ez egy nagy dátum lesz számomra, már olyan szempontból is, hogy a kerek 40. születésnapom, és a zene világnapja.
2: Így van.
3: Ugye én szerettem volna így erre a dátumra, örülök, hogy hála Istennek így összejön, és ekkor fog megjelenni ez a lemez, igen.
2: Hol hallhatjuk a lemezedet? Ez a legfontosabb kérdés most így az elején.
3: Igen, először Spotify-on lesz hallható, és idővel szeretnék majd ugye fizikális CD-ben is nyomtatni. Egy pár példány, főképp egyébként közelismerősöknek, barátoknak, ajándékba, stb.
2: Igen, ezért is kérdezem, mert valójában mostanában azért kevésbé divatos már sajnos a CD is.
3: Igen,
2: Tehát, hogy már nem feltétlenül úgy hallgatunk lemezt, hogy akkor betesszük.
3: Hát igen, megmondom őszintén, én is már Spotify-on hallgatom a lemezeket, főképp, úgyhogy nyilván van egy-két lemezem, amit kaptam, azokat ugye hallgatom továbbra is, de valahogy gyorsabb úgy hozzáférni, már beütöm, hogy az előadat, tudom, hogy megjelent a lemeze aznap, akkor gyorsan beütöm Spotify-on, hallgatom, és elég jó minőségben lehet hallgatni. De viszont azért van varázsa annak, hogyha fizikális CD, ugye az egy főleg a bakelit lemez, ugye, ami szerintem kezd visszajönni ugye divatba, az olyan, az ilyen retro.
2: Én ezt nagyon fontosnak tartom egyébként, hogy legyen egy fizikális megjelenése is, hiszen én például Andriskát kimondottan úgy nevelem, hogy én megtartottam a CD-imet, mert hogyha az ember a kezébe vesz egy ilyen albumot, borítót, akkor megtapogatja, el tudja olvasni a track listát,
3: igen, nézi
2: látja
3: a fotót,
2: a képet, így van, pontosan, hogyha esetleg
3: sokkal emberibb, nem olyan emberibb,
2: igen,
3: az
2: igen,
3: egész,
2: igen.
3: emberibb.
2: Akár
3: igen.
2: még történeteket is beleírnak időnként, hogy hogyan keletkezett mondjuk egy-egy szám, tehát én ezt fontosnak tartom, úgyhogy nagyon örülök neki ebből a szempontból, hogy neked is megjelenik ez a fajta CD, tehát egy ilyen kézzelfogható.
3: Igen, a kézzelfogható egyébként még a terv része, még nincs pontos időpont, de mindenféleképp
2: lesz.
3: Igen,
2: lesz. Fontos. Hogy jött ennek a lemeznek az ötlete? És főleg az, hogy vendéglátó.
3: Hát igen.
2: Egy kicsit meglepő maga a cím is, ugye?
3: Igen, ez jó kérdés, de az igazság, hogy én már évek óta szerettem volna egy saját lemezt, amin úgymond szólóban zongorázok, és játszom azokat a dalokat, amiket ő már évek óta úgymond játszom, és saját feldolgozásokat. Valójában szerettem volna egy olyan lemezt, ami én vagyok leginkább. Ugye azt lehet tudni rólam, hogy ugye klasszikus zenével kezdtem.
2: Hegedűvel egyébként.
3: Hegedűvel,
2: azt ne felejtsük el. Ezt én ezt mindig szeretem megemlíteni.
3: Igen, hegedűvel kezdtem, ugye édesapám által, most nem akarom, hogy az egész életemet elmesélni, de a műfajok úgy jöttek, hogy utána elkezdtem klasszikus zongorázni, és utána jött az, hogy bárzongorát zongorázni, utána jött az, hogy ugye jazz tanszakra felvételiztem a Zeneakadémiára, és végül is a master diplomát Olák Kálmánnál végeztem a jazz tanszakon, hála Istennek kitüntetéses minősítéssel. És ugye sok, ugye több műfajban így, úgy mondjam, így tevékenykedek, van, hogy játszok klasszikus zenekarral, van, hogy játszok szólóba, van jazz kvártettem, amivel ugye játszok, és valójában ez a lemez, így bemutattam volna azt, hogy zongorázok is szólóban, és én nekem egyébként ez az egyik fő, mondhatnám, ez a fő profilom.

0: Na most, hogyha azt olvassuk a borítón, hogy vendéglátó, akkor megmondom őszintén, egy picit másra gondol először az ember. Hiszen amikor én meghallgattam ezt a CD-t, ezt az albumot, igen, akkor hogy is mondjam, nagyon pozitívan csalódtam. Tehát, hogy nehogy azt gondolja valaki, hogy ez valóban egy olyan vendéglátó CD, amit mondjuk bemegy az ember egy egyszerű kis kávézóba, és akkor ott hal valaki.
1: Igen, köszönöm szépen, köszönöm szépen.
0: Tehát először is maga a stílusoknak a keveredése is, tehát időnként azért nagyon klasszikus. Igen. Tele van jazz harmóniákkal, de azért igen, nem az a nagyon free, elborult jazz,
1: igen, igen,
0: amit
1: igen,
0: sokan egyébként nem biztos, hogy kedvelnek, de azért a lényege, az tényleg a vendéglátó, és nem csak a daloknak az összeállítása, igen, hanem az előadói stílus is azért ez mind benne van. Tehát azért ennek a legkiválóbb része van benne a vendéglátónak, és a legizgalmasabb, amit nagyon szeretünk benne, tudod?
1: Hát köszönöm szépen. Ez a vendéglátó cím egyébként, ez nálam úgy jött, hogy valójában ez így, amikor én évek ezelőtt elkezdtem gondolkozni, hogy kéne egy lemez, már én akkor tudtam, hogy ennek a vendéglátó lemez címet kell, hogy adjam. Uh-huh. Ugye
0: De nagyon jó cím egyébként, tehát hogy nagyon igen, találunk.
1: Igen, ez valójában úgymond szeretném is úgy megmutatni, hogy nem a helyszíntől függ a zenének a minősége. Valójában ez ilyen háttér üzenet volna is számomra, uh-huh, vagyis úgy részemről, hogy most én mondok példát. Uh-huh. Én már hallottam nagyon jó minőségű zenét, például vendéglátói helyen.
0: Hát hogy ne,
1: most egy példát van, mondok, hogy olyan, és olyan hallottam már nem olyan jó minőségű zenét, például sajnos, műpába, vagy nagy koncert, most nem akarok neveket mondani, meg zenészeket, főleg nem akarok, de nagy koncerttermekbe is hallottam már olyan zenét, ami minőségileg nem volt olyan, és valójában nem a helyszín, hogy hol játsszuk azt a zenét, nem az határozza meg szerintem a zene minőségét. Igen, és valójában ez valahogy ki kell mondani, hogy a cigányokban bennünk, ez benne van, ez valahogy évszázadok óta, ugye cigányok hol játszottak inkább zenét? Leginkább
0: éttermekbe,
1: éttermekbe, hotelekbe, vendéglátói helységekben, na de hogy? Ugye?
0: Hát ott a cifra, György. Hát a 20. század legnagyobb zongoristájáról
1: beszél,
0: és ő szintén vendéglátózott. Tehát ez egyáltalán
1: jó, mondjuk nála talán az volt, hogy ő rákényszerült, szóval azt is mondhatnám a cifráról, hogy ő azért rákényszerült a vendéglátó helységekbe játszani, de hát hogy játszott? Hát a világ legnagyobb.
0: Igen, igen. Olyan minőséget produkál egy előadó, akkor az ugyanolyan minőséget tud képviselni, mint akár egy műpában egy klasszikus zenei koncert.
1: Részemről én hál' Istennek úgymond már több országban, több helyszínen volt alkalmam koncerteken is játszani, zenekarokkal, szólóban, stb. És ugye volt és van is alkalmam játszani vendéglátói, úgymond ilyen szóval éjek, ugye ötcsillagos hotelben zongorázni szólóban, és mindig úgy próbál, sose úgy mentem be egy hotelbe sem, meg mai napig nem úgy be, hogy hát ez csak egy hotel, jó van, valamit ott elzörgök, az jó van.
0: Szóval,
1: és ez így nálam ez sose volt. Nem, mindig próbáltam ugye magamhoz képest ugye a legjobb minőséget nyújtani, meg zongorázni. Uh-huh. És attól függetlenül, hogy most egy hotelben zongorázok, vagy attól függetlenül, hogy egy nagy színpadon, ahol van több ezer ember például. Bemegyek most nyilván a hotelben, nem azt fogom játszani, amit nagy konz, és nem is olyan hangerővel nyilván, igen, mint egy nagy, igen, színpadon. De viszont minőségileg azért adjuk lejjebb, attól, mert egy hotelben zongorázunk. Uh-huh. Mert egyébként sokan mondták már nekem ezt, hogy igen, kicsit furcsán, hogy hát amúgy, hogy úgy azt vettem ki a szavakból, hogy én ezt csak így muszájból csinálom, hogyha például ilyen helyekkel játszok, közben nem, mert én szeretem. Én jó érzem magam, hogyha bemegyek, és az embereket ugye szórakoztatom, úgymond a zenémmel. Most pár napja volt a Magyar Zeneházában is egy bárzongorista est, és ott is zongoráztam szólóba, és nagyon jól éreztem magam. És
0: ez a küldetése egy zenésznek.
1: Igen.
0: Ez okoz nekünk örömöt.
1: Igen.
0: Mindegy, hogy most egy műpában adják ezt elő.
1: Ilyen
0: vagy egy zeneházában. Vagy
1: de a minőség, ugye, az, hogy az ember ugye magához képest a legjobbat nyújtja, attól függetlenül, hogy hol játszik. Igen, hogy hogy a külső tényezők ugye nyilván azért befolyásolják olyan szempontból, hogy repertuárilag, meg hangerőileg, meg stb. Alkalmazkodjon az adott helyhez, hogyha zongorázik, vagy az adott zenekarhoz, vagy még nagy isen tovább megyek az adott műfajhoz. De azért a minőséget úgymond azt nem szabad leadni. Én ugye egyébként most ezt tapasztalatból mondom én is, hogy most nem mondok neveket, Isten őrizzen, de ez a vendéglátói zene is szerintem így az évek során így lejjebb adott minőségben, és régebben azért más minőségi zene szólt. Én úgy gondolom.
0: Talán nagyobb volt a verseny.
1: Nagyobb volt, így van.
0: Ugye?
1: Így van. A kereslet is nagyobb volt.
0: Igen.
1: A verseny is, ugye többen is játszottak, több helyen játszottak.
0: Így van.
1: Presztízsileg is azért más volt a régi világban ez, hogy valaki játszott egy helyen, és mindenki meg akarta mutatni, hogy mit tud. Amivel van egy jó dolog, hogy az ember ugye meg akarja mutatni, hogy na nézzétek már, hogy én mit tudok. Jó, zenészben ez benne kell, hogy legyen.
0: Igen, ez érted bennünket, így pontosan.
1: Na most az ember kiáll egy színpadra, azért nehogy álljon ki, hogy mit tudom én, hogy ilyen azt, hogy jóval lesz, ami lesz, ha nem, hát akkor mutassa már meg, amit tudok. Vagy... Most, igen, szóval ez kell, ez benne legyen. Nyilván azért, hogy mondjam, nagyon sokat kell tanulni, meg stb. Meg gyakorol, meg mai napig mindig, szóval az egyértelmű.
0: Viszont van ennek egy óriási hangulata, tudod? Tehát az, hogy az ember beteszi mondjuk este a kocsiba, amikor megy haza.
1: Igen.
0: És akkor oda képzeli magát a Four Seasons-be. Ami ugye már Budapest egyik legdrágább hotele, most mondhattam volna bármelyiket.
1: De gyönyörű, persze.
0: De, gyönyörű. És hogy ott hallgatja ezt a csodás muzsikát. Tudod?
1: Igen, ennek...
0: Vagy akár egy kis étterembe is, teljesen mindegy.
1: Így van, így van.
0: Azért
1: így
0: is
1: van.
0: Mondtam nyilván a Four Seasons-t, hiszen te ott is muzsikálsz. Ja,
1: igen,
0: tehát, hogy
1: igen,
0: az,
1: igen.
0: Tehát
1: igen.
0: Élőben is meg lehet téged ott hallgatni.
1: Igen.
0: És ez egy csodálatos érzés.
1: Ez
0: megvan ennek
1: zené,
0: a hangulata.
1: Teljesen megvan.
0: Tehát, hogy ezt a CD-t én nem feltétlenül egy délutáni strandolás alkalmával szeretném hallgatni.
1: Köszönöm.
0: Tudod? Hát, hogy ennek megvan a pillanata, megvan a hangulata. Nekem ez tetszik benne.
1: Hát, köszönöm szépen. Én azt a fajta zenét szeretem. És ők a vendéglátói cím is, ugye, az a repertoár, amiket ugye játszok, ezek olyan dalok, amit ugye a vendéglátóiparban 100 éve, van amelyik dalt, amit már 100 éve játszanak. Ugye a legrégebbi dal, úgy tudom a lemezemen, a Meseautó című dal, ami 1930-as évekbe íródott.
0: Talán a Szomorú Vasárnap lehet, hogy még régebbi?
1: Talán az utána van a Szomorú Vasárnap, ha jól tudom. Én múltkor utána néztem egyébként ennek. Volt is egy listám, de kívülről most nem jegyeztem meg. De ugye a Szomorú Vasárnap viszont a világ leghíresebb magyar dala,
0: így van.
1: Ami Seres ő írt, és az nélkülözhetetlen volt, hogy rajta legyen a lemezem, és egyik kedvenc dalom.
0: Ez alapmű egyébként.
1: Igen, hát ez ugye Ray Charles-tól kezdve, igen, a nagy amerikai zenészek mindenki énekelte.

0: mondj már nekem néhány címet még esetleg erről a lemezről, hiszen a Meseautó és a Szomorú Vasárnap mellett azért óriási világslágerek vannak még ezen az albumon.
1: Igen, tettem a lemezre egy pár külföldi dalt is, például What a Wonderful World, ugye
0: sláger, nem hiányozhat.
1: Egyik kedvenc sláger, ezt bármikor játszom, ugye mindenki ismeri és szereti dal. Szóval, de többek között én szeretem egyébként játszani. Mellette ott van, szerettem volna egy Disney mese zene is rajta legyen, és ezért van rajta a Someday My Prince Will Come, ez ugye a Hóferke és a Hét Törpének a cím, fő címzenéje. És ugye még magyar dalok is vannak. Ja, és ami ugye különlegesség a, még a dalok repertoárjával kapcsolatban, hogy van rajta egy saját dalom, ami nem egy különálló dalként szerepel, hanem összekötöttem egy világhírű dallal, amit Michel Legrand írt, a Jentő Musicalnek az egyik híres darab, Papa Can You Hear Me?
0: És Barbara Streisand előadásában lett híres.
1: Így van, ugye kegyetlen, hogy milyen gyönyörű zene, és ő ezzel a dallal úgy gondoltam, hogy összekötöm a saját szerzeményemet, és egy tracken belül játszom a For My God című szerzeményemet, ami valójában az első szerzeményem, amit írtam már több mint 10 éve. Ez volt az első.
0: Ez volt az első,
1: amit megírtam. És nagyon szeretem. És ugye a címe is sugallja, hogy Istenemnek írtam. Ugye nekem ez mindig fontos volt, hogy írjak Istennek. Azóta egyébként írtam dicséretet is Istennek, amit meghangszereltem jazz trióra, vonos kvártetre, és ott szöveget, meg stb. De ez már csak egy kitérő.
0: Igen. Tehát ez az egyik, ami igazán mutatja a te személyiségedet, a te gondolkodásmódodat, az életedet, hiszen akkor ez a szakrális jelenlét, ez nagyon intenzíven megvan az életedben.
1: Nekem ez, hogy hiszek Istenben, ez gyerekkorom óta, szóval ez remélem a zenémbe is hallatszik, mert ez hogy mondjam, azért. Szerintem Isten nélkül nem zongoráznék így. Ez egyértelmű.

0: Nekem egy másik kedvenc dalom tőled, illetve az előadásodban, Levél apukához, amit én korábban egy másik verzióban hallottam tőled, amikor vonósokkal, vonós kísérettel csendült föl. Ebből egy videoklip is készült, ha jól emlékszem.
1: Igen, arra csináltam egy videoklipet, ez nagyon jól emlékszel, Andris, ez a dal, ezzel a dallal az van, hogy egy nagyon szomorú esemény kapcsán hangszereltem, és énekeltem, zongoráztam, felvettük, ugye sajnos édesapám elhunyt 2023-ban, és emlékére szerettem volna ezt a dalt ugye meghangszerelni, elénekelni, és ezen a lemezen ez a dal lesz egyébként a bónusz track. Szóval a lemez a szóló lemez, és bónusz tracknek, plusz egynek ott lesz rajta így zenekarral meghangszerelve énekelve ez a dal, és érdekesség, hogy szólóban is játszom a lemezen ezt a dalt. Valójában mondhatni ezzel a dallal indul, és ezzel a dallal zárul, mert az első trackben benne lesz ez a dal, csak a Kicsi gyerelem rózsát szedni című dal után.

Apuka, gyere haza, szépen kérlek, ígérem, jó leszek nagyon. Nem verem meg többé a kis öcsémet, fogamat szó nélkül megmosom.

kérem, jó leszek nagyon. Nem verem meg többé a kis öcsémet, a fogamat szó nélkül megmosom. Semmit se hoz nekem, mert más úgy sem kell.

0: Önök a Rádió Dék FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották, és benne a mai szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki András. A viszont hallásra.
1: Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Díkben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.
2: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Meg kell fontolni az árréstopp kivezetését a miniszterelnök szerint. Feljelentést tett a miniszterelnökség az Alapjogokért Központ ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Meg kell fontolni az árréstopp kivezetését, mert tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, mondta Magyar Péter miniszterelnök országjárás a kisvárdai állomásán. A kormányfő kiemelte, az árréstoppot azért vezette be az előző kormány, hogy kevésbé dráguljanak az élelmiszerek, de azt eredményezte, hogy tönkre mennek az agrárium szereplői és a kisboltok is. A kormány legnagyobb feladatának nevezte a költségvetés stabilizálását, és hosszú távú stratégiát ígérte az almatermesztés jövőinek biztosításáért. Feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a miniszterelnökség az Alapjogokért Központot működtető cég állami támogatásának vizsgálata után. A tárca szerint felvetődhet a költségvetési csalás és a hűtlenkezelés gyanúja. A Jogállam és Igazság Nonprofit Kft. 2021 és 2024 között összesen 410 millió forint állami támogatást kapott. Az Alapjogokért Központ visszautasította, hogy jogszabályt sértett volna. A Duna csökkenő vízállása ellenére most nem fenyegeti a lekapcsolás veszélye a paksi atomerőművet, írta a miniszterelnök. Magyar Péter azt is közölte, hogy az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a napokban a Dunán, de a kormány által elrendelt paksi építkezésnek és a fenékküszöbnek köszönhetően is megfelelő az erőmű teljesítménye. 160 új alacsonypadlós elővárosi autóbusszal bővület a Volánbusz járműparkja egy korábbi keretszerződés újranyitásával, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Ennek során kiderül, hogy az Iveco és a Setra közül melyik szállító nyeri majd el a beszerzést. A vezetés közbeni mobilozást ellenőrzi a héten a rendőrség. A Figyelj az útra elnevezésű akcióban a rendőrök Magyarországon is fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot, és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét. Ebbe a körbe tartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztethetik a személy és vagyonbiztonságot. Meghosszabbította a bölcsődei igényfelmérés kitöltési határidejét az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A települési és fővárosi kerületi önkormányzatok október 22-ig jelezhetik helyi bölcsődefejlesztési és korszerűsítési igényeiket. A felmérés célja, hogy a minisztérium pontos képet kapjon a helyi igényekről, és ezek alapján tervezhesse meg a következő időszak bölcsődei fejlesztéseit. A kérdőívben az önkormányzatok a további férőhelyi igények mellett a meglévő bölcsődei ellátás korszerűsítésével kapcsolatos szükségleteiket is jelezhetik.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dík.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
0: A Rádió Dík kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián.
5: Mai vendégem Szomora Zsolt Prímás, az Üllői Roma Önkormányzat elnöke, a Farkas Gyula Tradíció Egyesület elnöke, valamint a 100 tagú cigányzenekar hegedőse. Köszönöm szépen, Zsolt, hogy elvállaltad a beszélgetést.
6: Köszöntök, én is mindenkit köszönöm a lehetőséget.
5: Az apropó, amiből beszélgetünk a mai nap folyamán, az, hogy augusztus 18-án lenne Farkas Gyula 105 éves. Ugyebár Farkas Gyula a rajkók atya, így szoktuk őt nevezni, és ennek kapcsán szervezel egy megemlékezést a Fiumei úti temetőben.
6: Igen, hát nagypapám Farkas Gyula 1921-ben született, augusztus 18-án, és hát ennek az emléknek, ennek az évfordulónak szeretnék emléket állítani. Most lenne 105 éves, és azt gondolom, hogy hát az ő neve és tudása megérdemli azt a megemlékezést, amit eddig már sokszor létrehoztunk az ő emlékének, és most a Fiumei úti művésztemetőben lesz a sírjánál a megemlékezés. Eddig ott még nem szerveztünk, volt már többször a muzsikus cigányok parkjában, ugye, ahol szobra van, többi muzsikus barátaival egységben, és volt már neki ugye a megemlékezés a József körút 46 szám alatt az emléktáblájánál is, de itt a temetőben még nem volt, úgyhogy várunk ide szeretettel mindenkit augusztus 18-án kedden 14 óra 30-ra, ahol lesz egy kis koszorúzás, gyertyagyújtás, és hát a tanítványai kollégái, ismerősei, akiket ő tanított, akik az ő keze alatt nőttek föl, azokat várjuk szeretettel hangszerrel.
5: Tanítványok, itt nem csak néhány növendékről van szó, hanem több ezer kiváló cigányzenészről. Tulajdonképpen ő generációkat nevelt ki, hiszen valójában, amikor megalakította a Rajkó zenekart 1952-ben, onnantól kezdve ő folyamatosan tanította a Rajkó zenekart, és folyamatosan adta nekik át a tudást a zenekari órákon, egészen 1990-ig a haláláig. Aki nála tanulhatott, akár a Rajkó zenekarban, akár más úton, módon, az nagyon-nagyon szerencsés, hiszen tényleg csak a legjobbak részesülhettek abban a képzésben, amiben ő részesítette ezeket a gyerekeket. Akkoriban hetekig tartott egy felvételi, aki be akart kerülni a Rajkóba.
6: Hát igen, rengeteg jelentkező volt, rengetegen szerettek volna rajkósok lenni, de hát ebből egy nagyon nagy szűrés volt, egy nagyon nagy követelmény és elvárás volt ott a Rajkó zenekarban, hát a többek között ő volt az egyik, aki eldöntötte ugye, hogy ki az, aki megfelel ebbe az iskolába. De hát én azt gondolom, hogy sok gyerek volt úgy, hogy ugye még nagyon kezdő, vagy nagyon előjárta a zenei tudásának, de ő azt látta, már ő azt meg tudta állapítani bőve, hogy mire és melyik hangszere hogyan alkalmas, mit tud belőle kihozni, vagy éppen ismerte az apukáját, a családját, és tudta, hogy az egész család tehetséges, vagy éppen milyen rejtett tehetség rejlik abban a gyerekben, úgyhogy ő ezt nagyon jól tudta, és látta a gyerekekben, úgyhogy ezt tudta kamatoztatni is.
5: Ez egy különleges képesség egyébként, tehát amikor ránéz egy pedagógus egy gyerekre, és látja rajta, hogy ő most nem alkalmas arra, hogy ő prímás legyen, hanem őt inkább átirányítjuk cimbalomra, vagy nagybőgőre, vagy ki tudja milyen hangszere, és legtöbbször ebbe bele is talált kiválóan.
6: Igen.
5: Hiszen mindenki elmondta eddig, hogy ő neki valóban volt ez a fajta különleges megérzése. Ez a hatodik érzék.
6: Igen, igen. Hát volt neki tényleg egy borzalmas nagy érzéke, egy rálátása erre, hogy például volt olyan neveket lehetne sorolni, számos nevet, akik tényleg híres muzsikusok lettek, kiváló muzsikusok lettek, de nem úgy kerültek be a Rajkóba, tegyük föl, hogy ő prímásnak készült, vagy éppen hegedűs volt, és fantasztikusan játszott azon a hangszeren, amin ő felvételizett, és mégis áttette másik hangszerre, és még nagyobb sikert tudott elérni, úgyhogy ez neki szerintem egy isteni adottság volt ez, mert ezt igen. Erre az ember azt gondolná, hogy valaki játszik csellón, fantasztikusan, nagyon ügyes, nagyon tehetséges kisgyerek létére, és hát az emberek eszébe nem jutna, hogy áttegyen másik hangszerre. Hát miért? Hát abban jó, amit csinál. Ügyes, tehetséges, sőt, nagyon is. És ő áttette tegyük föl hegedűre, és abban még jobb volt.
5: Igen.
6: Úgyhogy ez egy külön adottság, én azt gondolom.

0: két évtizede tanítok ugyanolyan piciket, mint ahogy Farkas Gyula is tanította a kis roma gyerekeket a Rajkóban. És meg kell, hogy mondjam, nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon-nagyon nehéz megmondani akár egy zeneiskolai felvételin, hogy ki az, aki alkalmas rá, ki az, aki megfelelő lesz arra, hogy valami különlegeset produkáljon. Tehát ez idő kell, míg az ember megismeri a növendéket, főleg, hogyha még esetleg nem tud játszani egy hangszeren egyáltalán, akkor meg aztán tényleg időt kell adni egy gyereknek, hogy kibontakozhasson, megismerje a hangszert, megpróbálja megszeretni még jobban. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz kérdés az, hogy kinek mi az a hangszer, ami valójában az ő sajátja. Farkas Gyula erre kiválóan ráérzett, úgyhogy tényleg én is azért beszélek így róla, hogy egy különleges érzék, mert erre nagyon-nagyon-nagyon kevesen képesek. Nekem ez a tapasztalatom az elmúlt 20 év alatt. Beszéljünk még egy picit róla olyan tekintetben, hogy valójában, amikor ide jönnek hozzám az interjú alanyok, cigányzenészek, akkor nagyon sokuk közülük természetesen a Rajkóban tanult, és meg kell, hogy mondjam, mindenki az egekig magasztalja Farkas Gyulát, pedig nagyon szigorú ember volt. De nyilván más biztos, szemszögből én ismered, de hogy emlékszel rá?
1: Hát mindenképpen úgy, ugye, hát én, mint ugye a nagypapám, hát én a lakáson ugye láttam rengeteget, úgy, hogy jöttek hozzá a tanítványok, magán tanítványokként. És hát ő hazajött a Rajkóból délután, megebédelt, és már ment is, be is jöttek a tanítványok, és késő estig tanította őket legkülönbözőbb hangszerekre. De hát az ember ezt úgy látta gyerekként, ugye én 12 éves voltam, amikor elment, hogy attól függetlenül, hogy otthon tanított, ő ugyanolyan elvárásokkal és ugyanolyan szigorral tanította őket a legkülönbözőbb hangszerekre, mint a Rajkóban, nem csak az iskolában követelt meg tőlük rendet és iskolai viszonyok közt tanított szigorúan, hanem otthon is. És hát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy adottság volt neki, hogy ő, meg hát lehetőség is, hogy ő ezt mint iskolába is ki tudta bontakoztatni, mm-hmm. ezt a tudást, ezt a fajta pedagógiát át tudta adni a gyerekeknek, tudott iskola szinten tudást, tanítást adni, de közben otthon is tudta őket tanítani, és ott már nem csak a Rajkónak az iskolai falain belül azt a fajta zenei elvárás, zenei igényeket, zenei műveket, hanem otthon tegyük fel, aki már előre haladottabb volt, és tegyük fel, akarta a cigányzenét vagy repertoárt tanulni, az ugyanúgy ment hozzá, és tanulta azokat a dolgokat, amire itthon is a nagyvilágban szükség volt. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy előny és lehetőség volt őnek is, meg hát a gyerekeknek is, akik tanultak tőle.
0: Én azt gondolom, hogy a tanítási módszere az ebben a műfajban nem egy különleges dolog, de azért mégis nála látjuk azt, hogy iskolai keretek között ő alkalmazta a kézről való tanítást olyan mértékben, hogy hihetetlen mennyiségben jöttek ki a kezelőolt diákok.
1: Igen.
0: Tehát ő úgy tanította a gyerekeket, alapvetően nyilván tanított másként is, csak ez volt az egyik módszere, hogy gyere csak ide, gyerekem, megmutatom neked. És akkor elhegedülte, vagy elcimbalmozta, vagy elbőgőzte, vagy...
1: Pontos.
0: Tehát, hogy megmutatta a gyereknek, hogy akkor hogy kell eljátszani, és a gyerek pedig fülelt, kagylózott, mondjuk így.
1: Látta.
0: És leutánozta, igen, visszautánozta. De hát ez teljesen természetes ebben a műfajban, hogy nem kotta alapján tanulnak a gyerekek, hiszen ezek, még ha le is vannak írva kottában ezek a remek művek, annak ellenére a stílust, az egésznek a hangulatát, a lényegét a zenének, azt nem tudjuk kiolvasni a kottából. Én, mint klasszikus zenész, nem feltétlenül úgy fogom olvasni azt a kottát, ahol le van írva Farkas Gyula szerzeménye, mint akár te. Hiszen te azért jobban ismered ennek a műfajnak a sajátosságait, az előadói praktikáit, és teljesen másként adnánk elő ugyanezt a dolgot. Tehát szükséges ahhoz a kézről való tanítás, hogy át tudja adni a növendékeknek a tudást. Igen, te hogy tapasztaltad ezt a kézről való tanítást? Te mit láttál ebből?
1: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó módszer, egy nagyon inkább gyorsabban haladó tanítási módszer. A másik meg az, hogy én azt gondolom, vagyis hát azt láttam, hogy ő tanított otthon, meg hát a Rajkóban, meg hát a gyerekeknek is a tapasztalat ezt adta vissza, hogy könnyebben, gyorsabban tanultak tőle. És az igazság, hogy a klasszikus zenében én azt gondolom, hogy azért is nehéz a klasszikus zene, mert kötött. a szabályok, ott a leírása, a tempó, bármilyen jelzés, azt úgy kell elsőtől, és ezt mindössze kell olvasni. Akkor valaki kézről tanul, akkor sokkal könnyebb maga az új rendet, az ütést, hol ütöm meg, hol húzom meg, milyen vonóval, kápánál, középen játszom, milyen vonásnemmel. Ezek egyszerre láthatóak, hallhatóak, és tegyük föl, lehet, hogy kevesebb mondod, de 2 másodperc alatt megvan egy taktus.
0: Ez így van. Na de várjunk csak egy picit. Tehát én ezt mindig szoktam hangsúlyozni, hogy azt hiszem, hogy nincs még egy olyan tanár a közelben, aki kézről tanít klasszikus zenét, mint én. Hiszen én a zongorát nem mindenkinek, de egyes növendékeimnek kézről tanítom meg. Hiszen, hogyha van például egy nehéz darab, akár egy Bach zongora verseny, vagy egy Rachmaninov prelüd, amiben rettenetes mennyiségű hang van, akkor ezt a kottát nem fogja tudni leolvasni egy 10 éves gyerek, vagy egy 9 éves. De ha én ezt megmutatom neki szépen lassan, ütemről ütemre, ahogy ezt a Gyula bácsi csinálta a növendékeivel, akkor viszont hihetetlen eredményeket lehet elérni, és nem csak az a lényeg, hogy gyorsan megtanulják ezek a növendékek, ezeket a zeneműveket, hanem nagyon erősen benne marad a memóriájukban, akár évekre, évtizedekre, hiszen a rajkosok pont erről számoltak be, hogy még mindig emlékeznek arra, amit a Gyula bácsi tanított nekik. És visszatérve a klasszikus zeneoktatásban való alkalmazásáról, ez bizonyított tény, hogy ez működik, és nekem ezek a növendékeim, akiket így tanítok a Farkas Gyula bácsinak a módszerével, azok számos nemzetközi zongoraversenyen érnek el kiváló eredményeket. Tehát működik a módszer, nem csak klasszikus zenénél, de ő ezt iskolai keretek között alkalmazta, és lényegében ez az ő újdonsága, ez az ő kiválósága, amit felismert, hogy ezt lehet így is csinálni a Rajkó zenekar keretén belül.
1: Igen, azt gondolom, hogy azért régen ő előtte is voltak, akik ugyanígy tanítottak kézről, mert persze. Hát az étteremben, a kávéházakban,
0: így van.
1: A legnagyobb muzsikusok bármilyen hangszeren ugyanígy nem kottából tanították a gyerekeiket, a tanulókat, ugye, akik egy kávéházból fölcseperedtek, vagy éppen a legnagyobb primások mellett zenekarokban voltak tanulók, hanem ugyanígy kézről tanultak, látták, hallották, amit csinálta a zenész. De én azt gondolom, hogy ezt iskolai keretek közt, ezt ő csinálta ennek a módszernek talán a kifejlesztését, hogy mégis iskolai keretek közt tanulunk, de közben a módszer az meg kávéházi cigányzenész.
0: Ősi módszer.
1: Pontosan, tehát a régit.
0: Igen. Így
1: van. De én azt gondolom, tradíció. Hogy ez
0: annyi... Apáról fiúra, pontosan. Igaz? Tehát ez így működött.
1: De én azt gondolom, hogy ez egy annyira jó módszer, annyira sokkal gyorsabb, sokkal egyszerűbb, sokkal átélhetőbb, megélhetőbb, sokkal jobban a gyerek azt a zenész az sokkal hamarabb tudja magáénak tenni azokat a hangokat, azt a ritmust, azt a zenei felfogást, előadást. Nem kell hozzá kottába, egy kottába annyi mindent lehet jelezni, megírni, beletenni, eljátszani, de ezt mind meg kell külön tanulni, egy vonást, nem, egy hangsúlyt, egy dinamikát, egy előadásmódot, stílust, és ez bele van írva egy taktusba, de ezeket nem lehet csak azért, mert el tudom olvasni a kottát, én azt gondolom, eljátszani rögtön. Viszont ha valaki megmutatja a kézről, akkor ez működhet rögtön.
0: Igen, igen.
1: Persze kell hozzá gyakorlás, és ugyanúgy foglalkozni kell vele, de a klasszikus zenében ezek a fajta dolgok sokkal nehezebbek, és azokat a dolgokat külön mind meg kell tanulni, legyen az egy vonás, egy vibra, egy stílus, ezekkel mind foglalkozni kell. És hát talán ettől ő ezt tudta szerintem, hogy maga a klasszikus zenét hogyan lehet a cigányzenébe, a kávéházi cigányzenének a stílusát úgy megtanítani, hogy az ne legyen túl megterhelő, és közben az a fajta tudás, az a fajta minőség mégis elérhető, és kijön a zenén keresztül.

0: másik nagy, hogy úgy mondjam, specializációja a Gyula bácsinak az volt, hogy ő kiválóan tudta átültetni a nagy klasszikus darabokat, akár egy Liszt második rapszódiát, egy Kodály galántai táncokat, és akkor még sorolhatnám a Rajkó zenekarra kimondottan. Igen. Tehát ő kiválóan hangszerelt, és tudta, hogy a cimbalmon hogyan kell, és hol kell megütni azt a hangot, hogy az jól szóljon, és hogy az úgy szóljon, mint ahogy majdnem, de sőt, még jobban szóljon, mint egy szimfonikus zenekarnál.
1: Hát igen, én azt gondolom, hogy ezt azért ő is otthonról az apukájától hozta, sőt, még a nagyapjától is, mert az ő apukája is zeneszerző karmester volt, ő is zenekarokat tanított be. Megvan ugye nekem ez a kis könyve, ami az Országos Cigányzenészek Szövetségének a tagsági igazolványa. És hát abban benne van, ugye, hogy 1936, ha jól emlékszem, a tagsági igazolványnak az éve. És hát ott van, úgy van bejelölve ő, a nagypapámnak az apukája, idősebb Farkas Gyula, hogy karmester. Nem a hangszere van, de amúgy hegedűs volt. És hát őnek is az apukája, mert pedig Győrbe tanított katonazenekart, úgyhogy ezt látta, hozta magával ezt a fajta tudást. Én azt gondolom, hogy maga azok az értékek is már, amiket ő otthon látott, hallott, azok mind a klasszikus zenére alapultak. Például az ő apukája, hogy 1897-ben Wagnert hangszerelt cigányzenekarra. Ebbe az ember egy picit belelább belegondol, csak akkor, tehát a kezébe fogja, nekem hál' Istennek megvan a kézirata, egy Wagner tanhajzai nyitányból, és én azt gondolom, hogy ami egy ilyen műhöz hozzá tudni nyúlni, már az egy borzalmas nagy klasszikus zenei tudást igényel. Szóval én azt gondolom, hogy ezt mind a klasszikus zenéből merítette, ezt a fajta tudást, ezt a fajta értéket.
0: Azért így a múlt század elején például nem voltak annyira ritkák azok a cigánykarmesterek, mondjuk így, akik betanították ezeket a bizonyos híres cigányzenekarokat bizonyos klasszikus zeneművekre. Hiszen mondjuk, hogyha egy zenekar nem minden tagja tudott kottát olvasni, akkor ott mondjuk igényelték azt, hogy akkor betanítsák nekik ezeket a darabokat. De ha még tudtak, akkor is odajött valaki, mondjuk egy karmester, mondjuk így, aki betanította őket, igen, és mutatta nekik, hogy akkor ezt játsszák, így játsszák, úgy játsszák, hiszen megvan a műfajnak a sajátossága, amit nem feltétlenül úgy ismert, mint egy klasszikus zenész. Hiszen ők szórakoztató zenészként, mondjuk így mai szóhasználattal, ők azért játszottak mindent. Nótákat, csárdásokat, palotást, és még sorolhatnánk is akkor például többek között, hogyha kértek tőlük olyat, hogy hát akkor valami Wagner tudnátok nekünk játszani, akkor ők Wagnert játszottak. És az volt a szenzáció ezekben a zenekarokban, hogy órákon keresztül játszottak folyamatosan, megállás nélkül, és pörögtek a fejükben a zeneművek, és mindez kotta nélkül, és hát ennek nem véletlenül lett világszenzációja, tehát a világon egyedülálló volt ez, amit a magyar cigányzenészek tudtak.
1: Igen, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, és ez nagyon régre-mére vissza kell nézni, nyúlni, és belelátni, hogy ez hogyan működött, hogyan alakult ez ki nálunk, mert ugye egy spanyol cigányoknál, francia cigányoknál, szintó cigányoknál ezek a stílusok, amiket ők saját zenei stílusukat előadnak, képviselnek, abban ez nem jelenik meg. Ezt egyedül csak a magyar cigányok csinálták egészen, még a Nagy-Magyarország idején is. És én azt gondolom, hogy ez az örökség mai napig megvan, de ha visszamegy az ember, én az egyik kedvenc, nagy kedvenc primásom, ugye idősebb Magyar Imre, hát ők is olyan szinten játszottak cigányzenét, hogy az a legmagasabb kvalitású zenészeket igényelte, és tényleg olyan szinten adták elő, hogy fantasztikus mai napig öröm őket hallgatni, de közben mindennek, amit játszanak a cigányzenében, a nótásba, a csárdásba előadnak egy verbunkost, abban is a klasszikus zene az alap. Maga a minőségi igényesség az a klasszikus zene. Az volt az irányadó, én azt gondolom, és ahhoz tették hozzá a cigányzenei stílust. Azt a fajta előadásmódot, persze, hát ezekhez jöttek a hangszerek, ugye, de maga a hangszerelés, maga az elosztás, az már akkor is a klasszikus zenéhez volt igazítva, és az volt egy nagyon nagy irányadó, én azt gondolom, a magyarországi kialakult a cigányzenében, a kávéházi cigányzenében.

0: Én ezekre a zenekarokra úgy tekintek, mint a legkiválóbb vonós négyesekre, vagy kamara zenekarokra. Hiszen mondjuk, hogyha vegyünk egy kisebb zenekart, most ebben az esetben van egy prímás, terces, egy brácsás, egy cimbalmos, bőgős és egy klarnétos, igaz? Tehát ez mondjuk egy hattagú zenekar. Ott annyira tökéletesen együtt kell működnie minden egyes hangszernek, akár ha kíséretről van szó, akár ha szólót játszik a klarnét, vagy a cimbalom. És ez a fajta a témának az átadása, átvétele. Ennek úgy kell megszólalnia, mint egy tökéletesen megkomponált hány vonós négyesnél.
1: Pontosan.
0: Csak ez ott születik meg, abban a pillanatban.
1: Igen, hát azok a plusz érzékek, azok a plusz cigányosságok jönnek, én azt gondolom, attól lesz cigányzene. Mert mindenki le tudja játszani a verbunkost is, meg a nótát, meg a csárdást is, mert normálisan le van írva minden, maga a szólamok, de attól még nem lesz cigányzene, de ők annyira bele tudták ezt a fajta egyéniséget tenni, hogy attól lett cigányosság. Most valaki például, hogy a Magyar Imre hegedül, ugye az egy fantasztikus, legmagasabb szint talán a klasszikus zenében is, az a fajta vibratónus, előadásmód, hangszerkezelés. Ez mind a klasszikus zenéből jön, de közben meg azért, mert ő tanult és kiváló hegedűs volt, megállta volna helyét szerintem bármelyik szimfonikus vagy nagy zenekarban is, abban az időben, de lehet, hogy még szólistaként is.
0: Hát sőt.
1: Én azt gondolom, hogy az ő zenekari tudások, például ide visszamenve a Magyar Imréhez, hogy az a fajta, eljátszanak egy csárdás, most kezdődik a tánc. Uh-huh. A szó szerint egy kamarazenekar adta elő. Szólamok, stímek, mikor, ki mit játszik, milyen betétek, szünet, meghatározóan stílusok, egyéniségek voltak ott, az egész zenekar erről szólt. Az most így nekünk csárdásnak tűnik, de én azt gondolom, így, ha az ember egy picit belehallgat minőségébe, akkor az egy kiváló kamarazene, csak cigányok adták elő, cigányosan.
0: Na most ehhez kellett egy karmester többek között.
1: Pontosan.
0: Farkas Gyula ebben az esetben, igen, aki betanította a zenekarnak, igen, akár igen, a Rajkó zenekarnak pont az ő esetében. Sőt, ő mondott egy olyat egyébként az egyik interjújában, hogy ezek a gyerekek, ezek nem úgy születnek, hogy tudják ezeket, igen, a igen, stílusokat, meg ezeket beléjük kell nevelni ezt a cigányosságot. Pontosan. Igaz? Ezt mondta, ha jól emlékszem.
1: Igen, igen, igen. Hát ő erre tanította a gyerekeket, hát meg a hangszeren is azt kifejezni, mert hát most voltak kiváló szenzációs hegedűsök, vagy éppen bármilyen hangszeren, akik klasszikus zenét is tanultak az mellett, ugye, a Rajkóban, de lehettek volna klasszikus zenészek is, attól még a cigányosságot kellett, hogy belenevelje őket, vagy éppen ránevelje őket, megmutass, hogy az mitől verbunkos, mitől cigányos egy nóta, vagy egy énekes, hogyan kísérek. De például a klasszikus művet, azt már egy picit klasszikusosabban, de közben meglegyen a cigányos, vagy magyaros jellege.
0: Na de mégis, ha egy Rajkó zenekar előad egy Brahms magyar táncot, vagy a száztagú cigány zenekar előad egy Brahms magyar táncot például, vagy egy Liszt rapszódiát, és akkor még sorolhatnám, tehát klasszikus műveket, amikben azért a forrás a cigány zenéből ered.
2: Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottál.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap, mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Évforduló, 15 éves az evangélikus roma szakkollégium. Igazgató tanácsi üléssel ünnepelte megalakításának 15. évfordulóját a nyíregyházi evangélikus roma szakkollégium. Az elmúlt másfél évtizedben a szakkollégium tagjaként 160-an szereztek diplomát mentorok segítségével a nyíregyházi egyetemen. Jelenleg 27 hallgató vesz részt a kollégium munkájában 15 segítő támogatásával. Az evangélikus roma szakkollégiumot 2011-ben alapították azzal a céllal, hogy a nyíregyházi felsőoktatásban tanuló elsősorban roma származású és hátrányos helyzetű fiatalokat támogassák, segítve őket diplomájuk megszerzésében és a felelős értelmiségivé válásban. Az évforduló tiszteletére az igazgató tanács ünnepi ülést tartott a nyíregyházi egyetemen. Laborci Géza, az igazgató tanács elnöke, a szakkollégium alapítójaként kérdésre elmondta, hogy milyen feltételekkel kerülhet be valaki a tehetséggondozó programra. Saját felvételi eljárás a tagság feltétele. Hallgatói jogviszonnyal rendelkező polgárokat tudunk felvenni, roma hallgatókat és nem roma hallgatókat is. Ennek megvan a százalékos aránya, körülbelül 3/4-1/4 arányban. Akinek van hallgatói jogviszonya, azt mi a saját felvételi eljárásunkat követően vesszük fel a roma szakkollégium tagjai közé, ahol aztán segítjük őket, mert az egyik oldalról ez egy tehetséggondozás, sorolta Laborci Géza. A szakkollégium a megalakulás óta jelen van az egyetemen, amelynek jogelődjével a nyíregyházi főiskolával 2014-ben kötöttek együttműködési megállapodást. Az intézmény nem csak helyet biztosít a szakkollégiumnak, hanem aktívan részt vállal a hallgatók patronálásában is. Segítik a hallgatók céljaik elérésében. Jelenleg 27 hallgató vesz részt a roma szakkollégium munkájában, akiket 15 tutor támogat a nyíregyházi egyetem oktatói közül. Ez nagyon fontos küldetés a roma szakkollégiumoknak és a nyíregyházi egyetemnek, hiszen az intézmény egyik kiemelt célja a tehetséggondozás, illetve a felzárkóztatás. Lehetőséget biztosítanak arra, hogy a hallgatók el tudják érni azokat a célokat, amelyeket kitűznek maguk elé, mondta el dr. Vajda Ildikó, a nyíregyházi egyetem oktatási elnök helyettese. A szakkollégiumot a Magyarországi Evangélikus Egyház tartja fent, amely ösztöndíj programmal segíti a hallgatókat. Keckó Pál püspök szerint több hasonló kezdeményezésre lenne szükség az országban. 160 hallgatót kísértek el a diplomáig. Azt gondolom, ennek az aktualitása csak erősödött a mögöttünk lévő időszakban. Nagyon büszkék vagyunk a roma szakkollégium eredményeire, hiszen mintegy 160 hallgatót kísértek végig, ez alatt az idő alatt sikerült egy eredményes felkészítéssel elvezetni őket a diplomaszerzésig. Nagyon sok hasonló kezdeményezés kellene, ahol elkötelezett, segíteni akaró emberek és fiatal tehetségek megtalálják egymáshoz az utat, és így módon ebből valami nagyon jó, az egész társadalom, a szélesebb közösség számára fontos és értékes végeredmény születik, reménykedett a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerület püspöke. Az ünnepi ülésen főleg az elmúlt 15 évről esett szó, de egy picit már a jövőről is beszéltek a résztvevők.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Dikben.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Farkas Gyula 105. születésnapjának évfordulójáról tartanak megemlékezést augusztus 18-án 14:30 a Fiumei úti temetőben. Ennek kapcsán beszélgettünk unokájával, Szomora Zsolttal, aki mesél Farkas Gyula, vagyis a Rajkók atya legendájáról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!

0: Én mindig azt javaslom ilyenkor, hogyha ezeket tanítom, akár a növendékeimnek, akár mondjuk ezeknek az zongora változatát, hogy persze-persze meg kell hallgatni szimfonikus zenekari előadásban, de hallgassuk meg ugyanúgy a száztagú cigány zenekar előadásában is, mert ők valahogy másként, más ízzel játsszák, igaz? Na most itt említsük meg, hogy a száztagú cigány zenekarnak a nagy része régi rajkósokból áll.
1: A megalakulásánál ugye 40 éves most a száztagú cigány zenekar, én azt gondolom akkor meg a 99%-a rajkós volt.
0: Így van.
1: Úgyhogy, de hát még most is mondhatjuk azt, hogy aki már nem a rajkóban tanul, de éppen az apukája rajkós volt, ugyanazt a rendszert, ugyanazt az iskolát viszi tovább. Úgyhogy olyan, mintha ő is rajkós lett volna.
0: Nagyon fontos egyébként a Gyula bácsinak a gyerekkorát szerintem megemlíteni, hiszen ő a Rigó Gábor féle zenekarban már a 30-as években játszott, abban a Rajkó zenekarban,
1: igen, igen.
0: Hiszen azt is Rajkók zenekarának igen. hívták, akik az Ostende kávéházban muzsikáltak. Tehát ő ott sajátította el ezt a technikát, ezt, hogy a fiatal cigány gyerekek, hiszen a Rajkó az fiatal cigány gyereket jelent.
1: Pontosan.
0: Tehát, hogy fiatal cigány gyerekeknek a zenekara. És ő ezt ott sajátította el. Tehát valójában nem ő találta föl ezt a dolgot, persze, hiszen ilyen már volt, sőt a 19. században, tehát az 1800-as években is azért már voltak fiatal cigány gyerekekből álló zenekarok, akiket szintén rajkóknak hívtunk.
1: Persze. Én azt gondolom, hogy hát ezek a fajta kezdeményezések, kávéházak, éttermek, csárdák, ezek mind alapul szolgáltak annak, hogy ez a fajta muzsika, ez ilyen szintre tudott jutni, vagy éppen ki tudott így alakulni, és hát ilyen ismerté, vagy elismerté, és hát populárissá vált, inkább így mondanám.
0: Szoktuk mondani, hogy hát az a 19. század második felében főleg, tehát az aranykorban, azért ez a nemzeti önkifejeződést is tulajdonképpen segítette. Tehát akkor ébredt rá a nemzet, hogy igazából ez olyan magyaros kifejeződés. Hát a nóta, igen. A csárdás. Ez nem osztrák, ez magyaros.
1: Igen, én azt gondolom, hogy nagyon ez nem is cigány volt ez.
0: Persze.
1: Ez nem cigány.
0: De akkor miért hívjuk cigány zenének?
1: Mert mindig cigányok játszották évszázadok óta. És hát ugye...
0: És Liszt is egyébként pont ezt említi,
1: pontosan.
0: Hogy illetve ő azt hitte, ez a cigányoknak a saját zenéjük.
1: Igen, igen.
0: Aztán persze mindenféle Liszt-vita feltárta, hogy valójában ez magyar zene, ezt tudjuk, de azért mégiscsak, amikor a cigány előadók játsszák ezt a stílust, akkor beleteszik az ő saját lelküket, az ő saját
1: temperamentumukat,
0: alkotó előadásmódjukat, és mégiscsak azért én azt mondom, hogy a cigány zene azért, tehát megvolt az a létjogosultsága, hogy miért hívta Liszt ezt valójában cigányzenének. Nem csak azért, mert csak ők játszották, és
1: persze.
0: Ezt hallotta mindenki a főurak társaságában, hanem azért, mert egy olyan stílust teremtett.
1: Igen, és hát Liszt is nehezen tudta ezt a kérdést megfogalmazni jól, vagy éppen rájönni erre, hogy ez most micsoda, mert ugye a cigányok muzsikálták autodidakta módon, ők alakították ki, ők kezdték el a stílust, ők alakították maga a zenét, de közben ez nem a saját cigány zenéjük lett, hanem a magyarországi kultúra zenéje lett, én azt gondolom. De közben egybe a cigány zene is. Szóval ezért nehéz ez a kérdés. Mert például ez a spanyoloknál, egy flamenkónál ez nem kérdés. Flamenkó cigányok játszanak.
0: Na most, hogyha egy magyar ember ír egy magyar nótát, és cigányok adják elő. Akkor igen. Most ez cigányzene vagy magyar zene? Igen, ugyebár igen. Mindig ez a kérdés, hogy persze. Akkor ez most...
1: Az operett is ugyanez szerintem.
0: Hát persze.
1: Az operett is maga az egész a 19-18. Századnak a zenei kultúrájáról, a magyar történelemről, a magyar kultúráról szól az egész operett világa is.
0: Igen, én is azt gondolom egyébként, nem kell, hogy elválasszuk ezt a kérdést, hiszen ez a magyar kultúra része, pontosan. Ami az európai értékeknek, ez az egyetemes kulturális örökségnek valójában egy kiemelkedő gyöngyszeme is. Ha már az európai kulturális értékeknél tartunk, mindenféleképpen említsük meg az UNESCO-nak a szellemi kulturális örökségét. Hiszen a Rajkó módszer, vagyis a Farkas Gyula által használt oktatási metódus, az bekerült 2016-ban a szellemi kulturális örökségek listájára.
1: Pontosan.
0: Ugyanúgy egyébként, mint a Kodály módszer, aki 1-2 évvel később került csak föl erre a listára. Tehát ez is nagyon-nagyon meghatározza azt, hogy mennyire büszkék lehetünk Farkas Gyula örökségére. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos ezt a kérdést ápolni, és nem véletlenül beszélgetünk a 105. évfordulóján is Farkas Gyulának a születéséről, és az ő munkásságáról, hiszen ez egy olyan jelentős valami a magyar zenekultúrában, zenetörténetben, oktatástörténetben, hogy erre muszáj emlékeznünk.

0: Farkas Gyula zeneszerzői munkásságát a Rajkó zenekar repertoárisége motiválta, és az, hogy a zenekart új, mutatós produkciókkal állítsa dobogóra. Ennek a kettős igénynek a kielégítését szolgálta a most következő zenekari szerzeménye is.
1: A Farkas Gyula Tradíció Egyesületnek vagy az elnöke, milyen lépéseket terveztek a következő időszakban arra, hogy ezt a tradíciót, ezt még jobban ismertté tegyük, nem csak Magyarországon, hanem akár a világ számára is?
2: Igen, hát az Egyesülettel szeretnénk azon munkálkodni, hogy maga Farkas Gyula tudása, zenei nagysága és értéktára ne menjen feledésbe, és hát most azon dolgozom, hogy a kottái, a saját szerzeményi nótái megjelenjenek, legyen ennek egy kis kézzelfogható kis nótáskönyve, és hát szeretnénk ezeket a nótákat most följátszani énekesekkel, cigányzenekarral is, hogy ezek a nóták megmaradjanak, hallható, kézzelfogható legyen, ez mindenképpen szeretnénk, de hát ugyanúgy azt a többi szerzeményeit is, mert vannak neki olyan szerzeményei, olyan saját megírt kottái, amik még nem hangoztak el, nem lettek se fölvéve, se stúdióban, se pedig bármely nagy színpadon a világon nem lettek előadva. Nekem megvannak ezek a kották, és ezeket most szeretnénk majd feljátszani egy kisebb, nagyobb zenekarral, meglátjuk, hogy hogyan, miként lesz erre lehetőségünk, de mindenképp szeretnénk dolgozni, hogy az ő tudása és nagysága, zené értéke ne menjen feledésbe, és hát a következő generáció, akik sajnos nagyon kevesen vannak, mondhatjuk, ők ezt tudják tanulni, ápolni, és hát megismerni ezt a fajta tudást, ezt a fajta kottaanyagot, amit ő leírt és megálmodott, meg hát amit a Rajkósoknak továbbadott, úgyhogy ez, én azt gondolom, ez a feladat, ez ránk vár, úgyhogy van mit csinálunk, úgyhogy ezt szeretnénk mindenképpen megoldani az Egyesületen. Meg hát mindenféle olyan zenei rendezvényt, olyan programot szeretnénk szervezni, ahol Farkas Gyulának a tudása, értéke megjelenik, bemutatkozik.
1: Mi várható egyébként az augusztus 18-ai megemlékezésen? Bizonyára sokan ott lesznek, mint egyébként minden megemlékezésen, sokan szoktak lenni. Akár a száztagú cigányzenekarnak a tagjai is ott lesznek?
2: Igen, hát a száztagú cigányzenekarból is jönnek, és hát meghívott vendég lesz ugye Gerendás István, a Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakiskola igazgatója, ugye, és hát aki a nagyapámat ugye fiatal korától ismerte, ezzel a dolgozott, együtt dolgoztak, és hát szeretnénk azokat az embereket elhívni, akik a Rajkóval, a nagyapámmal kapcsolatban bármivel együtt dolgoztak, együtt működtek, tanultak, de legyen ez egy újságíró, költő, vagy éppen kultúrszakember, közművelődési szakember, akik hát nagyon sokan vannak, de hát régebben én azt gondolom, hogy még többen voltak, mert hát a Rajkó egy akkora összefonódási pont volt az egész kulturális életben, hogy rengetegen ismerték őt, rengetegen dolgoztak vele, legyen ez népzenész, tánczenész, énekes, előadó, koreográfus, táncosok, és hogy hát ezek a fajta emberek, ezek ne mondjuk azt, hogy elment az a fajta idő, és hát már nincs megjelenítve Farkas Gyulának az emléke és tudása. Én azt gondolom, hogy erre szükség van és kell, és hát a tiszteletünket tegyük meg. De én azt gondolom, hogy ezen a megemlékezésen fontos, hogy egy gyertyagyújtással, egy koszorúzással tiszteletünket tegyük, és hát amik vannak ismert nótái, azokat szeretnénk eljátszani neki, és hát reméljük, hogy minél többen eljönnek. Úgyhogy várom mindenkit szeretettel.
1: Ha már így a cigányzenét említettük, én azt gondolom, hogy nem csak a Farkas Gyula tradíció szorul arra, hogy mindenféleképpen ápoljuk az emlékét, és őrizzük ezt a fajta tudást, hanem jelen pillanatban, mivel a cigányzene sem a fénykorát éli, ezért én azt hiszem, hogy ott is azért akciótervekre van szükség ahhoz, hogy valahogy egy picit visszahozzuk a régi fényét. Most látunk olyan kezdeményezéseket politikai oldalról, többek között volt egy ilyen az elmúlt napokban, hogy Roma Kulturális Fórum, ahol többen felszólaltak, hogy milyen intézkedésekre lenne szükség a kultúrpolitikában annak érdekében, hogy a cigányzenét valamilyen célzott formában támogassák, de nem csak a cigányzenét, hanem Barca Horváth Józseffel beszélgettünk éppen itt a minap arról is, hogy egyes fúziós lehetőségek is adottak arra, hogy például a jazz és a cigányzene kapcsolatán keresztül többen megismerjék a cigányzenét, vagy többen hallgassák, vagy a klasszikus zene és a cigányzene, hiszen hogyha mondjuk akár a popzenével vegyítjük a klasszikusokat, amire régen azért sok példa volt, de még manapság is, vagy az operát a popzenével, akkor megismerhették a nagyobb, szélesebb tömegek ezeket a réteg műfajokat, mint a klasszikus zene, vagy mint az opera, és esetleg elkezdtek érdeklődni az iránt. És ezáltal természetesen egyre jobban szélesebbé vált az a közönség, az a tábor, akik elkezdték hallgatni mondjuk a klasszikus zenét és az operát. Tehát vannak ilyen tervek a cigányzenével kapcsolatban is. Szerinted ezen kívül mondjuk milyen lehetőségek vannak arra, vagy milyen szükséges támogatások lennének arra, hogy valahogy visszahozzuk a cigányzenének a fénykorát?
2: Hát igen, nagyon nagy szükség van rá, én azt gondolom, és igény és elvárás is van rá. Én azt gondolom, hogy elsőnek nem is a támogatás kell ehhez, anyagi támogatásra gondoltam itt most, hanem az a fajta felismerés, hogy mi az, amitől nem működik olyan szinten, amire az a fajta felismerés, az a fajta információ kell. Én azt gondolom, hogy most rájöjjünk arra, és ennek a műfajnak azok a cselekvői, akik ebbe lépést és szervezésben tudnak tenni a jelen és a jövő érdekében, azok a fajta emberek tudják ezt eszközölni, megismerni, információ, ellátni őket. Ez, én azt gondolom, a mi feladatunk lesz, hogy ezt a tudtukra adjuk, vagyis hát ők ezt felismerjék, hogy ez mitől, hogyan jutott el ez a fajta kultúra, ez a fajta szakma ide, hogy nagyon kevés étterem, nagyon kevés vendéglátó van, aki ezt foglalkoztatja, van, aki ennek a fajta műfajnak teret és lehetőséget ad. Én azt gondolom, hogy ha ezt fölismerik, erre rá tudunk mutatni, és a tények ezt fogják mutatni, hogy ez hogyan és miként jutott el sajnos ilyen szomorú silány sorba, akkor rájövünk arra is, hogy hogyan kell ezt újraéleszteni, mert én azt gondolom, hogy remény mindig van, és hát a zene az nem halhat ki. Mindig kell utánpótlás, de sajnos nagyon kevés az utánpótlás. És főleg a kávéházi cigányzenében. Én azt gondolom, a popzene felelment nagyon az irány. Nagyon sok fiatal, tehetséges és jó, kiváló zenész van a popzenében, akik most nem cigányzenét tanulnak, nem kávéházi cigányzenét, nem cimbalmosnak, nem brácsásnak tanulnak, hanem popzenét tanulnak, basszusgitáron, dobon, ének, bármilyen hangszeren, de azt gondolom, hogy most a cigányzene egy olyan stádiumban van, ahol egyáltalán nincsen utánpótlás. És ezt föl kell ismerni, ezt el kell fogadni, hogy sajnos itt tartunk, és hát ez ellen muszáj tenni. Én azt gondolom, hogy ha leülünk, és ezt átgondolja az ember olyan szakemberekkel, akik ebbe tényleg belelátnak, és tudják a megoldásnak azt a fajta részét segíteni, megoldani, hozzátenni, ezt összehozni, egyeztetni. Az igazság, ott vagyunk nagyon nagy bajban, mint mi zenészek, előadók, hogy mi ehhez nem értünk. Én azt kimerem jelenteni, hogy mi sajnos ebből, vagy ha értünk is, akkor nagyon kevesen, nagyon kevés az az ember van, aki ezt konkrétan tanulja, vagy éppen tanult ezt a fajta szakmát, felismerést, hogy ezt ezzel miként, hogyan kell tudni, hogyan lehet bánni, mit kell eszközölni, hogy ez az utánpótlás, ez valahogy elinduljon, valahogy újra kialakuljon. Ugye a Rajkó az 90-es, a nagyapám halálával az egy nagyon nagy hanyatlásnak indult, utána hál' Istennek még a Mészáros Tibi bácsi tudta ugye tanítani a Rajkókat, de én azt gondolom, hogy már az utánpótlás az már nem az volt, mint a Rajkó fénykorában. És sajnos most meg egyáltalán nincsen utánpótlás, de ezt a fajta műfajt nem szabad engedni, hagyni, hogy kihaljon, de sajnos nagyon-nagyon nagy az esélye, hogy kihalásra van ítélve. De én azt gondolom, hogy ezt fel kell ismerni, és el kell fogadni azt, hogy ez ellen muszáj tenni. De én azt gondolom, hogy ez a fajta zenei képzés, amit mi kapunk, amit kaptunk Rajkóban, száztagúban, zenekarokban. Ez a fajta képzés, ez a fajta tudás, gyakorlat, ez arra szolgált, hogy mi zenészek, együttesi muzsikusok, kávéházi zenészek, vendéglátó zenészek legyünk, és azt, amit kell, azt a vendéglőben, színpadokon elő tudjuk úgy adni, hogy az megfelelő legyen. Viszont arra mi nem vagyunk szocializálni, nevelve, tanítva, hogy mi saját magunkat, a zenét, a műfajunkat hogyan kell menedzselni, hogyan kell életben tartani. Szóval ez itt nagyon nagy probléma nálunk, és azt gondolom, hogy ebben nagyon kevés az az ember is, aki ebbe kompetensen, hozzáértőként belelát, vagy éppen bele tudna nyúlni. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy együtt szakemberek, vendéglátósok, iskolavezetők, tanárok, diplomás szakemberek, olyanok, akik ebbe tenni akarnak, és látják azt, hogy mi a baj, mi a probléma, mekkora a baj. Ők akarnak úgy tenni, hogy ez teret és lehetőséget adjon azoknak, akik ebbe tudnak tenni. Mert én azt gondolom, hogy ha ez nincsen akarat és elszántság, akkor ez sajnos vakvágányra van ítélve. De ahogy hallom is a hírekből, és hát a sajtóban az ember értesül róla, ez a fajta kerekasztali megbeszélés, tárgyalás, ez most azért jött észre, ugye, hogy a roma kulturális értékeket megmentsék, tegyenek érte, legyen egy összefogás. Én azt gondolom, hogy a kávéházi cigányzene egy nagyon-nagyon fontos nagy szelet ennek a megbeszélésnek, ennek a cselekvésnek, és hát ezt nagyon-nagyon-nagyon jól kéne összehozni, hogy ez maradandó legyen, ne rövid távon, hanem hosszú távon tudjon teret kapni, és fent tudjon maradni.

0: Ha megnézzük a múltat és összehasonlítjuk a 1990 előtti időszakot és az azutáni időszakot, akkor láthatjuk szerintem, hogy nyilván akkor sokkal divatosabb volt a cigányzene, a magyar nóta. Most ez egy másik kérdés, hogy mi a cigányzene, de ebbe most ne is menjünk bele, tehát igazából hívhatjuk szórakoztató zenének is. Alapvető kérdés, hogy mások voltak a szokások is. Tehát az, hogy sokkal több élő zene volt, ha végigmentünk a körúton, akkor ott számos étteremben, szórakozó helyen élő zene volt, és ezt igényelték az emberek, és ezt nagyon szerették. És természetesen volt egy fizetőképes kereslet is, akik ezt megengedhették maguknak, hogy akkor ők szórakozzanak.
1: Pontosan.
0: És ennek volt egy kultúrája, hogy hogyan mulatott a magyar. Tehát ez egy összetett kérdés volt. És ami szerintem ebből a szempontból az egyik döntő kérdés, és legfontosabb talán, hogy volt egy olyan kultúrpolitikánk, ami már az 50-es évektől kezdve azt célozta, hogy Magyarországot azért úgy határozzuk meg, hogy a gulyás, a cigányzene, az Alföld, tehát hogy ezek az értékek azok...
1: Csárdás, gulyás, paprikás, igen.
0: Pontosan. Tehát, hogy igen. Ezek azok az értékek, ami miatt idejön egy külföld, és akkor ezt a különlegességet hallgathatja.
1: Hát igen, ez így egyben sehol nem volt kézzelfogható, hallható, látható.
0: Ez egy országimás. Ez egy kultúrpolitika. Tehát, pontosan. Hogyha én ezt akarom magamról közölni...
1: Nekem akkor törekedtek, igen.
0: Ez egy cél volt.
1: Igen.
0: Ennek érdekében az államosított vállalatok és éttermek, azok természetesen közreműködtek ennek a kultúrának a terjesztésében.
1: Megtartásában, igen.
0: Megtartásában, ez egy nagyon fontos kérdés. Az utánpótlás biztosítva volt, hiszen a Rajkó zenekart fenntartották, ők adták a cigány muzsikusoknak az oktatási központját, ahonnan kikerültek a zenészek. Tehát ez is biztosítva volt. Volt egy szervező iroda,
1: igen.
0: Ami külföldre is, és természetesen belföldön is szervezte ezeket a koncerteket, hiszen a koncerteknek a menedzselése az nem a zenésznek a feladat.
1: Pontosan.
0: Tehát megvolt ez a fajta egység, én azt látom, még az 1990-es évek előtt, ami kellett ahhoz, hogy valójában divatossá tehessünk egy műfajt. Ezek mind kellettek.
1: Mindennapi legyen. Igen.
0: És ezeket most támogatták. És ezeket teljes mértékben
1: igen.
0: Támogatták. Igen. Pénzügyileg is. Hiszen
1: pontosan.
0: A Rajkó zenekar iszonyatos mennyiségű pénzt kapott a KISZ-en keresztül, igen. Tehát az ifjúsági szervezeten keresztül. Sőt, vitték a hírét, a nemzetközi hírét úgy is, hogy vitték őket különböző világifjúsági találkozókra.
1: Fesztiválokra.
0: Most az egy dolog, hogy ezek a világifjúsági találkozók, ezek a szocialista blokknak voltak a találkozói, de hogyha ezeket olyan fesztiválokra vitték volna, ahol nem csak a szocialista blokknak a fellépői lettek volna, akkor ott is bizonyára különböző díjakat nyertek volna, hiszen annyira jók voltak,
1: persze,
0: és annyira
1: erre is volt
0: voltak.
1: Példa. Ez voltak Japánban, Ausztráliában, Amerikában, Kanadában, mindenhol.
0: Aztán volt például Rajkónak egy üdülőközpontja, ahol a nyári oktatások folytak. Aztán
1: nyári
0: volt,
1: tábor,
0: volt nyári táboruk pontosan. Volt. Volt pénzük a mindennapi oktatásra, volt egy buszuk, tudtak menni.
1: Mind volt minden háttér, szóval ami kellett.
0: Meg pontosan erről igen. Van szó, hogy a háttér az teljes mértékben
1: igen,
0: megvolt.
1: Adott volt. Erről se a nagyapának nem kellett gondolkoznia, gondoskodnia, vagy éppen a fejét törnie, hogy hogyan mennek a gyerekek valóban fellépni, vagy
0: igen.
1: Hogyan lesz holnap a próbán, tegyük fel világítás, vagy ki fogja befűteni az épületet. Erről igen. Nem volt szó. Arról sem volt szó, hogy hogyan jutunk el egy koncertre, vagy a gyerekeknek onnan lesz hangszerük. Ez mind adott volt, szóval ez egy borzalmas nagy segítség volt, és egy olyan jó lehetőség, ami a gyerekeket, meg a tanárokat is ugye segítette abból, hogy a Rajkó meg az utánpótlás működhessen. Na most itt van egy nagyon nagy probléma, hogy ezek most nem adottak egyáltalán.

0: A mai este folyamán Szomora Zsolttal, nagypapájára, Farkas Gyulára, a Rajkók atyjára emlékeztünk, akinek augusztus 18-án 14:30-kor tartják a megemlékezését a Fiumei úti temetőben 105. születésnapjának évfordulója alkalmából. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, tartsanak velem a jövő héten is. A viszonthallásra!
1: Érdekes, könnyed beszélgetések romazenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádió Dik.
1: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Dick.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Rádió Dick. Rólunk neked. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
2: Magyarország 3 kiemelt vasúti fejlesztés finanszírozására ad be uniós pályázatot. Költségvetési felügyelőt nevez ki a kormány a fővárosi önkormányzathoz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyarország 3 kiemelt vasúti fejlesztés finanszírozására ad be európai uniós pályázatot, közölte a közlekedés és beruházási miniszter. Vitézi Dávid Facebook oldalán azt írta, ebben az új gópacsi vasúti híd építése, a Balaton-Szentgyörgy-Nagykanizsa-Gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése, illetve a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezésének folytatása szerepel. Költségvetési felügyelőt nevez ki a kormány a fővárosi önkormányzathoz, olvasható a kormány.hu oldalon. A fővárosi közfejlesztések tanácsának csütörtöki ülésén született döntés arról, hogy Budapest egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap, amelyet a fennálló tartozások és kötelezettségek rendezésére fordíthat. Cserébe a fővárosnak jövőre legalább 20 milliárd forinttal csökkentenie kell működési kiadásait, a gazdálkodást pedig költségvetési felügyelő követi majd nyomon. Pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskolakezdési támogatást, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érintetteknek 15 napon belül 50 000 forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50 000 forintos utalványt kapnak. Március végéig kell rendezni a jogszabályi hátteret az egységes fővárosi parkolási rendszer bevezetéséhez, közölte Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. A kormány és a főváros megállapodása értelmében a kerületektől a fővároshoz kerül a parkolás üzemeltetése és bevétele, amit kizárólag útfelújításokra fordíthatnak majd. A rendszert kamerás autókkal tennék gyorsabbá és hatékonyabbá, a döntéstől pedig rendkívüli közgyűlésen szavaznak majd a képviselők. Egyre nagyobb az eltérés a szállodák és a többi szállástípus látogatottsága között, hívta fel a figyelmet a Magyar Szállodák Szövetsége. Augusztusban a hazai szállodákban csaknem 3 millió vendégészakát jegyeztek fel, ami megfelel az előző évi szintnek. A magán és egyéb szálláshelyeken ugyanakkor 12%-os volt a visszaesés. A központi statisztikai hivatal adatai szerint a belföldi és külföldi nyaralók száma egyaránt csökkent. Főként a Mátra Bükk térsége, valamint Szeged és környéke veszett népszerűségéből. A nyár végén kevesebben pihentek a Balatonnál is. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a MOHU önkormányzatoknak, oktatási intézményeknek, vállalatoknak, civil szervezeteknek és más közösségeknek biztosít ingyenesen textilgyűjtő konténereket a Hulladékgazdálkodási ZRT. A tárolókat a cég weboldalán lehet igényelni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dick. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. A mai napon tartották Farkas Gyula a Rajkók atyának megemlékezését születésének 105. évfordulójának alkalmából. Ennek kapcsán beszélgettem unokájával, Szomora Zsolt prímással, aki a beszélgetésünk harmadik részében tovább mesél nekünk a cigányzenéről, illetve nagypapájáról, Farkas Gyuláról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!

0: Tehát akkor Szigeti Ferenc, azért az ő nevét is említsük meg természetesen, a nagypapád Farkas Gyula, és itt kiemelem a Rajkók atya mellett, hiszen azért Szigeti Ferenc is kellett ehhez, hogy a Farkas Gyulának a műve, az alkotása, tehát a Rajkók, azok kiteljesedjenek, persze. És ezt egyébként a Gerendás István is mindig elmondja, és ebben a tekintetben tényleg igaza volt, hiszen ő már egészen 76-tól ott volt a Rajkó zenekar mellett, mint nevelő tanár.
1: Pontosan.
0: Ez volt 1990 előtt. Utána viszont természetesen megváltozott a gazdasági környezet, magánkézbe került az étteremláncoknak a többsége, a művészeknek a kiközvetítése sem volt központi, hiszen akkor már lassan lehetett alkalmazni mindenkit, igen, és szépen lassan megszüntették pont ebből kifolyólag a vizsgarendszert.
1: Pontosan.
0: Is. Tehát mindent leépítettek. De most ebben a környezetben természetes, hogy nem életképes egy műfaj. Hiszen, hogyha valami nincs támogatva, mondjuk a klasszikus zene nincs támogatva, ami európai értékünk egyébként, akkor a klasszikus zenének se lesz szerintem feltétlenül olyan tábora, mint ahogy már most is lehet látni, hogy most is csak az idősebb generáció az, aki klasszikus zenei koncertekre megy. Igen. Tehát, hogyha nem fogjuk meg mi klasszikus zenészek, a fiatalokat, és nem vonjuk be őket ezekbe a dolgokba, akkor ők maguktól nem fognak ezeket részt venni.
1: Igen, hát ezért nehéz, azt gondolom, a kávéházi cigányzene, egy cigányzenekarnak a dolga legyen, az primás, vagy egy zenekarról beszélünk, mert hát azt mondom, mi magunkat nem tudjuk szó szerint eladni. Azért mondtam, nem erre vagyunk nevelve, nem erre vagyunk szocializálva, nem ezt tanultuk, nem ezt láttuk. Pont annak az ellenkezőjében éltünk, hogy a Rajkótól kezdve a száztagú mindenki, mindenféle zenekar abba élt, de beszélhetnénk itt például a Honvéd együttesről is, ami egy nagyon jól felépített háttérrel működött, hogy bementek az emberek előadásra, próbára, gyakorolni, és minden megvolt. Ehhez minden adott volt. Most ez nekünk ugye 90 után jóformán ez mind megszűnt, mert maga ezek a fajta háttér segítségek, ezek már nem működtek, vagy egyre silányabban, vagy szó szerint kihaltak mellől. A zenei előadók mellől, hátuljáról, vagy éppen úgy elkoptak mellőlünk, ahogy ez sajnos az ember nem várta, nem gondolta volna. De nem is gondoltunk arra, hogy mi lesz később. Próbált mindenki úgy, ahogy tudott megélni. Egyik helyen muzsikált, a másik helyen, szállodába, étterembe. Ugye mindenki próbált külföldre orientálódni, rengetegen kimentek külföldre, ugye nyugatra. És ez a fajta rendszertelen, azt gondolom, hogy szakmaiság, ez most arra megtette sajnos azt a fajta rossz hozat eredményét, amiről most beszélünk, hogy nincsen semmink. Nincsen tanár, aki a cigányzenét tanítsa jóformán. Nincsen egy kurzus, nincsenek azok a fajta intézmények, azok a fajta hátterek, amikre nekünk szükségünk lenne.
0: Ne haragudj, itt hadd vitatkozzak veled egy kicsit, mert lennének, csak hát, hogyha nincs rá feltétlenül igény, támogatás, akkor ki fogja ezt csinálni? Természetesen senki. Tehát még a Rajkó iskola azért még működik, ha bár nem olyan intenzitással mondjuk ezt, mint mondjuk 1990 előtt.
1: Igen, hát
0: a Rajkó zenekaron keresztül.
1: Igen, tehát ez nagyon fontos lenne, hogy valahogy ezt népszerűsíteni kell. Azt mondjuk, hogy nincs rá igény, dehogy nem.
0: Hát
1: régen sem volt mindig igény. Én azt gondolom, de az én szüleim, vagy éppen az idősebbek jobban tudják, és jobban belelátnak, akik akkor aktívan muzsikáltak, ugye, hogy tegyük föl, volt a Veselényi utcában egy kis étterem, vagy egy kis étkezde a 7. kerületben, és én azt gondolom, hogy az étkezde ment volna cigányzenekar nélkül is, akkor is megélt volna, mert az egy nagyon kis, szegényes, kis, jó minőségi kis étkezde volt, ahova az emberek bejártak ebédelni, vacsorázni. De a cigányzenét mellé tették. De nem azért tették mellé, mert mindig úgy ment be mindenki, hogy hát hol a cigányzenekar, és miért nincs egy cigányzenekar, és hol van a zenekar, és mulatni akarok, mert akkora igény volt rá, hanem én azt gondolom, hogy ez a fajta szemlélet akkor, ami működött, az mutatta is, tanította is a hétköznapi embert arra, hogy igenis ez hozzátartozik, kell, szükség van rá, adjuk mellé, az elem mellé jár, az egy plusz. És ha volt rá igény, ha nem, akkor is ott volt. Na most ezen generációk, évtizedek, évszázad telt el, hogy ez így működött. Aztán itt volt egy nagyon nagy törés ugye a 90-es évek után, hogy ez egyszer csak megszűnt. És én azt gondolom, hogy ugye maga a kategória vizsgának is ugye a zenészek számára ez megszűnt a 90-es évek elején. És ez egy nagyon nagy törés, nincsen elvárás, nincsen igény, de nincsen tanítás sem, nincsen képzés sem. Hát akkor mit várjunk el? Szóval ezek nagyon nagy kérdések, én azt gondolom, de ez ellen muszáj tenni.
0: Azért szeretem megemlíteni azt a kérdést is, hogy a Rajkó zenekar minden évben, talán a 60-as évektől, vagy már az 50-es években is, fellépett az Országházban karácsonykor. Ami azért mutatta azt, hogy igen, a cigányzene nekünk egy kiemelt értékünk. És ezt mutattuk azzal, hogy az Országházban a közvetítéseken keresztül, sőt, akár ezek a közvetítések mehettek külföldre is, tehát, hogy nekünk ez egy érték.
1: Ennek híre volt, persze.
0: Így van, tehát, hogy a csárdás az egy magyar specializáció, amit a cigányzenekarok, vagy éppen a Rajkó zenekar ad elő, és hozzátartozik a kultúránkhoz. Na most nyilván ez 90 után sok minden megváltozott, egyrészt a fizetőképes kereslet, erről beszéltünk, hogy az is megváltozott, és hát a privatizáción keresztül megszűnt ez a központosított irányítás, ami az éttermeket irányította, a kultúrpolitikát olyan kézben tartotta volna, vagy meghatározta. Igen. Egyszerűen mások voltak a prioritások. Én ezt gondolom, hogy ez okozta szerintem azt a lejtmenetet a cigányzenének az életében, mondjuk így, amit elindította egy lejtőn, és hát amint tulajdonképpen most is vagyunk, és azért még sokan emlékszünk rá, hogy volt még egy ilyen szép időszaka a cigányzenének, és egyébként én azt gondolom, hogy visszahozható. Van egy kérdésem.
1: Igen.
0: Tehát ha most így ilyen marketing fejjel gondolkodunk. Volt egy nagy cég, és most direkt nem mondom ki a nevét, aki arra appellált, üdítőitalokat gyártott, hogy karácsonykor nekünk azt kell innunk. Nem tudom, hogy emlékszel-e, hogy jött egy nagy teherautó például.
1: Igen.
0: Mikulás volt, igen, és piros,
1: igen,
0: volt.
1: Igen.
0: És tehát, hogy hozzá tartozik ez a fajta üdítő a karácsonyhoz.
1: Igen.
0: De valójában nem tartozik,
1: nem
0: hozzá.
1: Nem tartozik semmi köze hozzá. De... Se a kultúrához, se a magyar.
0: Igaz?
1: Semmi az,
0: igen. Tehát ez egyfajta marketing.
1: De mégis látjuk.
0: És mégis isszuk is.
1: Pontosan.
0: Tehát, hogy amikor karácsony van, akkor nekünk kell az üdítő.
1: Igen.
0: Nem tudom, hogy nálatok ez hogy működik.
1: Persze, hát mindenképpen. Ugye? Ezt látjuk.
0: Tehát, hogyha azt látnánk, hogy sárgát kell innunk, akkor sárgát iszunk.
1: Igen.
0: Tehát a marketingnek azért van egy ilyen fajta ereje. És
1: hát
0: van...
1: ez nagyon hiányzik most, igen.
0: Hát,
1: igen.
0: Igen. Tehát nyilván nem marketingről van szó egy műfaj esetében, hanem kultúrpolitikáról.
1: Pontosan.
0: És erről a fajta háttértámogatásról. Tehát ha esetleg volna ilyenfajta támogatás, és nem csak, hogy is mondjam, itt nem egyszerű látszat intézkedésünkről van szó, mert azok
1: az
0: nem elegendőek.
1: Nem fog segíteni,
0: az nem elegendő, nem segít, nem, igaz? Nem. Voltak az utóbbi években azért olyan intézkedések és olyan projektek,
1: pályázatok,
0: amiről te sokat tudsz mesélni. Szerinted ezek megfelelőek voltak, és ezt kellene tovább vinni egyébként? Akár volt egy ilyen muzsikáló Magyarországon is, habár most úgy tudom, hogy nincsen.
1: Én úgy tudom, hogy ebben az évben nem lesz, vagy nem tudok róla legalábbis.
0: Hogy vélekedsz erről?
1: Én azt gondolom, hogy igény volt rá, kereslet volt rá, a zenészek örültek neki, nagyon jó dolog volt.
0: A vendégek mit szóltak?
1: Vendéglátóhelyeken is én azt gondolom, hogy örültek, kellett. Persze voltak ez alól is kivételek, mint mindenben.
0: Hát nem lehet minden étteremben ezt belesúgni.
1: Nem lehet egységesíteni, vagy
0: igen,
1: éppen
0: igen.
1: Nem lehet azt mondani mindenhol, hogy hát az emberek ugráltak örömükbe, mert éppen volt egy olyan étteremben zene, cigányzene, egy zenekar, ahol az életben soha nem volt zene, semmilyen zene.
0: Hát mert ezt szoktak
1: tőlük. Hát ez mi ez itt? Bement, igen, a vendég, aki oda járt 10 éve, vagy 5. alkalommal, és hát ezek mit keresnek itt? Na most pontosan ezt kellene megváltoztatni azzal, hogy minél többen lássák, tudjanak róla, hallják, minél több felületen elérhető, látható legyen a cigányzene, a zenekar, a lehetőség. Hogy az embereknek ez ne legyen, mint ami most van már jó ideje, hogy az, hogy jaj, hát van zene, meg hát ott cigányzenekar, akkor oda ne üljünk, mert hát azok biztos hangosan fognak muzsikálni, és szóval ez egy rossz kialakult imázs lett sajnos, én azt gondolom. Régen ez nem volt.
0: Hát Azért, mert régen elmentél egy moziba, mondjuk a 20. század első felében, igen, mert tévé még nem volt, de elmentél egy moziba, és mit láttál a filmben?
1: Magyar Imre muzsikált a Rákóczi indulót, igen. Az E.T. előtt is éppen, igen, vagy a Star Wars előtt, igen, a Bástya moziban emlékszem, igen.
0: Tehát, és hogy igen, ez meghatározó.
1: Büszke volt az ember, igen. Örültünk. Például engem anyukám vitt el az E.T.-re, soha nem felejtem el. Hiszem 6 éves voltam, és ott laktunk a Kertész utcában, ugye az utca végén volt a Bástya mozi, és beültünk a moziba, és hát először nem reklámot adtak meg, enni meg inni valókat reklámoztak, hanem Magyar Imre játszotta a Rákóczi induló cigányzenekarra. És nem csak a hangot adták, hanem a képet is, ugye. És az ember büszke volt, és ez bennünk van. Hát ezt nem lehet elfelejteni, ez egy élmény volt.
0: Nem csak te voltál egyébként büszke, hanem én azt gondolom, hogy a magyar nemzet büszke lehetett pontosan erre a dologra. De tehát volt egy presztízse ennek. Pontosan. Volt a cigányzenészeknek a presztízse ezáltal.
1: Igen, de én most azt gondolom, és egy nagyon jó dolog az, ami most történt, ugye, hogy föl kell hozni most ugye a választásokkor, ami ugye a Sükösdi gyerekek játszottak a parlamentben. Én azt gondolom, hogy ezt lehet egy szinten és egy kategóriában említeni, mint büszkeség, mint az ország értékrendje, mint egy ország meghatározó zenei előadói. Mert én azt gondolom, hogy amikor az ember ezt látta a tévében, hogy a Sükösdi gyerekek a parlamentben játszanak, és örömmel és lelkesen meglepődve, és hát egy olyan szokatlan környezetben az ő számukra, ami nekik is felemelő és megint érzés volt. Én azt gondolom, hogy amikor ezt az ember látta, akkor képviselőtől kezdve az egész országgyűlés örömmel, persze azért voltak kivételek itt is, akik éppen kimentek, de a nagy része, hála a Jóistennek, örömmel fogadta ezt is boldogan, és egy látszott az embereken, képviselőkön, az országgyűlésben, hogy egy olyan élményben van részük, ami régen természetes volt valahogy. Bement az ember a kávéházba, a cigányzenekarhoz, a csárdába, bement egy színházi előadásra, és az árokba a cigányzenekarok muzsikáltak, és ez egy felemelő plusz érzés volt. Na most azt láttam ez a közvetítés alatt, hogy az emberek ismét kaptak egy olyan élményt, amit mi mindig szeretnénk adni, mert mi ezt tanultuk. De ezt nagyon kevés, nagyon nehéz úgy eladni, hogy ők nem vevők erre, mert nem tudják, hogy mi ez. Ismeretlen, idegen lett sajnos nagyon sok ember számára. Persze, hál' Istennek vannak, akik nagyon szeretik, mai napig ápolják, vannak nóta műsorokra járnak, szeretik, tanulják, ápolják. Nagyon sok népzenész, ugye van, akik tanulnak cigányzenét is, nótát, csárdást, nem csak népzenét szeretik. De azt gondolom, hogy ezt az élményt, ezt a fajta pozitív megítélést, na ezt kell nagyon-nagyon-nagyon erősen visszahozni a köztudatba, a magyar szemléletbe.

0: Én azt gondolom, ez egy kiváló üzenet volt, és persze ebben a műsorban azért próbáljuk távol tartani magunkat a politikától, de hát a kultúrától nem tudjuk magunkat távol tartani, hiszen ez egy kulturális üzenet is volt abból a szempontból, hogy ott a sukusdi gyerekek játszottak a parlamentben, hogy egy üzenet, hogy innentől kezdve a megosztottság, azt felejtsük el. Az igen. A múlté. Igen. Tehát, hogy most már nincs megosztottság, együtt vagyunk itt. Az egész nemzet összefoghat, és együtt.
1: És ez mindnyájunk ki. Ez a fajta ez a közös érték, ez a tudás, ez az érzelmi plusz, amit adhat a zene. Legyen az klasszikus zene, cigányzene, népzene. De ez a miénk, ezt nem szabad az, hogy jaj, hát én ezt most nem akarom hallgatni, jaj, hát ki kíváncsi erre, meg ezek a fajta rossz előítéletek, ezeket én azt gondolom, hogy a zenével, azokkal a fajta kiváló előadókkal, akik most kávéházban, nótás, csárdás, vagy fesztiválokon, vagy egy kapolcsi fesztiválon, vagy a legkülönbözőbb programokon, legyen az klasszikus zene is, olyan előadók és cigányzenekarok jelennek meg, akik igenis büszkén hordozzák magukba azt a fajta tudást, értéket, amit egy klasszikus zenei színpadon is előre lehet adni cigányzenekarral. Én azt gondolom, hogy erre nagyon nagy szükség van, ezekkel a fajta megoldásokkal lehet, és persze azokkal a fajta plusz támogatásokkal, pályázat, rövid távú, hosszú távú, és rengeteg odaadó munkával, és persze a háttérben ez rengeteg pénz kell.
0: Tehát valójában erre lenne szükség ahhoz, hogy a cigányzenét újra a fénykorába visszahozzuk?
1: Én azt gondolom, hogy ez egyik eleme, igen.
0: Tehát ez a fajta, mondjuk úgy, hogy politikai akarat, vagy kultúrpolitikai támogatás, hiszen a pályázatokon keresztül ez egyfajta kultúrpolitikai támogatás. Pontosan.
1: Ez kell mindenképpen.
0: Célzott támogatás, hogy akkor a cigányzenét egy picit jobban támogatnunk kell annak érdekében, hogy valahogy egy kicsit ismét visszahozza a régi fényét. De mi van akkor, ha csak egy kicsit támogatjuk? De azért nem nagyon.
1: Én azt gondolom, hogy akkor sajnos ugyanaz a sorsra fog jutni, mint amit most látunk, most érzünk, mint zenészek, mint előadók. Én azt gondolom, hogy ennek akkor nem sok van, hogyha ezt most nem jó irányba viszik, és nem hosszú távon gondolkozik a kultúrpolitika, akkor ennek nagyon rövid idő alatt ennek vége lesz.
0: Na de mégiscsak támogatják egy kicsit csak. Hát azért nem nagyon. Hát, tehát akkor ez lesz?
1: Hát reméljük, hogy nem. Reméljük. Bízunk a legjobbakban, mert hát a szakemberekben.
0: Igen, mert hogy ugyebár 1990 előtt azért én ezt másként tapasztaltam, hogy ez más volt. Egészen pontosan. Más volt. Egészen másfajta támogatásban részesültek.
1: De azt már nem tudjuk vihaszavazni. Az a fajta rendszer az már nem működik, nem életképes. Én
0: valóban is
1: másképp szokták, működhet.
0: Igen, és szokták mondani, hogy megváltozott a rendszer. Persze, hát nyilván alkalmazkodni kell a rendszerhez. De mi a helyzet például abban, hogy mondják sokan, hogy hát már kiment a divatból. És persze felnőtt már 35 év alatt egy generáció, igen, akik már ezt elvesztették, de viszont volt mondjuk a 70-es években, meg hát a 60-as évektől kezdve Kodályékkal kezdődően egy olyan, hogy azért a népi kultúrát próbálták előtérbe helyezni, sőt már az 50-es évektől, de hát szóval mehetnénk még visszafele, de nem menjünk annyira vissza, és beindult a táncház mozgalom a 70-es évektől, ami tulajdonképpen, mint hogyha mondjuk úgy, hogy nulláról indult.
1: Igen.
0: Tehát nem volt ennek olyan fajta divatja.
1: Igen. És mint mégis ahogy, él.
0: És mégis beindították.
1: Pontosan.
0: Tehát, hogyha be lehet indítani egy táncház mozgalmat,
1: a nulláról,
0: egy kórus mozgalmat a nulláról,
1: igen,
0: akkor nem lehet beindítani egy cigányzenei mozgalmat a nulláról? Ami én persze már nem nulla.
1: Kell, persze kell mindenképpen. És hát az Egyesülettel ezen is szeretnénk dolgozni, hogy az embereket, a zenészeket, kollégákat összehozzuk olyan szinten, hogy tudjunk beszélgetni a saját szakmánkról, a saját műfajunkról, hogy legyen egy közösségünk, legyen egy bázisunk, mert hogyha valamit tenni akarunk, és a saját életünket, szakmánkat, értékrendünket meg akarjuk tartani, és tovább akarjuk adni, vinni, akkor erről sajnos beszélni kell, foglalkozni kell vele, de elsősorban nekünk kell tudni, hogy mi az, amit mi szeretnénk elérni, vagy meghatározni, hogy a döntéshozók ezt lássák és érezzék, hogy ennek mekkora a súlya. Én azt gondolom, hogy ez egy annyira fontos dolog, hogy erről nagyon-nagyon sokat kell beszélgetni szakmailag, szakemberekkel, zenészekkel, kollégákkal, és azokkal, akik ebben nem biztos, hogy jártasak, mert az életükben nem foglalkoztak a cigányzene megmentésével, de mint szakmailag, politikailag abban a székben ülnek, hogy ebben ők tudnak tenni. Viszont ehhez rengeteg párbeszéd és olyan egyeztetések kellenek, amik ezt a fajta szakmát, ezt a szakmát megmentik, és tovább tudják éltetni, mert hogyha én azt gondolom, rövid időn belül jelentős dolgok pozitív irányba nem történik, akkor ez szó szerint kijön. Én azt gondolom, hogy van, remény van, és hát ahogy te is mondtad, hogy színesíteni és a kapcsolatási pontokat meg kell találni, mint ugyanúgy most is, ugye a 100 tagú cigányzenekarnak lesz a Margit-szigeti nagy színpadon a koncertje március 19-én, vagy augusztus 19-én, és ott is a Sükösdi gyerekekkel együtt lépünk föl, úgyhogy hát nagy öröm és megtiszteltetés lesz számunkra is, meg hát egy olyan értéket képvisel, azt hiszem, a zenekar is, és a Sükösdi gyerekek is a zenekar ezzel, hogy igenis cigányok vagyunk, együtt vagyunk, egységbe gondolkozunk, és hát a zene az azt gondolom, hogy az mindenki, és hát ez nincsen határ, ne legyen határ, se klasszikus zene, se jazz, se népzene, se cigányzene közt. Próbáljunk együtt muzsikálni, és akkor én azt gondolom, hogy együtt dolgozni, és azt gondolom, hogy mindenképpen ebből csak jó és érték, és egy zenei csemege születhet.
0: Én pozitív vagyok a jövővel kapcsolatban mindig, úgyhogy ebben az esetben is, és én nagyon várom, hogy mit hoz a cigányzene számára is, és itt természetesen számunkra is a jövő. És nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és elmondtad a gondolatainkat.
1: Én köszönöm a lehetőséget. Szép estét mindenkinek!

0: Szomora Zsolt prímással emlékeztünk Farkas Gyulára, a Rajkó zenekarra, és ennek kapcsán természetesen beszélgettünk a cigány zenéről is, illetve ennek lehetséges támogatásairól. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velem holnap este is. A viszonthallásra!
1: Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Gordono!
1: Sosti!
0: Karajani voja! Fog te zsáren, de sen taj csen, de sen more! Háj, háj, szokeres, more, more!
1: More, more!
0: Naj bajo! Sikali kromano pontomo!

0: rádiódik. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 rádiódik, süss fel nap! Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Évforduló, 15 éves az evangélikus roma szakkollégium. Igazgató tanácsi üléssel ünnepelte megalakításának 15. évfordulóját a nyíregyházi evangélikus roma szakkollégium. Az elmúlt másfél évtizedben a szakkollégium tagjaként 160-an szereztek diplomát mentorok segítségével a nyíregyházi egyetemen. Jelenleg 27 hallgató vesz részt a kollégium munkájában 15 segítő támogatásával. Az evangélikus roma szakkollégiumot 2011-ben alapították azzal a céllal, hogy a nyíregyházi felsőoktatásban tanuló elsősorban roma származású és hátrányos helyzetű fiatalokat támogassák, segítve őket diplomájuk megszerzésében és a felelős értelmiségivé válásban. Az évforduló tiszteletére az igazgató tanács ünnepi ülést tartott a nyíregyházi egyetemen. Laborci Géza, az igazgató tanács elnöke, a szakkollégium alapítójaként kérdésre elmondta, hogy milyen feltételek kerülhet be valaki a tehetséggondozó programra. Saját felvételi eljárás, a tagság feltétele. Hallgatói jogviszonnyal rendelkező polgárokat tudunk felvenni, roma hallgatókat és nem roma hallgatókat is. Ennek megvan a százalékos aránya, körülbelül 3/4-1/4 arányban. Akinek van hallgatói jogviszonya, azt mi a saját felvételi eljárásunkat követően vesszük fel a roma szakkollégium tagjai közé, ahol aztán segítjük őket, mert az egyik oldalról ez egy tehetséggondozás, sorolta Laborci Géza. A szakkollégium a megalakulás óta jelen van az egyetemen, amelynek jogelődjével a nyíregyházi főiskolával 2014-ben kötöttek együttműködési megállapodást. Az intézmény nem csak helyet biztosít a szakkollégiumnak, hanem aktívan részt vállal a hallgatók patronálásában is. Segítik a hallgatók céljaik elérésében. Jelenleg 27 hallgató vesz részt a roma szakkollégium munkájában, akiket 15 tutor támogat a nyíregyházi egyetem oktatói közül. Ez nagyon fontos küldetése a roma szakkollégiumoknak és a nyíregyházi egyetemnek, hiszen az intézmény egyik kiemelt célja a tehetséggondozás, illetve a felzárkóztatás. Lehetőséget biztosítanak arra, hogy a hallgatók el tudják érni azokat a célokat, amelyeket kitűznek maguk elé, mondta el dr. Vajda Ildikó, a nyíregyházi egyetem oktatási elnök helyettese. A szakkollégiumot a Magyarországi Evangélikus Egyház tartja fent, amely ösztöndíj programmal segíti a hallgatókat. Keckó Pál püspök szerint több hasonló kezdeményezésre lenne szükség az országban, 160 hallgatót kísértek el a diplomáig. Azt gondolom, ennek az aktualitása csak erősödött a mögöttünk lévő időszakban. Nagyon büszkék vagyunk a roma szakkollégium eredményeire, hiszen mintegy 160 hallgatót kísértek végig, ez alatt az idő alatt sikerült egy eredményes felkészítéssel elvezetni őket a diplomaszerzésig. Nagyon sok hasonló kezdeményezés kellene, ahol elkötelezett, segíteni akaró emberek és fiatal tehetségek megtalálják egymáshoz az utat, és így módon ebből valami nagyon jó, az egész társadalom, a szélesebb közösség számára fontos és értékes végeredmény születik. Reménykedett a Magyarországi Evangélikus Egyház, Északi Egyházkerület püspöke. Az ünnepi ülésen főleg az elmúlt 15 évről esett szó, de egy picit már a jövőről is beszéltek a résztvevők.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.